Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egy szülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Örök atya, fölajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus

0: Atyának.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom,
5: bízom benned.
1: Szent Faustina nővér,
5: könyörülj értünk.
1: Az Atya, a Fiú,

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Tompa László iskola negyedik osztályos önkénteseivel imára hívjuk a kedves Mária rádió hallgatókat. Ajánljuk fel a szeretett lángrózsa füzért és a litániát a két szent szív szándékára, a családokért, a fiatalokért, a gyermekekért, a megfogant magzatokért, megtérésekért, hitünk megerősödéséért, valamint a szeretett láng elterjedéséért. Isteni megváltónk tiszteletére ötször vetünk keresztet. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörögj érettünk, ki hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
0: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
0: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre,
2: most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre,
2: most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
5: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
6: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
6: Szűzanyánk, ments meg minket
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
6: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre.
2: Most és halálunk óráján. Amen.
7: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
7: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
7: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
7: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
7: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
7: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
6: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
6: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
6: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
6: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
6: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
6: Árasz szeretet lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre.
2: Most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre.
2: Most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Drága Jézusom,

0: és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen. Amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten!
2: Irgalmaz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
2: Irgalmaz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
2: Irgalmaz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten!
2: Irgalmaz nekünk!
1: Üdvözlégy Mária!
3: Kinek szerszeptelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az anyai szív szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is áthassa.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy Mária szíve szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy Mária szíve szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng felszítsa jóra való törekvéseinket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szíve szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten tiszteletre lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a Mária szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
2: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
2: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az egész szívedben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
2: Szentlélek, Úristen,
0: tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretetlángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Köszönjük, hogy velünk imádkozták a szeretetláng rózsafűzért. Szeretettel elköszönnek a Tompa László iskola önkéntesei.
4: Kalapács Anna,
5: Zói Andrea,
6: Kuti Péter Luca,
7: Bartalis Márk,
8: Berki Endre,
9: Dénes Zsombor,
10: Mátyás Csongor,
11: Józsa Tamás.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
12: Alfától Omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.
13: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Horváth Endre vagyok. Dicsértessék Jézus Krisztus! Ebben a műsorban, az Alfától az Omegáig elnevezésű műsorban jelenések könyvét, Újszövetség utolsó könyvét igyekszünk közelebbről megismerni, gyakorlatilag közösen olvasni annak a szövegét. Egy olyan könyvről van szó, ami újra megijeszti keresztény hívőket. Egyszerűen túl komplikált, és túl ijesztő képekkel van tele. Hogyha valaki hallgatta az eddigi, az előző előadásaimat, akkor éppen az látszott meg benne, hogy egyáltalán nem csak az ijesztő események leírásáról van szó, a végidő eseményeknek a leírásáról, hanem sokkal inkább arról, hogy a szerző, Szent János a látnok, Isten kegyelmével szembenéz a világban levő rosszal, abból a bizalommal, hogy Isten győzni fog. Tehát minden ellenére a könyv elsősorban és mindenek előtt a remény megfogalmazása. Isten minden rosszal szemben győzelemre viszi az ő ügyét. És az, amit leír a szerző a látomásaiban, az sokszor már előre vetíti azt a dicsőséget, amit az Úristen azoknak készített, akik szeretik őt. Most pont egy olyan részlethez értünk el a jelenések könyvének olvasásában, ami bizony tele van ijesztő képekkel, ijesztő szimbólumokkal, és olyan szentírási részlet, amit nagyon-nagyon nehéz értelmezni. A sok szimbólum szinte sokszor káprázik az ember szeme, míg olvassa, hogy merre is akarja vezetni a szerző, és nagyon nehéz egyrészt értelmezni is, még nehezebb pontos jelentést adni ezeknek a szimbólumoknak. Miről van szó? Ez a hét harsona által kiváltott isteni büntetéseknek a leírása. Arról beszéltem már, hogy a jelenések könyvében három olyan hetes elemből álló sorozat van, ami valamilyen módon az Isten csapásait, az Isten büntetését jelzi a bűnös világra. Először találkoztunk a hét pecsittel, amit fel kell törni. Itt az látszódott meg, ez a hatos fejezetben van leírva, az látszódott meg, hogy igazából nem annyira az eseményekre utal a szent szerző, hanem fölsorolja azokat a szereplőket, az apokaliptikus küzdelem szereplőit, egészében pontosabban azokat az erőket, amelyek formálják a világ történelmet. És ezek között az erők között vannak ijesztő erők is. A halál, a gyűlölet, az igazságtalanság, amelyeket szimbólumokkal tesz érzékelhetőbbé. Ugyanakkor azonban vannak olyanok is, amelyek a jó oldalán harcolnak. Mindenek előtt Krisztus, a fehér lovas, a vértanúk vére, és maga az Isten ereje, amely a végén pontot tesz minden rosszra. A második ilyen hetes sorozat, az a hét harsona, amiről beszélni fogunk, a harmadik pedig a harag hét edénye, amely igazából a végső büntetések leírását tartalmazza. Az a szentírási rész, amit a Jelenések könyvében most elmélkedni fogunk, az elsősorban a 8-as meg a 9-es fejezet. Azonban a 11. fejezetnek a végén fejeződik be a hét harsonáról szóló leírás. Ugyanis a 8-as fejezetben van 4 harsona, a 9-es fejezetben még 2 harsona megszorolása, aztán be van iktatva egy rész, a 10-es és a 11-es fejezetnek egyik jó nagy része, amit a következő alkalommal fogunk taglalni, mert egy önálló rész, és a 11. fejezet végén hangzik el a 7. harsona, ami aztán megadja mind a 7 harsona mondani valójának a lényegét. Az egész jelenes bevezetéseként, tehát még mielőtt megszólalna a 7 harsona, találunk egy olyan leírást, ami arról beszél, hogy Isten milyen módon próbálja befolyásolni a világtörténelmet. 8. fejezet, 2. verse kezdik így, hogy láttam a 7 angyalt, akik Isten előtt állnak, 7 harsonát adtak neki. Ez a 7 harsonának az átadása, a harsona Isten jelenlétének a hangja. Ugyanis mindenek előtt a Sínai hegyen, amikor Isten leszállt, hogy megkösse a 10 parancsolattal Izrael a szövetséget, akkor egy egyre erősödő harsona zúgás hallatszott. És több másik helyen is a harsona vagy a kürt mindig az Isten jelenlétének, pontosabban a mennyei udvartartás ünneplésének, de amely az Istenhez kötődik, a hangja. Itt is tehát, amikor a 7 harsonát adnak át ennek a 7 angyalnak, akkor alapvetően azt akarja mondani, hogy valami, amivel az Úristen cselekvése lesz majd nyilvánvaló. Tehát ezek a büntetések is egyértelműen az égből veszik kezdetüket. Hogy ez mennyire így van, azt mutatja egy leírás, ami rögtön ezután következik. Ezt mondja a szöveg. Ezután egy másik angyal jött, és megállt az oltár előtt aranytömjénzővel. Nem mondja a szöveg, hogy melyik oltár. Érthetően a mennyei templomról van szó. Úgy képzeli el a Szentírás, hogy a mennyekben is Isten palotája, Isten templom áll, amelynek a pontos másolata van a földön Jeruzsálembe. És a jeruzsálemi templomnál 2 oltár volt, egyrészt az áldozati oltár, másrészt pedig a tömjénező oltár, illetve a kitett kenyerek oltára. Az áldozati oltár az a templom előtt volt, az az oltár, amelyiket pedig a tömjén áldozatot be kellett mutatni, benn a szentek szentélye előtt. Valószínűleg erről a másodikról van szó, bár nem nevezi meg a szent szöveg. Angyal tehát egy arany tömjénezővel, az arany ismét csak az isteni meg az égi vonatkozást jelzi, odáll az oltár elé. Sok illatszert, pontosabban tömjént adtak neki, hogy mindegyik szent imádságához adja az oltárra, amely Isten trónja előtt áll. Vagyis a szentek imádsága, Isten dicsérete, az is szinte mint a tömjén, amelynek fel kell szállni a Jóisten színe elé, és ehhez még hozzáadják azt az égi valóságot, mondhatnánk az angyalok imádságát, ami erősíti a szentek imáit, hogy valóban eljusson az Úristen színeri. Ahogy a tömjén fölszáll, és a tömjén mindig az Isten dicséretének a jele, ugyanúgy az Istenhez szóló imádság is, Isten imádása az angyalok meg a szentek imájával együtt fölszáll az Isten színeri. És a tömjén füstje fölszállt a szentek imádságával együtt az angyal kezéből Isten eré. Vagyis könyörgés eljut Isten szín elé. És ha már eljut Isten szín elé, akkor a meghallgatásra talál, és Isten elkezdi az ő cselekvését. Akkor az angyal fogta a tömjénezőt, tedd bele az oltár tüzéből, és ledobta a földre. Érthetően itt úgy kell érteni, hogy az oltárról parazsat vett, de mégis a tűz kifejezést használja, és azt a tüzet, azt az Istentől kiinduló energiát veszi és a földre dobja, amivel elindítja az Istentől kiindulva a világtörténelem fontos eseményeit, magát az isteni ítéletet. Ez jelzi azt, hogy amikor a földre dobja, akkor mennydörgés, zúgás, villámlás és nagy földrengés támadt. Vagyis az Istentől érkező tűz megingatja a világ mindenséget összetartó erőket. Igazából ez az egész csak azt akarja elmondani ezekkel a szimbólumokkal, hogy a szentek imája eléri azt, hogy Isten közbeavatkozzon a világ történelem eseményeibe. A szentek imájának az erejét megtámogatva az angyalok imájával, az Isten meghallgatja, és annak megfelelően válaszol is rá. Igazából a hét angyalnak a harsona megfújása azt jelzi, hogy lehetővé vált ez az isteni cselekvés. A hét angyal, akinél a hét harsona volt, felkészült, hogy megfújja a harsonát. Itt mielőtt nekiállunk magyarázni részletesen ezt a hét harsona megfújását, röviden néhány gondolatot előre kell bocsátani. Sőt, röviden össze kell foglalni azt, hogy mi ennek a hét harsonának a lényege, ugyanis annyira sok rétű, sok színű szimbólumokkal írja le, hogy az ember szinte elveszik az egyes részletekbe. Hét harsona van, az első harsona egy hatalmas jégeső, tűzzel együtt, amely kiégeti a földet. Tűzzel és vérrel együtt, ami kiégeti a földet. A második, egy tűzzel égő hegy esik a tengerbe, és ott végez pusztítást. A harmadik, egy csillag esik a földre, amelynek a neve keserűség, és megmérgezi az ivóvizeket. Tehát először a földet, utána a tenger, utána az ivóvizeket. A negyedik harsona szóra a világító testek naphol csillagok veszítik el a fényük egy részét. Az ötödiknél egy csillag esik a földre, amely igazából egy égi lény, egy bukott angyal kell, hogy legyen, amely felnyitja a mélység kutyát, abból egy szörnyű sáskahat tör elő. A hatodiknál pedig az Eufrátesznél megkötözött négy angyal lesz felszabadítva, hogy aztán annak a hadserege végez egy szörnyű pusztítást. Mind a hat harsona zúgás valamilyen szörnyű pusztulás indul el a földön. A hetedik harsona zúgás aztán az égieknek az ünneplése, hogy Isten végül pontot tesz minden rosszra. Fontos megjegyezni két dolgot. Mielőtt nekiállunk részletesen elemezni az egyes csapásokat, az első. Az egyiptomi 10 csapásra való utalásokat találunk jó néhány harsona szóban, ami már önmagában el akarja helyezni ezeket a csapásokat. Az egyiptomi 10 csapás az Isten ellenes, az Istennel szembeforduló embereket sújtja, nem az igazakat. Igaz, hogy egy jó néhány olyan csapás, amit itt felsorol, az egyértelműen minden egyes embert elér, például az ivóvizek megmérgezése, de amiről az egyiptomi 10 csapásra való utalással beszél a szöveg, az a bűnösök, az Isten ellenes embereknek a büntetése. Ugyanígy a Joel prófétától származik a sáska had pusztításának a leírása, pontosabban Joel jóval részletesebben írja le, de tőle veszi a Jelenések könyvének szerzője, ami szintén egy büntetést jelent. És az ötödik harsonaszónál kifejezetten mondja is, hogy azokat kell, hogy bántsák, csak azokat, akik nem viselik homlokukon Isten pecsétjének jelét. A hetedik fejezetben hallottuk, hogy Isten angyalai elpecsételik, tehát homlokukon megjelölik Isten pecsétjével az Úrnak a szolgáit. És a hetedik fejezet írta le azt, hogy milyen dicsőségben részesülnek az ő szolgái. Itt tehát alapvetően azokról az emberekről van szó, akik büntetésként kapják mindezteket a csapásokat, mert nem engedelmeskednek az Istennek. érthető, hogy egy-egy szörnyű tragédiánál, egy földrengésnél, vagy akármilyen csapásnál nem lehet szétválogatni a jókat és a rosszakat. Nem lehet szétválogatni egy földrengésnél az elhullott emberek között, hogy mindenki, hogy csak a bűnösök pusztuljanak el. De itt, amit leír ennél a hét harsonánál, az alapvetően a bűnösök büntetése. Persze mindenki bűnös. Egyértelműen mindenki a bűnösök között van. Ugyanakkor azonban más dolog az, hogy vétket követek el, vagy más dolog az, hogy szándékosan, tudatosan, Isten ellenes módon élek. Itt, amiről szó van, az éppen a nem Istenhez tartozó embereknek, az Isten ellenes embereknek a büntetése. Ugyanakkor az is egy jellegzetes dolog, hogy újra meg újra kihangsúlyozza a szöveg, hogy a csapás csupán egy harmadát sújtja a földnek, a víznek, az élőlényeknek, az embereknek. Ez ismét csak egy szimbólum, hiszen nagyon nehéz lenne azt mondani, hogyha például tengernek a vizei vérré változnak, akkor miért pont csak az egy harmada? Hogy lehetséges csak az egy harmada? Vagy hogy a napnak az egy harmada nem világít? Igazából ez az egy harmada mindig azt jelenti, hogy a büntetés csak részleges. Ezek azok a tragédiák, amik a világ történelem során zajlanak. A harag hét csészéjének a kiöntése, hét egyedének a kiöntése, amiről még a későbbiekben fogunk hallani, azok a végső csapások. Amikor gyakorlatilag befejezik a világ történelem. Ez, ami itt le van írva, ez a világ történelem során zajló tragédiák, amivel Isten bünteti, de igazából megtérésre akarja kényszeríteni, késztetni az istenellenes embereket. Tehát nagyon fontos, hogy amikor olvassuk ezt a részt, akkor felismerjük ezt, hogy miről beszél a Szent Szerző. Talán ez a hét harsona a legijesztőbb, talán az egész Jelenések könyvében. De gyakorlatilag arról beszél, hogy Isten igazságossága azt is jelenti, hogy az Isten ellenes, az Isten ellen támadó embereket kiszolgáltatja a gonosznak a hatalmába. Mi ezt ő, ugyanakkor mégis tudatosítani akarja bennünk a Szent Szerző ezt az ijesztő igazságot is.

Hallgassuk tehát a hét harsonának a leírását. Így szól a szent szöveg. Az első angyal megfújta a harsonát. Erre vérrel vegyes jégeső és tűz támadt, és a földre hullott. A föld harmad része megégett, a fák harmad része elhamvadt, és minden zöldelő fű kiégett. Már maga a megfogalmazás, hogy vérrel vegyes jégeső és tűz. Főleg a jégeső még a tűz nem fél össze. Az egyiptomi csapások sorába itt a jégeső mellett villámok vannak, ami hát egy viharnál nagyon is logikus. Azt a kijelentést értelmezte át tűzzé. Önmagában a tűz és a jégeső nem férne össze. Itt ez a szimbólum akarja jelezni azt a szörnyű pusztítást, amit végez a növényzet körében, mind a jégeső, mind a tűz. Érthető, hogy a büntetés az embereknek szól, akik rá vannak utalva a növényzetre, mint táplálékra. Manapság ezt talán nem annyira egyértelműen értjük, de az ókorban sokkal kézzelfoghatóbb volt, és hát egy-egy szörnyű tragédia mai napig, ma is rossz időszak, ma is nehézséget okoz az emberiségnek. Abban az időben egy-egy aszályos év sokak számára éhezést és halált jelentett. Egy hatalmas jégeső egy egész országot nyomorba nőtetett. Sőt, vérrel vegyes ez a csapás. A vér ismét csak a büntetés jelleget érezteti. Ugyanis a vér maga az életnek az eleme. Ameddig az emberi testben van, de amikor az emberi testen kívül jelenik meg, az mindig arra utal, hogy valamilyen szörnyű visszaélés történt előzőleg. És a vér önmagában, ha az emberi testen belül van, éltet, de azon túl inkább az elkövetett rosszat idézi elénk. Egy későbbi részen lesz, amikor arról beszél éppen az egyik angyal, hogy mivel vért ontottak, vért adsz nekik inni. Büntetésképpen, ami egy szörnyű büntetés. A hatása ennek a jégeső tűz vér keveréknek, hogy a föld harmad része növényzet fák kiég. És elsősorban a tűz hatását írja le. De mindenképpen a pusztulás egyharmada. Részleges a pusztulás, de ez itt a csapás szörnyű. A második angyal megfújta a harsonát. Valami tűzzel égő nagy hegy zuhant a tengerbe, és a tenger harmad része vérré változott. És még csak egy furcsa dolog, hogy egy tűzzel égő hegy, egy meteorit, a tengerbe zuhan, és a tenger egyharmad része vérré változik. Hogy lehet, hogy csak egyharmad?

bibliakori ember számára, ami gyakorlatilag földközi tenger vidékén terült el a római birodalom, úgy is nevezték a Róma, földközi tengert, hogy a mi tengerünk, úgy nevezték a rómaiak. Tehát gyakorlatilag a tenger minden lehetőségével, minden táplálékforrásával igen-igen meghatározó volt az ember hétköznapjaiba. Azáltal, hogy egy harmada elpusztul a benne levő élőlényeknek, elsősorban harakra gondolhatunk, de minden másra is, az egy szörnyű csapás lehetett az egyszerű szegény embereknek. És elpusztul a hajók harmad része is. És még csak nem világos, hogy mitől pusztul el a hajók harmad része. A vértől. Tehát a szimbólumok igazából sokszor egymásnak ellene mondanak, de mindegyik külön-külön értelmezi azt, hogy a tengeri valóságnak, ami az emberhez kötődik, annak is a harmad része elpusztul. Egy szörnyű veszteség a tengeri élőlények, a tengerhez kapcsolódó hajók tekintetében is. A harmadik angyal megfújta a harsonát, és egy nagy csillag hullott le az égből, égve, mint a fákja. Beleesett a folyók harmad részébe és a vizek forrásaiba. Szóval a nagy csillag egy égi lényre utal, mivel neve is van, rögtön mondja, ezért talán egy bukott angyalra kell gondolnunk. Nem nevezi meg, de itt már az ivóvizeket, a folyókat és a forrásokat sújtja. Eddig sújtotta a növényzetet, sújtotta a tengert, most pedig közelebb jut az emberhez az ivóvizek egy harmadát. Ivóvíz nélkül az ember nem tud létezni. A tengerből nem ihat. És azáltal, hogy a harmadik csapás az ivóvizek egy harmadát is megfertőzi, azáltal a csapás még inkább az embereknek a bőrén érezhető. Az egyiptomi csapások közül az ivóvizek is vérré változnak, mikor Mózes sen keresztül ezzel bünteti az Úristen. Itt nem vérré változik, hanem ürömmé. A csillag neve ugyanis, az égi lény neve, amely leesett, üröm. Az üröm a keserűségnek a szimbóluma. A vizek harmad része ürömmé változott. És számos ember meghalt a vizektől, mert keserűek lettek. Ez a leírás, amit legkönnyebben alkalmazható, értelmezhető lelki vonatkozásban. Az üröm, amely keserűvé teszi a vizeket, amiből élünk, és ami keserűvé teszi az ember szívét, az nem más, mint a reménytelenség. Ami ténylegesen halált okoz. A hitnek a halálát mindenek előtt, de ezer más szempontból is elveszi az ember életerejét, és a pusztulásba viszi. A reménytelenségnek a szörnyű bűne, ami éppen azért veszélyes, azért alattomos, mert az ember nem sorolhatja be egyetlen egy bűn kategóriába se. De épp azért biztosan öl. Ez az égi lény, ami megfertőzi az ember ivóvizeit, mondhatnánk így kútmérgező, ez az égi lény a keserűséget akarja árasztani, a reménytelenséget az emberi szívekbe, és ezáltal pusztítani őket. Ez miatt is kell gondolnunk, hogy egy bukott angyalról lehet szó, annak ellenére, hogy csak egy csillagról beszél a Szent Szöveg. Ekkor láttam és hallottam, hogy egy magányos sas repült az égen, és hangosan így kiáltott: jaj, jaj, jaj a föld lakóinak, a másik három angyal további harsonázása miatt, akik ezután fogják megfújni a harsonát. Ez egy a feszültséget még fokozó, közbeiktatott kis elem, amikor egy sas, egy madár, akit beszél, érzékelteti az olvasóval, hogy sok szörnyűség történt ezzel a négy harsonaszóval is, még szörnyű büntetés az elkövetkező három. Az ötödik angyal megfújta a harsonát, és láttam, hogy egy csillag esett le az égből a földre. Újra csak egy égi lény. Mondhatnánk egyértelműen további szövegből egy bukott angyal. Neki adatott a mélység kútjának kulcsa. A mélység maga a rossznak, az alvilágnak a szimbóluma, a kút pedig az, amelyik levezet eddig az alvilág mélységeibe. És megkapja a kulcsot, mint hogy ez a kút le volna zárva. És ő kinyitja a mélység kútját. És fölszállt

a kútnak a füstje, mint egy nagy kemence füstje. Erre elsötétült a nap, és a levegő a kút füstjétől. Amikor az alvilági valóság föltör a föld színére, az megmérgezi, elsötétíti a levegőt is, a légkört is. Ismét csak egy olyan kép, amit az ember sokszor jól ismert tapasztalatból is. Néha egy-egy közösségben annyira mérgező a légkör, hogy egyszerűen szinte nem tudunk egészséges kapcsolatokat kialakítani. A gonosz, az alvilág erői arra törnek, hogy megmérgezzék a valóságunkat. A kút füstjéből sáskák jöttek ki a földre, és olyan hatalom adott nekik, amilyen hatalom a föld skorpióinak van. A sáska hat pusztításának a leírását, ahogyan említettem, Joel prófétától veszi, szentszerző, ahol részletesen le van írva, hogy ezek a sáskák, akiknek az onásai egyszerre egy szörnyű hadsereggé válnak, beugrálnak minden egyes ablakon, pusztítanak, gyilkolnak, rabolnak, és nyomort, pusztulást, sivárságot hagynak maguk után. Mint amikor egy sáska járásnál letarolják a sáskák a vetést, ugyanúgy letarolják a gonosz erői, ilyen sáskaként, ezt mondja, hogy ugyanakkor skorpió hatalmuk van, vagyis skorpió farkuk, amivel tudnak gyilkolni, megcsípni, ezzel pusztítják el az ember világát. Azt a parancsot kapták, hogy ne bántsák a föld füvét, egyetlen zöldelő növényt sem, egyetlen fát sem, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs rajta Isten jele. Isten jele, Isten pecsítje, az az Istenhez tartozás jele. Ilyen értelemben használja az egyház mind a kerességre, mind a bérmálásra, illetve mind a papságra az eltörülhetetlen jegy, megnevezést, ami az élő Isten pecsítje. Isten az ő pecsítjével megjelöl is sajátjának ismer. Ez lehet egy kicsit megalázó, hiszen annak idején éppen, hogy a rabszolgákat pecsételték meg, de ez az Istenhez tartozást jelenti. És akiknek nincs ez a jele, akik nem az Istenhez tartoznak, azok szenvedik el ezeket a csapásokat. És mi csak azt kell mondanunk, hogy gyakorlatban lehetetlen szétválasztani a jókat meg a rosszakat. Mégis ezek a pusztító csapások elsősorban nekik szólnak. Parancsot kaptak, hogy ne öljék meg őket, csak kínozzák őket 5 hónapig. Kínjuk olyan, mint amikor az ember megsebzi a skorpió. Azokban a napokban az emberek keresni fogják a halált, de nem találják meg, vágyódni fognak a halál után, de a halál el fog menekülni előlük. Úgy tűnik, hogy a skorpióknak a hatalma, a sáskáknak, akik skorpió módjára kínozzák az embereket, hogy ezek a hatalma csak viszonylagos. Fájdalmat okoznak, szörnyűként, de igazából nem veszik el az emberek életét. Itt azonban az derül ki, hogy olyan szörnyű kínokat okoznak, hogy az emberek még a halálnak is örülnének. De ez még azt a kegyet se kapják meg, hogy meghalhassanak, hogy ne kelljen tovább szenvedniük. Érthető, hogy itt nem elsősorban csak fizikai kínzásokról van szó, hanem mindarról a fájdalomról, ami a lelkiekben megjelenhet. Ezek a sáskák érthetően, hogy csak szimbólumok, de jelzik azt a mély-mély fájdalmat, amit az Istentől elfordult emberek élnek át az Isten büntetéseként. Amit itt tudatosítani akar a Szent Szerző bennünk, az, hogy az Isten nem hagyja szó nélkül a rosszat. Pontosabban úgy tűnik, hogy a rossz saját maga okoz olyan szörnyű pusztulást. Az alvilág erői, amelyekkel szövetségben élnek az Istentől elfordult emberek, maguk olyan szörnyűségeket képesek cselekedni, hogy az emberek szívesebben még meg is halnának, de nem bírnak menekülni ebből a szörnyűségből. És aztán leírja a sáskáknak a kinézetét, hogy harcra kész lovakhoz hasonlítottak, fejüken, mint egy aranyhoz hasonló korona volt, arcuk olyan volt, mint az emberek arca, hajuk olyan volt, mint az asszonyok haja,
fogaik, mint az oroszlánok foga. Melvértjük olyan volt, mint a vaspáncél, és szárnyuk zúgása, mint a harcra száguldó nagyszámú lovas szekér zúgása. Skorpióhoz hasonló farkuk volt, és fullánk volt a farkukban, ebben pedig hatalom, hogy ártsanak az embereknek 5 hónapig. A mélység angyala volt a királyuk, akiknek a neve héberül Abaddon, görögül pedig Apollion. A leírás igazából a seregnek a szörnyű, ijesztő kinézetét írja le. A mélység angyalának a neve viszont, mint az Abaddon, mint az Apollon, azt jelenti, hogy pusztító. Vagyis épp arról van a szó, hogy hadseregével olyan szörnyű pusztítást végez, amivel hihetetlen módon megtetézi mindazt a pusztítást, amit az első 4 harsona zúgás okozott, vagy kiváltott.

érthetően, hogy mindezek a képek csak szimbolikusak. De az, amit el akar mondani a reményét vesztő igazaknak a szent szerző, akik az igazságtalanságtól, az üldöztetéstől szenvednek, hogy Isten igenis számon kéri az istenteleneken az ő tetteiket. Sőt, igazából azt akarja elmondani, hogy a rossz maga, amiben élnek, amihez hozzájárulnak az istentelenek, az okozza azt a szörnyűséget. Végső soron itt Isten cselekvése csak abban áll, hogy megengedi, hogy a gonoszságnak az erői működjenek. Hogyha eszünkbe jut egy-egy háború minden szörnyűségével, akkor látjuk azt, hogy mit jelenthet igazából az a pusztulás, az a sok szörnyűség, amit az alvilág, a gonoszság erői elszabadítanak. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nem lehet szétválasztani a jókat és a rosszakat. Annyi, hogy Isten a jóknak, a hozzá hűségeseknek megígéri azt a reménységet, hogy az ő győzelme jelent. A hatodik harsona nagyon sok mindenben hasonlít az ötödikhez, annyiban, hogy a pusztítást nem egy bukott angyal, hanem az Eufrátesz mellett levő négy angyal végzi. Így szól a szöveg, a hatodik angyal megfújta a harsonát, és egy hangot hallottam az Isten színe előtt álló arany oltár szarvai közül, amely azt mondta a hatodik angyalnak, aki innen a harsona volt, oldozd el a négy angyalt, aki a nagy Eufrátesz folyónál meg van kötözve. Eloldozták a négy angyalt, akik készen voltak az órára, a napra, a hónapra és az esztendőre, hogy megöljék az emberek harmad részét. Az Eufrátesz folyó az egyik határfolyója annak a területnek, amelyiken fekszik Babilon is. Babilon, mint a gonoszság hódító ereje, és azok az angyalok, amelyek ott vannak megkötözve, tehát egyelőre hatalmukban korlátozva, azok itt most felszabadulnak, és egy ismét csak a gonoszság erőit jelképezve egy szörnyű pusztítást végeznek. Mivel Babilonhoz kapcsolódik ez a gondolat, ezért az Isten ellenes erőkre, aminek különleges hatalmat ad az Úristen, megengedi pusztítást. Itt is igazából nem a négy angyal pusztít, hanem a hadserege. A lovas sereg száma 20 000-szer 10 000 volt. Hallottam a számokat. Így láttam a lovakat a látomásban, akik rajtuk ültek. Azoknak tüzes, kék és kénkő színű mellvértjük volt. A lovak feje oroszlán fejhez hasonlított. Szájukból tűz, füst és kénkő tört elő. Ettől a három csapástól elpusztult az emberek harmad része. A tűztől, a füsttől és a kénkőtől, amely a szájukból előtört. Mert a lovak ereje a szájukban és a farkukban van. Mert a farkuk a kígyóhoz hasonló feje van és azzal ártanak. Igazából ez a hatodik csapás is az ötödikhez hasonlóan egy olyan szörnyű, háborús pusztítást idéz, ami mindazt az elemi csapásokat, ami az első négy esetben megjelent, csak még inkább kihangsúlyozza. Az emberek és az emberek világa, amint az alvilág pusztító erőinek ki van szolgáltatva. Az a világ, amely elutasítja magától az Istent. Mindezek a képek, szimbólumok igazából szándékosan ijesztőek akarnak lenni. De azt mutatják meg, hogy milyen pusztítást végez, akár kívülről, akár belülről, mindaz, hogy elutasítjuk az Istent. És ha körbenézünk a világban, ezt látjuk. Látunk most szörnyű háborúkat. De igazából ezek a háborúk először az ember lelkébe kezdődtek, az Isten elutasításával. És az, amit el akar mondani a Jelenések könyvének az írója, hogy Isten nem hagyja szó nélkül mindazt az igazságtalanságot, az Isten ellenfordulást. Megbünteti azt ténylegesen azáltal, hogy engedi működni azt a rosszat, amit az emberek maguk szabadították föl. Engedi, hogy tetteik következménye a fejükre hulljanak.
végső soron csak arra volna szükség, hogy kérjék az Isten irgalmát, egy kis alázatra. És ehhez kapcsolódik az, hogy hogyan fejeződik be a hatodik csapás, amikor azt mondja, a többi ember, aki nem halt meg ezekben a csapásokban, mégsem tartott bűnbánatot. Az ember azt gondolná, hogy ez a sok-sok csapás, ez rádöbbentette a hibájukra. Nem, mégsem tartottak bűnbánatot. Nem tartottak bűnbánatot kezeik tette miatt, hogy ne imádják a gonosz lelkeket, az aranyból, ezüstből, rézből, kőből és fából való bálványokat, amelyek nem tudnak látni, sem hallani, sem járni. Nem tartottak bűnbánatot a gyilkosságokaik fölött, sem mágiáik fölött, sem paráznaságok, sem lopásaik fölött. Vagyis mindaz, ami az Istentől eltávolítja őket, attól nem fordulnak el. A világtörténelem tele van olyan csapásokkal, amelyeket az Isten azért enged meg, nem ő adja. Egyszerűen az ember bűnéből fakad fel. De azért enged meg, hogy meglássuk, hogy mekkora szörnyűs pusztítást okoz az Isten nélküliség. És egy ismétlődő tapasztalat, hogy az emberek legtöbbször még ekkor sem térnek meg. A hetedik harson a szó, amely ekkor megszólal, egy olyan ünneplést indít el, ami már az égben zajlik. A hetedik angyal megfújta a harsonát, és hatalmas hangok szólaltak meg a mennyben. A mi urunké és az ő Krisztusáé lett ennek a világnak az uralma, és uralkodni fog örökkön örökké, ámen. Vagyis a hetedik harsonával elkezdődik Isten különleges uralma. Itt gondolhatunk talán a hetedik napra is, amikor az Isten megpihen, itt viszont a hetedik harsonaszóra éppen, hogy átveszi az ő uralmát. Isten és Jézus Krisztus, az ő fölkentje. Jézus Krisztus ténylegesen világmindenség királya, de most a gyakorlatban még nem az. Arról a pillanatról beszél a hetedik harsonaszó kapcsán a Szent Szöveg, amikor elkezdődik a világuralom, a gyakorlati világuralom, Isten uralmának a megvalósulása. Nem csak rejtve, hanem valóságosan, láthatóan. Ekkor a 24 vén, akik Isten előtt ültek, arcra borultak és imádták az Istent. Hálát adunk neked, mindenható Úristen, aki vagy és aki voltál, mert átvetted hatalmadat és uralkodol. Isten uralma megvalósult a földön. A nemzetek, a pogányok ugyan dühöngtek, de eljött a te haragod. Az idő, hogy a halottakat megítéljék, és megadják a jutalmat szolgáidnak, prófétáknak és a szenteknek, azoknak, akik nevedet félik, a kicsinyeknek és a nagyoknak, hogy megrontsák azokat, akik megrontják a földet. Igazából ez az ítélet napja. Az ítélet napja, amikor Isten végérvényessé teszi azt, hogy csak ő parancsol, megjutalmazza övéit, és kiirtja, elpusztítja azokat, akik rontják, pusztítják a földet. Minden egyes bűnnel nem csak az én lelkemnek teszek rosszat, hanem pusztítom a világot is. Az emberi közösséget, de még a teremtett világot is. Isten, aki magának teremtette az embert is, meg az egész világmindenséget, most számon kéri azokon, akik pusztítják a földet, és helyreállítja az igazságosságot. A hét harsonának a leírása talán kicsit ijesztő az is, de éppen azt akarja elénk állítani a Szentíró, János a látnok, hogy Isten milyen módon érvényesíti az ő igazságosságát. Az igazságosság nem önmagában áll. Mindig ott van az irgalom lehetősége. Jézus a kereszten olyan módon adta oda az életét, hogy ténylegesen mindenkit fölbír emelni. De csak azt, aki igent mond neki. Azt mutatja meg a jelenések könyve, hogy mi lesz a világból, ha megmarad az Isten nélküliség útján. És ha körbenézünk, akkor ezt ténylegesen a gyakorlatban is látjuk. És zavarba ejtően sokszínű szimbólumokkal mutatja be. Mondhatná sokkal egyszerűbben is. Miért nem mondja sokkal egyszerűbben? Mert ha körbenézünk a világba, akkor tényleg ezt a káoszt látjuk mindenfelé.
ettől a káosztól akar bennünket visszatartani, elijeszteni, akkor, amikor elénk állítja azt, hogy mi történik, és mi lesz ennek a vége. Mert a legutolsó szó mégis az Istené, aki a hetedik harsonára átveszi az uralmát, megjutalmazza övéit, és elpusztítja, akik a földet pusztítják. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, kívánom, hogy ezen keresztül is közelebb tudjunk jutni a Jelenések könyvéhez, ami egy igen-igen különleges, nehéz, de annál gazdagabb üzenetet hordozó szentírási könyv. Ebben segítsen bennünket a Jóisten. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

alfától omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.

0: Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.
1: Dicsértessük Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon innen és túl. Szentségimádást közvetítünk az Erdély Mária Rádió Nagyváradi stúdió kápolnájából Barbusz Péter, a Szent József Plébánia templom plébánosa vezetésével, a kántori szolgálat pedig Majosat Ladgyel tartsanak velünk, imádkozzunk együtt.

0: Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Jézus, béke fejedelme, te azt akarod, hogy családjaink békében éljenek, egyetértés uralkodjék a házastársak, szülők és gyermekek, idősek és fiatalok között. A béke országa akkor fog eljönni, ha mindannyian készek leszünk elfogadni annak előfeltételeit, ha képesek leszünk szeretettel adadni magunkat egymásért. Dicsőtelek téged a békében élő családokért, mert szeretetükkel egymást szolgálják. Áld meg őket, és ott, hogy el ne fáradjanak ezen az uton. Áldott légy, mert azokat a családokat is a béke útjára vezeted, amelyeket most veszekedés, válás, erőszak oszt meg. Veszekedéseik legnagyobb kárvallottai a gyermekek, mert életükből elvesznek a lelki értékek. Áldott légy, mert az ilyen családokat is szeretettel hívod, hogy békéd útjára vezetve megerősítsd őket, és ha elfogadják békédet, akkor saját életükben is tapasztalják, hogy kezet nyújt, csókot vált egymással az igazság és a béke. Jézus Krisztus, béke fejedelme, köszönöm neked a békességszerző szavakat, amelyeket a kereszten halálod előtt kínzódóért imádkoztál. Köszönöm neked a békét, amely a leírhatatlan szenvedések tengerében eltöltött. Köszönöm a szeretetet, amely imádkozott ellenségeiért. Ez a béke útja, ez a megbocsátás is, a megbékélés, az imádság is az áldás útja. Jézus jól tudott, hogy szívünk megállás nélkül a békét keresi, s hogy nem lehetünk boldogok, ha ellenségeskedünk, ha nem békélünk meg veled és a körülöttünk élő emberekkel. Jézusom, miközben köszönetet mondok neked a szeretet erejéért, melyel megbocsátottál, ugyanakkor megnyitom előtted a szívemet is, mindazok nevében, akik haragban élnek, s akiknek a szívében nincs a megoszlást ledőzni képes szeretet. Jézus béke fejedelme, adj nekünk erőt a kiengesztelődéshez és a megbocsátáshoz. Amen.

0: Jézus szentséges szíve,
1: minden szív királya, imádattal borulok le előtted, és hálát adok lángoló szeretetedért. Szívből óhajtom, hogy jöjjön el a te országod. Vigyázz reám, hogy bármi történjék is, el ne távolodjak tőled, sőt, egyre jobban ragaszkodjak hozzád. Tarts távol a bűntől, erősítsd akaratomat, hogy ügyelni tudjak érzékeimre, képzeletemre és szívemre. Segíts, hogy megszabaduljak bűnre vezető hibáimtól. Jézus szentséges szíve, egész életemet arra szentelem, hogy téged szeresselek, szolgáljalak, és mindenben téged kövesselek. Nélküled minden hiába való, de veled már most enyém a mennyország boldogsága. Add áldásod, hogy erről hitelesen tanúskodjam testvéreim között. Mária, Jézus után a tiéd a legszeretetleméltóbb és legtökéletesebb szív. Taníts meg rá, hogy fiadat napról napra egyre jobban szeressem, mivel a mennyben Jézus közvetlen közelében élsz, járj közben értünk is. Amen.

Uram Jézus Krisztus, szent szívednek ajánlom magamat és egész életemet, minden cselekedetemet, munkámat, imádságomat, örömet és szenvedésemet, hogy téged dicsőítselek és szeresselek. Legyen egész életem tiéd, aki mindig szeretsz engem. Önts szívembe tiszta szeretetet, hogy téged soha el ne felejtselek, és tőled soha el ne szakadjak. Szelíd és jóságos szív, add meg nekem a végső bűnbánat kegyelmét, légy biztos menedékem, halálom óráján, és vezess be országodba. Hiszen tudom, és hiszem, hogy Jézusomnak szívén megnyugodni jó. Éppen ezért kérlek, engedd elhunyt drága szeretteinknek is, és nekem is gyarló hívednek, hogy egykor e földi bajtól, bútól, küzdelemtől és gyötrelemtől megszabadulva megpihenhessek szentséges szíveden. Amen.

Jézusom, kopogtatni szeretnék a te szíved ajtaján, kérni és könyörögni jöttem a te mindenható, szerető szívedhez. Te tanítottad, hogy kitartóan és álhatatosan kell imádkoznunk. Én is így teszek. Hitem és bizalmam által kimutatom, mennyire tisztelem a te jóságos, részvéttel teljes, nagykegyelmű szívedet. Így teszek, hogy elnyerhessem gyógyító kegyelmedet, amelyet most kérek tőled, és amelyre oly nagy szükségem van. Hozzád jövök, és kérlek, te adj nekem enyhülést. Hozzád kiáltok, kérve a te könyörületességed, segítsen szükségemben. Amen.

Ó, megváltóm szent szíve, könyörülj rajtam a te nagy irgalmasságod szerint. Irgalmasság szent anyja, Mária, hozzád is folyamodom ügyemben. Emlékezzél meg róla, mekkora ereje van anyai könyörgésednek, szent fiat szíve előtt. Könyörgök hozzád, légy szószólóm, és tárt Jézus szentséges szíve elé kérésem. Nevesd meg könyörgésemet szükségem idején, hanem oltalmazd meg engem, és segíts rajtam, ó dicső, ó áldott szűzanya, valamennyiünk édesanyja, közben járója és szószólója. Engeszteld meg szent fiadat, ajánlj és mutasd be minket szent fiadnak. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Amen.

Megváltó Jézusunk, felénk kitárt, megsebzett szívedben látjuk a végtelen szereteted, mely nem csak a nyomorult bűnösök menedéke, hanem a kegyelemnek forrása, az irgalomnak kútfeje és szükségünkben segítünk. Most hozzád fordulva arra kérünk, hogy fogadd gondviselő szeretetedben családjainkat, barátainkat, az értem imádkozókat és a velem vagy nálam jobban szenvedő embertársaimat is. Bocsásd meg vétkeinket, leborulva kérlek, segíts rajtunk minden szükségünk idején. Ó, szeretetteljes szív, légy kegyes megpuhítani az elkeményedett szíveket, enyhíteni a tisztító tűzben szenvedő lelkek gyötrelmeit. Légy menedéke a haldoklóknak, vigasztalója a szenvedőknek. Végül, ó szeretett szíve, légy minden dolgomban, de legfőképpen halálom óráján, légy biztos menedéke megriadt lelkemnek. Azon rettenetes pillanatban fogadj el irgalmad ölében. Ó Jézus, szentséges szíve, bízom benned, ne engedd, hogy elvesszek. Amen.

Jézus fenséges szíve, örök életünk reménysége, áldott szív, mely életre hív, melyből értünk vér és víz fakadt, hogy lemossa bűneink végső áldozatként meghasadt. Jézus jóságos szíve, néked ajánljuk életünk, kérünk, cseréld ki a mi szíveink, hogy érezhessük szerető szíved melegét, s ekép szeressük mi is testvérünk, viselvén együtt életünk nehezét. Amen.

Ó Jézus szentséges szíve, önsd ki áldásaid bőségét az egyházra, szentatyánkra és az egész papságra. Adj kitartást az igazaknak, térítsd meg a bűnösöket, világosítsd meg a hitetleneket, légy segítségére a haldoklóknak, szabadítsd meg a tisztító tűzben szenvedő lelkeket, és terjeszd ki minden szívre szereteted uralmát. Amen.

Jézus, szíved oly csodálatos, a szeretet benne, mint virág illatos, mely egyre ontja illatát mindenkire egyaránt. Ó Jézusom, szíved fedjen engemet, és fakasszon bimbót szívemben a te szereteted, hogy csak benned és általad szeressek bárki mást. Kérlek, űzz szívemből a gonosz minden varázsát, s add nekem a te szívednek jóságát. Jézusom, fölajánlom imáimat a te szíved szándékára, ott és akkor használd értékét, hol a legnagyobb szükség van rá. Amen.

Jézus szíve, neked adom mindenemet, értelmemet, hogy felvilágosítsd szívemet, hogy irányítsd akaratomat, hogy megerősítsd nyomorúságomat, hogy meggyógyítsd szívemet, hogy feláldozd lelkemet, hogy megments engemet. Amen.

szeretetre méltó üdvözítő, attól a kívánságtól indítatva, hogy lelkem hálás érzelmeit irántad kinyilvánítsam, és bűneimért valamennyire elégtételt nyújtsak, magamat legszentebb szívednek szentelem, és teljesen neked ajánlom magamat. Azon felül fölteszem magamban, hogy kegyelmed jó voltából téged soha többé megbántani nem akarlak. Amen.

Jézus szent szíve, minden jónak forrása, imádlak téged, hiszek benned, szeretlek téged, és bánom minden bűnömet. Neked ajándékozom az én szegény szívemet. Tedd alázatossá, tisztává, és minden kívánságodnak megfelelővé. Add, jóságos Jézusom, hogy én benned, és te én bennem élj. Védj meg veszedelemben, vigasztalj a szenvedésben, őrizd meg testem egészségét, add áldomást minden művemre, és a szent halál kegyelmét add meg nekem. Amen.

Jézusnak szeretettől lángoló szíve, az isteni szeretet végtelen kiáradása. Imádlak, szeretlek és egyesülök szentséges szíved szándékával, óhajtva, hogy ezután mindig csak szeretetedből éljek. Szent szíved sugallata szerint kívánok ezután eljárni mindig és mindenben. Meg akarok halni a bűnnek, s csak általad és érted kívánok élni. Jézusom szerető szíve, mindent elfogadok, egyesülve jóságos szíveddel, bármi ér is, magam és mások bűneinek engesztelésére. Szerető szív, légy biztos menedékem életem minden szakában, és majd halálom óráján. Amen.

0: Jézus béke fejedelme, te arra tanítottál bennünket, hogy e világ nem adhat békét, mert a béke tőled származik. A fiatalokra ma óriási veszély leselkedik. Mindenki béke után áhítozik. Ám jöjj, de sokan nem lelik meg. Hamis proféták áldozatává válnak, olyanékéve, akik békét hirdetnek, de egy szót sem szólnak megbocsátásról, kiengesztelődésről, igazságosságról és szeretetről. Sokan a kábítószer, az alkohol, a féktelen élvezetek útjára lépve a világ törvényét követik, ám az nem biztosított békét a számukra. Jézus, utasd meg magad nekik, légy az ő békéjük, hogy minden fiatal elmondhassa Szent Ágoston szavaival, nyugtalan az én szívem, Istenem, amíg benned meg nem nyugszik. Jézus béke fejedelme, légy ifjúságunk békéje. Jézus béke fejedelme, áldj meg minket, akik itt egybedültünk, ajándékozz nekünk a te békédet. A te békét áldott harmataként szálljon le minden nyugtalan szívre, minden szorongással teli félelemben élő szívre, minden elkeseredett, sajgó szívre. Hárítson el minden békétlenséget, minden viszályt családunkból, közösségeinkből, az egyházból és a világból. Azok, akik a szenvedés miatt veszítették el békéjüket kegyelmed erejével, nyerjenek vigasztalást. Azok, akik képtelenek megbékélni másokkal, képtelenek megbocsátani, nyerjék el a béke kegyelmét, hogy összetartásban éljenek. Dicsőíts meg nevedet, béke fejedelme, mindenkiben, akinek beteg a lelke és a teste. Áldj meg minket a béke királynőjének közben járására, te a kérszi suralkodon, örökkön örökké.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úr Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív az örök atya fiának szíve!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a szűzőnye méhében a Szent Lélektől alkotott szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív az Isten igével lényegileg egyesített szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a végtelen fölségű szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a Isten szent temploma!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a magasságbelinek szent szekrénye!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a Isten háza és a mennyország kapuja!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a szeretet lángoló tűzhelye!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív az igazságosság és szeretet tárháza!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden erénynek mélysége!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden dicsérete legméltóbb szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden szív királya és központja!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, mert a bölcsességnek és tudománynak összes kincsei megvannak!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív, amelyben a mennyei atyának kedvetelt!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív, aki után ősotyáink kívánkoztak!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív, béketörés nagy irgalmú szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív, dusgazdag mindazok iránt, kik hozzád folyamodnak!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív, az életi szentség forrása!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve mind halálig engedelmes szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve lándzsával átdöfött szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden vigasztalás kútfeje!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk!
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus, ve békességünk és engesztelődésünk.
1: Irgalmazz nekünk.

0: ívre és a dicséretre és elégtételre, amit a bűnösök helyett bemutatott, a bűnösöknek pedig, akik ő a modért esdekelnek, adj megengeszted a bocsánatot, Szent Fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az emberiség felajánlása Jézus szentsége szívének. Urunk Jézus, az emberekre árasztott szeretetedet sokan hálátlanul közömbösséggel, hanyagsággal is megvetéssel visszanozzák. Ime, mi leborunk oltáról előtt, és őszinte tiszteletünkkel kívánunk kárpótlást adni az emberek bűnös közönségéért és a sírelmekért, melyeket szeretet legméltóbb szívedet minden oldalról illetik. Mély fájdalommal először is a magunk számára kérjük irgalmadat, készek vagyunk önkéntes engeszteléssel elégtételt nyújtani nem csak a saját magunk bűneiért, hanem mások vétkeikért is, akik az üdvösség útjától messze tévedtek, nem követnek téged, a pásztort és vezért, meggátolkodtak hitetlenségükben, lából topossák keresztségi fogadásukat, és lerázták törvényed édesigáját. Mindezeket a szánandó bűnöket összesen is általában is kiengesztelni törekszünk, egyenként pedig jóvá tenni akarjuk. Az életmód is az öltözködés fényűzését és szemérmetlenségét, a romlottság számtalan törvetését az ártatlanok lelkére, az ünnepnapok megszegését, a te nevedre és szentjédre szólt szörnyű káromlásokat, a te földi helytartód és popságot gyalázását, magának az isteni szeretet szentségének mellőzését, vagy szentség töréssel illetését, a nemzetek nyilvános bűneit, amelyekkel az általad alapított egyház jogai és tanítás ellen szegülnek. Ó, bárcsak jóvá tehetnénk ezeket a megbántásokat, hogy téged bűneinkért engeszteljünk, felajánljuk azt az áldozatot, amelyet a kereszten atyádnak bemutattál, és oltárainkon naponként megújítasz. Hozzácsatoljuk a szizanya, a szentek és a jámbor hívek engesztelését. Szívből ígérjük, hogy amennyire tőlünk telik, kegyelmet segítségével erősíttel, tiszta erkölcsökkel az evangéliumi törvények, főképp a szeretet parancsának tökéletes megtartásával teszünk majd eleget a magunk és mások bűneiért, és nagy szereteted iránt tanúsított közömbösségünkért. Amennyire csak tudjuk, megakadályozzuk majd az ellened irányuló megbántásokat is, és arra törekszünk, hogy minél több embert megnyerjünk követésednek. A boldogságos szűz közbenjárására fogadd el, kérünk, legkegyesebb Jézus, készséges engesztelésünket. Segíts meg bennünket, hogy hivatásunkban és szolgálatodban a végső álhatatosság kegyelmétől támogatva halálunkig hűségesek maradjunk, és minnyájon eljussunk abba a hazába, ahol te az atyával és a Szentlélekkel egyetemben élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön, örökké.
1: Amen.

Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, ebben a szentségben kényszenvedésednek emlékét hoztad ránk, ott kérünk, tested is vére szent titkát tud tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelni élvezzük,

Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk az Erdély Mária Rádió Nagyváradi stúdió kápolnájából. Barcbusz Péter a Szent József plébánya templom plébánosa vezetésével, a kántori szolgálat pedig Majosat látta. Köszönjük, hogy velünk tartottak, együtt imádkozhattunk. Vigyázzanak magukra és egymásra. Kívánok önnek Istentől megáldott szép napot. A mikrofonnál Mitra Liviát hallották, dicsértessék Jézus Krisztus.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise a liturgikus évről. Központjában a heti és az évi húsvét megünneplése áll. Leó pápa a cseh fiatalokhoz. Tegyetek tanúságot Krisztus szeretetéről családotokban és társadalmatokban. 14. Leó pápa részvéttávirata a kolumbiai földrengés áldozataiért. A Vatikán közzétette Leó pápa a San Marino-i és Rimini látogatásának programját.

0: 14. Leó pápa katekézise a liturgikus évről. Középpontban a heti és az évi húsvét megünneplése. Augusztus 12-én a Szent Péter Bazilikában tartott általános kiallgatáson 14. Leó pápa tovább folytatta a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciójának elemzését, és ezúttal a liturgikus évről tanított, hangsúlyozva, hogy az Úr napjának megszentelése vasárnaponként alapvető és elengedhetetlen a keresztény közösség minden tagja számára. Az egyháza liturgiában Krisztus misztériumának üdvözítő valóságát ünnepli, és így teszi lehetővé a hívők számára, hogy egyre mélyebben részesüljenek benne.
1: Il quinto capitolo della Costituzione conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico, tema sul quale oggi vogliamo soffermarci.
0: A Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúció 5. fejezete a liturgikus évről szól, amelyről ma szeretnénk elmélkedni, hogy megvilágítsuk annak értékét minden hívő életében. Kezdte beszédét a Szent Atya. A keresztény ünnepek ciklusának elnevezése, mint liturgikus év, Isten szolgája, Prosper Gérangib apátnak köszönhető, mert általa terjedt el a kifejezés az egyház nyelvezetében. A Mediator Dei kezdetű enciklikájában 12. Pius pápa kijelenti, hogy az egyházi év nem a múltbeli tények hideg és merev megjelenítése, vagy más idők valóságainak egyszerű felidézése. A liturgikus év sokkal inkább maga Krisztus, aki mindig az egyházában él, és aki tovább folytatja fogyhatatlan irgalmasságának útját, amelyet ebben a halandó életben kezdett meg, azzal a céllal, hogy az emberi lelkeket kapcsolatba hozza misztériumaival, és azokon keresztül éltesse őket, amelyek örökké jelenvalóak és hatékonyak. A liturgikus évet tehát úgy kell értelmezni, folytatta a pápa, mint Krisztus történelemben végbevitt üdvözítő művének állandó megvalósulását. Ezen időbeli cikluson keresztül az egyház kapcsolatban marad az Úr megváltó művével, hogy minden hívőt betöltsön a kegyelme. Az értünk meghalt és feltámadt Jézussal való találkozás a cél, amelyet az egyház mindig követni akar, miközben a húsvéti esemény ünneplését helyezi minden pillanat középpontjába. Ezért a zsinati atyák a vasárnapot, az ősi ünnepnapot a liturgikus év alapjának és magjának tekintették. Több modern nyelven, mint például olasz, spanyol, francia, a neve is bizonyítja, hogy a Dies Domini az Úr napja. Még azokban a nyelvekben is, mint például az angol Sunday és a német Sonntag, ahol a nap napjára való utalás marad fenn, felcsillan a Krisztussal való kapcsolat. Ő Krisztus, az igazi igazságosság napja, aki minden embert megvilágosít.
1: San Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Dies Domini, insegna che la domenica è giorno del Signore, giorno della Chiesa, giorno dell'uomo e infine giorno dei giorni.
0: Szent II. János Pál pápa a Dies Domini kezdeti apostoli levelében, amelyet 1998 májusában adott ki, azt tanítja, hogy a vasárnap az Úr napja, az egyház napja, az ember napja és végső soron a napok napja. Mivel a vasárnap a heti húsvét, amelyben felidézik és jelenvalóvá teszik Krisztus feltámadásának a napját, ez a nap egyúttal feltárja az idő jelentését is. A feltámadásból adódóan felosztja az emberi időt hónapokra, évekre, évszázadokra, mint egy irányt adó nyíl, amely áthalad rajtuk, és Krisztus második eljövetelének célja felé irányítja őket. A vasárnap elővételezi egyben az utolsó napot, a parúziát, a végidőt, amikor mindannyian feltámadunk. A vasárnap megszenteléséhez elengedhetetlen az eukarisztia ünneplése, állapította meg Leó pápa. Az ige hallgatása és Krisztus testében való részesedés a zsinati atyák szerint magába foglalja a convenire in unum, az egybejönni elnevezésű ünnepi összejövetelt. Ebben az összejövetelben a keresztény közösség láthatóvá teszi közösségét az Úrral, és tanúságot tesz Krisztushoz tartozása és az egyház iránti hűsége mellett. Ez az összejövetel nem helyettesíthető pusztán virtuális jelenléttel, és nem is redukálható pusztán passzív összejövetelre. A liturgikus összejövetel a testvérek aktív részvételében valósul meg, akiket egybe hívtak meg, hogy hálát adjanak Istennek, aki minket nagy irgalmából Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott.
1: A tale proposito esorto tutti a ricercare le migliori condizioni affinché sia possibile prendere parte alla Santa Messa anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro.
0: A Szent Atya ezzel kapcsolatban arra buzdít mindenkit, hogy törekedjen a legjobb feltételek megteremtésére, hogy azok is részt vehessenek a szentmisén, akik vasárnaponként nem tudnak szabadságot kivenni a munkájukból. Kedves barátaim, folytatta a Szent Atya, a vasárnapok tagolta liturgikus évnek érdekes története van, amely összefonódik az egyház hitével és áhítatával. A Krisztus utáni második század óta a heti húsvét ünneplésére csatlakozik az évenkénti húsvét, a legnagyobb ünnep, amely az 50 napos legörömteribb időszakra terjed ki, amely a pünkösdel éri el a csúcspontját, és amelyre a nagybőj bűnbánati ideje készít fel. A karácsonyi ciklus későbbi kialakulása a húsvéti ciklus mintájára lehetővé tette számunkra, hogy újra átéljük Isten igéje megtestesülésének, születésének és a világ számára való megjelenésének misztériumait. Az egyház különböző időkben beiktatta a boldogságos Szűz Mária tiszteletét, aki elválaszthatatlanul összekapcsolódik fia üdvözítő munkájával, valamint a vértanúk és más szentek emlékét, akik a mennyben tökéletes dicséretet énekelnek Istennek, és közben járnak értünk. A liturgikus év így szentségi formában jeleníti meg az üdvtörténet pedagógiáját, elvezetve a hívőket a Mesiás várásától a húsvéti misztérium teljességéig és az eljövendő dicsőség erővételezéséig. Ebben az egyház Krisztus misztériumának üdvözítő valóságát ünnepli, lehetővé téve a hívek számára, hogy egyre mélyebben részesüljenek benne. Ezért a liturgikus év inspiráló elvet és lényeges keretet képez minden lelkipásztori tevékenység számára, zárta szerdai katekézisét 14. Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
3: Leó pápa a cseh fiatalokhoz. Tegyetek tanúságot Krisztus szeretetéről családotokban és társadalmatokban. 14. Leó pápa arra buzdította az augusztus 11-e és 16-a között Osztravában, Csehországban megrendezett országos ifjúsági találkozó résztvevőit, hogy forduljanak bizalommal Jézushoz, aki legyőzte a világot. Fogadjátok buzgón Krisztus élő jelenlétét és igéjének világosságát, hogy tanúságot tehessetek szeretetéről családotokban, a társadalomban és az élet, a munka és a tanulás különböző területein. 14. Leó pápa ezt a tanácsot adta az országos ifjúsági találkozó résztvevőinek, amely augusztus 11-én kezdődött a csehországi Osztravában, és augusztus 16-áig vasárnapig tart.

Isten szeretetéről az élet és a társadalom minden területén. Biztosította atyai imájáról az összes résztvevőt, és apostoli áldását adta rájuk. Végül annak a reményének adott hangot, hogy az esemény eredményes lesz, és alkalom arra, hogy az Úrban új és hiteles barátságok szülessenek.

0: 14. Leó pápa részvédtávirata a kolumbiai földrengés áldozataiért. A Szent Atya a kolumbiai földrengés másnapján, kedden délben, Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával táviratot küldött Francisco Javier Munera Correa érseknek, a kolumbiai püspöki konferencia elnökének, amelyben együttérzéséről biztosítja a károsultakat és imáiról biztosítja őket. A Szent Atya mély szomorúsággal értesült a tragikus földrengésről, amely Kolumbia számos területét súlyosan érintette, haláleseteket és számos sérülést okozva, valamint súlyos anyagi károkat eredményezve, itt többek között számos templom is megkárosodott. A Szent Atya imádkozik az elhunytak örök nyugalmáért, és az Úrhoz fordul a tragédiában megsérültek mielőbbi felépüléséért. 14. Leó pápa szívből jövő részvétét fejezi ki azon családoknak, akik mély fájdalommal gyászolják szeretteik elvesztését. A pápa lelki közelségéről biztosítja őket, és háláját fejezi ki mindazoknak, akik nagy lelki odaadással dolgoznak az áldozatok felkutatásán, mentésén és megsegítésén. Ugyanakkor a boldogságos Szűz Mária közbenjárására arra kéri az Urat, hogy árassza el a szeretett kolumbiai népet, a lelki erő és a keresztény remény ajándékaival, és szívből adja rájuk apostoli áldását. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírása a Vatikánban 2026. augusztus 11-én.
1: A Vatikán közzétette Leó pápa San Marinói és Rimini látogatásának programját. A Szentszék sajtóirodája augusztus 12-én közzétette 14. Leó pápa augusztus 22-i lelkipásztori látogatásának hivatalos programját a San Marinói köztársaságba és Riminibe. Az egynapos pápai út rövid, de tele van találkozókkal a San Marinói köztársaságban és Riminiben. Leó pápa részt vesz a népek barátságának találkozóján, amely a Comunione e Liberazione egyházi mozgalom által szervezett hagyományos közéleti találkozó az olaszországi Románia régió városában. Idén augusztus 21-e és 26-a között rendezik meg Riminiben a Szeretet, amely a napot és a többi csillagot mozgatja címmel. Leó pápa várhatóan reggel 8 órakor indul a vatikáni helikopter leszálló pályáról. Egy órás repülés után a San Marinói köztársaságban található Torraccia repülőtéren száll le, ahonnan a Piazza della Libertára, a Szabadság térre siet. A kormánypalotában találkozik az államtitkárokkal, majd zárt körű megbeszélést tart a régens kapitányokkal a 12-ük tanács termében. Ott aláírja a vendégkönyvet. Délelőtt 10 óra 40-kor a tanács teremben találkozik a nagy tanács tagjaival. Ezt követően a kormánypalota központi erkélyéről Leó pápa üdvözli a téren összegyűlteket és apostoli áldását adja rájuk. Ezután a San Marinói bazilikába megy, ahol Domenico Beneventi püspök, San Marino Montefeltro püspöke és Marco Mazzanti rektor atya fogadja. Szentségimádásra kerül sor, és a pápa lerója tiszteletét Szent Marinus erekélyi előtt, papok, megszentelt személyek és az egyházmegye egyházi élete képviselőinek részvételével. 12 óra 15-kor a téren üdvözli a híveket, és búcsút vesz a hatóságoktól. Szigorúan magánjellegű látogatás keretében 14. Leó pápa ezután meglátogatja az ágostonrendi apácák páduai Szent Antal kolostor közösségét is Pennabilliben. Penabilli egy festői szépségű középkori hangulatú olasz

kisváros Emília-Románia régióban, Rimini megyében. A település az Appenninek hegyei között a Marrecchia völgyben fekszik, és különleges művészeti, kulturális, valamint spirituális örökségéről híres. A II. Világháború idején a szerzetes nők a háború atrocitásaira reagálva megnyitották kapuikat két olyan szerzetes női közösség előtt, akiket a németek Németországba akartak deportálni, valamint a Riminiből kitelepített családok fiatal leányai előtt. Ma a közösség 11 ünnepélyes fogadalmat tett apácából, két ideiglenes fogadalmat tett apácából és egy novíciából áll. Robert Prevost, a mostani 14. leópápa, a rend akkori generális priória hagyta jóvá négy szerzetes nő áthelyezését a sienai Lecceto Ágoston rendi kolostorból Pennabilibe, ami még jelentősebbé tette ezeknek a szemlélődő szerzetes nőknek a jelenlétét a környéken. A pápai helikopter várhatóan 14 óra 45-kor száll le a Rimini Expo területén. Ezután 14. Leó két kiállítást látogat meg, az egyiket Szent Ágostonról, a másikat Léon Armelről. Léon Armel egy úttörő francia textilgyáros és római katolikus társadalmi reformer volt, 1829 és 1915 között élt. Teljesen megváltoztatta a munkások és a vezetők viszonyát azzal, hogy bevezette a munkahelyi demokráciát. Val-de-Bois-ban található gyárát keresztény szövetkezetté alakította, és közvetlen tanácsokat adott 13. Leó pápának a modern katolikus társadalmi tanítás megalapozásához. Leó pápa a kiállítások után megáll a gyermekfaluban is, ahol üdvözli a találkozó résztvevőit. Ezt követően délután 4 órakor egy találkozóra kerül sor a nagy auditoriumban. 14. Leó várhatóan 17 óra 30-kor érkezik a Rimini székesegyházba, ahol beteg emberekkel, fogyatékkal élőkkel és a Caritas által támogatott szegényekkel találkozik. Ezután a kikötőtérre megy, ahol este 6:30-kor szentmisét mutat be. A látogatás este 8 órakor ér véget, és este 9 órakor a pápa visszatér a Vatikánba. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád szápel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztess jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a Szomjasföld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettest szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

Akkor Péter odament hozzá, és azt mondta neki: Uram, hányszor vétkezhet ellenem a testvérem? Hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Péter úgy érezhette, hogy egy nagylelkű ajánlatot tett Jézusnak azáltal, hogy megkérdezte: vajon elégséges-e az, ha 7-szer megbocsájt valakinek? A korabeli zsidó vallási hagyományban ugyanis a megbocsátást legfeljebb 3-szor kellett kérni. Ha a sértett fél a 3-szori kérés után is makacsul elzárkózott a bocsánatkérés elfogadásától. A zsidó törvények szerint a bűn és a neheztelés terhe már az ő vállát nyomta. Az elkövető pedig mentesült a további próbálkozások alól. Jézus válasza azonban minden emberi számítást felülír. Nem azt mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Ezáltal nem egy új felső határt állít fel, inkább arra hívja fel a figyelmünket, hogy a valódi szeretet nem vezet nyilvántartást a sérelmekről. Kész mindig új esélyt adni. Mi sokszor hosszú listát vezetünk a minket ért bántásokról. Évekkel később is pontosan emlékszünk egy sértő kijelentésre, egy igazságtalan döntésre. Újra és újra felidézzük ezeket magunkban, közben azonban észre sem vesszük, hogy a múlt sebei lassan foglyul ejtik a jelenünket, vagy akár a jövőnket. Lehet, hogy van valaki, akinek a neve most eszedbe jutott. Valaki, akivel kapcsolatosan azt érzed, olyan mély fájdalmat okozott, hogy képtelen vagy megbocsátani. Ne a saját erődre támaszkodj. Kérd a Szent Lelket, hogy ő alakítsa át a szívedet, és tegyen készségessé a megbocsátásra. Majd mondd ki: ellene mondok a haragomnak. Szabadon engedem ezt a szemét. Kérlek, gyógyíts be a sebeimet. A megbocsátás nem változtatja meg a múltat, de megszabadít attól, hogy a múltat uralja a jövődet.

Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik az Isten szavát hirdették nektek. Gondoljatok életútjuk végére, és kövessétek őket a hitben. Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Ne hagyjátok, hogy különféle megtévesztő tanítások félrevezessenek benneteket.

0: Krisztusnak, a jó pásztornak, aki életét adta jó hajért, hálásan mondjunk dicséretet és könyörögjünk hozzá, Urunk, légy néped pásztora. Krisztus, te a szent lelki pásztorokban megmutattad szerető irgalmasságodat. Az ő közben járásukra légy mindig irgalmas hozzánk.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te lelki pásztori küldetésedet helyetteseid által gyakorlod. Továbbra is te magad vezess minket elöljáróink által.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te szentjeid által vezetted a népeket, és testi-lelki orvosuk lettél. Add, hogy mindig legyenek, akik életünket és megszentelésünket szolgálják.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te szentjeid bölcsességével és szeretetével nevelted nyájadat. Vezess minket pásztoraink által mindig az élet szentség út.

0: Istenünk, te boldog 11. incepápát csodálatos lelki erővel ruháztad fel, hogy egyházad szabadságát megvédje, és a keresztények erkölcseit üdvösen megújítsa. Közben járására ad, hogy erősek legyünk a hitben, a gonosz lélek cselvetéseit legyőzzük, és elnyerjük tőled az örök jutalmat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Milyen sok ember van, aki sosem ismerte meg az örömet. Ürességgel táplálkoznak, és a kétségbeesés létráján kapaszkodnak. A sötétség és a halál árnyékában ülnek. És nem is kell a föld golyó túloldalán keresgélnünk őket. Ott élnek szomszédságunkban, utcáinkon járnak, talán éppen a mi családunk tagjai. Valódi öröm nélkül élnek, mert remény nélkül élnek. Remény nélkül élnek, mert sosem hallották. Tényleg sosem hallották Jézus Krisztus evangéliumát. Mert sosem találkoztak egy testvérrel vagy nővérrel, aki még érintette volna életüket Jézus szeretetével, és felemelte volna őket nyomorúságukból. El kell ezért mennünk hozzájuk, mint a remény hírnökei. El kell vinnünk hozzájuk az igazi öröm tanúságát. Zálogát kell adnunk elkötelezettségünknek, hogy egy igazságos társadalomért és városért akarunk dolgozni, ahol tisztelik és szeretik őket. Így hát bátorítalak titeket, hogy legyetek mély és tartós hitű emberek, legyetek a remény hírnökei, legyetek az öröm hírnökei, legyetek az igazságért dolgozók. Engedjétek, hogy Krisztus evangéliuma, a jó hír kisugározzék szívetekből, és a béke, amit egyedül ő adhat meg, örökre lelketekben maradjon. Örvendjetek mindig az Úrban, újból azt mondom, örvendjetek.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Egyetlen jó cselekedet, még ha a legeldugottabb sivatagba vitték is véghez, hatással van az egész világra, mondta Nikos Kazantzakis.

0: az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Jézus így válaszolt, mondom neked, nemhogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Ezért hasonlóan mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki el akarta számoltatni a szolgáit. Amikor hozzá kezdett, egy olyan embert vittek elé, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből visszafizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és úgy fizesse meg. A szolga ekkor leborult előtte, és így esedezett, légy türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban kiment az a szolga, találkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel irántam, és megadom majd neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe záratta őt, amíg meg nem fizeti a tartozását. Amikor szolgatársai látták ezt, nagyon felháborodtak, elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá, gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én megkönyörültem rajtad? És ura haragjában átadta őt, hogy kínozzák, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő testvérének. Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, elhagyta Galileát, és elment Júdeának a Jordánon túli vidékére. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, egy picit a megbocsátásról szeretnék egy pár gondolatot megosztani. Gondoljon ki az ellene valaha vétkezőre. Valaki ellen rettentő nagy dolog vétkezni, vagy vétkezni egymás ellen. Sokszor a magunk vétkezését nem szoktuk új számon tartani, arra nem emlékezünk már, azt észesen vesszük, ha valakit megbántunk. Mindig csak azt tudatosítjuk magunkban, ha valaki más vétkezik ellenem, hogy megbántott, hogy megsértett. És mindnyájunknak van ilyen, nem is egy, hanem több. És elmondhatjuk, hogy micsoda rettenetes dolgok történnek az egyik meg a másik ember között. Milyen rettenetesen tudnak az emberek vétkezni, megbántani egymást. Hogy meg tudjuk rontani, keseríteni, tönkre tudjuk tenni egymás életét. És milyen pokollá tudjuk változtatni Istennek a szép világát. Mennyire meg tudjuk sérteni egymás lelkét. Milyen fájóan tudunk rátaposni a másiknak a tyúk szemére, a szívére. Micsoda durva csizmákkal tudunk beletaposni egymás életének a boldogságába. És sokszor milyen késő, amikor erre rájövünk, hogy vétkeztünk egymás ellen. És olyan természetes, hogy az ember az ellene vétkezőre megharagszik, gyűlölettel gondol rá, szídja, csepüli, ahol csak tudja, vagy a legjobb esetben levonja róla a konszekvenciát, és távol tartja magát tőle. És olyan természetellenes az, amit Jézus mond, hogy meg kell bocsátani 70-szer, 7-szer. Tehát megbocsát annélkül, hogy az illető jóvá tette volna a vétkét. Annélkül, hogy amit összetört bennem, meggyógyult volna. Annélkül, hogy amit elvett tőlem, visszadta volna. Sőt, annélkül, hogy a vétkét bűnét beismerte volna, és bocsánatot kért volna. Tehát minden jóvá tétel nélkül megbocsát az ellene vétkezőnek. Mert a megbocsátás ezt jelenti. Azt jelenti, hogyha még vérzik is a seb, amit az a másik ütött,

Ha még el sem múlt a fájdalom, amit az a másik okozott, te áthúzod a számláját. Kitörlöd a vétkét lelkedből, a magatartásodból, a tekintetedből, a gondolataidból. Kirakod magadból, kidobod, kiveted úgy, hogy az emléke sem marad benned többé. És soha nem érezteted vele, hogy valaha vétkezett az illető férfi vagy nő ellened. Mint a semmi sem történt volna. Ezt jelenti megbocsátani. Megbocsátani az ellenünk vétkezőknek. És ha egy ember igazán meg tud bocsátani, az a legmélyebb értelmében sohasem a saját erejéből telik. Megbocsátani csak úgy tudunk, ha a bennünk lévő természetes indulatokat, amelyek a sérelem megtorlására várva lappanganak, valaki legyőzte bennünk. Maga az Isten. Hiszen a megbocsátás azt jelenti, hogy leomlanak a vastag kemény falak, amelyek mögé elbarikádoztuk magunkat a másik ellen, és amelyek mögött gondolataink, szavaink, tetteink, ágyúi mindig lövésre készen állanak a másikra irányítva, aki vétkezett ellenünk. Leomlanak ezek a falak. És ez csoda. A megbocsátás az egy csoda. Végy részt ebben a csodában. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük ezen a korai reggeli órán a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A következő bő fél órában Szentmisét közvetítünk a nagyváradi Székesegyházból. A Szentmisét Pék Sándor adta mutatja be, a kántori szolgálatot pedig Olá Gabriella látja el. Önkéntesünk a helyszínen Benke Zoltán. Ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk ma reggel is együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: A Szentmisét László lelküdvösségéért ajánljuk föl. Az Anya Szentegyház ma boldog 11. incepápát köszönti. Szentmise kezdetén tartsunk lelki ismeretvizsgálatot, bűnbánatot, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: gyónom a mindenható Istennek,
1: és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal,

0: az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érette Urunkhoz, Istenünkhöz.
1: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk. Istenünk, te boldog Ince pápát csodálatos lelki erővel ruháztad fel, hogy egyházad szabadságát megvédje, és a keresztények erkölcseit üdvösen megújítsa. Közben járására ad, hogy erősek legyünk a hitben, a gonosz lélek cselvetéseit legyőzzük, és elnyerjük tőled az örök jutalmat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

0: Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. A Babilonba való elhurcoltatás előtt a prófétának ezt parancsolta az Úr. Emberfia, te ellenszegülő nép körében élsz. Van szemük a látásra, de nem látnak, van fülük a hallásra, de nem hallanak, mert hiszen lázongó nemzedék ez. Ezért most fogd a holmidat, készülj fel, emberfia. Költözködésre készülj, hadd lássák ezek, hogy fényes nappal elhagyod lakóhelyed, és más helyre indulsz. Hát, ha felfigyelnek erre majd, mert hiszen lázongó nemzedék ez. Szemük láttára fényes nappal vidd ki holmidat, mint ahogy költözködéskor szokás. Te pedig este a szemük láttára indulj el, mint aki költözködik. Üsrést a falon, azon keresztül távozzál. Hadd lássák, amint rést ütsz a falon, és azon keresztül távozol. Vedd válladra holmidat, és sötétedéskor indulj el. Arcodat takard el, hogy ne lásd a földet, mert én téged e népnek intőjelül adtalak. Úgy cselekedtem, amint megparancsolta az Úr. Költözködésre összeszedtem holmimat, kivittem nappal, este felé kézzel áttörtem a falat, és a sötétben vállamon kivittem holmimat a szemük láttára. Reggel pedig az Úr ezt a szózatot intézte hozzám. Emberfia, ugye Izrael háza, ez a mindig ellenszegülő nép megkérdezte tőled, mit csinálsz? Mondd nekik, így szól az Úr, az Isten. Ez a fenyegető jövendőlés a Jeruzsálemben levő fejedelemnek és Izrael egész házának szól. És így folytasd. Én számotokra intőjel vagyok. Amit én cselekedtem, az történik majd velük. Fogság és számkivetés lesz a sorsuk. A fejedelem, aki köztük van, a vállára veszi holmiát, a sötétben megy ki. Áttörik neki a falat, hogy ki lehessen menni rajta, a fejedelem pedig befödi az arcát, hogy országát többé ne lássák elsötétült szemei. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte: Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsájtanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az Úr megparancsolta, hogy adják előt a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilyet csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: Légy türelemmel irántam, mindent megfizetek. Az Úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte, és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment, és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Amikor a szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszélték uruknak. Akkor az Úr magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad. És az Úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Amikor Jézus ezt a tanítását befejezte, elindult Galileából, és Júdea vidékére ment, a Jordánon túlra. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Jézus egyik gyönyörű példabeszédét hallgattuk a megbocsátás kapcsán. Példabeszéd azért jelentős, mert a megbocsátás dimenzióit tárja elénk, értelmezi, vési a szívünkbe. A 10 000 talentum egy óriási adósság. Azt mondhatnánk, hogy egy államadósághoz hasonló, rengeteg nullával bíró összeg. És az Úr elengedi ezt a tartozást, ezt az adósságot. De az a szolga, aki ezzel a hatalmas államadóságnyi összeggel tartozott az ő urának, viszonylag jelentéktelen 100 dénárnyi adósságot nem akart elengedni. Börtönbe záratta azt a társát, aki neki ezzel az összeggel tartozott. És Jézus ezzel válaszol Péternek a kérdésére, hogy hányszor kell az embertársamnak megbocsájtanom. Mert a mennyei atya a mennyek országában, azt mondja Jézus, ezt az embert, aki nem volt hajlandó megbocsájtani, elengedni a tartozást, az adósságot, a hibát, a tévedést, megbünteti, kizárja országából. Isten országának úgymond a feltétele ezek szerint a megbocsátás, és nem a 7-szer, hanem a 70-szer, 7-szer, vagyis a mindig megbocsátás. Mutatná valaki, erre képtelenek vagyunk. Hiszen sérelmek fájnak. Az igazságtalanságoktól szenvedünk. Könnyeket hullatunk, dühösek vagyunk. Nem is erről van szó. A megbocsátás az nem egy érzelmi valóság. A megbocsátás az akarati és lelki, spirituális irányultság. Nem a másik emberről szól, hanem a bennem lakozó békéről szól. Nem arról szól, hogy az igazságtalanságot igazságnak nevezem, vagy a rosszat jónak gondolom, elengedem fülem mellett. Nem arról szól, hogy bennem béke lakik. És ezt a békét senki sem veheti el. Ezt senki sem érintheti. A megbocsátásról Jézus egészen pontosan a szeretet kapcsán beszél. Szeretni egyetemesen mindenkit, mindenkor, mindenhol, így lehet, hogy bennem béke van. Ez a szeretet. És ezzel a békével tekintek a másik emberre. Legyen az éppenséggel jó, vagy éppenséggel rossz. Legyen az éppenséggel igaz, vagy éppenséggel hamis ember. Legyen az a cselekedet igazságos, vagy éppenséggel igazságtalan. Bennem béke lakik. És azért lakik bennem béke, mert én az Isten országába törekszem. Az én hazám a mennyben van. Itt a földön rengeteg dolog történhet. Talán még kis billenthetnek ezek a dolgok az én belső békémből. De azonnal megpróbálom ezt újra visszateremteni a szívemben, a bensőmben. Mert hogy az én hazám a mennyben van. Én az Istenhez tartozom. Ezek a földi múlandó dolgok, legyen szó tettekről, pénzről, vagy annyi mindenről, ami érintheti az embert, az én bensőmet nem érhetik el. Az én szívemet nem tarthatják fogságban. Én az Istenhez tartozom. Én az Isten országába törekszem. És tisztában, tudatában vagyok annak, hogy itt a földön minden múlandó. Testvéreim, áldjuk és magasztaljuk Istent, aki testi és lelki adományaival elhalmoz minket.
2: Hogy mindig hálásak legyünk a teremtés és a megváltás gazdag ajándékaiért.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy készséges lélekkel fogadjuk a gondviselés minden rendelkezését, kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy Isten és a felebarát szeretete irányítsa gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket, kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy az irigységet és az önzést, a haragot és a gyűlölködést tartsa távol tőlünk, kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúaknak vígaszt, és minden embernek üdvösséget adjon, kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos mennyei atyánk, hittel valljuk, hogy örök szereteteddel te irányítod emberi sorsunkat. Add, hogy életünk minden napján hűségesen szolgáljunk neked, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kezemből az áldozatot, ennek dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek ház javára. Urunk Istenünk, fogad megengesztelődve egyházad áldozati adományait, jóságodból Te adtad azokat, hogy felajánljuk neked, és Te változtatod át hatalmaddal üdvözítő áldozatunká, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a Te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten Krisztus, a mi Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék boldog Ince pápa ünnepén és erősödjék, buzgóságának példája láttán, ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közben járására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Ime hitünk szent titka.
1: Válogat hirdetjük, Urunk,
2: és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk.
1: Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt.
0: Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved.
3: Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
2: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön, örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a te lelkeddel.
1: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.
1: Béke veletek.

0: Ime az Isten báránya, ima aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjj, hanem csak egy szó.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a tőled kapott szentségi jeledel vétele üdvözítsen minket és erősítsen meg, hogy mindig igazságot fényében járjunk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: A szent mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.

Kedves hallgatóink, az elmúlt bő fél órában szentmisét közvetítettünk a nagyváradi Székesegyházból. A szentmisét Pék Sándor atyát celebrálta, a kántori szolgálatot pedig Olá Gabriella látta el. Ha tehetik, tartsanak velünk, hamarosan folytatódik reggeli műsorunk innen a nagyváradi stúdióból.

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Nagyváradi Székesegyházat, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. A történelmi Partium területe a magyar-román határ és az Erdély-medence közti területet foglalja magában, nagyjából a jelenlegi Bihar és Szatmár megyéket. A Partium, azaz részek elnevezést azért kapták ezek a megyék, mert a régiót a középkorban az erdélyi fejedelmek, mint Erdélyhez kapcsolt magyarországi részeket birtokolták. A vidék központja legnagyobb és legszebb városa Nagyvárad, amely gyönyörű, szecessziós városképével nyüzsgő, nagyvárosias hangulatával várja a látogatókat. Nagyvárad megye jógú város, Bihar megye székhelye a Körös vidékén. Neve a régi magyar Várad, főnévből ered. Az európai kisvárosokkal versenybe szálló, a századfordulón Peceparti Párizsnak nevezett város építészete ma is őrzi a kor különböző stílusainak ekletikus, neoromán, neoklasszikus barokk keverékéből áradó varázsát. Legfőbb látnivalója az egyházi emlékművek, a római katolikus püspöki székesegyház, Erdély legszebb és legnagyobb barokk temploma. Az egységes stílusú épület együttes másik két eleme az impozáns püspöki palota, ahol a 2000-es évek elejéig a Körösvidéki Múzeum néprajzi történeti és természettudományi részlege működött. Miután visszakapta az egyház a palotát, a gyűjteményeket elköltöztették. A másik eleme a püspöki palotával szemben lévő kanonok sor a váradi káptalan egykori lakásainak adott helyet 57 pillérű árkád sorában rendkívül hangulatos. A nagyboldogasszonynak szentelt székesegyház elődjét még Szent László alapította, a legendák szerint 1116-ban ide temették az uralkodót. A török háborúk során teljesen elpusztult a régi templom, az újjáépítés elkezdése Forgács Pál püspök nevéhez fűződik, aki a tehetséges bécsi építészt Franz Anton Hillebrandot kéri fel az építés vezetésére, aki az olasz Giovanni Battista Ricca tervei alapján végül 1780-ban fejezi be a templom építését. Az alapgondolat, hogy a székesegyház püspöki palota és a kanonoki lakások közös egységben jelenjenek meg. A bécsi Hillebrand tervezte a püspöki palotát is, a gyönyörű késő barokk alkotást 1761-1777 között emelték. A palotával szembeni kanonok soron az egykori káptalan magasrangú papjai laktak. 1991-ben II. János Pál pápának köszönhetően bazilika minor rangra emelkedik, és a legnagyobb barokk stílusban épült templom Romániában. A pompás bazilika monumentális méretű. Három hajóra tagolt székesegyház gazdag díszítése lenyűgözi a látogatókat. A központi hajó hossza 70 méter, szélessége 30-40 méter. Falait vaskói és kararai márvány borítja, két odalsó hajója és két templomtornya van. A főbejárat mellett Szent László dombormű látható, valamint az a királyi csatabárd, amellyel a história szerint László vizet fakasztott egy sziklából. A templom legféltettebben őrzött kincse, kétség kívül Szent László hérmája és a benne tartott, a királynak tulajdonított koponyacsont darab, amelyet a híres győri Szent László hérmába lévő koponyacsontból pattintottak le. A 19. század végén készült mellszobor alakú erekje tartót a templom galériájában berendezett egyházművészeti kiállításon láthatjuk. Az ezüst mellszobor hűen követi az uralkodó arcvonásait. A Varadinum idején tartott körmenetben ezt a hérmát viszik körbe. A Krisztus Urunk mennyei diadalát ábrázoló kupola freskó a legjelentősebb művészeti alkotás, ezt az 1770-es években Johann Nepomuk von Schröpp festette. A bazilika impozáns főoltára Mária mennybe menetelét foglalja magába oltárképén, ez Vincenz Fischer munkája, és két oldalán Szent István meg Szent Imre herceg faszobrai, Franz Eberhard 18. századi művei láthatók. A mellékhajókban további 4-4 oltár található, melyek 1785-ig készülhettek. A Szent Keresztet, Szent Mihály Arkangyalt, a Szent Pár és Szent Péter búcsúzását megjelenítő ábrázolások ismeretlen festők művei. Johann Ignác Cimbor alkotásként ismert oltárképe Nepomuki Szent János, Szent István, Szent Borbála, Szent János apostol, Szent Háromság. A templom nyugati bal oldalán van a Jézus szíve kápolna. A templom oldalsó bejáratának előterében két nagyhatású reneszánsz váradi püspök Turzó Zsigmond és firenzei Andreas Scolari reneszánsz sírkövét láthatjuk. A főbejárat előtt álló bronzszobor szintén szenté avatott királyunk előtt tiszteleg, eredetileg a város főterén állt, csak Trianon után helyeztette ide a román állam. A mellette látható kisebb barokk kőszobor 2000-ben lett restaurálva, a talapzatra állítva. Így gyülekeznek a hívek búcsúra húsvét után az 5. vasárnapon Szent László ünnepén, ahol végighordozzák a téren a királyi hérmát és a koponya csont erekjét. A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Székesegyházi Főesperesség Váradi Esperesi kerülethez tartozik. Az örökös szentségimádási napot február 4. vasárnapján tartják. A műsort összeállította Gábor Anna a Nagyváradi Székesegyház honlapjáról vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől a Csíksomlyói stúdióból, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kiszakadnál? Fellélegeznél? Kapcsolódnál? A nézőpont neked szól, ha 20 és 35 év közötti fiatal felnőttként nem az elvárások szerint, hanem a saját utadon szeretnél járni. Szeretnél elmélyülni, megpihenni, és végre korlátok nélkül önmagad lenni. Az idei év témája igazán szabadon. Éld át a valódi szabadságot Szerteszfürdőn szeptember 2. és 6. között. Fedezd fel a hited, engedd el a megfelelni vágyást, és töltődj fel a fenyvesek nyugalmában. Őszintén, hitelesen, igazán szabadon.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által, hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Amen.
0: Imádkozzunk hivatásokért.
1: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos Szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
0: Imádkozzunk megújulásért.
1: Mindenható irgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyéinket, egyházközségeinket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük Szent Fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Ó, Atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatók, 2026. augusztus 13-án a Nagyváradi stúdió mikrofonjánál Majoros Attila köszönti Önöket. A pontos idő 8 óra 13 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap. A Gyulafehérvári Főegyház megyében a mai nap folyamán a Somogyomi templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, és könyörögjük családjainkért, a békéért és a lelkek megmentéséért. Elkezdődött a CSIT. Kedden nyitották meg az 50. Csíksomlyói Ifjúsági Fesztivált. A több száz jelenlévőt Simon Imre ifjúsági főlelkész köszöntötte, majd Kovács Gerger érsek buzdította a fiatalokat, hogy legyenek nyitottak annak az iránynak a megtalálására és követésére, amelyet az Isten szán nekik. Az egybegyűlteket Korogdi Attila Csíkszereda polgármestere és Bíró Barna Botond Hallgita megye tanácsának elnöke is köszöntötte. Ezt követően kis csoportokra osztódva folytatódott az ismerkedés, majd a nyitó szentmisén vettek részt, amelyet az érsekatya celebráltak egy templomban. Szent beszédében radikális Krisztus követésre buzdította a fiatalokat, hogy merjenek gyermeki lélekkel ráhagyatkozni a mennyei atyára, hiszen a jó pásztor nem mond le senkiről, és számára senki sem egy a sok közül. Az este az Úr ígéretének keresésével folytatódott, melyet a CSIT nyitó estje koronázott meg. A résztvevők visszatekintettek az elmúlt 50 év CSIT eseményeire. Tapasztalhattak Márton Áron örökségéből, mindezt egy esti tévénézés keretébe helyezve. A találkozó egyik csúcspontja a közös szentségimádás lesz pénteken este 8:30-tól, melybe hallgatóink is bekapcsolódhatnak. A CSIT szintén ünnepi szentmisével zárul majd, melyet Tamás József nyugalmazott segédpüspök mutat be augusztus 15-én szombaton délelőtt 10 órakor a Csobotfalvi Szent Péter és Pál templomban. Ezt a szentmisét is rádiónk élőadásban közvetíti. Mária köszöntő. Minden hónap 13-án, így ma is Mária köszöntőt tartanak a Mikói falusi Szent István király plébánia templomban. A liturgia este 6 órakor kezdődik, minden imádkozni vágyót szeretettel hívnak és várnak. A szentségimádás iskolája. Folytatódik a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban a lelki gyakorlatos előadások sorozata. A soron következő alkalomra ma este 6:30-re várják az érdeklődőket. Koncert a Szűzanya tiszteletére. Ave Maria címmel tartanak koncertet a Nagyváradi Római Katolikus Székesegyházban augusztus 16-án este 7 órától. Műsoron Bach, Beethoven, Frank, Grieg, Morricone, Mozart és több híres szerző művei szerepelnek, minden zenekedvelőt és Szűzanya tisztelőt nagy szeretettel várnak. Ferences fiúcsapat tábor. Az erdélyi ferencesek fiúcsapat tábort szerveznek augusztus 24 és szeptember 1-e között. Egy bőhetes programról van szó, melynek keretében az öröm és remény embere mottóval elzarándokolnak Assisibe, és azon helyekre, ahol Szent Ferenc felnőtt és rátalált az igazi öröm és boldogság forrására. Céljuk, hogy Szent Ferenc életén keresztül megértsék, mekkora fejlődésre képes az ember, felfedezve saját feladatát az egyházban és a világban embertársai javára. Részletek és jelentkezés a www.ferencesprogramok.ro oldalon. A 15. Márton Áron konferencia és Márton Áron 130 zarándoknap. Csíkszentdomokoson a Márton Áron Zarándok Központban szervezik meg idén is a Márton Áron konferenciát augusztus 28-án. Az egész napos rendezvényen különleges előadásokkal várják az érdeklődőket. Másnap, 29-én tiszteletre méltó Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóján a zarándok napot szerveznek, melyre várják a különböző zarándok csoportok jelentkezését. A program délelőtt 10 órától ünnepi szentmisével kezdődik, melyet rádiónk élőadásban közvetít. A következőkben lesz még majd előadás, csoportos tálatvezetés a múzeumban és a plébánia templomban, filmvetítés, fotó és székelyruha kiállítás. A rendezvény egy zenés verses emlékestel zárul, majd minden érdeklődőt ide is nagy szeretettel várnak.
nézőpont, keresztény nyári szabadegyetem. Idén 8. alkalommal szervezik meg, szeptember 2. és 6. között a Főegyház megye ifjúsági főlelkészség, a FIF lelkes önkéntesei által a nézőpont keresztény nyári szabadegyetemet Szeltersfürdőn, a Boldog Özséb ifjúsági házban. A nézőpont 20 és 35 év közötti fiatal felnőtteket megszólító rendezvény, melynek fókuszában az önismeret, a fejlődés áll. Az idei téma igazán szabadon. Közös hétvége fiatal családoknak. A Magyar Katolikus Biblia Társulat családos hétvégét szervez fiatal családok számára Hargitafürdőn szeptember 3 és 6-a között. Jelentkezni augusztus 26-áig lehet az Andrea Gergely 88@yahoo.com e-mail címen, valamint a 0747 032 929-es telefonszámon. Híreink végén pedig néhány szóban a várható időjárásról. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, egyes tájak fölött vékony fátyófelhők is megjelenhetnek. Csapadék a középső és déli tájakon várható, sokfelé lesz élénk erős az északkeleti északi szél. A mai reggelen 5-17 fok közé hűlt a levegő, délután 25-32 fokot mérhetünk. Holnap is sok napsütésben lesz részünk, esőt hozó felhők nem nagyon érkeznek hazánk fölé. Többfelé élénk, néhol elős lesz majd a szél, friss lesz a hajnal, majd napközben 28-33 fok közé melegszik a levegő holnap délután. Nézzük a ma reggel 8 órakor kiadott adatokat, ezek szerint 22 fok van Herkulesfürdön, 15 fok Resicabányán, 16 fok Aradon és Temesváron, szintén 16 fokot mértek Déván és Vajdahunyadon, 15 fok van Belényesben, valamint Nagyszalontán, 16 fok itt Nagyváradon, 15 fok a reggeli adat Mihályfalván és Szentjóbon, 19 fok van Zilahon és Szilágysomjon, 14 fok Tasnádon, 15 Halmiban, Szatmárnémetiben és Nagykárolyban, 13 fok Máramoros-szigeten, 16 fokra ébredhetnek a nagybányai hallgatók, Désen és Boncidán, valamint Kolozsváron 14 fok van, 1 fokkal többet mértek Tordán és Nagyenyedeli 15 fok van, Gyulafehérváron 18 fok a kiadott adat, 19 fok van ma reggel Nagyszebenben, 17 fok Megyesen és Segesváron, 18 fok Fogarason, 17 fok a reggeli adat Kézdivásárhelyről, Kovásznáról, valamint Brassóból, 18 fok van ma reggel Tustártfürdőn, Sepsiszentgyörgyön és Baróton, 17 fok Szentegyházán, valamint Székelyudvarhelyen és Székelykeresztúron, 15 fok Csíksomjon, valamint Balánbányán és Görbepatakán, 16 fok Gyergyószentmiklóson, valamint Borzonton, 15 fokot mértek a reggel 8 órai adat szerint Borszéken és Maroshévízen, 16 fok van ma reggel Szovátán, Parajdon és Farkaslakán, 17 fok Erdőszentgyörgyön, valamint Radnóton és Marosvásárhelyen, 18 fokot mértek Szászégenben és Besztercén, Csangóföld szívében, Bákóban ma reggel 20 fok van, Bukarestben 21-22 fok, Konstancán és Mangárján a tengerparton 22-23 fok van, a víz 24 fokos. Nézzünk nyugatabbra, Budapesten ma reggel 20 fok a hivatalos adat, Debrecenben és Miskolcon 16, Szegeden 17, Pécsett 19, Szombathelyen és Sopronban 16 fok van ma reggel, Fölvidéken, Pozsonyban és Érsekújváron is 16 fokot mértek, 17 fok van Eperjesen és Kassán, Kárpátalján 15 fokot jelentettek Munkácsról, 14 fok van Beregszászon, végezetül a délvidéken, Eszéken és Újvidéken 15, Nagybecskereken 14, míg Zentán és Szabadkán 15 fok, a reggeli 8, ottani 7 órakor mért adat szerint. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában minden nap megtalálhatják. Ha közérdekű eseményre tudnak,
hírek meg nekünk a hírek@mariaradio.ro e-mail címre, és ne felejtsék el, keressenek föl minket minden nap a Facebook oldalunkon is.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Veled vagyok, ha egyedül érzed magad. Veled vagyok, ha valami bánt. Veled vagyok, ha bántanak az emberek. Ha úgy gondolod, ez így nem mehet tovább. Veled vagyok, ha kétségbe esett és szomorú vagy. Veled vagyok, ha rettegsz és félsz. Veled vagyok, ha téged már senki sem szeret. Ha barátaid is elszakadnak tőled. Veled vagyok, ha gondjaid miatt aludni nem tudsz. Veled vagyok, ha gyermeked bánatot okoz. Veled vagyok, ha veszedelembe kerül az életed. Ha beteg vagy, és segítség kellene. Veled vagyok, ha nem tudod legyőzni a szomorúságodat. Veled, ha benned egy világ omlott össze. Veled vagyok, ha több szeretetre vágysz. Veled vagyok, ha a szíved nagyon fáj. Veled vagyok, ha senki sem ért meg. Veled, ha a fáradtságtól már-már elalélsz. Veled vagyok, ha valami miatt gyötör a lelkiismeret. Veled vagyok, amikor kiáltva hívsz. Vagy amikor hozzám visszatérsz. Veled vagyok, mint a nap, mely melegséget, vidámságot ad. Veled vagyok, mint a láng, mely soha ki nem alszik. Veled vagyok, mint egy szép virág, melynek örülni tudsz. Veled vagyok, mint a felhő, mely árnyat ad. Veled vagyok, mint a fény, mely megvilágítja utadat. Veled vagyok, mint egy szem, mely szeretettel rád tekint. Veled vagyok, mint egy kéz, mely aggódva fogja kezed. Veled vagyok, mint egy szív, mely szünet nélkül érted dobog. Veled vagyok, mint jó barát, ki sohasem hagy cserben. Veled vagyok, mint nővéred, ki együtt érez veled. Veled vagyok, mint bátyád, ki melletted áll, örömben, bánatban. Veled vagyok, mint anyád, aki egészen megért. És veled vagyok, mint apád, ki örök biztonságot ad. Veled vagyok, mindig veled vagyok, mint végtelenül szerető Istenem.

fel, hogy sűrű ködbe burkolt országban születtem. Soha nem tárult elém a természet nevető arca, melyet elönt, átformál a ragyogó nap. Igaz, gyermekkorom óta hallom, hogy beszélnek ezekről a csodákról. Tudom, hogy az ország, ahol vagyok, nem az én hazám, s hogy van egy másik, amely felé szüntelenül törekednem kell. A ragyogó nap országának a királya eljött, és élt 33 évig a sötétség országában. A sötétség ezt mondja csúfolva engem. Te fényről álmodsz? Te hiszed, hogy egy napon kilépsz majd a ködből, amely most körülvesz? Minden új küzdelem alkalmával, mikor azért jön az én ellenségem, hogy kihívjon engem, bátran viselkedem. Hátat fordítok ellenfelemnek, Jézus felé futok, és megvallom neki, van mennyország. Mert amikor a mennyország boldogságáról énekelek, Isten örök birtoklásáról, egyszerűen arról énekelek, amit hinni akarok.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Szent Piroska, bizánci császárné. 1088 körül született. Piroska Szent László királyunk és Reinfeldi Adelheid lánya volt. A bizánci császár első Komnéos Alexiosz és felesége Iréné János herceg számára kértek jegyességet. Piroskát János herceg körülbelül 1105-ben vette feleségül, és 1118-ban császárrá koronázták. Ő 1143-ig uralkodott. 7 gyermekük született. Piroska új hazájában Iréné névre hallgatott. Mint boldog Gizella méltó társává vált férjének, a császárnak. Nagy szerepe volt a konstantinápolyi Pantokrátor kolostor és kórház tervezésében és felépítésében. A nép körében irgalmas szeretetével vált híressé. A kor szokása szerint halálos ágyán felvette a Xéné szerzetes nevet, bár ténylegesen nem volt szerzetes nő. A keleti egyházban ezen a néven is tisztelik őt. 1134. augusztusában halt meg Bitíniában. Képe a Hagia Szofia székesegyház mozaikján látható. Életét több bizánci krónikás megörökítette, költők megénekelték. Sírfelirata, amit a költő a meghalt Piroska Eiréné szájába ad, összefoglalja életét. Ha valami törvény megengedi a halottaknak, hogy beszéljenek, íme én a síromból hallatva kiáltást, sorsomat elmondom neked, idegen. Boldog ősöktől származtam én, az egész nyugati világ királyaitól. Végül elhagyva a koronát, a bíbort, a gyolcsruhát, a bíborköpenyt, az apácák kondráját öltöttem fel. Meghalok Bitínia tartományában, Auszónia császár palotájától távol élve. Hajóhoz vissza megint, és poraim e helyre bíztam. Ó, alkotóm, s újra alkotóm megint, aki lent adtál nekem világi hatalmat, add meg odafenn a mennyekben is részem.

mai nap gondolata, Viennei Szent János gondolata. Azért lesz a világ, aki jobban tud szeretni, és szeretetét embertársainak bebizonyítani.

más hátra, mint előre, ahogy szoktuk mondani. Nézzük, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Itt az Erdélyi Mária Rádióban hamarosan 9:30-tól majd rózsafűzérimát közvetítünk a Nagyváradi Szent József plébánia templomból. 10 órától pedig Takács Zoltán Isteni Érintések című műsora folytatódik. 10:30-tól Szilágyi László segítségével nézhetünk körül a házunk táján, 11 órától pedig az életigét sugározzuk. 11:30-kor újabb receptekkel, ötletekkel örvendezteti meg a hallgatókat Dávid Gyöngyi Asztalt terítünk című műsorában. Délben az Úrangyalát imádkozzuk, majd a Zsolosma napközi imaóráját. Kedves kolléganőm Vidikán Lukodi Tünde pedig várja Önöket a mai déli magazinnal, melynek végén majd egy újabb, remekbe szabott műsorismertetőt is hallhatnak. A ma délutáni szentmisét majd Felsőbányáról közvetítjük 6 órától. Holnap, pénteken a reggeli szentmisét 8 órától szintén Felsőbányáról közvetítjük. A 10 órási délelőtti szentmisére pedig nagy szeretettel várjuk kedves nagyváradi hallgatóinkat, önkénteseinket a Szent József telepi plébánia templomba. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.

0: Fej Mertén veled vagyok. A papszentelésem előtt egy évvel meghalt a nagymamám, akinek köszönhettem a hivatásomat, de sajnos ő nem érhette meg a papszentelésemet. És a halálakor, a temetés napján, temetés után, amikor hazaértem, hát egész temetés alatt nem tudtam sírni, és amikor hazamentem és a konyhájába bementem, ahol sok közös emlék akkor eszembe jutott, hát észrevettem a kredencben, ott tartja a rózsafűzérét és a szentírást, és én akkor ügyesen kivettem onnan a szentírást, egy zöld, megkopott, régi szentírás, amit mai napig is használok, és úgy lerogytam a kredenc elé, a földre, akkor kezdtem el sírni, akkor nyitottam ki a szentírást, és ide nyitottam ki erre a részre. Ne félj, mert én veled vagyok. És ezt választottam majd a papi elmondatomnak is, és azóta is egy meghatározó mondat a Jóisten részéről az én életembe. Mellette még ott volt a rózsafűzér, azt természetesen később vettem észre, viszont kettő volt neki. A hétköznapi rózsafűzérével temettük el, és az ünnepi rózsafűzére az mai napig is megvan az íróasztalomon a szentírással együtt. Így örököltem a szűzanya lelkiséget tőle.
1: Karácsony Tibor atya, az Erdélyi Mária Rádió műsorigazgatója gondolatait hallották.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon, innen és túl, Nagyváradon a Szent József plébánia templomból. Imádkozzuk együtt a világosság rózsafűzrét az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizzed.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsafűzér első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Az égből az Atya szózata hallatszott, te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: Amen.
1: Üdvözlő egy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindéppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Második szentitok, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét. Anyjakor figyelmeztette a szolgákat, tegyétek meg, amit fiam mond.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, még éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mígében, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Harmadik szentitok, aki meghirdette Isten országát, az idő betelt, közel van az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az üdvösség jó hírében.
4: Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyos Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldatva te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldatva te az asszonyok között, és áldatva te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Negyedik szentitok, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét, imádság közben arcának színe elváltozott, ruhája pedig fehéren ragyogott.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.

0: Szálljál, Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhetnek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindvégre kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Ötödik szentitok, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát, vette a kenyeret, hálát adott, se szavakkal adta nekik. Ez az én testem, melyet értetek adok.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsa tűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges Szűz, Isten anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásokba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
2: Most pedig folytassuk imáinkat a Szent Litániával, amit felajánlunk családi békéért, világbékéért. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úr Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Szentséges Szűz Mária!
0: Könyörögj érettünk!
2: Istennek Szent Anyja!
0: Könyörögj érettünk!
2: Szüzeknek Szent Szüze!
0: Könyörögj érettünk!
2: Szent József!
0: Könyörögj érettünk!
2: Szent Ágoston!
0: Könyörögj érettünk!
2: Szent Mónika!
0: Könyörögj érettünk!
2: Szent Rita!
0: Könyörögj érettünk!
2: Kegyelemmel teljes Rózsa segítünk látszólag lehetetlen ügyekben!
0: Könyörögj érettünk!
2: Reménytelenségben vigaszunk!
0: Könyörögj érettünk!
2: Elhagyottak oltalmazója és menedéke!
0: Könyörögj érettünk!
2: Minden szükségben hűközben járunk!
0: könyörögj érettünk.
2: Szelídség és alázatosság példája,
0: könyörögj érettünk.
2: Engedelmesség és lemondás példaképe,
0: könyörögj érettünk.
2: Türelem és Istenben való megnyugvás tükre,
0: könyörögj érettünk.
2: Szent Ágoston rend dísze,
0: könyörögj érettünk.
2: A megfeszített Krisztus kedvelője,
0: könyörögj érettünk.
2: A szenvedő Jézus arája,
0: könyörögj érettünk.
2: Szent Rita, akit az üdvözítő koronájának egy tövise megsebzett,
0: könyörögj érettünk.
2: Szent Rita, akinek homlokát ez a seb ékesítette,
0: könyörögj érettünk.
2: Szent Rita, aki az isteni gondviselésben bíztál,
0: könyörögj érettünk.
2: Szent Rita, aki magadat teljesen Istennek adtad,
0: könyörögj érettünk.
2: Szent Rita, Jézusnál hatalmas közben járunk,
0: könyörögj érettünk.
2: Szent Rita, akit Isten sok csodával megdicsőített,
0: könyörögj érettünk.
2: Szent Rita, akit Isten sokszor meghallgatott,
0: könyörögj érettünk.
2: Hogy az önszeretetről lemondjunk,
0: kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy az alázatosságot gyakoroljuk,
0: kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy keresztünket türelemmel viseljük,
0: kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy Istent mindenek fölött szeressük,
0: kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy Isten akaratát mindenkor teljesítsük,
0: kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy megbántóinknak szívesen megbocsássunk,
0: kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy fele barátainkat, mint önmagunkat szeressük,
0: kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy az erényekben példádat kövessük,
0: kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Minden kísértésben,
0: kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Minden veszedelemben,
0: kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Minden szükségemben,
0: kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Minden szomorúságban és kellemetlenségben,
0: kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Szenvedésben és keresztviselésben,

0: Szent Rita, te gyermekkorodban, nagylánykorodban, majd házas életben mindig szüleidnek és környezetednek napsugara voltál. Ártatlan mosolyod, mint az erény illat őrizte meg a családban az egyetértést és a békét. Szelídségeddel legyőztett férjed vadságát, nagy türelemmel viselted el az anyai kötelezségeket, érdemeid alapján kérd Istent, a béke szeretőit és a szeretet kedvelőit, hogy a mi családunkban is mindig örökké égő lángja lobogjon a béke és a szeretet tűzhelye. Adj Uram Szent Rita közbenjárására a békét napjainkban, adj családunknak alázatosságot, reménységet és erős hitet. Engedd, hogy a testvéri szeretet, a szülői és hitvesi szeretet kötelékei vonjanak egybe, minnyájunkat és egymást tiszta szeretettel szeressük, mert minden parancsolat teljesítése az, hogy a békének és a szeretetnek gyermekei legyünk. Szent Rita hatalmas közbenjárásod által, tégy méltó már minket arra, hogy az Úr Jézus egykor bennünket is boldognak nevezzen. Általa és vele legyen az Isten dicsőség és a hatalom, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen. Amen.
0: Most pedig imádkozzunk alkalmas időjárásért, esőért. Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas szűzanya! Keservé tabunak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya!
0: Szűzszülője Istennek,
1: engedd, hogy tied legyek, tied élet családban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó,

0: ó jöjj és ne hagyd elveszni, hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes, anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennek ékessége. Kikértem én segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul, azért bizton mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Azért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek jó anyám fenn az égben. Szűzülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és balsorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre, szűzülője Istennek, engedd, hogy tied legyek.
1: Amen. Szent József, légy házunk ura, kis családunk patrónusa, egyetértésű szeretet, egyesítse szíveinket, az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat, küzdelmünkben légy segélyünk, erényedre példaképünk, átadjuk a ház kulcsait,

0: zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünknek hátrányos. Engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást, ajánlj minket Jézusodnak, és szeplőtelen szűz arádnak, hogy családunk Isten házada, Názáretnek legyen mása. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hatalmas szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál Takács Zoltán, és itt az Isteni érintése következő adását hallják. A mai témánk az evangélium hirdetése. Hiszen ez egy nagyon fontos dolog, hisz emberek élete múlhat ezen. Hogy hogyan hirdetem, hogy mit hirdetek, hogy egyáltalán hirdetem-e az örömhírt. De mi is az evangélium? A Biblia alapján az evangélium az örömhír. Az nem egy egyszerű tanítás vagy vallási rendszer, hanem egy olyan örömhír, hogy mit tett Isten Jézus Krisztus által az emberek megmentéséért. Az evangéliumot csak úgy tudom hitelesen hirdetni, ha én is megértettem az evangéliumot. Mert az evangéliumnak a lényege, hogy Isten szereti az embert. De az ember elszakadt Istentől a bűneset következtében, és az ember bűnei miatt el van választva Istentől. De Isten kidolgozott egy tervet, Jézus Krisztusban elküldte az ő fiát, aki megbocsájtotta a mi bűneinket, és elhozta számunkra bűnbocsánatot. És aki hisz ő benne, és ő hozzátér, az bűnbocsánatot és örök életet kap. És az evangélium tehát nem csak egy információ, hogy a fejemben tudom, vagy a fejemmel megértem, hanem Istennek az ereje az emberek életében, mert amikor az evangéliumot szóljuk, az Isten megmentő üzenete. Mert Isten az evangéliummal egy új életet akar adni nekünk. Meg akar békéltetni önmagával. Meg akarja változtatni a gondolkodásunkat, a szívünket. Reményt akar hozni a mi élethelyzeteinkbe, és az örök élet felé akar vezetni mindannyiunkat. Az evangéliumban maga Isten munkálkodik. Az evangéliumban maga Isten keresi az utat az ember szívéhez. A Szentlélek az evangélium üzenetén keresztül győzi meg az embereket a bűnről, megmutatja nekik a Krisztust, és hitet ad. Az evangélium lényege az, hogy nem vagy egyedül, hogy Isten lát téged, hogy Isten tud rólad, hogy Isten a te segítséged, a te gyógyítód, a te helyreállítód, ő a te bűneidnek megbocsájtója, ő a te atyád, a te gondoskodó atyád és gondviselőd. Ezért, amikor szóljuk az evangéliumot, legyen az iskolában, barátok között, színpadon, gyülekezetben, futballstadionokban, vagy bárhol, akkor többet kell nyújtsunk, mint egy vallás. Mert az emberek belefáradtak a vallásba. Mert a vallás megváltoztatja a viselkedést, de a hit pedig a szívet. Az evangélium az reménységet ad. A szívtől szívig kell menjen, szívből szívbe kell menjen. Az evangélium hirdetés az egy megmentő üzenet. Megnyerni Istennek őket, az elveszetteket. Megmutatni Jézust nekik. Mert a Biblia azt mondja, nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Megmutatni ezt a nagyobbat, hogy nagyobb van mi bennünk, mint a problémájuk, mint a szomorúságuk, mint a csalódásuk, mint a fájdalmaik. Mert bennünk Isten van, az erős Isten, a barát Jézus, a vigasztaló és mindig belünk lévő Szentlélek. Az evangelizálás az egy tanúságtétel, az egy bizonságtevés. Ki csoda nekem Krisztus? Hogyan mentett meg Isten az én bűnös életemből? Hogyan hozott ki abból, állított helyre, szabadított meg, és adott új reményt, új célokat, egy szabadabb, boldogabb életet? Nagyon sokszor, amikor én is hirdetem az igét diákoknak, kollégák között, vagy evangelizálás alatt, vagy templomban, vagy gyülekezetekben, vagy csak úgyni barátok között, akkor azt tapasztalom, hogy azt kell elmondjam, ami bennem van. Mert csak azt tudom mondani, ami itt él a szívembe, amit én is megtapasztaltam, ami hiteles az én életemben. És akkor el szoktam mondani, hogy miből mentett meg az Úr,
hogyan őrzött meg nehézségek közepette, hogyan volt az én támaszom, vigasztalom, megerősítőm a nehéz-nehéz élethelyzeteimben, a gyászban, a csalódásban, a szegénységben, a bántások közepette. És el szoktam mondani, hogy miből mentett meg, hogy nyitotta fel a lelki-szellemi szemeimet, miből hozott ki, mi az a plusz, amit az életembe ő adott. És elmondom neki, mit jelent az, hogy új lapot kaptunk, mit jelent a bűnbocsánat, mit jelent a békesség, az öröm, mit jelent az, hogy az Úr gyermekének lenni. Valahol hallottam, hogy az evangélium hirdetése az azt jelenti, amikor az egyik koldus elmondja, hogy hol kapott kenyeret a másiknak. Mert mindannyian kegyelemre szorultak vagyunk. A hívő ember tudja és ismeri a hitetlent, mert ő is volt hitetlen. De a hitetlen nem mindig érti, sőt, nem érti a hívőt, mert soha nem volt hívő. Ezért nagyon fontos, hogy türelemmel, szeliden, szeretettel szóljuk az igazságot. Hogy így szólítsuk meg őket, nem elítélően. A Biblia azt mondja, hogy a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy az evangéliumot ki kell hirdetni, ki kell mondani szavakkal, beszédünkkel, életvitelünkkel. És amikor ezt tesszük, tulajdonképpen egy megmentő, egy szabadító, egy életre hívó, szabadságra hívó életet mutatunk be. Lehet, hogy neked 5 perc, de lehet, hogy az valakinek az életét menti meg. Hiszem és vallom, hogy minden hívő be kell mutassa Istennek az atyai szívét a világ felé, az emberek felé. Szeretetben kezdjük, és szeretetben kell ezt folytassuk. És hiszem azt, hogy mi vagyunk Istennek a kezei, Istennek a lábai, Istennek a szája, Istennek az akarata, hogy ezt tegyük. Ő küld, ő kiküld, az ő követségében, szövetségében tesszük azt, hogy Isten királyságát közelebb hozzuk az emberekhez. Az evangéliumban tovább kell adjuk azt, amit mi is kaptunk. Ingyen kaptuk, ezért ingyen kell adjuk. Az lesz a tied, amit továbbadsz. Tehát az evangélium a továbbadásról szól. És amikor te bizonságot teszel a Krisztusban vetett hitről, akkor a te hited is erősödik. A te bizonságod erősebb lesz. Mert aki másokat felüdít, önmaga is felüdül, mondja a Biblia. És ez a fajta tanúságtétel, ez egyfajta felvállalás. Mert az ige azt mondja, hogy aki felvállal engem az emberek előtt, azt Jézus is felvállalja az atya előtt. És aki megtagad engem az emberek előtt, azt Jézus is megtagadja az atya előtt. Tehát Jézus itt világosan mondja, hogy ha én megmentettelek téged, ha én kihoztalak téged, ha megbocsátottam a bűneidet, és örök életre hívtalak el, akkor ne szégyeld az evangéliumot. Ne szégyeld azt, aki kihozott téged, aki megmentett téged. Mert az Úr azt akarja, hogy minden ember megtérjen, és eljusson Isten ismeretére. Ahogy Jézus mondja, hogy nem az egészségeseknek van szükségük az orvosra, hanem a betegeknek. Fontos, hogy közel legyünk Istenhez. Nagyon fontos, hogy olvassuk az igét. Nagyon fontos, hogy Istennek a szent lelke töltse be a mi életünket. Mert akkor érezni fogjuk empátiából, érezni fogjuk a szív odahajlásunkat a mások fele. Az természetesen fog jönni, hogy meg akarjuk osztani azt, ami nekünk is van. És hiszem azt, hogy mi azért megyünk át próbákon, sigalomvölgyeken, sínai pusztákon, hogy mi is vigasztalni tudjuk azokat, akik ebben vannak. Megpróbáltatunk, szenvedünk, azért, hogy a megpróbáltakat, a szenvedőket vigasztaljuk és megértsük. Nagyon sokszor segít nekem az, hogy átmentem könnyeken, fájdalmakon, betegségeken, elhagyatottságokon, nagyon nehéz sivalom völgyeken, és amikor látok szenvedőket, amikor hallom a testvérem baját, látom szíve fájdalmát, ez egyből segít nekem, hogy oda lehajoljak hozzá, hogy vele sírjak, hogy ott üljek mellette, ha kell, és csak hallgassak, és érezzek, mert bennem Krisztus megérzi
a másik embernek a baját, a szívét, a problémáját. A hívő ember ismeri a bűnnek az erejét, mert ő is volt bűnben, nyomorúságban, mocsokban. De a hívő ember megtapasztalta Istennek az erejét, Istennek a szabadítását, az Isten királyságának a valódiságát, Isten akaratát és az ő vezetését. A Biblia azt mondja, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És mindig készek legyetek számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek lévő élő reménységet. A mi feladatunk, hogy nyitott könyvek legyünk, hogy a hitetlenek, hogy a világ lássa mi életünket, lássa, hogy meg tudunk bocsájtani, lássa azt, hogy el tudjuk bírni a keresztünket, a bajainkat a Krisztussal. Lássák azt, hogy milyen a mi házasságunk, hogyan neveljük a gyermekünket, hogyan állunk a pénzhez, a munkához, a családhoz, hogy a mi tiszta, szent életünkkel megkívántassuk velük is ezt az életformát. Mert Róma 1.16-ban azt olvashatjuk, mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek ereje az minden hívőnek üdvösségére. A hívő ember ne szégyelje a Krisztust, mert Krisztus nem szégyelte az embert, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne veszik, hanem örök élete legyen, hogy Jézus vállalt téged, hogy Jézus eltöröltette bűnödet, hogy Jézus teljességében akart téged, felvállalt téged, ezért ne szégyeld őt, vállald őt fel szavaiddal, tetteiddel, életformával. Amikor az evangéliumot hirdetjük, igazából Istennek a parancsát, Krisztusnak a parancsát hajtjuk végre. Tegyetek tanítványokká minden népeket. Azaz az ő küldetésében vagyunk, az ő ügyét képviseljük, az ő tervében és akaratában van a mi szolgálatunk, a mi feladatunk, hogy hirdessük ki az igét, hogy mondjuk ki, és az ige az dolgozni fog. Az Úr elvégzi azt a munkát, amit a Szentlélek által csak ő tud elvégezni. Mert az én igém nem tér üresen vissza hozzám, mert megcselekszi az én mennyei atyám akaratát, olvasuk az igében. Kedves hallgatóim, nagyon fontos, hogy megértsük, hogy egy szellemi csatában vagyunk, hogy harcban vagyunk, hogy helyzet van, hogy ez az egész csata a lelkekért folyik, az üdvösségért vagy a pokolért folyik. A gonosz ebben a világban mondja maga igazát, tolja és mondja is egyre erőszakosabban. Ott van a képernyőben, az interneten, a diszkókban, a zenékben, belebújik vallásos rituálékban, az okkultizmusban, az emberek gondolkodásába, szívébe, beszédébe, és egyre bátrabban, pimaszabbul mondja a maga igazságát. De az ige azt tanítja, hogy nekünk is mondanunk kell. Mondd ki, mondjuk ki, hogy megvan írva, mert az ige, a kimondott ige az Isten kardja. Az igében erő van, az ige az Istennek az ereje. Be kell vigyük az evangéliumot a munkahelyünkre, az iskolapadba, a kórházakba, a börtönökbe, ki kell vigyük az utcákra, a terekre, az emberek beszélgetéseibe, az edzőtermekbe. Hadd vigyük be a sportba, a politikába, a gazdaságba, a mindennapi közéletbe. Mert ahol az Úrnak a beszéde ott van, ott a tisztesség, a becsület, a munkaszeretet, az egymás tisztelete fogja uralni azt a légkört. Ézsaiás 61 azt mondja, hogy az Úrnak lelke van rajtam, mert felkent engem, elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsájtást a megkötözötteknek. Mindenki, aki elfogadta Jézus Krisztus váltságát, igazi keresztény lett itt a szívében, lelkében, szellemében, annak szól ez a felkenetés, annak szól ez a parancs,
hogy menj el és vigasztalj, menj el és szóld az örömhírt, menj el és jelensd ki az életet, a szabadulást, a megkötözöttek, a szenvedők, a betegek felett. Sose felejtsük el, hogy mi is úgy lettünk hívőké, hogy nekünk is hirdették az igét. Ezért nekünk is hirdetnünk kell. Jézus, ami munkaadunk, ő kéri és parancsolja ezt. Ő fizet majd meg a mennyei kincsekkel majd odafent. Az az evangélium, amit nem hirdetnek, az nem evangélium. Igenis, ki kell vessük a hálót. Ő majd fogja adni a halakat. Ember halászokká akar tenni, ahogy Jézus mondta Péternek. Mi is ember halászok kell legyünk. Mert nem csak megtérőket akarunk, hanem tanítványokat is, elkezdeni a tanítványozást. És amikor szóljuk az evangéliumot, az látszódjon, hogy szívből szóljuk. Abban lehet egy vicces, egy humoros történet, abban legyen szív, legyen empátia, legyen kellő komolyság, legyen tekintély. És az evangélium hirdetésénél beszélnünk kell a bűnről. Beszélnünk kell az ítéletről, beszélnünk kell azokról a problémákról, amelyek tönkreteszik az életünket, és arról is beszélnünk kell, hogy néha önmagunk vagyunk a legnagyobb problémái, mert Isten együtt munkálkodik a munkálkodókkal, együtt mozdul a mozdulókkal, de a divány keresztényeknek nincs kenet, ez egy nagy evangélista mondta. Szeretettel, de határozottan kell képviselni, hirdetni az evangéliumot, mert ott Isten tekintélyében és tekintélyével szólod az igét. Ne engedd, hogy megzavarjanak, vagy elvigyenek másfele, mert amikor tereken, vagy bárhol hirdeted az igét, ott Krisztus felhatalmazásával teszed ezt, és tudd, hogy a tiszta evangéliumra fognak jönni a démonok. Tudjuk a Bibliában, hogy Pál is, amikor hirdette az igét, többször volt, hogy majdnem meglincselték, meg akarták ölni. Mert a tiszta evangélium zavarja a gonosz munkáit, mert Jézus azért jött, hogy a gonosz munkáját lerontsa. A Bibliában az evangéliumot hirdették utcákon, tereken, házról házra, hajón, templomban, zsinagógában, pusztában, tó mellett, tópartján. És Jézus első igazi evangélistai tanítói az apostolok voltak. Az apostolok, a tanítványok. A 12, majd később a 72, és később jöttek azok az emberek, akik életükkel, életük kockáztatásával is hirdették ezt az örömhírt. A római birodalomban keresztre feszítették, oroszlánok elé dobták, kigúnyolták, kicsúfolták, élve elégették Krisztusnak a követőjét, de ők utolsó pillanatig is hülyek voltak az ő királyukhoz, és például Néró kegyetlenkedései sem tudta megtörni bennük azt a tüzet, azt a szeretetet, amit Krisztus gyújtott meg az életükben. És minden keresztény halála mártíromsága egy mag volt, és így terjedt el a római birodalomban a kereszténység, és így győzte le fegyver nélkül, csupán szeretettel, az evangélium, az ige hirdetésével, amit vagy szóltak, vagy az életük hangosabban beszélt, mint ahogy ők beszéltek. Kedves hallgatók, nagyon-nagyon fontos, hogy életünkben ott legyen Istennek a szent lelke, mert ő formálja mi szívünket, életünket, ő beszél a mi szívünkhöz, formálja jellemünket, ő bátorít, erősít, és ad szavakat, amikor szólni kell, amikor ki kell állni, amikor gyalázatot vagy bántást kell elviselni. Szentlélek nélkül nem tudjuk hirdetni bátran, erőteljesen, hitelesen a kereszténységet. Fontos tehát, hogy Istennek a lelke bennünk legyen, ő munkálkodjon, ő vezessen, ő küldjön ki, és ha szóljuk, akkor szóljuk egyszerűen, őszintén az igazságot, szeretettel megszólítani, és nem elítélni. A bűnt meg lehet ítélni, de a bűnöst szeretni kell. És amikor szóljuk az evangéliumot, azt szóljuk tiszta szívből, érthetően, hogy látszódjon rajtunk, hogy hitelességből, hogy megért dolgokról beszélünk, hogy igazságot szólunk.
és támasszuk alá az írással, az igével, szeliden, szavakkal és hitelesen az életünkkel. Amikor tudjuk azt, hogy fogjuk az igét szólni, ige hirdetést tartunk, evangelizációs tartunk, felkértek bennünket, hogy mondjuk el a bizonyságunkat egy keresztény táborban, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy legyen időnk megcsendesedni, legyen időnk befele fordulni, legyen időnk bevonulni a nyugalomba, önmagunkba, bemenni a bákába, kimenni a táboron kívülre, Krisztus gyalázatát hordozva, bemenni a Szentek Szentjébe, ahol találkozunk ő vele, ahol megláthatjuk az ő dicsőségét, az ő szentségét, ahol ő meg tud szólítani bennünket, mert amikor ő megszólít, az kifele látszódni fog. Annak ereje lesz, annak hitele lesz. Fontos az is, hogy megtisztítsuk az életünket, hogy a felemelt kezeink tiszták legyenek, hogy szenteljétek meg magatokat, hogy holnap az Úr csodát tudjon végezni. Az jó, ha böjtölünk, az jó, ha leborulunk, a jó, ha megalázzuk magunkat, és minden titkos bűnünket megvalljunk az Úrnak. Ne engedjük, hogy a szívünkbe keserűség, harag, meg nem bocsájtás legyen, mert ez akadályozza Istennek a kiáradását, Istennek a szentségét, Istennek az erejét a mi életünkben. És mielőtt szólnánk a bátorító üzenetet, jó, ha előtte imádkozunk, vagy megkérjük testvéreinket, hogy hordjanak bennünket, mert szolgálatom lesz, mert bizonságtevésem lesz, mert igét fogok hirdetni, mert evangelizációt fogok szervezni. Mert aki az igét szólja, az célpont is lesz a gonosz által. Az az ember elrejtődik Istenben, de ugyanakkor mégis célpont a gonosznak. Több támadás égi, több szellemi-lelki harca lesz, talán sátáni negatív erők próbálják visszatartani, hogy az örömhírt hirdesse, de mi ennek ellenére mennünk kell, törnünk kell az utat, mert Jézus ezt kérte, Jézus ezt parancsolta, és Jézus az életével ezt mutatta meg. Ki kell fosszuk a poklot, és be kell népesítsük a mennyet. Emberhalászok, embermegmentők kell legyünk Istennek a szolgálatában, Istennek az akaratában, Istennek a tervével együttműködve. Kedves hallgatóim, az Úr azt szeretné, hogy ha idős vagy, ha fiatal vagy, ha házas vagy, Istennek ez mindegy, de hirdesd ott, ahol csak te tudod. Hirdesd úgy, mint a legnagyobb kincset, legnagyobb ajándékot, legnagyobb értéket az embereknek, mert ez egy megmentő üzenet, életre hívó üzenet. A legszebb feladat, amit az Úr ránk bízott, és ehhez nőjünk fel, ebbe álljunk bele, ezt bátran képviseljük az Úr Jézus nevében. Amen. És akkor imádkozzunk. Uram, köszönöm, hogy megmentettél a bűnök mocskából. Köszönjük, Uram, hogy örök életre hívsz mindannyiunkat. Köszönöm, Uram, hogy azt mondtad, hogy ember halászokká teszlek benneteket, és tanítványozzatok másokat. Segíts, Uram, hogy ezt a szent parancsot megértsük, és ezeknek engedelmeskedjünk. Munkáld a szívünkben, lelkünkben, szellemünkben ezt az éjséget, vágyat, és készíts fel bennünket erre, hogy bárhol járunk, mozgunk, vagy vagyunk, szavainkkal, tetteinkkel, életünkkel tudjunk te rád mutatni az élet forrására, a boldogság, a békesség forrására, mert te vagy nekünk a szabadítónk, a helyreállítónk, a gyógyítónk a Krisztusban. Köszönjük ezt neked, hogy megmentettél, hogy mi is mentsük meg másokat. Áld meg ezt a küldetésünket, és te vigyázz ránk a mindennapokban, a Jézus nevében. Amen. Áldott napokat, heteket kívánok minden kedves hallgatónak. Isten védelme, szeretete és jósága fedezze be mindannyiuk életét. Amen. Búcsúzik Takály Zoltán.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Nagy Boldogasszony ünnepének hetében vagyunk. A választás két Nagy Boldogasszony tiszteletére szentelt templomra esett, a nagyváradi Székesegyház az egyik, és a Máramaros megyei Felsőbánya a másik helyszín, ahonnan egyébként még soha nem volt eddig közvetítés. Reggel 8-tól és este 6-tól voltak és lesznek a közvetítések, kivéve a Székesegyházból néha 7 órától volt, de most a hét további részében, tehát a mai napon csütörtökön este 6-tól lesz Felsőbányáról, pénteken holnap reggel nagyváradi Székesegyházból lesz este 6-tól Felsőbányáról, szombaton délelőtt 11 órától lesz a felsőbányai templom búcsúja. Annak keretében azt hiszem két ilyen oltárképet, nem a fő oltár képe, amit sikerült felújítani, restaurálni, azokat meg is áldják ennek keretében. László Attila, kolozsvári főesperes atya lesz a főcelebráns és a szónok. Este 6 órától pedig a Székesegyház búcsúja lesz, amelyket megyéspüspök atyánk celebrál majd, és úgy tudom, egy magyarországi görögkatolikus pap lesz a szónok. Vasárnap 10 órától a Szentmise Felsőbányáról lesz közvetítve, előtte a rózsafűzér is, majd este 6 órától ismét a nagyváradi Székesegyházból közvetítünk egy újabb szentmisét. Nagyon szépen köszönöm a nagyváradi Székesegyház esperes plébánosának és az ott szolgáló többi a papoknak is, és a felsőbányai plébános atyának is, hogy vállalták a közvetítéseket. A felsőbányai plébános atyának Jóisten nagyon sok erőt, egészséget, kegyelmet a további szolgálatához. Most ünnepli ugyanis a 25. évfordulóját a papászentelésének. Mindjárt visszatérek arra, hát egyébként ott voltam, nem ezen a vasárnap, az előttin, és ott kaptunk ezüstmisés áldást is. Gyönyörű ez a templom Felsőbányán. Egyébként a Szatmári Egyházmegye legnagyobb temploma, még a Székesegyháznál is nagyobb, és most, hogy fel is lett újítva, tényleg gyönyörű. Köszönöm egyébként a mindkét egyházközségben szolgáló kántoroknak és mindenki másnak is, aki bármit hozzátett ezekhez a közvetítésekhez, és azoknak is köszönöm, akik a technikát kezelik, és így a közvetítés lehetővé teszik. Mindenkinek a szolgálatát Isten fizesse, köszönjük szépen. Jövő héten Mező Petri lesz az egyik helyszínünk, és Csíkszentkirály a másik. Reggel 7-től lesznek a szentmisék Mező Petriből, és este 6 órától Csíkszentkirályból. Csíkszentkirályon természetesen Szent István király tiszteletére van szentelve a templom, de nem a napján tartják, hanem vasárnap 23-án. Tehát 10 órától lesz a szentmise vasárnap, majd Mező Petriből, előtte 9 óra 20 perctől a rózsafűzért is imádkozzák a helyszínen. Közvetlenül utána 11 órától a Gyergyószentmiklósi lovas ünnep szentmiséje lesz, és utána pedig Csíkszentkirályon lesz a búcsú fél 1-től. Jövő héttel kapcsolatban még fontos megemlítenem, hogy szombaton, tehát 22-én az udvarhelyi stúdiónknak a születésnapja és az Erdélyi Mária Rádió 20. születésnapja alkalmából ünnepséget szerveznek ott, és nagy szeretettel várják a környékbeli önkénteseket és hallgatókat, hogy ünnepeljenek együtt velünk. Azért mondom velünk, mert én is ott leszek, szándékozok menni. A rövid, egyszerű ünnepség lesz. Délután 4 órától ott fogadják majd az ima szándékokat. Utána a rózsafűzért imádkozzuk együtt élőadásban. 5 órától pedig szentmise lesz ott a Szent Pió lelki gyakorlatos ház és a Mária Rádió közös kápolnájában, amit szintén élőben közvetítünk a Mária Rádióban.
és hát ennek keretében adunk hálát a 20 évért, illetve az Udvarhelyi stúdióért is, amelyik, megmondom őszintén, nem tudom hány éves, ott majd megtudom, és utána esetleg megkínáljuk majd valamivel a kedves jelenlévőket, és egy kicsit beszélgetünk velük. Szeretettel várunk mindenkit, aki el tud jönni Székely Udvarhelyre, tehát jövő héten, szombaton 22-én délután 4 órától, tehát 5 órától lesz a Szent Mise. És akkor lapozzunk tovább. Igen, azon a napon, még 23-án este Csíksomjóról, a Kegytemplomból lesz még az esti Szent Mise 6 órától. Közben még zárójelben megjegyzem, hogy 20-án a Szent István király ünnepének napján a perkői búcsút is fogjuk közvetíteni 12 órai kezdettel, majd este 7 órától közvetítjük a budapesti Szent István bazilika búcsúját is. Azt követő héten augusztus 24-30 között a csíkszeredai Szent Ágoston templom lesz az egyik helyszínünk, ahol lesz búcsú. A 30-án, tehát nem a napján, hanem vasárnap tartják majd a búcsús ünnepet, a másik templom pedig Szatmáron a Szentlélek plébánia templom lesz. Ebből a két templomból közvetítjük majd a szentmiséket azon a héten. Utána következő héten augusztus 31-től szeptember 6-áig Csanád lesz az egyik helyszínünk, és Korond a másik helyszínünk. Szeptember 7-e és 13-a között a csíksomjói kegytemplom lesz az egyik helyszínünk, és Kárásztelek a másik. Majd szeptember 14-20 között a nagyváradi stúdió kápolnája helyett most még továbbra is a Szent József templom, és ugyancsak egy nagyváradi templom, a Katalin telepi templom lesz a másik helyszín, ahol ott majd 20-án primíciás Szent Mise lesz, amit közvetítünk majd. Hát eddig vagyok meg a közvetítések megszervezésével, megmondom őszintén, hogy sokszor beleizzadtam, nehéz volt ezt az időszakot lefedni közvetítésekkel, a szabadságok ideje nehezebben alakult ki, annál hálásabb vagyok minden paptestvérnek, aki vállalta a közvetítéseket. Az elmúlt hétvégén vasárnap Mezőpetriben jártam, a 10 órás szentmisén voltam jelen, nagyon kedvesek, aranyosak voltak az ott jelenlevő hívek, természetesen vannak ott bőségesen hallgatóink, sokan voltak ott a templomban, de sokan vannak, akik nem tudnak eljönni a templomba, de annál hűségesebben hallgatnak minket. Örültem, hogy ezúttal tudtam találkozni is azokkal, akik ott voltak a templomban. Minden évben szokott lenni onnan közvetítés, de többnyire csak valamikor így futtában hétköznap szereltem be, úgyhogy igazából csak a sekrestés hölgyel szoktam találkozni, vagy jó esetben a plébánossal és azzal, aki a technikát kezelte. Most sikerült a hallgatókkal is találkozni. Vittem magammal Mária rádiós tárgyakat, volt is keletje bőven, úgyhogy és nagyon-nagyon mosolygósak, kedvesek voltak a Petri hívek és a Mária rádió hallgatók. Sok jó visszajelzést hallottam azzal kapcsolatban, hogy mit jelent számukra a Mária Rádió, és sokan mondták, hogy vannak családtagjaik, akik nem tudnak templomba eljönni, és nekik milyen nagyon sokat jelent a Mária Rádió. Nagyon szépen köszönjük a mezőpetriek szeretetét a rádióval kapcsolatban. Tehát jövő héten, akkor hétfőtől, minden reggel 7 órától onnan lesznek a közvetítések. Hétfőn pedig útra keltem pont az ellenkező irányba. Délben 12 órától Temesváron tartottunk önkéntes találkozót, délután 4:30-tól visszafelé úton pedig Aradon is megtartottam az önkéntesekkel a találkozót. Hát annak ellenére, hogy nyár volt, azért 13 résztvevő volt mind a két helyszínen, plusz jó magam. Nagyon jó volt a hangulat mind a két helyen, megbeszéltük a rádió dolgait részletesen, ahogy a többi találkozón is, olyan dolgokat, amiket nem lehet így a rádióban részletesen kifejteni, de ott volt rá idő is, meg úgy magunk közt mindent elmondtam.
a rádió életével, aktualitásaival kapcsolatban, és kicsit elmélkedtünk, és egy kis lelki táplálékban is részesültek azok, akik eljöttek. Nagyon köszönöm mind Temesvárra, mind Aradra azoknak, akik eljöttek, nem csak a városból jöttek a környékbeli falvakból, helységekből is. Az önkéntesek, nagyon jó csapat van egyébként mind a két helyen. Már kezdték úgy megismerni és egymást, és jó kis csapat van mind a két helyen. Úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik, egy-két helyszínre be is mentem, ahol nem tudott az önkéntes jönni, vagy ahol nem tudják megoldani, másképpen oda elvittem a helybe az újságokat. És ezzel akkor hivatalosan is lezárult az önkéntes találkozók sorozata, ami ezzel az újsággal kapcsolatos. Egyébként múlt héten pénteken leadtam a postán az újságokat, úgyhogy szerintem mostanra, mire ez a műsor megy, már remélem, hogy mindenki megkapta az újságokat, akik postai úton szokták megkapni. Ezen a hétvégén is útra kelek, ma úgy értem, hogy vasárnap. Jó hosszú út lesz, és hosszú nap. Három helyen leszek vasárnap délelőtt, kora délután jelen, itt Bihar megyében, mégpedig Érkeserű, Éradony és Értarcsa helységekben leszek ott a templomokban. Viszek magam a Mária Rádiós tárgyakat is, és fogok is beszélni egy kicsit mind a három helyszínen a rádióról, bár biztos vagyok benne, hogy mindenki ismeri a Mária Rádiót, de jó lesz találkozni az ottani hallgatókkal, és lesz lehetőség természetesen ezekből a tárgyakból valamit emlékbe hazavinni, és szeretettel kérjük majd ott a hallgatókat, hogy ha tehetik ezekért a tárgyakért cserébe, nagy lelkűen támogassák a Mária Rádiót az adományaikkal. Tehát 10:30-tól leszek Érkeserűben, 12:00-től Adonyban, illetve délben 2 órától Értarcsán. Mikor mindezen a három helyszínen végeztem, akkor útnak indulok tovább északi irányba, a Felsőbányára megyek leszerelni, elhozni a mobilstúdiót onnan. A terv az, hogy Szatmárról felveszem Tímeát és a kolléganőmet, és ő is velem jön, és akkor együtt elmegyünk Felsőbányára elhozni a mobilstúdiót. Aztán Szatmáról majd jövök vissza, tehát valószínű, hogy este későre fogok megérkezni, sűrű nap lesz, de bízom benne, hogy minden sikerül, amit elterveztem. Szóval körülbelül ezek az újdonságok a Mária Rádió házatáján, tehát két búcsús szentmisénk lesz szombaton, délelőtt 11 órától Felsőbányán, este 6 órától a nagyváradi Székesegyházban, jövő héten pedig Szent István király napján lesz délben 12 órától a Perkői búcsú, este 7 órától a budapesti Szent István bazilika búcsúja, majd Csíkszentkirályon a búcsút nem a napján, hanem vasárnap tartják, mégpedig 12:30-tól. Azon a vasárnapon lesz a lovas ünnep is 11 órától Gyergyószent Miklóson, ami már néhány éve szokott lenni és közvetíteni, és szoktunk volna a szentmisét. Mező Petriben is lesz jövő vasárnap mise 10 órai kezdete, tehát figyelem, jövő héten a reggeli szentmiség 7 órától kezdődnek majd, és ezen a héten akkor vasárnap, még egyszer mondom, 10 órától lesz a délelőtti szentmise Felsőbányáról, és este 6 órától a nagyváradi Székesegyházból, és örömmel nézek elé a találkozásoknak Keserűben, Adonyban és Tarcsán szoktani kedves hallgatókkal, illetve hívekkel. Megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, türelmét, hálás vagyok azoknak, akik imádkoznak értünk, az utóbbi időben találkoztam önkéntesekkel, hallgatókkal, akik jelezték, hogy szoktak imádkozni értünk a háttérben. Nagyon köszönöm, erre nagyon nagy szükségünk van, Isten hallgassa meg az imáikat. További áldott rádió hallgatást kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Életige. A Fokoláré Lelkiség műsorát hallják a Mária Rádióban.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Fokolári Lelkiség Életige műsor augusztusi adásában. A mai műsorunkban is Chiara Lubichnak, a lelkiség alapítójának egy lelki gondolatát olvassuk fel. Az elmúlt hónapban felolvasott rész a hálaadásról szólt, vagyis Isten szeretetére a válaszunk a hálaadás. De mivel tudjuk leginkább hálánkat kifejezni, ha nem az Isten akaratának megtételével? Természetesen ezt nem mindig könnyű megvalósítani, főleg a nehéz pillanatokban. Ehhez kapunk segítséget a mai útmutatásban, ami a következőképpen hangzik. Tudjátok, hogy a lelkiségünknek egyik alappontja, sőt az egész lelkiségünk kiinduló pontja ez, hit Isten szeretetében. Tudatában lenni annak, hogy nem vagyunk egyedül, nem vagyunk árvák, mert van egy Atya, aki szeret bennünket. Ez a hitünk nyilvánulhat meg azokban a pillanatokban, amikor aggodalommal tölt el bennünket egy gondolat, amikor aggaszt valami. Ez lehet a jövőtől való félelem, aggodalom az egészségért, rokonainkért való aggódás, amikor tartunk valamilyen veszélytől vagy feladattól, amikor bizonytalanok vagyunk abban, hogy hogyan viselkedjünk, a rossz hírek okozta ijegység, a legkülönfélébb félelmek. Igen, ezekben a pillanatokban, pontosan ezekben a bizonytalan pillanatokban akarja Isten azt, hogy higgyünk az ő szeretetében, és az iránta való bízalom egy lépését kéri tőlünk. Ha valóban keresztények vagyunk, akkor ő azt akarja, hogy kihasználva ezeket a fájdalmas helyzeteket, bebizonyítsuk azt, hogy mennyire hiszünk az ő szeretetében. Ez pedig azt jelenti, hiszünk abban, hogy ő az Atyánk, és gondol ránk. Így rábízhatjuk minden aggodalmunkat, rárakhatjuk azokat. Az írás ezt mondja, minden gondotokkal forduljatok hozzá, mert neki gondja van rátok. Gyakorlatilag, amint ezt egy magyarázat megállapítja, ahogy egy teherhordó állatra felpakolják a málhát, ugyanúgy kell a keresztényeknek is minden aggodalmukat a mennyei Atyára bízni. Valóban Isten Atya és gyermekei boldogságát akarja, ezért veszi magára minden terhüket. Ezen felül Isten a szeretet és azt akarja, hogy a gyermekei is szeretetté váljanak. Az előbb említett félelmek, gondok, aggodalmak megfékezik a lelkünket, bezárják saját magába. Megakadályozzák abban, hogy megnyíljon Isten felé, hogy megtegyük az ő akaratát, és megnyíljunk a fele barát felé, egyé válva vele, hogy úgy szeressük, ahogyan kell. A mozgalom születése idején, amikor a Szentlélek pedagógiája kezdte megtetetni velünk az első lépéseket a szeretet útján, mindennapos dolog volt, sőt napjában többször is előfordult az, hogy az Atyára bíztuk minden gondunkat. Így, bár korábban is keresztények voltunk, kiléptünk egy emberi életmódból, hogy behatoljunk egy természet fölötti, isteni életmódba. Elkezdtünk tehát szeretni. Az aggodalmak a szeretet béklyói. A Szentléleknek meg kellett tanítania nekünk ezeknek a megoldását, és meg is tette ezt. Emlékszem, ezt mondogattuk, mint ahogy a parazsat nem lehet a kézbe tartani, hanem azonnal le kell rázni, mert egyébként megéget, így ugyanolyan gyorsan kell rábíznunk minden gondunkat az Atyára. Bármilyen gondunkat is bíztuk rá, nem emlékszem, hogy ő nem törődött volna velük. Kedveseim, nem mindig könnyű hinni az Isten szeretetében. de nekünk igyekeznünk kell minden esetben hinni benne, a legzavarosabb helyzetekben is. Így most is tanúi leszünk Isten közbelépéseinek esetről esetre. Ő nem hagy el minket, hanem gondot visel ránk. Tudom, hogy sokan közülünk nehéz helyzetben vannak. Főképpen nekik szól ez a gondolat, de ugyanakkor mindenkinek is, milyen sokféle helyzetet produkál az élet. Mennyire szükség van arra, hogy valaki más gondoljon ránk. Tehát minden gondunkat bízzuk rá. Így szabadok leszünk arra, hogy szeressünk. Jobban haladunk előre a szeretet útján, amint tudjuk, az élet szentségre visz.

0: Most pedig hallgassuk nyitott szívvel az augusztusi életigét, melynek mottóját Lukács evangéliumából választották, és Máriával mi is énekeljük, magasztalja lelkem az Urat.
1: Magasztalja lelkem az Urat.
2: Lukács evangéliumának első fejezetében az Új Szövetség egyetlen olyan részét olvashatjuk, amelynek főszereplője két nő, Mária és Erzsébet. Erzsébet egy Jeruzsálemhez közeli faluban élt, körülbelül 150 kilométerre Názárettől. Mária, miután hírül vette az angyaltól, hogy Jézus anyja lesz, azonnal nekivágott ennek a hosszú útnak. Nem ismerjük a részleteket, csak annyit tudunk, hogy sietve a hegyek felé indult. De vajon miért ment oda? Mária azért ment, hogy megossza az örömét azzal, aki hozzá hasonlóan megkapta Istentől azt a kegyelmet, hogy gyermeket várhat. Azért ment, hogy mellette legyen, és segítsen neki a terhesség utolsó hónapjaiban. Két asszony története ez, két látszólag lehetetlen anyaság. Ki tudná jobban megérteni Erzsébetet, és megosztani vele ezt a megtapasztalást, mint maga Mária? Ebből a találkozásból tör fel a Magnifikát éneke.
1: Magasztalja lelkem az Urat!
2: Szavai hatalmas szeretetet és rendkívüli, élettől fellobbanó örömöt fejeznek ki, emiatt olyan emelkedett a szelleme, és élettől újongó a lelke. Mária nem azt mondja, dicsőítem Istent, hanem magasztalja lelkem. Mintha azt akarná mondani, hogy egész életemet és az érzékeimet, mintha Isten szeretete tartaná fenn, írja Luther Márton a Magnifikáthoz fűzött kommentárjában. A magasztalni ige, azaz dicsőíteni, felemelni, azt az örömöt fejezi ki, amelyet az a felismerés vált ki, hogy Isten nagyobb, mint amire számítottunk. Ezt az örömöt mély alázat, valamint mély hála és köszönet érzése kíséri. Ahogy Hermes Ronki hangsúlyozza, a Magnifikát Mária evangéliuma, az ő örömhíre, amely minden nemzedéket elér. Tízszer ismétli el a názáreti leány, ő tette velem, mintha ez egyfajta új tíz parancsolat lenne, amely felforgatja a világ logikáját. Önkéntelenül is felmerül a kérdés, hogy megőriztük-e, jelen van-e a mindennapi életünkben és az imánkban ez a csodálat, a rácsodálkozás érzése az iránt, amit Isten tett és tesz továbbra is. Ha nem vagyunk nyitottak az újdonságra, a meglepetésekre, ha nincs meg bennünk az, akkor a hit fáradt litániává válik, társadalmi szokássá, amely fokozatosan kialszik.
1: Magasztalja lelkem az Urat!
2: Mária éneke nem csupán egy meghitt dicsőítő ima, hanem egy prófétai dicsőítés, mert folyamatosan szentírási szakaszokat idéz, és ezzel megmutatja a történelem Isten szíve szerinti irányát. Dicsérni azt jelenti, hogy a kicsinyek oldalára állunk, és hisszük, hogy a világ megváltozhat, és meg is kell változnia. Ennek a himnusznak a szavai arra hívnak minket, hogy megértsük Isten üdvözítő közbeavatkozását személyes és közösségi életünkben egyaránt, a saját személyes tapasztalatunktól az egyetemes történelemig, a jelen pillanattól egészen az új égig és az új földig, amelyet az evangéliumi forradalom hoz el.
1: Magasztalja lelkem az Urat!
2: Ezek a szavak minket is arra hívnak, hogy életünket eleven dicsőítéssé formáljuk, hogy minden nap felismerjük a nagy dolgokat, és Máriával együtt énekeljük és hirdessük, Isten hűséges, irgalma nemzedékről nemzedékre terjed, igazságosságának és szeretetének országa pedig már is megvalósulóban van közöttünk. Chiara Lubich felismerte Mária dicsőítő énekének ezt a forradalmi távlatát, amikor a fiataloknak így írt: olvasd el a Magnifikátot, és megtalálod benne a keresztény társadalmi tanítás első és legerőteljesebb oldalát. Vajon ki és mikor fogja ezt teljes mértékben megvalósítani? Idézet bezárva. A kérdés nyitva marad, és egyben felhívás számunkra. Isten közbelépése nem szabad, hogy a szívünk legmélyén maradjon, hanem meg kell nyilvánulnia a kapcsolatainkban, a közösségi életünkben, a jövő nemzedékek életének szövetét is áthatva.
1: Magasztalja lelkem az Urat!

0: Az élet ige magyarázatban olvastuk. Ezek a szavak, magasztalja lelkem az Urat, minket is arra hívnak, hogy életünket eleven dicsőítéssé formáljuk, hogy minden nap felismerjük a nagy dolgokat, és Máriával együtt énekeljük és hirdessük, Isten hűséges, irgalma nemzedékről nemzedékre terjed, igazságosságának és szeretetének országa pedig már is megvalósulóban van közöttünk. A következő tanúságtételből felismerhetjük a kis dolgokból a nagy dolgokat, Isten szeretete országának megvalósulását.
1: Nyitott ajtó. Otthon voltam, amikor hallom, hogy kopognak az ajtón. Ki az? Kérdeztem. Én vagyok, és annélkül, hogy megtudakoltam volna, ki ez a hang, kinyitottam az ajtót. Egy lánnyal találtam szembe magam, aki köszönés nélkül ezt mondta. Anna vagyok, most érkeztem ide, ebbe a városba, és egy barátnőm adta meg nekem ezt a címet. Egymásra mosolyogtunk, és behívtam, leültettem. Elbeszélgettünk erről arról, ő a falujáról, én meg a városomról és az élet igéjéről. Két óra elteltével mennie kellett. Két nap múlva újra eljött, de ezúttal látogatásának más célja volt. Gondokkal küzdött. Anna egy sógoránál lakik, aki közölte vele, hogy a hónap vége előtt el kell hagynia a lakást. Láttam, hogy ez a probléma mennyire gyötri, így minden további számítás nélkül ezt mondtam. Ha akarod, költöz hozzánk, hiszen nincs otthonod, és nem maradhatsz az utcán. Nagyon meglepődött és örült ajánlatomnak. Azzal ment el, hogy elfogadja. Ekkor azonban én kezdtem aggodalmaskodni, mivel mindezt egyedül határoztam el, és semmit se szóltam férjemnek. Amikor este hazajött, elmondtam neki mindent. Ő pedig így felelt. Hol itt a probléma? Jöjjön csak nyugodtan, együtt jobban fogjátok megélni az élet igéjét. Férjem szavai boldoggá tettek, és örültem, hogy minden hátsó gondolat nélkül szolgálatot tehettem Jézusnak.

0: Íme Mária imája a teljes szöveggel Lukács evangéliumának első fejezetéből. Lelkem magasztalja az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad. Karja bizonyságot tett hatalmáról, szétszórta a szívük szándékában gőgösöket, letaszította trónjukról a hatalmasokat, az alázatosokat pedig fölemelte. Az éhezőket javakkal töltötte el, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Gondjába vette szolgáját Izraelt, megemlékezve irgalmáról, amelyet atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért. Csodálatos ajándék ez az ima számunkra, kedves Mária Rádió hallgatók. Ajándék, mert tanít minket nem csak imádkozni, hanem imádságos lelkületben lenni. Egész lényét adja át Istennek Mária, ahogyan megéli a vele történteket, és magasztalja a mennyei atyát. Tanulhatunk Máriától az Úrra való hagyatkozásról is, hiszen egy fáradtságos út után nem a körülményekkel van elfoglalva, akár saját nehézségeivel, kérdéseinek mikéntjével, vagy akár az emberi értetlenkedés hogyanjával, hanem a teljes mértékben megvalósult gondviselésbe vetett bizalmával magasztalja az Urat. Ugyanakkor nyitott arra az új helyzetre és ajándékra is, amelyre kiválasztást nyert. Egyszerűen tud csodálni, rácsodálkozni, és örömmel fogadni mindazt, amit az Úr tartogat számára, azzal együtt, hogy még sok minden ismeretlen előtte. Augusztusi életigénk arra hív minket is, hogy lépjünk a szűzanya útjára, az Úrra való hagyatkozásunk terén, a csodálat rácsodálkozás érzése lelki életünkben való állandósulása kapcsán, az ima életünkben pedig a magnifikát magasztalás szintjére való emelkedettségünkben. Ha ez a törekvés bennünk megvalósul, akkor a Szentlélek kibonthatja számunkra a magnifikált keresztény társadalmi tanítását is, amint azt Chiara Lubich már megértett. Kérjük az Úr anyjának, ahogyan Erzsébet is nevezte, közbenjárását, hogy legyünk készségesek lelki életünkben felismerni azt az utat, melyet az Úr mutat számunkra, hogy egyéni hivatásunkat betöltve, egész életvitelünkkel is magasztalhassuk az Urat. Magasztalja lelkem az Urat. Az életige műsort hallották bennem,
1: Kolumbán Mártát,
0: Peres Saroltát
2: és Kolumbán Imrét.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Önöket, kedves hallgatók, a Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából Józsa Ferencnek technikus társammal együtt, a mikrofonnál Dávid Gyöngyi. Ha velünk tartanak, ígérjük, hogy élményben lesz részük.

Már ki is találták, Görögországba viszem önöket. Görögország Délkelet-Európában a földközi tenger partján fekszik. Meleg, napsütéses, éghajlatú ország, és bár nagy része kopárhegység, az olajfák és a citromfák nagyszerűen megélnek errefelé. A juhok és a kecskék is találnak legelnivalót a hegyekben. A földközi tenger országaiban az éghajlat meleg, napsütéses, és itt még a tél is enyhe. Éppen emiatt rengeteg zöldség és fűszernövény terem meg itt, ezen a vidéken. Spanyolországtól Görögországon át a Közel-Keletig, a piacok standjain mindenhol hatalmas kupacokba halmozzák ezeket a finomságokat. A paradicsom a mediterrán konyha egyik legfontosabb alapanyaga. Különböző méretűek lehetnek, salátákhoz, mártásokhoz használják őket. Az uborka fontos alapanyaga szintén, salátákban nem leheletnyi vékonyan használják, darabosra vágják. Az ismert étel közt tartják számon a joghurtos fokhagymás uborka salátát, a cacikit, amit gyakran pitával szolgálnak fel előételként, és gyakran a ház ajándékaként. Cukinit általában szeletelve párolják, vagy sütik. Édes paprika sem marad ki a sorból, nyersen is fogyasztják a zöld, sárga, narancssárga vagy piros változatát. A padlizsán kimaradhatatlan a görög gasztronómiából. Megtöltik, szeletekre vágják és úgy párolják, vagy puhára sütik. Íme a muszaka receptje, ami krémes tetejű, ízletes görög nemzeti étel bárányhúsból és padlizsánból készül. Szükségünk lesz egy tűzálló tálra, amiben majd készre sütjük ezt az ételt, ami szinte minden görög vendéglő étlapján szerepel. Ehhez a hozzávalók egy nagyobb padlizsán, egy nagyobb fej hagyma, 4 evőkanál olaj, 1 gereszt fokhagyma, 1/2 kiló darált hús, 40 dek a paradicsom, 1 kávéskanál fahéj, csipet só és őrölt bors, 2 tojás, 5 dek a vaj, 2 evőkanál finom liszt, 6 deciliter tej és 10 dek a sajt. Tehát válasszunk egy nagyobb padlizsányt, egy nagyobb fej hagymát, 4 evőkanál olajra lesz szükségünk körülbelül, de lehet, hogy pótolni kell, úgyhogy ne tegyük el az olajas üveget. 1 gereszt fokhagyma is kell, 1/2 kiló darált hús, 40 dek a paradicsom, 1 kávéskanál fahéj, csipet só és őrölt bors, 2 tojás, 5 dek a vaj, 2 evőkanál finom liszt, 6 deciliter tej és 10 dek a sajt. A padlisánt vékonyra szeleteljük, a hagymát felaprítjuk, a fokhagymát összezúzzuk. Felforrósítjuk az olajat, majd lassú tűzön megfonyasztjuk a hagymát. Hozzáadjuk a darált húst, egyenletes barnára sütjük, folytonos kevergetés mellett. Hozzá keverjük a paradicsomot, a fahéjat, sót, borsot, lassú tűzön lefedve körülbelül 20 percig főzzük. Egy serpenyőben újra kevés olajat forrósítunk, puhára sütjük a padlizsánt, ha kell, az olajat pótoljuk. Bizony-bizony, fel szokta könnyen szívni, főleg ha kisebb lángon sütjük, akkor a padlizsán szeletek felszívják az olajat, ezért magasabb hőfokon süssük, odafigyelve, hogy meg ne égessük. A húsos keverék felét a tűzálló tálba kanalazzuk, és szépen elegyengetjük a tál alján. Rátesszük egy réteg padlizsán szeletet. Rárakjuk a maradék húst, a tetejét ismét beborítjuk a padlizsánnal. Felverjük a tojásokat. Megolvasztjuk a vajat, egy serpenyőben egyenletesen belekeverjük a lisztet, 2 kanál lisztet teszünk ide, és 1 perc alatt óvatosan átpirítjuk. Félrevesszük a tűzről, belekeverjük a tejet, a 6 deciliter tejet, felforraljuk. Itt érdemes habverővel kevergetni, mert akkor szépen csomómentesen tudjuk összekeverni. Tehát
félrevéve a tűzről belekeverjük a 6 deci tejet, felforraljuk újra, kihűtjük és beledolgozzuk a tojásokat. A mártást ráöntjük a moszakára. Megszórjuk a reszelt sajttal a tetejét és sütőbe tesszük. Akkor kész a muszaka, ha a teteje ropogós és aranybarna, zöld salátalevelekkel még forrón tálaljuk. És itt elmondom, hogy vannak, akik krumplit is tesznek közzé, és bizony az sem ront rajta, hanem javít, még laktatósabbá teszi az ételünket. A hagymát is nagy szeretettel és mennyiségben használják. Többféle hagyma létezik, ízzük nagyon finom. Salátákra mindenképp a lila hagymát szórják, de általában megfőzik és az ételek ízesítésére használják. A vörös hagyma íze édesebb és enyhébb, mint a többié. Ízét jól érezni lehet a kagylók, tengeri gyümölcsök fogyasztásakor. Lényegében egy lecsót képzeljünk el, hagyma, fokhagyma, paprika, paradicsom, zeller, vagy angol zellerzár felhasználásával, amit majd a végén pürésítenek. Gyakran már a kagyló ehető részét teszik csak bele, de ugyanezzel a mártással készíthetünk egyéb tenger gyümölcsöt is, például a polipot, garnélát, tintahalat, rákot. Ha az alapot felöntjük egy kis alaplével, az még jobbá, szaftosabbá teszi. Van is, hogy kéri, mert hogyha igen, pasztás, az akkor nem jó legyen, inkább szaftosabb. Ilyenkor, ha egy kis alaplevet öntünk bele, akkor igazán finomra sikerül majd az ételünk. Görögországban szinte nincs étel felszolgálva citrom nélkül. Nem csak felszeletelve, reszelt héját használva, hanem a levét is nagyon-nagyon használják. A nem mediterrán éghajlatról érkezettek bizony rögtön megérzik, hogy mennyire más az íze. Aromás. Ismert görög étel a tojásos citromleves. Ez azért is egy kicsit feltűnő, mert nagyon kevés levest lehet látni, hogy a görögök esznek, inkább az ott nyaralók kérnek egy-egy tál levest, de feltétlenül ki kell próbálni ezt a tojásos citromlevest, hiszen nemzeti ételük egyébként. Ennek a hozzávalói egy csirke, egy liter csirke alaplé, 10 deka rizs szárazon, amiből majd lesz 20 deka, hogyha megfő, 2 tojás sárgája, 2 citrom frissen facsart leve, 2 evőkanál kapor, vagy petrezselyem zöldje. A hozzávalóit újra ismétlem, egy csirke, vagy amekkora a családunk, ugyebár, lehet, hogy nem kell egy egész csirke, elég lesz egy fél is. Tehát a csirke mellé kell egy csirke alaplé, 1 liter belőle, 10 deka rizs, 2 tojás sárgája, 2 citrom frissen facsart leve és 2 evőkanál kapor vagy petrezselyem zöldje. A tojás sárgákat felverjük egy keverőtálban, hozzáadjuk a citromlevét és tovább keverjük, amíg kifehéredik. Hőkiegyenlítéssel hozzáadjuk a forró leves negyedét, a főtt rizs egy negyedével, és simmára turmixoljuk. Tehát a rizs ad majd neki egy kis sűrűséget. Visszatesszük a lábosba a maradék húsleveshez, sózzuk, borsózzuk, ha kell, még savanyítjuk. Tálaláskor a tányérokba szedjük a maradék rizset, a főtt vagy grillezett csirkehúst, amit lefejtettünk eleve már a csontokról előtte. Ráöntjük a forró levest, majd citromszeletekkel, frissen aprított kaporral vagy petrezselyemmel megszórjuk. Ez a mennyiség 4-6 személyre elegendő, nem mellesleg, ha jól megfigyelték, maradék felhasználására is kiváló ez a leves, például ha húsleves megmarad, vagy grillezés után a csirkehús. Ha pedig gazdaságosan akarjuk készíteni,
A csirkét főzzük, a levet pedig alapléként használjuk. Ha teszünk bele leves zöldségeket, akkor azt kivesszük, azt külön megesszük, mivel hogy ebbe a levesbe zöldségek nem járnak. Én már tudom is a vasárnapi menüt, kedves hallgatók, és újra elmondom a hozzávalót, hogy önök is elkészíthessék. Nagyon kevés, tehát egy csirke kell nekünk, 1 liter alaplé, 10 deka rizs, 2 tojássárgája, 2 citrom frissen facsart leve, és 2 evőkanál zöld kapor vagy petrezselyem zöldje. Nagyon egyszerű az elkészítése, az íze pedig magáért fog beszélni. És azt is elmondom, hogy a babérlevelet is jól bírja ez a leves, úgyhogy nyugodtan beletehetik, és a görögöknek a babérlevél is egy kedvenc fűszere. Erről a levesről azt mondják, hogy a betegek és megfáradt lelkek gyógyítására is alkalmas, ez ide is ajánlják. 1-2 csirkecombbal is elkészíthető, ha csak egyedül vagyunk. Én mondom, nem kell ahhoz megfáradtnak vagy betegnek lenni, hogy ezt a levest kipróbálják. Tudom, hogy vannak vállalkozó hallgatóink, akik néha fel is hívnak, hogy pontosítsunk egy-egy különleges receptet. Gondolom, most is így lesz, mert sokuknak elnyerte tetszését, ez az egyszerű, gyorsan elkészíthető, és valljuk be, nem is drága leves. Kedves hallgatók, ha tehetik, hunják le szemüket, vagy engedjék csak úgy, hogy zorándala elvigye oda, ahonnan erednek a már és a következő receptek.

Kedves hallgatók, remélem, hogy sikerült elrepítenem a zene szárnyain legalábbis Görögország csodálatos vidékeire az elhangzott és a most elhangzó receptjeim kipróbálásával pedig otthonaikba is beengedik. Görögország fűszerei a rozmaring, a kakukkfű, az oregano, a babérlevél, a bazsalikom, mind jellegzetes mediterrán fűszer. Különösen a hal és a húsételek elengedhetetlen hozzávalói. Érdekes mód a kaprot nem említi, pedig nagyon sok étel fő fűszere. Például köretként a kagylókhoz, vagy egyéb hal és húsételekhez felszolgálnak rizset, amit kapóral ízesítenek. Olajon üvegesre pirítjuk a hagymát, fokhagymát, adhatunk hozzá fenyőmagot, mazsolát, egy kis paradicsompürét, végül a rizst átforgatjuk. Felöntjük alaplével vagy vízzel, esetleg kis fehér bort is tölthetünk hozzá. Sózzuk, borsozzuk. Fedő alatt alacsony lángon addig főzzük, míg megpuhul. Teljesen lehűtjük. Ekkor hozzákeverjük a finomra aprított kaprot, petrezselymet, a citrom héját és levét, végül egy pár kanál olívaolajat. Remek ízhatás, igazi élmény a fogyasztása. A bazsalikom íze, illata igazi élmény. Nagy cserepekben termesztik. A tengerparti vendéglők díszei is. Ízében is lehet, hogy itt a titok. Sós levegő, forró nap. Az olívabogyó és olívaolaj hazája Görögország. Több száz éves ültetvények mellett már ott cseperednek a kis csemeték. Megnyugtató látvány. Az olívaolajat frissen hidegen préselik, gyakran látni présházakat. Az olívabogyó az olajfa gyümölcse termése. A fekete bogyó ugyanaz a fajta, mint a zöld, csak érettebb és lédúsabb. Őt télen szüretelik, és azt a fajtát is használják ők leginkább. Például a paradicsomos kagyló tetejére is ezt teszik. A görögök kedvesek és vendégszeretőek, vendéglőikbe szívesen innivalóval invitálnak be, ajándék előétellel és desszertekkel hálálják meg a bizalmat, hogy bementünk, főleg a kis tavernákba. Előételnek kenőkéket hoznak általában, padlizsán krém, ezt natúron, sült paprikával kavarják ki, olívaolajjal, nem fűszerezik túl, így örülhetünk a természetes ízeknek. Halpasztát is tálalnak, kapros krémsajtot, és elmaradhatatlan a krémes caciki saláta, uborka, só, olívaolaj, két kanál olívaolaj, két gereszt fokhagyma, egy citrom, egy csokor kapor, fél kiló görög joghurthoz kell ez, és egy nagy kígyóborkát képzeljünk el, vagy hogyha nem kígyóborkát használunk, akkor annak megfelelő nagyságú uborkákat. A kígyóborka azért jó, mert nem olyan leves és magos. Tehát egy nagy uborkára van szükségünk a cacikihez, só olívaolajra, két gereszt fokhagymára, egy citromra, egy csokor kaporra, fél kiló görög joghurthoz ennyi dukál. Az uborkát lereszeljük, szűrőbe besózva szűrőbe tesszük, és lecsepegtetjük, hagyjuk, hogy jól kicsepegjen, kicsit kinyomkodjuk, és papírtörlőre tesszük végül. A tálban összekeverjük az olívaolajat, a két kanál olívaolajat, a két gerezd zúzott fokhagymával, hozzáadjuk az uborkát és a joghurtot, citromlével és aprított kaporral ízesítjük, tálalás előtt egy kissé hűtsük le. Egymagában vagy köretnek egyaránt használhatjuk. Íme néhány saláta, hal, padlizsán, kapros, krémsajt, caciki, tálacskákba egy kosárka kenyér, és meg is van a vendégváró egy kellemes délutáni találkozásra. Egy pohár bor,
úzópálinka, esetleg metaxakonyak, amit Ioannis Metaxászról neveztek el, ő miniszterelnök volt 1936-tól, jó kísérője lehet mindennek, az ételnek, amit az imént felsoroltam. Desszertnek görög dinnyét hoznak, és ezzel kedveskednek mindig, ilyenkor a nagy melegbe. El kell mondanom, hogy íze olyan pontosan, mint az itthonié. Végül levonhatjuk a következtetést, és igazat adhatunk a bölcsmondásnak. Az ógörögök számára sokkal fontosabb volt az ízek harmóniája, mint hogy jól teletömjék a hasukat. Ezért használtak rengeteg fűszert, zöldséget ételeik elkészítéséhez. És nem csak a kirosz és a hasábburgonya hagyományos görög étel, habár azt is megkóstolva rájövünk, hogy a kiroszban levő caciki nagyon finom ízt ad neki, bár sok turista úgy gondolja, hogy csak ezek az ételek az igazi görög ételek, de nem. Bőséges az étel kínálat ebben a csodálatos földközben.

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

0: Dicsétessék be Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Meghívjuk a kedves hallgatókat, imádkozzuk közösen az Úrangyala imádságát, majd azt követően a Zsolozsma déli imaóráját, amelyet felajánlunk a Mária Rádióért, munkatársakért, önkénteseinkért, adakozóinkért, hallgatóinkért, betegeinkért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadás Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Olsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Oltalmaz, Uram, amint ígérted, és élni fogok. Oly gyűlöletes a megosztott szív nekem, de kedvemet találom törvényeidben.
1: Oltalmazó, rejtek helyen vagy, és pajzsom, igédben nagyon reménykedem.
0: Orcátlan gonosztevők, távozzatok tőlem, Istenem parancsolatait megtartom.
1: Oltalmazz, amint ígérted, és élni fogok, ne szégyeníts meg várakozásomban.
0: Óvj és segíts, hogy megszabaduljak, és mindig rendelkezéseidben gyönyörködjem.
1: Oda vész mind, aki végzéseid útjáról letér, mert hazugságot forgat fejében.
0: Olcsós alapnak tartod a föld minden bűnösét, intelmeidben ezért telik kedvem.
1: Új félelmetes vagy, testem is remeg, ítéleteidtől reszketve félek.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Oltalmaz, Uram, amint ígérted, és élni fogok.
1: Segíts rajtunk, szabadító Istenünk, és bocsásd meg bűneinket. Pogányok törtek örökségedre, Istenünk, meggyalázták szent templomodat. Jeruzsálemet romba döntötték.
0: Szolgáid holttestét az ég madarainak adták eledelül, híveid testét a föld vadjainak.
1: Vérüket úgy ontották Jeruzsálem körül, mint a vizet, s nem volt, aki eltemesse őket.
0: Gyalázattá lettünk szomszédaink előtt, kinevetnek és csúfolnak a körülöttünk lakók.
1: Meddig még, Urunk, vég nélkül haragszol? Haragod úgy lángol, mint a tűz?
0: Atyáink vétkét ne tarts számon, irgalmat siessen segítségünkre, mert igen nagy a mi nyomorúságunk.
1: Segíts rajtunk, szabadító Istenünk, neved dicsőségéért szabadíts meg minket.
0: Bűneinket bocsásd meg a te szent nevedért.
1: Miért mondhatják a pogányok, hol az ő Istenük? Szemünk láttára legyenek tanúi a nemzetek, hogy szolgáid kiontott vérét számon kéred.
0: A rabláncon sínylődők jajszava jusson eléd, hatalmas karod erejével. Tartsd meg az életnek a halál fiait.
1: Mi pedig a te néped és nyájad juhai, mindörökké áldunk.
0: Nemzedékről nemzedékre hirdetjük dicsőségedet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Segíts rajtunk, szabadító Istenünk, és bocsásd meg bűneinket.
0: Mindenható Istenünk, tekints le ránk, és látogasd meg ezt a szőlőt. Figyelj ránk, Izrael pásztora, aki nyájadként vezeted József népét.
1: Aki a kerubokon trónolsz, jelenj meg ragyogva, Efraim, Benjamin és Manasse törzse előtt.
0: Mutasd meg hatalmadat és jöjj, hogy megszabadíts minket.
1: Újíts meg minket, Istenünk, ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk.
0: Urunk, mindenható Isten, meddig haragszol még néped imádsága ellenére?
1: Könnyek kenyerével táplálsz minket, és italul könnyeink árját adtad nekünk.
0: Szomszédaink előtt csúfá lettünk, ellenségeink gúnyolódnak rajtunk.
1: Újíts meg minket, mindenható Isten, ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk.
0: Egyiptomból telepítetted át szőlődet. Népeket űztél el, hogy elültethesd.
1: Helyét jól megtisztítottad. Gyökeret vert, és betöltötte már a földet.
0: Beborítja árnyéka a hegyeket. Ágai magasabbak a hatalmas cédrusoknál.
1: Indái a tengerig elértek, hajtásai meg a folyamig.
0: Miért romboltad le kerítését? Hogy akik arra járnak, mind leszületeljék.
1: Elpusztította az erdei vatkan, és a magányos vad lelegelte.
0: Újíts meg minket, mindenható Isten! Tekints le ránk, lásd és látogasd meg ezt a szőlőt.
1: Védd meg, amit jobbod ültetett, és az ember fiát, akit magadhoz emeltél.
0: Tűzzel égetik és feldúlják, de arcod feddésétől elpusztulnak.
1: Jobbod embere fölé tárt ki kezedet, az ember fia fölé, akit magadhoz emeltél.
0: Nem hagyunk el többé, éltess még bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet.
1: Újíts meg minket, Urunk, mindenható Istenünk. Ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mindenható Istenünk, tekints le ránk, és látogasd meg ezt a szőlőt.
1: Hol van olyan nép, amelyhez istenei oly közel volnának, mint hozzánk a mi Istenünk, amikor csak hozzá folyamodunk?
0: Közel az Úr azokhoz, akik őt hívják.
1: Kérésüket meghallgatja.
0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, benned nincs semmi sötétség, semmi homály. Árazd ránk fényességed ragyogását, hogy parancsai törvényét felfogva, tágra nyílt szívvel hűségesen járjunk utadon, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy a mai napon is együtt imádkozhattunk. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval, hamarosan kezdődik a Déli Magazin. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból a mikrofonnál Vidikán Lukodi Tündét hallják. A Déli Magazin kezdődik el, melyben híreket, programajánlót hallhatnak. Majd elmondom azt is, hogy hogyan alakul az időjárás. Szokásunkhoz híven ezután meghallgatjuk a mai nap evangéliumát és Tibor atya néhány hozzáfűzött gondolatát. Műsorunk második felében egy gazdag rendezvény sorozatot fogunk bemutatni önöknek. Hamarosan elkezdődik Nagybányán a Szent István Napok című rendezvény sorozat. Nagybányáról Szmutku Róbert, Esperes plébános lesz a vendégünk. Ő fog majd nekünk mesélni arról, hogy hogyan is alakulnak idén a Szent István Napok Nagybányán. A műsor végén pedig azt is elmondom majd, hogy mit kínálunk a folytatásban. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok, kedves mindannyiuknak!

2026. augusztus 13-a van, a pontos idő 12 óra és 20 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. A Szentségimádás iskolája. Folytatódik a marosvásárhelyi keresztelő Szent János plébánia templomban a lelki gyakorlatos előadások sorozata. Szeretettel várják az érdeklődőket ma este 6:30-kor. Szentmise és körmenet a fatimai Szent Szűz tiszteletére. A boldogságos Szűz Mária fatimai jelenésének emlékére a bihari és az érmelléki esperesség papjai és hívei ma délután 5 órakor rózsafűzért, 6 órakor szentmisét tartanak a nagyváradi székesegyházban, ezt követően pedig körmenetet a Szent Szűz szobrával a püspöki palota kertjében. A szentmise főcelebránsa Böcskei László megyés püspök lesz, szentbeszédet mond Mihály Balázs, micskei plébános. Borsos Miklós emléknap Nagyszebenben. Borsos Miklós Nagyszebenben született 1906. augusztus 13-án. A munkácsi és Kossuth díjas érdemes és kiváló művész mindig szép szavakkal és büszkén emlékezett szülővárosára. A művész születésének évfordulóján idén is megszervezik az emléknapot, melynek programja ma délután 5 órától koszorúzással és megemlékezéssel kezdődik a helyi temetőben és a Borsos Miklós emléktáblánál. Az esemény 7 órától filmvetítéssel és beszélgetéssel zárul a Tükörteremben. A belépés ingyenes, a program szervezője a Híd Egyesület, támogatója Nagyszeben polgármesteri hivatala. Szent István napok Nagybányán. Augusztus 16-a és 23-a között a Nagybányai Szentháromság plébánia ünnepre hívja a nagybányaiakat és minden érdeklődőt. Az egyhetes rendezvény sorozattal fejezik ki tiszteletüket államalapító Szent Királyunk iránt, hogy mi lesz majd bővebben ezeken a napokon, a Déli Magazinban hallhatnak később.

Nagy boldogasszony napi búcsúk. A gyulafehérvári egyházmegyében a vulkáni plébánia templomban holnap délután 5 órakor kezdődik a búcsús szentmise. Nagy boldogasszony ünnepe, az egyeskőnél rendezett búcsú napja a zarándokok augusztus 15-én szombaton reggel 9 órakor a csíkszentdomokosi Széplak vendégháztól keresztutat végezve indulnak útnak, az ünnepi szentmise keretében megáldják az új harangot. A kontumáci templomban a búcsús szentmise augusztus 15-én, szombaton déli 12 órakor kezdődik. Felső Boldogfalván szintén szombaton déli 12 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, a liturgia főcelebránsa és szónoka Kovács Alpár. A búcsúra gyalogos zarándoklat indul fél 11 órakor a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia elől. Az oroszhegyi plébánia templomban az ünnepi szent misét augusztus 15-én délután fél 1 órakor mutatják be. Gyergyószárhegyen a búcsú szent misét a ferences templomban szintén szombaton fél 1 órától tartják. A gyergyó-tölgyesi templomban a Szent Mise augusztus 15-én délután 5 órakor kezdődik. A temesvári egyházmegyében a Mária Radnai Bazilikában az ünnepi háromnyelvű Szent Mise augusztus 15-én délelőtt 11 órakor kezdődik, főcelebráns Pál József Csaba, temesvári megyés püspök, szentbeszédet mond Gyorge Augustinov kanonok, a temesvári bolgár személyi plébánia plébánosa. A nagyváradi egyházmegyében Nagyváradon a Szűz Mária mennybevételének ünnepét megelőző 3 napban tridumot szervez a székesegyházi plébánia. A szentmisék este 6 órakor kezdődnek, augusztus 15-én szombaton este 6 órakor az ünnepi búcsús szentmisét Böcskei László megyés püspök mutatja be. Primícia Marosvásárhelyen. Tarsoly Mátyás ferences újmisét mutat be augusztus 16-án, vasárnap este 6 órakor a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomban. Mindenkit várnak az ünnepi szentmisére. Zenemű és összművészeti produkció Márton Áron püspök tiszteletére. Az Én népem című előadás tiszteletre méltó Márton Áron születésének 130. évfordulója alkalmából valósul meg, és augusztus 22-én este 8 órakor mutatják be a csíkszeredai gyors korcsolya pályán. Erdély zenészei, énekesei, táncosai és alkotói közösen idézik meg azt az emberi tartást, hitet és szolgálatot, amelyet a püspök egész életével képviselt. A Márton Áron püspök tiszteletére készült zenemű szövegét Pap László írta, zenéjét Ila Gábor és Molnár Ede szerezte.

Híreink végén pedig lássuk, hogy hogyan alakul az időjárás. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájak fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék a középső és a déli tájakon várható, sokfelé lesz érénk, erős az északkeleti, északi szél. A hűvösebb hajnal után délután 25 és 32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Holnap is sok napsütésben lesz részünk, esőt hozó felhők nem érkeznek hazánk fölé, többfelé élénk, néhol erős lesz az északkeleti szél, friss lesz a hajnal, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. És lássuk, hogy ma délben 12 órakor milyen hőmérsékleti értékeket mértek Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Ezek szerint Aradon 25 fok van, Baróton 20 fokot mértek, Besztercén 24 fok van, Brassóban 20, Csíkszeredában ugyancsak 20 fok, Désen ma délben 25 fokot jeleztek, Déván is 25 fok van, Ticsőszentmártonban 23, Fogarason szintén 23 fokot mértek. Gyergyóalfaluban 19 fok van, Gyulafehérváron ma délben 26 fokot mértek, Kézdivásárhelyen 20 fok van, Kolozsváron 24, Máramaros-szigeten 23, Maroshévízen 22, Marosvásárhelyen 24 fok a hivatalos adat, Nagybányán szintén 24 fok van, Nagysármáson is 24 fokot mértek, Nagyszebenben ugyancsak 24 fok van, itt Nagyváradon 25, Resicabányán 27, Sepsiszentgyörgyön 21, Szatmárnémetiben 26, Székelyudvarhelyen 22, Temesváron 26, Tordán 24, végezetül pedig Zilahról 26 fokot jeleztek.

Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk. Köszönöm figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.hu címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. S ne felejtsék, ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg nekünk a hírek@mariaradio.hu e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Jézus így válaszolt, mondom neked, nemhogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Ezért hasonlóan mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki el akarta számoltatni a szolgáit. Amikor hozzákezdett, egy olyan embert vittek elé, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből visszafizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és úgy fizesse meg. A szolga ekkor leborult előtte, és így esedezett, légy türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban kiment az a szolga, találkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel irántam, és megadom majd neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe záratta őt, amíg meg nem fizeti a tartozását. Amikor szolgatársai látták ezt, nagyon felháborodtak, elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá, gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én megkönyörültem rajtad? És ura haragjában átadta őt, hogy kínozzák, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő testvérének. Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, elhagyta Galileát, és elment Júdeának a Jordánon túli vidékére. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, egy picit a megbocsátásról szeretnék egy pár gondolatot megosztani. Gondoljon ki az ellene valaha vétkezőre. Valaki ellen rettentő nagy dolog vétkezni, vagy vétkezni egymás ellen. Sokszor a magunk vétkezését nem szoktuk új számon tartani, arra nem emlékezünk már, azt észesen vesszük, ha valakit megbántunk. Mindig csak azt tudatosítjuk magunkban, ha valaki más vétkezik ellenem, hogy megbántott, hogy megsértett. És mindnyájunknak van ilyen, nem is egy, hanem több. És elmondhatjuk, hogy micsoda rettenetes dolgok történnek az egyik meg a másik ember között. Milyen rettenetesen tudnak az emberek vétkezni, megbántani egymást. Hogy meg tudjuk rontani, keseríteni, tönkre tudjuk tenni egymás életét. És milyen pokollá tudjuk változtatni Istennek a szép világát. Mennyire meg tudjuk sérteni egymás lelkét. Milyen fájóan tudunk rátaposni a másiknak a tyúk szemére, a szívére. Micsoda durva csizmákkal tudunk beletaposni egymás életének a boldogságába. És sokszor milyen késő, amikor erre rájövünk, hogy vétkeztünk egymás ellen. És olyan természetes, hogy az ember az ellene vétkezőre megharagszik, gyűlölettel gondol rá, szígyja, csepüli, ahol csak tudja, vagy a legjobb esetben levonja róla a konszekvenciát, és távol tartja magát tőle. És olyan természetellenes az, amit Jézus mond, hogy meg kell bocsátani 70-szer, 7-szer. Tehát megbocsát annélkül, hogy az illető jóvá tette volna a vétkét. Annélkül, hogy amit összetört bennem, meggyógyult volna. Annélkül, hogy amit elvett tőlem, visszadta volna. Sőt, annélkül, hogy a vétkét bűnét beismerte volna, és bocsánatot kért volna. Tehát minden jóvá tétel nélkül megbocsát az ellene vétkezőnek. Mert a megbocsátás ezt jelenti. Azt jelenti, hogy ha még vérzik is a seb, amit az a másik ütött, Ha még el sem múlt a fájdalom, amit az a másik okozott, te áthúzod a számláját, kitörlöd a vétkét lelkedből, a magatartásodból, a tekintetedből, a gondolataidból, kirakod magadból, kidobod, kiveted úgy, hogy az emléke sem marad benned többé. És soha nem érezteted vele, hogy valaha vétkezett az illető férfi vagy nő ellened. Mint a semmi sem történt volna. Ezt jelenti megbocsátani. Megbocsátani az ellenünk vétkezőknek. És ha egy ember igazán meg tud bocsátani, az a legmélyebb értelmében sohasem a saját erejéből telik. Megbocsátani csak úgy tudunk, ha a bennünk lévő természetes indulatokat, amelyek a sérelem megtorlására várva lappanganak, valaki legyőzte bennünk. Maga az Isten. Hiszen a megbocsátás azt jelenti, hogy leomlanak a vastag kemény falak, amelyek mögé elbarikádoztuk magunkat a másik ellen, és amelyek mögött gondolataink, szavaink, tetteink, ágyói mindig lövésre készen állanak a másikra irányítva, aki vétkezett ellenünk. Leomlanak ezek a falak. És ez csoda. A megbocsátás az egy csoda. Végy részt ebben a csodában.

0: 12 óra és 40 perc van, folytatódik a Déli Magazin című műsorunk, és nem hiába hallgattuk meg az előző percekben Csiszér Lászlótól az Ünnepre hívtál című dalt, hiszen úgy hiszem, hogy a nagybányaiakat, és nem csak azokat, hanem a környékbelieket is ünnepre hívják. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a telefonvonal túlsó végén a nagybányai Szentháromság templom esperes plébánosát, Szmutku Róbert atyát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökkenmen szeretettel köszöntöm a hallgatókat Nagybányáról.
0: Ugye ünnepre hívják a nagybányaiakat, hiszen Szent István napok következődnek. Egy picit, ha mesélne nekünk az atya arról, hogy mióta tart ez a szokás, szokásnak lehet már ugye mondani, hogy Szent István napot ünnepelnek Nagybányán, egy picit a múltba, ha vissza tudnánk tekinteni.
1: Valóban ez már hozzátartozik a város történetéhez, főleg a katolikusokhoz, de nem csak, hiszen olyan kulturális eseményeknek adunk hangot, amelyek tényleg megszólítják az embereket, és ez úgy folyamatosan alakult, a 2000-es évek elején indult Czollernő kántor kezdeményezésére, Isten nyugtassa, ő már elhunyt, és akkor főleg zenei vonalon indultak a Szent István napok, aztán más kulturális események, kiállítások, irodalmi előadások is helyet kaptak ebben a rendezvénysorozatban. Viszont a Szent Istváni örökség Nagybányán egyidős az első templommal, amelyet Szent István tisztelettel építettek, aztán majd 1800-as évek végén ez a templom megszűnt létezni, és egybefonódott, egybefort teljesen a város Szent István örökségével, úgyhogy inkább ilyen felébresztés volt ez a kezdeményezés, hogy az emberek tényleg tudatosítsák azt, hogy ennek a városnak a történelme összefonódik Szent István királlyal, és különben is ugye a templomunknak, illetve a városunknak az emblematikus épület a Szent István torony, úgyhogy mindenkit emlékeztet már a torony is arra, hogy itt Szent István örökséggel találkozunk.
0: Említette, hogy az elején inkább ilyen zenei rendezvények voltak, tehát akkor értsük úgy, hogy inkább ilyen kulturális eseményként indult, és akkor most már így ilyen lelki vonzata is van?
1: Korábban is voltak azért szakrális kiállítások is, viszont most az elmúlt években igyekeztünk több olyan programot hozni, ami kicsit szórakoztatóbb is, ami megszólít esetleg más vallású embereket. Hadd mondjak egy példát, idén például meghívtuk a Had Jazz Band zenekart, akik hát világhírűek, budapestiek, és a legmagasabb állami kitüntetésben részesültek a Kossuth díjban. Tehát a nevük egybefort a Kabos, Jávor, Karádi, Tolnai, Latabár filmek zenéivel, és hát ugye egyedi hangszereléseik és játékmodoruk nagyon különlegessé teszik ezt a zenekart, és a filmzenéket is játszanak, show műsorral összekötve. Tehát ezek olyan lehetőségek, amelyekre nem csak a mi katolikusaink, hanem más felekezetű vagy más nyelvet beszélő emberek is eljönnek. Igyekeztem a templomból egy kicsit kivinni más környezetre is a kultúrát, viszont nyilván, hogy van elég templomi, illetve templomban zajló esemény is.
0: Ha esetleg erről beszélne nekünk, ugye említette ezt a zenekart, milyen egyéb programokkal várják idén az érdeklődőket?
1: Igyekeztünk figyelni, hogy mi zajlik a világban, Erdélyben, az országban, és ugye idén Mártonáron évet hirdettek meg, és akkor vasárnap egy Mártonáron előadással nyitunk, Mártonáron, mint a remény zarándoka. Aztán pedig egy zongora és szaxofon hangversenyre kerül sor a templomunkban, fiatal kolozsvári művészek előadásában, és lesz egy másik irodalmi előadás is, egy Radnóti est, Lélek vagyok és élni szeretnék címmel. Aztán egy fantasztikus előadásra kerül sor, a Budai Várból, illetve a Mátyás templomból, a Nagy Boldogasszonyból érkezik hozzánk Hegyi Barnabás és Bánhegyi Maros Dóra. Ők rendszeresen koncerteznek a Mátyás templomban, mivel ritkán van lehetőségünk elmenni ilyen nagyobb koncertre Budapestre, ezért őket hívtuk a Nagybányára, örömmel elfogadták a meghívásunkat, és akkor lesz egy orgona és hegedű koncert augusztus 19-én. Idén pedig lesz egy különleges, egy másik különleges program, mert a szabadtéri szentségimádást is szervezünk itt a templom előtti téren, a Kegy missziós közösség közleműködésével kolozsvári fiatalok segítenek nekünk ebben, a Törjön út csapat. Aztán, hogy mi lesz még? Hát lesz egy másik különlegesség, hiszen 20-a ugye államalapításunk nagy ünnepe, ekkor van a Szent István toronynak a kápolnájának a búcsúja, amelyet idén főtisztendő Veres Attila felsőbányai plébános tart, hiszen 25 éves a papságában, és ezt a jubileumi szentmisét összekötött ezzel a búcsúval, és ez azért is lesz különleges, mert egyrészt hálát adunk a 25 évéért, másrészt ugye paptestvérekkel együtt fogunk itt ünnepelni, és ezt követően ünnepi koncertre kerül sor Szent István tiszteletére, a Kegy missziós közösség és a Scola Regulina kórusunk közös előadásában. Aztán aztán ugye lejár a hét, pénteken lesz még egy különleges est, ezt az RMDS szervezi, Szent István gála est az Oázis Galéria vendéglőben, és egy ügyes fiatal embert, úriembert hívtak meg, a Solti Ádám művészt, aki a Madách Színháznak a színművésze, ő fog föllépni, mint sztárvendég. És adtunk lehetőséget gyerekeknek, fiataloknak is egy pályázat elkészítéséhez, Árpádházi Szentek nyomában művészeti pályázatot hirdettünk, és ezeket is, tehát 22-én fogják behozni a gyerekek. És egy orgonakoncerttel zárunk, amelyet Péter Bernadett tart, ő a Római Pontificio Instituto di Musica Sacrán mesterizett 2009-ben, közösségünk tagja, tehát ő zárja a Szent István napokat ezzel az orgonakoncerttel, és a csúcsesemény pedig augusztus 23-án lesz, egy kinti szabadtéri szentmise, amelyet Magyarósi Ányos, tihanyi plébános tart. Ezzel fogjuk bezárni ezt az egyhetes rendezvénysorozatunkat.
0: Hát azt hiszem, hogy itt csak az nem talál magának való programot, aki nem akar. Egyébként mik a tapasztalatok, hogy mennyire mozdul meg Nagybányának a közössége ezeken a napokon? Mennyire vesznek részt, nyitottak az ilyen kulturális és nem csak eseményekre?
1: Igyekszünk megszólítani embereket, mivel nagyon elég kevés orgonakoncert van például, ugye kevés olyan templom van, ahol megfelelő orgona van a koncertekre, ezért más felekezetűek is szívesen eljönnek. Tehát azt mondhatjuk, hogy van egy réteg, akik érdeklődnek és részt vesznek. Az a tapasztalatunk, hogy az emberek vágynak valami másra, vágynak a kultúrára, vágynak különleges lelki programokra, és ez úgy fölébreszti az embert. Teljesen másként gondolkodik valaki egy orgonakoncert alatt, mint például, amikor csak csendben ül. Tehát ezek a koncertek, előadások igen-igen megszólítják az embereket, és van egy egészséges vágyakozás az emberekben, valami mást, valami istenit, valami többet megtapasztalni. Úgyhogy azt mondom, hogy elégedettek vagyunk azzal a közönséggel, vagy közösséggel, jobban mondva, akik eljönnek, és azért örömmel szervezzük. Hál' Istennek még akadnak nyitott szívemberek.
0: Milyen jó hallani ezt. Örülök, hogy sikerült, vagy legalábbis pozitív a tapasztalat az elmúlt évek során. Én azt hiszem, hogy már maga a program is önmagáért beszél, már maga az egy nagyon kecsegtető meghívó a hallgatók számára, mégis az atya, mint főszervező, mint aki mindent hátulról is lát, mivel hívná meg személyesen az érdeklődőket.
1: hogy arra buzdítok mindenkit, hogy ha lehetőségünk van a találkozásra és az elművélésre, akkor ne hagyjuk ki, mert annyi minden szétválaszt bennünket, és annyi ember zárkózik önmagába. Ez egy nagyon lehetőség arra, hogy kinyissuk a szívünket, és a Szent Istváni örökséget, a hitet, a sziklára épült igaz hitet tovább vigyük, mert jelenlét nélkül nincsen közösség. Szervezhetünk bármit, de ha nincsen jelenlét, és nem keressük egymást és az Istent, nagyon sokat veszít a közösség, nagyon sokat veszít a nemzet. Tehát ha akarunk építeni, már pedig ez a célunk, akkor hozzá kell valamennyiünknek járulnunk ahhoz, hogy ezeket a programokat hát szem előtt tartva építsük legalább a jelenlétünkkel és az imáinkkal a közösséget.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket megosztotta velünk. Biztos, hogy nagyon sok munka van emögött, hiszen akár még egy napi rendezvényt is elég körülményes megszervezni, hát akkor egy egész hetet. Jóisten áldását kívánjuk a csapatra és mindenkire, aki ebben részt vett.
1: Köszönöm szépen, és szeretettel várjuk a hallgatókat Nagybányára, bármelyik programra, ami szimpatikus, vagy amire úgy gondolják, hogy érdemes eljönni.
0: Ne felejtsék el tehát, kedves nagybányaiak és környékbeliek, hogy augusztus 16 és 23-a között jobbnál jobb programokat találhatnak a Szent István napok keretében. Köszönjük szépen, kedves atya, hogy velünk volt. További sok áldást, jó munkát, lendületet és sok-sok kegyelmet kívánok.
1: Nagy szeretettel, további áldott napot. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Kedves hallgatóink, az előző percekben Nagybányai Szent Háromság templom esperes plébánosával, Szmutku Róbert atyával beszélgettünk.

Kedves hallgatóink, ma is nagyon hamar elszaladt a műsoridő, nem maradt más hátra, mint hogy elmondjam, hogy mit kínálunk a folytatásban. Hamarosan 13 órától fogadom az önök ima szándékait, majd mivel 13-a van, ismét közös alkalom arra, hogy a Mária Rádió magyar családjával közösen imádkozzuk a rózsafűzért. Erre hívjuk meg tehát a kedves hallgatókat 13 óra 15 perctől. 14 órától felvidéki beszélgetések hallhatóak, majd ezt követően olvasuk a Szentírás tiporatjával és medjugorjei üzenet, majd ima szándékok fogadása 15 órától pedig az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. Ezt követi a koncertó Bőte László szerkesztésében, 16 órától az igézőt hallhatják ismétlésben, azután pedig a nap katekézise következik, Timár Sándor Asztrik Ferences atya számít az önök megtisztelő figyelmére. Ezután a Vatikáni Rádió műsorának ismétlését hallhatják, 17 órától ismét ima szándékok fogadása, majd a világosság rózsafűzérének imádkozása, 18 órától pedig Szent Mise felső bányáról, melynek végén a hét plébániáját ismerteti Gábor Anna. 19 órától az Úrangyala imára hívjuk meg önöket, majd Tibor atya sorozata folytatódik Mélyülő hittel a Szent Misén címmel. 19 óra 30 perctől egy újabb műsorismertetővel várjuk önöket. Ha tehetik, maradjanak velünk addig is és akkor is. Áldott szép délutánt és jó rádiózást kívánok önöknek, nem búcsúzom el nagyon, hiszen hamarosan az ima szándékokat fogadom majd 13 órától. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.

0: Nagy szeretettel köszöntöm mindazokat, akik csak most kapcsolódtak be a rádió hallgatásába. A nagyváradi stúdió mikrofonjánál még mindig Vidikán Lokodi Tündét hallják. Azért vagyunk itt, hogy közösen imádkozzunk együtt a Kárpát-medencében levő testvér rádiókkal, testvér hallgatókkal. Ezért arra biztatom a kedves hallgatókat, hogy telefonáljanak és közöljék szándékaikat 0259 420 555, valamint 0359 420 555. Ezeket a számokat tárcsázva lehet élőadásba kerülni, írásban is elküldhetik kéréseiket rövid üzenet formájában, SMS formájában a 0758 420 555-ös telefonszámra, vagy a honlapunkra www.mariaradio.ro, ezen belül pedig az ima szándékomra kattintva imádkozunk a mai közös rózsafűzérben a Mária Rádiókért világszerte, a Kárpát-medencében levő Mária Rádiókért, és ezek közül külön is a magyar nyelvű szerkesztőségekért is. Imádkozunk családjainkért, fiatalokért, idősekért, családokért, gyermekekért, betegekért, mindazokért, akik gondokkal küzdenek. Imádkozunk a papjainkért, a szerzeteseinkért, jó papi hivatásokért. Imádkozunk természetesen hálából mindazért, amivel a Jóisten megajándékozott bennünket, és kérjük a szűzanya közbenjárását a haldoklókért, az elhunytjaink lelki üdvéért. Ugyanakkor imádkozunk az egész egyházért, és kérjük a béke ajándékát ennek a megfáradt világnak. Halló, tessék, halló. Mária, rendben.
1: Halló.
0: Köszöntöm.
1: Halló.
0: Mária, halló. Jó, tessék mondani.
1: Halló.
0: Én hallom önt.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus. Egy pillanat, lejjebb viszem most már a telefon. Dicsőtessék a Jézus Krisztus. Felsőbányáról telefonálok. És az izgalmasság, hát ezt az imát, ezt a rózsafűzért szeretném felajánlani Csiszér Imre plébános úr számára, Erzsébet bányára, azokért a gyönyörű evangélium előadásokért és megmagyarázásért, amit szombaton az izgalmasság rózsafűzért után elmond. Olyan egyszerűen, szépen és érthetően, hogy én minden egyes alkalommal az izgalmasság rózsafűzér után itt ülök, és várom, hogy nehogy elveszítsem a műsorát. Kívánok számára a jó Istentől további jó munkát, erőt, egészséget, békességet, szeretetet, és gondoljon a felsőbányiakra is, mert sokszor jártam én is búcsúlaura, de már beteg vagyok, öreg is, nem is látok. Na hát ennyit akartam mondani, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, köszönjük, hogy velünk van, és külön köszönöm, hogy onnan is telefonált, ugye most a héten onnan közvetítjük a szentmiséket, imádkozunk a felsőbányai hívekért is. A honlapunkra érkezett egy imakérés Pest megyéből, egy mindennapos hallgató írja, a heti szentmiséket felajánlom drága hazánkért, családom élő és elhunyt tagjaiért, testi-lelki egészségükért, Éváért, papi szerzetesnői hivatásokért, minden ember békéért. Hálásan köszönöm az Úrnak a kapott kegyelmeket, és egy jó szándékra kérem az imádságot, Jézusom, bízom benned. Egy hallgató írt Balánbányáról, a rózsafűzért szeretettel felajánljuk édesanyánkért, Boros Terézért, halálának évfordulója alkalmából, hálás szívvel emlékezünk rá, emléke legyen áldott, nyugalma, csendes a gyermekei. Háromszékről is írt egy névtelen hallgató, drága szüzanyám, jár közben Szentfiadnál a családom egészségéért, ha betegségem ne terjedjen tovább, fordítsd meg, férjem egészségéért, házasságunkért, a Jóisten segítségéért, a jobb karom gyógyulásáért, óvjon meg a Jóisten mindenféle rákbetegségtől, bűneink bocsánatáért, adj egy kis örömet az életünkben, szeretetet, hallgasd meg könyörgésünket, és segíts nekem, hogy a vírus, ami a szervezetemben van, ne terjedjen és ne rombolja tovább. Hálásan köszönöm. A férjem alkohol szenvedélyért szüntest meg, írja tehát a kedves hallgató. Hát, nagyon fontos szándékok ezek, és ezeket is ide hozzuk a többi mellé, és ezekért is természetesen imádkozunk a mai napon. Halló, tessék, Mária Rádió. Halló, halló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából az Úr Jézusnak. Minden megsegítő kegyelmé felajánlom. Saját magam egészségé, bűneim bocsánatáért, a családom élő és álhony tagjaiét. Isten fizesse, hogy bejutottam, meghallgattam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen. Köszönöm szépen a hívását, imádkozunk az ön szándékaiért is. SMS-ek is érkeztek gyermekeinkért, az élőhit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, írja egy édesanya. A rózsafűzért felszeretném ajánlani egy társért, írja egy kedves hallgató, hallgassa meg a Jóisten a kérését. Hálából ajánlom ezt a rózsafűzért a mai napért, a sok kegyelemért, és a Szentlélek kiáradásáért, nagy boldogasszony tiszteletére, önökkel imádkozva egy állandó hallgató Erzsébet. Rózsafűzért felajánlom nyaraló fiamért, menyemért és Rebeka kisunokámért, lányomért és leendő vejemért, esküvőre készülődésünkért, családunkban a békességért, írja János Halmiból. Jóisten áldása kísérje családját. Ezt a rózsafűzért és az összes imád felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, Mária Rádió fennmaradásáért és a szüleim gyógyulásáért, Lajos írja Svájcból, mindennapi hallgató. Köszönjük szépen, kedves Lajos, hogy minden nap velünk van, még a messzi távolban is. Következő üzenet: a mai rózsafűzéreket felajánlom bűneink bocsánatáért, családom megtéréséért, egészségért, esőért, a Mária Rádió fennmaradásáért, bízom benned, Jézusunk, Érmihály Fálvai állandó hallgató, önökkel imádkozom. Köszönjük szépen, és üdvözöljük az Érmihály Falvi kedves hallgatókat. A férjem megtérésért, a gonosztól való szabadulásért, egy fontos szándékért és hálából mindazokért, akikért imádkozni tartozom. Imád szeretnék kérni a családomért, fiamért, aki börtönben van, hogy viselje el a megpróbáltatásokat és forduljon Istenhez, hogy segítse meg, védje meg, és Mária takarja be védő palástjával. Imádkozunk ezért az illetőért, aki a börtönben van, és imádkozunk az ő családjáért is, azokért is, akiknek biztos nehéz időszakon kell most keresztül menni. Felajánlom ezt a rózsafűzért Jánostat, a lelki üdvéért, aki a kápolnási temetőben alussza örök álmát, fájó szívvel gondolnak rá a szerettei. Halló, tessék, Mária Rádió.
1: Halló. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki.
1: Én is avval a rózsafűzés mondásával, és mondom önökkel, mindig önökkel vagyok, a felsorolt szándékokért ajánlom, és még ajánlom a magyar népi, a háború megszűnéséért, a családomé, minden betegért is, az én betegségemért, és a szeretetét, és a szüzanya tiszteletére ajánlom. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, önökkel vagyok mindig.
0: Köszönjük nagyon szépen, mindörökké amen, imádkozunk az ön szándékaiért is.

0: Érkeznek még üzenetek, a rózsafűzért felajánlom, gyermekeimért, unokáimért, az egész családomért, a sorstársaimért, halottaim lelke üdvéért nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében, írja Kati az üzenetet. A rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a családomért, a gyermekeimért, a Szentlélek vezetéséért, a helyes útra, testi, lelki gyógyulásért, egy fontos ügy megoldásáért, írja egy kedves édesanya. A felsorolt szándékokért és az én szándékaimért ajánlom a rózsafűzért, köszönöm szépen az imákat. Emília írja a következő üzenetet. A heti szentmiséket és rózsafűzért felajánlom imacsoportunkért, papjainkért, családtagjainkért és elcsüggett embertársainkért. Felajánlom a rózsafűzért, unokáimért, drága Jézusom, áld meg őket, add kegyelmed, vezesd őket a te utadon, a te ösvényeiden. Köszönöm, Jézusom, légy áldott mindörökké, szüzanyám, segítsd meg az unokámat, találjon egy megfelelő munkahelyet. A betegekért és a halottakért ajánlom a rózsafűzért, köszönöm. Hálából ajánlom fel a mai nap imáit önökért, akik erőt adnak nekem a gondok elviseléséhez. Istennek legyen hála, Istené a dicsőség. Imádkozunk minden megfáradt kedves hallgatónkért, és az ima szándék, mármint hogy a honlapra is érkezett még ima szándék, Nagyváradról ír egy mindennapos hallgató, az imát felajánlom a szüzanya szándékaiért, lányom utazásáért, gyermekeinkért és az összes hívekért, valamint Júliaért még Madéfalváról. Hálából a sok kegyelemért ajánlom a rózsafűzért és egészségünkért, gyermekeikért, kéri az imát egy édesanya. Haló, tessék, Mária Rádió. Haló!
1: Haló!
0: Köszöntöm, haló,
1: dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Én ezt a rózsafűzést fel szeretném ajánlni a békéért, hogy rendeződjön a helyzetünk nálunk is, és Magyarországon is, mert szörnyű, ami végbe megy a parlament, hogy kérjük Szent István királyt, hogy járjunk közbe értük, és minden magyar szentet, nagyasszonyunkat, hogy valahogy rendezzenek békességet nálunk Erdélyben, Magyarországon szintén. Köszönöm szépen, Tündika, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált, és köszönöm a szándékát is. Hát kedves hallgatóink, ezekkel ezzel az ima szándékkal zárjuk az ima szándékok fogadására szánt időt. Aki nem tudott élő adásba jutni, vagy aki esetleg nehezebben tudja kimondani a szándékát, az most még a fennmaradt egy-két pillanatban vigye a Jóisten elé az ő szíve szándékait, és ilyen hittel forduljunk a mi mennyei édesanyánkhoz, kérve az ő közbenjárását népünkre, családjunkra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus,
1: mindörökké, amen.
0: A világosság rózsafűzérét a Szent Rita imacsoport mondja a Mária Rádió kápolnájából. Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben mennek. Nem mi vagyunk. A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Könyörülj rajtam, Istenem, hiszen irgalmas és jóságos vagy. Mérhetetlen irgalmadban töröld el a gonoszságomat, mosd le bűnömet teljesen, tisztíts meg vétkeimtől. Ilyen szívvel jöttünk a bűnösök keresztelő Szent Jánoshoz, hogy felvegyék a bűnbánat keresztségét. Az emberiség bűneinek tudatában várakozott az isteni irgalmasságra. Isten a megváltás után vágyakozva válaszolva kinyilatkoztatja a Jordán vizében Krisztust, mint Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Megváltó Krisztus, te azt mondtad, boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent. Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk, add, hogy meg tudjuk tartani a keresztségben tett fogadalmunkat.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
0: vidd a mennybe a lelkeket,
1: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Erre anyja így szólt a szolgáknak. Tegyetek meg mindent, amit csak mond. Ezek a szavak magukba foglalják Mária saját hit tapasztalatát. Ő fogadja el először Isten akaratát, és megtapasztalta az isteni szeretet csodálatos gyümölcseit. Mint Isten fiának anyja, tanít másokat, hogy megtegyék Jézus akaratát. Egyúttal közben jár a fiatal családért, hogy Jézus segítségükre siessen az épp elkezdődött házasságuk nehéz pillanatában. Mária az értük közben járó szeretet. Megváltó Jézus, te mondtad, azért mondom nektek, ha imádkoztok és könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok, és akkor valóban teljesül a kérésetek. Édesanyánk, Mária közben járására kérünk téged, add, hogy teljes szívből higgyünk szavaidnak.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Világosság rózsafűzér harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Ettől fogva Jézus elkezdett tanítani. Tartsatok bűnbánatot, hirdette, mert közel van a mennyek országa. Isten országa nem ebből a világból való, példabeszédekben, szükségünk van arra, hogy tanítsanak minket róla. Ezért szólt hozzánk Jézus példabeszédekben, és mint szemtanú lépett fel, tanított a zsinagógákban, hirdette országa örömhírét, és gyógyított minden beteget, minden gyengeséget. Jelek és csodák álltak hozzá közel. Megváltó Jézus Krisztus, te azt mondtad, senki sem jöhet hozzám, ha az Atya, aki küldött, nem vonza, és én feltámasztom az utolsó napon. Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk téged, add, hogy az Atyával együtt vonz minket, hitetlen embert országod megismerésére.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette

0: koráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: hatáján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

Annamem. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: korályán, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: A világosság rózsa fűzérének negyedik titka, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle ványoló nem képes így ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés meg Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter így szólt Jézushoz: Mester, olyan jó itt lenni, hagyj verjünk három sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Nem is tudta, mit mond, annyira meg volt ijedve. Jézusnak Illéssel és Mózessel folytatott beszélgetése döbbenetet és félelmet keltett. A megdöbbent Péter meg akarja hosszabbítani ezt a találkozást. Ez az ember vágya az ég dicsősége után. Megváltó Krisztus, te azt mondtad, ha világot gyújtanának, nem rejtik véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házba. Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk, add, hogy dicsőséget hirdetői és részesei lehessünk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Amen. A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Ne romlandó elederért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az emberfia adja nektek. Az utolsó vacsora termében Jézus megmosta a tanítványai lábát, asztalhoz ült velük, nagyon vágyott rá, hogy elköltse velük ezt az utolsó húsvéti lakomát földi életében. Ekkor elmondta a főpapi imáját, és megalapította teste és vére szentségét. Megváltó Jézus Krisztus, te azt mondtad, én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér, aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok a testem a világ életéért. Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk, add, hogy mindig szeretettel fogadjuk tested és véred, hogy elmondhassuk Szent Pállal, most már nem élek, hanem Krisztus él bennem.

0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a ti méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a ti méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg a bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az elhangzott titkokat a felvidéki rádióból, a délvidéki rádióból, az erdélyi rádióból és a budapesti stúdióból közvetítettük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.

0: Köszöntöm a Mária Rádió Miriam hallgatóit. Felvidéki beszélgetésünkben ismét az online téren keresztül szólítjuk meg a műsorunk beszélgető partnerét, aki ez alkalommal Józsa Mónika, karvezető, egyetemi tanár, oktató és kántor. Szeretettel köszöntjük őt, e heti vendégünket.
1: Üdvözlöm én is a Mária Rádió hallgatóit, és téged is, Tefi. Jó hallani a hangodat újra.
0: Kedves tanárnő, a hallgatóknak is elmesélném azt a dolgot, hogy mi már ismerjük egymást, mert volt szerencsém az ön kórusában néhány évig énekelni. A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem diákkórusának tagja voltam magam is, tehát egy növendéke, és a mai alkalommal épp a karvezetésről szeretném, hogy meséljen a kórusmozgalomban folytatott tevékenységéről, az oktatásban is a közös, a

0: kórus éneklés élményeiről, de nem csak erről, hanem tágabb értelemben a közösségi éneklésről. Ennek a kántorkodás is része, amikor az Isten házában énekelnek együtt a hívek, és ott miként vezeti őket. Ezekből érződik mindaz, hogy van egy irányító jelleg is abban, amit ön folytat, tehát a karnagy és a kántor szerepe is. De ezekről azt hiszem, hogy ön tudna bővebben beszélni a hallgatóknak. Akik rendszeres hallgatói a műsorunknak, találkozhattak már önnel, az ön hangját, az élettörténetét megismerhették egy korábbi beszélgetésünk kapcsán. Most azt a momentumot ragadnám meg, hogy egy nemrégiben ünnepelt kerek születésnap az emberöltő felén túl szerettem volna meginvitálni önt és visszatekinteni karvezetői tevékenységére. Hogy érzi, mik azok a dolgok, amik segítették önt a kórus énekléshez? Hogyan vált ön karnaggyá?
1: Nagyon szerteágazó mindez, amit most kérdeztél. Ez a bizonyos visszatekintés, hogy hogyan vált belőlem karnagy, ez maga is nagyon összetett, hiszen nem volt nekem soha szándékom, hogy én karnagy legyek, nem is tudtam, hogy ilyen hivatás létezik egyáltalán. És ez valahogy mondhatnám, hogy úgy hozta az élet, vagy azt is szoktam mondani, hogy nem én választottam a hivatást, hanem a hivatás választott engem. Viszont bizonyára, hogy ebben is a Jóisten keze működött, és a gondviselés terelgetett engem ezen az úton. Az biztos, hogy a közvetlen dolog, ami ehhez közel hozott, az maga az éneklés. Gondolom, hogy ezzel minden kollega így van. Tehát gyerekkortól kezdődően a családban volt egy énekes jelenlét, egy olyan közeg, ahol a szülők állandóan énekeltek. Aztán ebben mi így belenőttünk. Aztán a szülők beírattak zeneiskolába. Akkor a templomi szolgálatok a gyerekkortól kezdve az akkori plébános úr engem odaültetett az orgonapadra, és már gyerekként vezetett arra, hogy majdan egyfajta utánpótlást ő neveljen a falunak, egy kántori személy, tehát aki vezeti a híveket. És mind-mind, tehát hogy az ember így visszatekint, és akkor ezek olyan mérföldkövek, ugye ha 60-an túl már az ember észreveszi ezeket a mérföldköveket, és sok ilyen van, sorolhatnám talán aztán maga a kántorképző, amit Budapesten végeztem 4 éven keresztül a középiskolai koromban, tehát amikor gimnazista voltam, ott találkoztam például először olyan zeneoktatási módszerrel, amit idehaza nem tapasztaltam meg. Picit betekintettünk a Kodály módszer szerinti zeneoktatásba, de aztán folytathatnám a sort azzal, hogy el is kezdtem tanítani a zeneiskolába hegedűt, de az rövid véget ért, mert hát ugye az akkori párt és hatalom ezt nagyon nem támogatta, ezt követően pedig a Csemadokban hosszasan 10 évig dolgoztam a Csemadokban. Szóval sok-sok ilyen volt, míg aztán végül is a Pozsonyi Zeneművészeti Főiskolára jelentkeztem a karvezetői szakra, és közben eltelt 10 év az érettségét követően.
0: Tanárnő, ez alatt a tanulmányok során ön kórustagként énekelt már?
1: Ez egy nagyon fontos momentum, hogy amikor én énekaros tag voltam, az tulajdonképpen a középiskolai éveim alatt kezdődött, ott volt néhány év énekkar, a Galántai Gimnáziumban jártam én középiskolásként, és Balogh Csaba, Isten nyugosztalja, a Balogh Csaba karvezető keze alatt énekeltem, de aztán természetesen Magyarországon a kántorképző ideje alatt ott állandóan volt karének, és volt karvezetés is a kántorképző ideje alatt, tehát tulajdonképpen karvezetéssel én a kántorképző ideje alatt találkoztam Budapesten. Nem sokkal az érettségit követően pedig a szlovákiai magyar pedagógusok Vassajos kórusába akkor még a csehszlovákiai magyar tanítók központi énekkara néven működött ez az énekkar, annak is a tagja lettem, és akkor volt már egy nagyon kevés karvezetői gyakorlatom, amit a kántorképző ideje alatt szereztem, és akkor ott rám is bízták az énekkar, tehát Vas Lajos, Isten nyugosztalja, nagyon sokat köszönhetek neki, és sokat tanultam tőle. Olyan bizalommal volt irántam, hogy rám bízta az énekkar sokszor egy-egy szereplés erejéig is, illetve ott is szólam próbákat vezettem, tehát az is egy nagyon jó iskola volt. 12 évig volt szerencsém az ő keze alatt énekelni, és az ő irányítása alatt énekelni. Tehát ilyen apró, hogy is mondjam, csak így csepegtető módszerre kapta az ember ezeket az élményeket, és ezeket a szakmai tudást, szakmai felvértezést, még akkor is, hogyha ez nem egy hivatalos iskola volt. Aztán ez nekem végül is nagyon megtetszett, és Budapesten volt lehetőségem, aztán a Budapesti Népművelési Intézet mellett működött egy olyan tanfolyam, ami abban az időben Párkai Kurzus néven futott, tehát egy felsőfokú karnagyképző tanfolyam. Ez is 4 évig tartott, és oda bejelentkeztem, aztán ott már tulajdonképpen hivatalosan elkezdtem ezt az utat tanulni.
0: Ebben az a szándék is benne leledzett már, hogy egyszer saját kórust alapíthasson?
1: Nem volt ebben ilyen szándékosság, csak szerettem én ezt csinálni, érdekelt, és nagyon szerettem énekelni. Tehát mindez az éneklésen keresztül, hogy kórusénekesként is nagyon jól éreztem magam, és amikor engem így kiállítottak a kórus elé, hogy akkor most én vezessem az énekkart, akkor meg ott is jól éreztem magam, és mások is azt mondták, hogy jó, ez milyen jól áll a kezemre, és hogy jól csinálom, tehát hogy a visszajelzések is olyanok voltak, hogy valószínűleg érdemes ezen az úton egy picit tovább menni.
0: Szívesen muzsikáltak önnel együtt. Mit jelent a karnagyi tevékenység? Hogyan képzeljük el ezt a hallgatókkal? Mit csinál egy kórusvezető?
1: Ez nagyon-nagyon szerteágazó. Mindenek előtt, most ha a saját kórusaimra gondolok, a karvezetőnek kell kiválasztani a darabokat, hogy milyen műveket fogunk énekelni. Azt az ember mindig az aktuális felkérésekhez, szereplésekhez igazítja, hát egyáltalán a tervekhez, hová készülünk éppen, mik az előttünk álló feladatok. Tehát nagyon gyakran célirányosan választ az ember darabokat. Aztán, mikor már kiválasztotta a darabokat, akkor ugye ezt el kell kezdeni betanítani. Hát azt kell mondjam, hogy ha valaki csak szólóban énekel, akkor is, most a hallgatóimra gondolok például, tehát nagyon jó, ha azt meghallgatja egy külső fül.
0: Ez egyetemi hallgatókra, diákokra?
1: Igen, nyilvánvaló, de hogyha egyénileg is énekel a hallgató, tehát akkor is jó, ha azt egy külső, egy gyakorlott fül, egy élesebb hallású fül, egy szakavatott ember meghallgatja, mert olyan tanácsokkal tudja ellátni az énekes magát, a saját hangjára vonatkozóan, hogy abból az illető profitálni tud, és látja, tudja, hallja, hogy merre menjen, milyen irányba menjen tovább. Na most akkor, amikor az énekkar együtt ül, és ott van 30-40 ember, ez ott is érvényes minden egyes énekesre külön-külön. Tehát ők is elvárják attól a vezetőtől, aki kinn áll előttük, hogy azon túl, hogy betanítja a műveket, a darabokat, és hogy azokat az ő szaktudásával megpróbálja összerakni, összegyúrni, egy gyönyörűséges harmóniává formálni, azon túl az énekeseknek is olyan szakmai tanácsot tud adni, hogy hogyan formálja szebbé az ő hangját. Tehát tulajdonképpen a hangképzés is része, egy nagyon fontos része ennek a munkának, hiszen az énekest egyénileg is fejleszteni kell, hogy az ő hangja szebb, teltebb, rezonanciadúsabb, nagyon vívő erővel rendelkezzék, és szebb legyen. Másrészt meg magát a hangszert, mint énekkart, ha szabad így fogalmaznom, is össze kell hangolni, össze kell csiszolni. Tehát maga az énekkarnak a hangzása, aki ugye egyénekből áll, sok énekesből tevődik össze, hogy az is szépen szóljon, hogy annak egységes legyen a hangzása, és ugyanakkor alkalmas legyen mind ezeknek a kórusműveknek a megszólaltatására. És hát aztán azon kívül természetesen jó pedagógus is kell legyen, de egy kicsit pszichológus is kell legyen, mert a közösség állandóan felvet olyan problémákat, amit oldani kell. És nagyon-nagyon sok összetevője van még ennek a... Egy kicsit menedzser is kell legyen, egy kicsit szervező is kell legyen a karvezető.
0: Ön hogy érzi, hogy melyek azok a tulajdonságok, amikben a leginkább fejlődött, mert a kórusok igénybe vették önt a munka során, és kívánták, hogy bizony etéren helytálljék?
1: Bizonyára sok ilyen van, de nekem most hirtelennyében egy dolog jut eszembe, amit említettem az imént még, hogy annak idején a Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekarában, amikor énekeltem, és már nem emlékszem valami nagyon bonyolult dolgot, illetve tudom, mit is énekeltünk, egy vaslajos művet énekeltünk, az volt a cím, hogy Varázsének. És ez, ha jól emlékszem, valami tizenvalahány szólamú mű volt, tehát minden szólam még tovább osztódott, tehát nagyon sok szólam volt, és akkor emlékszem, hogy Vaslajos utasított bennünket, hogy ott az a tenor kettő, az ott alacsonyan intonál, a mély basszus tessék ide-oda, minden szólamot csiszolgatott, és én azon csodálkoztam, hogy a fenébe hallja ki ebből az őrült nagy masszából, ebből a harmónia toronyból az egyes hangokat. Hogyan hallja ő azt, hogy az pont az a szólam alacsony, vagy az magasabb. Erre nem tudtam képzelni, hogy ez hogyan lehetséges, hogy valaki ezt hallja. És hát azt kell mondjam, hogy azért az évek során az ember csiszolódik és fejlődik ebben a tekintetben is, hogy meg lehet tanulni ezt is. Rá lehet nevelni az ember hallását, a saját magam fülét ráhangolni arra, hogy igenis kihallom azt, hogy tényleg ez a szólam alacsony, azt kell ott megemelni, még mindig nem elég magas, még vagy ott éppen az hibázik. Én magam sokszor voltam, hogy kezdő karvezető koromban, gondolom, hogy a kollégák is vannak így, hogy összeáll a darab, aránylag jól szól, de úgy nem is hallom, hogy mit kéne, tehát mitől lesz ez szebb, mit kéne javítani még rajta. Mondják, hogy egy gyakorlat teszi a mester, tehát, hogy ezt is mind meg lehet tanulni aztán, hogy akkor már az ember hallja, hogy aha, ott azt kéne kijavítani, meg ez nincs rendben, meg azt arra vigyázzon XY, mert ott ez a probléma. Tehát, hogy meg lehet tanulni ezt is.

0: A szakmaiságon belül mennyire látja fontosnak ezt az ösztönösséget, a zeneiséget, hogy az egy jó karnagyban meglegyen?
1: Az egyik dolog nyilván a zeneiség, tehát az borzasztó fontos, mert mikor az imént a különböző tulajdonságot kezdtem sorolni, akkor talán még azt is hozzá kell tenni, hogy a karnagy kell legyen egy picit varázsló is sokszor. Úgy formálja, úgy igazítsa a dolgok menetét, a darabokat, hogy mintha varázsolna a színpadon. Tehát nagyon fontos egy picit a vizualitás is. Vagyis a karnagynak egyrészt nagyon-nagyon muzsikusnak kell lenni. Tehát érezni kell a zenének a belső törvényszerűségeit, és azt megfelelő módon kell tudnia kivetíteni, tolmácsolni a kórustagok felé, nem csak szóban, verbálisan, hanem vizuálisan is. Tehát borzasztó fontos a hallgatók, az énekesek részére az, hogy az ő vezetőjüknek a jeleit értsék. Tehát a karvezetőnek a kommunikációja az a próbán ugyan verbálisan történik nagyon gyakran, de a koncerten a verbális kommunikációja már nincsen lehetőség. Ott már csak vizuálisan tud muzsikálni a karvezető, és tudja muzsikára ösztönözni, és muzsikára bírni a rábízottakat, tehát az általa irányított csoportot, az énekeseket.
0: Ez a szakmai jelzéseken kívüli kifejezőséget takarja? Testbeszédet, mimikát? És akár?
1: A mimika is nagyon fontos része, az egészen biztos, mert hiszen hogy én hogyan muzsikálok, az arcomon is kell, hogy tükröződjék. De talán ennél fontosabb az, hogy a kéznek a jelei, tehát az, hogy mikor indul egy szólam, hol lép be, hol hagyja abba, hogyan bontakozik ki egy-egy dallamív, egy-egy dallamvezetést, hogyan tudja vezetni az énekes, azt mindent kézzel kell elmagyarázni, tehát olyan, mintha a karvezetőnek a kezéből egy ilyen láthatatlan szálak kapcsolódnának a kórushoz, és ő ezeken a láthatatlan szálakon keresztül irányítja és vezeti az énekeseknek az énekét, az ő muzsikájukat. Tehát, hogy ez is nagyon fontos része a karvezető egyéniségének, zeneiségének.
0: Kedves tanárnő, azt szeretném kérdezni, hogy a kórusokkal végzett munkája során mennyire volt lehetősége egyfajta Isten élményt is megtapasztalni, isteni jelenlétet abban, ahogy együtt zenélnek, amilyen témájú zeneműveket adnak elő, vagy amilyen helyzetben, közegben, közönség vagy helyszínen adódik alkalmuk. Volt-e olyan, amikor a zene szépségén túl látta tükröződni valahol Isten kegyelmét is?
1: Nyilvánvaló számtalan ilyen esemény volt, vagy ilyen alkalom. Ezeket nehéz lenne számszerűsíteni. Tehát az egyház zenében való jelenlét, tehát a kórus muzsikában nagyon gyakran kerül terítékre az egyház zene. És ezeknek a műveknek a szépsége, ennek a megformálása részben a próbákon is szóba kerül.
0: Közös szövegértelmezés is? Vagy elmélkedés is? Akár amikor ilyen mély tartalmú vallásos szövegeket dolgoznak fel?
1: A szövegértelmezés az mindig nagyon fontos. A zene megjelenítése, a muzsikálás az akkor hiteles, hogyha azt a tartalmat jelenítem meg, amit a zeneszerző elképzelt. És a zeneszerzőt is nyilván a szövegek ihletik meg, amikor egy-egy szövegre kompozíciót ír. Mi a zeneszerző elképzelését próbáljuk megjeleníteni, tehát hogy nélkülözhetetlen nem csak az egyházi szövegeknél, hanem minden más, például az idegen nyelvű szövegek. Tehát kell, hogy az énekes azon túl, hogy elénekli azt, ami a kottában van, a hangjegyeket egymás mellé rak, kell, hogy érezze a tartalmat is mögötte, tehát tudja, hogy miről énekel. Ez elengedhetetlen akár csak egy népdalnál is. Számos olyan népdalunk van, hogy olyan mély drámák vannak besűrítve abba a picike négy sorba, hogy az embernek sokszor a szíve hasad meg attól a gyönyörű dallamtól. És nem lehet azt ledarálni, tehát nem lehet csak a hangokat egymás mellé rakni, kell, hogy értse a szöveget a bárki, aki énekli. Ez ugyanígy van bármilyen kórus muzsikánál, bármilyen nél. De azt gondolom, hogy főleg olyankor kerülnek ezek előtérbe, amikor már az ember koncertezik, mert valahol akkor kellene egy végkifejletet mutatni, a belefektetett energiából a művek megtanulása maga az előadásban csúcsosodik ki, és ugyanakkor ott hat a közönségre, tehát ott tudjuk tolmácsolni azt, amivel mi foglalkoztunk hosszú-hosszú próbákon keresztül, azt közvetítjük a közönségünk felé. És ebben olyan szép történetek vannak nagyon sokszor, tehát amikor egy-egy föllépésnél jól sikerül egy-egy mű, hogy látom az énekeseken, amikor ők énekelnek, hogy csillog az arcuk, hogy a szemek csillognak, hogy szinte összegyűjtöm a szemeket, nem is látom az embereket, csak a szemeket látom, és azt látom, hogy ők hogyan muzsikálnak, és olyan gyakran vannak olyan pillanatok, hogy a kis ujjam rezgését is érzékelik, tehát olyan pici mozdulatokkal, pár centis gesztusokkal hajlékonyan tudom vezetni, mert mindenre reagálnak, hogyha ők is egy ilyen átszellemült, átélt zenei tolmácsolást közvetítenek a közönség felé.
0: Tanárnő, megosztana a hallgatókkal egy olyan élményét, ami ennyire megérintette önt lelkiekben és a szülőföldjéhez köti?
1: A Galántai Énekkarral 2 éve vagy 3 éve, ha jól emlékszem, 17-ben Kárpátalján énekeltünk, Nagydobronyban. Nem jártunk még korábban Kárpátalján, úgyhogy nagyon nagy várakozással mentünk oda. 2 fellépésünk volt, az egyik egy nagydobronyi református templomban, és ott énekeltük Szokolai művét. Szokolai Sándor Imarontás ellen című műve, aminek az alcíme az, hogy Fohász Erdély falvaiért. És nagyon szép a szövege is. Nagyon megérinti a lelket, hogyha az ember csak a szöveget végigolvassa, és én el is szoktam mondani a közönségnek ezt a szöveget, tehát hogy ízleljék meg először a szavakat, a szövegnek a mélységét, mielőtt zenei köntösben tolmácsoljuk ezt a gyönyörűséget. El is énekeltük aztán, és mindjárt az elején valahogy az érintett meg. Sokan voltak egyébként a templomban, autóbuszokkal jöttek, tehát nem szoktunk mi ahhoz hozzá, hogy buszokkal jönnek kóruskoncertre. És az érintett meg, hogy egy felvidéki magyar kórus Kárpátalján Erdély falvaiért könyörög. És ezt úgy elmondtam ott a közönségnek is, és olyan, mintha a nyelvből egy hidat, és a muzsikából egy hidat szőttünk volna az anyaország köré, hogy nagyon-nagyon megható volt, nagyon szívhez szóló maga az előadás, és nagyon emlékezetes. És az ottaniak is, hát, megkönnyezték. De persze sok ilyen volt azon túl is, az oborvidéki hangversenyek közül is, amikor olyan helyeken fordultunk meg, ahol már nagyon régen nincsenek magyar iskolák. Bicsáp apátin például volt egy ilyen, 60-as években megszüntették ott már a magyar iskolákat. Azt mondták, mikor ott szerveztük a koncertet, hogy ó, itt már nem tudnak magyarul, de érdekes módon a templomban, a misén magyarul énekeltek. Tehát a kántor magyar volt, a plébános nem is. De hát nyilván már csak az idősek, tehát hogy kézzel fogható tanúi vagyunk annak, hogy mennyire épül le a magyar nemzetiség azokban a falvakban, és oda vittük ezeket a koncerteket, és nagyon emlékszem, hogy a Galántai kórussal énekeltünk egy karácsonyi dalt, Berkesi Sándor karácsonyi népdalrondóját, mikor ott utána a kórusművet követően az egyik néni ott a padban így fölállt, a kezét az égnek emelte, és azt mondta, hogy bejött a mennyország. És oda jött hozzám, és megölelgetett a mű végén, holott még messze nem volt vége a koncertnek, tehát hogy ezek olyan csodálatosan szép emlékek, hogy szívet melengető egy hosszú év távlatából is.
0: Tanárnő, hogyan látja a kórusmozgalomnak, a karéneklésnek a jelentőségét abban, hogy itt a felvidéki magyarságon milyen hatást gyakorol ez az anyanyelvünk megőrzésére, értékelésére, egy helyes, egészséges önérzet kialakításában?
1: Kodálynak van egy, nem biztos, hogy szó szerint tudom idézni az ő gondolatait, de ő mondja így, hogy a társadalmi szolidaritásnak egyik legszebb példája a kar, mármint az énekkar. Hogy sokan egyesülnek valami szép nemes megvalósítására, amit egy-egy ember nem tudna megvalósítani, ha még olyan tehetséges is. Hogy ahol minden ember munkája egyaránt fontos, és ahol esetleg egy-egy ember hibája tönkreteheti az egész produkciót. Azt szerettem volna ezzel érzékeltetni, hogy nagyon fontos az, hogy legyen ilyen közeg, hogy jöjjenek össze az emberek, és hogy énekeljenek. A magyarság szempontjából sokszor tapasztaljuk azt, hogy egy-egy értékes, szép gondolat, egy-egy gyönyörű vers, egy ima, egy fohász, még prózában is megérint bennünket. Hát még, hogyha ez egy olyan gyönyörűséges zenei köntösben kerül terítékre, amit a zeneszerző megálmodott. És azt elénekelni, úgy érzem, hogy az énekesnek, mert hogy én magam is éneklek is, és sokszor énekes szerepben vagyok jelen a színpadon, ezeket az imákat, ezeket a gyönyörűséges szövegeket elénekelni, az sokkal, sokkal nagyobb élmény, sokkal jobban megérinti a lelket, az énekes lelkét is, és gondolom, hogy a közönségnek a lelkét is. Tehát ezeket tolmácsolni a közönség fele, és énekesként ebben feloldódni, és ezt közvetíteni, ez egy olyan lelki élmény, egy olyan hatással van az emberre, hogy az csak azt tudja, aki ezt műveli. Tehát én mindenképp bíztatnék arra, hogy keresse azokat a lehetőségeket, ahol énekelhet, és az énekkar erre igazán kiváló zenei fórum, hiszen nagyon sokan egyáltalán mindenféle zenei képzettség nélkül jönnek az énekkarba, de szeretnek énekelni, és szebbé is formálódik ott a hangja, tehát hogy részese mindannak, amit egyébként hangszeri játékosként is talán nem tapasztalna meg, hiszen ugye a hangszeres zene az eleve szöveg nélküli. Itt viszont hozzá társulnak ezek a szövegek, és hogy egészen konkrét példát említsek most, ha már egyszer Mária rádióban beszélgetünk, például ugye ott van a Boldogasszony anyánk, régi nemzeti himnuszunk, mindenhol ismerik, minden templomban éneklik, és mindenhol megérinti a lelket, és szeretik azt énekelni. Amikor ez fölcsendül, akkor biztos, hogy melegséggel tölti el minden hívőnek a szívét, és mindenki, aki ezt tudja énekelni, és énekli. Az énekkarral ezt Bárdos Lajos feldolgozásában szoktuk énekelni, ahol maga a fődallam, az a férfi kar ajkán szólal meg. Tehát az általunk ismert népéneket a férfi kar énekli a háttérben, míg a lányok, a női kar három szólamú kánonnal körbefonják ezt a fohászt gyönyörű megfogalmazással, és fantasztikusan szép dallammal. Hirtelen egy olyan hasonlat jut eszembe, mint amikor a Jézus szíve körmeneteken gyönyörű kaput feszítenek ki az út fölé, és ott az oszlopot így körbefonják virágokkal, és csodaszép virágokat kreálnak a falusiak, és aztán hazamenve mindenki visz abból a virágból egy-egy szálat. Ez a dallam zenei köntösben csodaszépen van körbefonva, és a végén ez a sok fohász így egyesülve egy gyönyörű záróakkorddal tud megszólalni. Ez olyan elementáris erővel tud hatni a hívők felé, a közönség felé, hogy ezt énekesként megélni, hallgatóságként is megélni, szerintem egy igazi élmény.
0: Tehát egy komoly lélek jelenlétet jelent, és ebben talán beleérezhetjük magát a Szent Lelket is, amikor segíti ezeken a hangokon keresztül azt, hogy egy szív, egy lélekként a szeretet köti össze az ott lévő jó szándékú embereket.
1: Az egészen biztos, tehát amikor a koncerteken az énekkar muzsikál, énekel, akkor én azt gondolom, hogy mindenképpen egyfajta híd jön létre, egyfajta kötődés jön létre az előadó együttes és az őket hallgató közönség között. De ugyanakkor ez a kötődés, ez a kötelék talán sokkal szorosabb az énekesek között, hiszen a kórus az egy olyan erős kötelék, ez egy olyan közösség, ahol ezek az élmények megsokszorozódnak, ezek a lelki feltöltődések, ez valami rendkívül bensőséges és bizonyos értelemben intim lelki szféra. Nagyon szép dolgokat lehet itt művelni, és remélem, hogy ebből a közönség is megérez valami szépet, nemeset, amit haza tud vinni.

0: Azt szeretném még megragadni ezen a ponton, hogy Józsa Mónikát karnagyként elismerik itthon, Magyarországon is, és nemzetközi tekintetben is. Olyan elismeréseket tudhat a magáénak, amellyel ezt a különleges lelkiséggel vezeti a kórusokat, mint a Cyril Metód érdemkereszt, vagy a Szent László király érdemkereszt. Ezen kívül a Szlovákiai Köztársaság ezüst plakettje, vagy épp a Magyar arany érdemkereszt. Tanárnő, mit jelentenek ön számára ezek az elismerések, amelyek vallásos tekintetben érik önt? Hogyan tud ezek által növekedni lelkiekben, vagy segíteni a jelenlegi kórusaiban a kórustagok hitét is?
1: Biztos, hogy jól esik minden elismerés, hiszen azt tükrözi, hogy az emberek, a kollégák, a szakmai körök figyelemmel kísérik és követik a munkásságomat, de mindig hozzáteszem, hogy ez soha nem az én egyéni érdemem. Elsősorban mindig egy közösségnek a munkája, annak az elismerése, mert hiszen a karvezető az nem egy szólista, nem egy szólózenész, egy szóló muzsikus. Bármit, amit létrehoz, azt csak a rábízottakkal együtt tudja. Az általa vezetett közösséggel tudja, és ebben a közösségnek a munkája ugyanúgy benne van, mint az enyém. Tehát, hogy ők saját maguk, mindenki belefekteti ugyanezt ezt az energiát, és csak közösen tudunk létrehozni szépet, nemeset, bármit, értéket, őseink kincsét, ha ápoljuk, azt mindig közösen tesszük. Tehát egyrészt a közösséget illeti mindez az elismerés. Egyébként meg, ha egy picit úgy visszautalok a feltett kérdésre, hát konkrétan elhangzott a Szent László érdemkereszt is. Szent László királyunk ugye az erő megtestesítője, tehát hogy egyfajta tartást is ad. Azt gondolom, hogy ez a díj is egy kicsit az ő tartásából, az erejéből és a hitéből ismerít számomra, és egyfajta példaértékű.
0: Tanárnő, az idei év 2021, bízunk benne, hogy más lesz, mint a tavalyi. Melyek azok a dolgok, amelyekben úgy látja, hogy van lehetőség a kórus muzsikára? Hogyan tudja tartani a kapcsolatot jelenleg a kórusaival, vagy van-e olyan közös tervük, amit az év folyamán elképzelhetőnek látnak, hogy megvalósul?
1: Ebben a vírusos időszakban ugye a kórusok is elhallgattak. Tehát csak online tudjuk tartani a kapcsolatot egymással, de online kóruspróbát tartani az talán szólampróbát esetleg talán még lehetne, de egyébként a kórusmunka szerintem nem igazán elképzelhető ilyen formában, vagy legalábbis nem olyan értékű, mintha jelenléti formában történne. Természetesen tartjuk a kapcsolatot, de az leginkább abban merül ki, hogy egy picit énekelgetünk, inkább csak egy szólamunkat. Én bízom benne, hogy azért előbb-utóbb csak vége szakad ennek a szigorú rendnek, amikor nem lehet kimenni, és amikor nem lehet énekelni, és beindul a régi rend. Vannak terveink, vannak meghívásaink, konkrétan például a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vaslajos Kórusával is egy egyházzenei kórusfesztiválra kaptunk meghívást Kolozsvárra, de még tavaly őszre, az adventi időszakban lett volna, aztán azt áttették most húsvét utáni időszakra, hogy húsvét után vajon meg tud-e valósulni, vagy még tovább csúsztatják majd az időpontot, ezt nehéz megjósolni, de például ez egy nagyon nagyszabású rendezvénynek ígérkezik, ahol ősbemutatók is hangzanak majd el számtalan énekarnak a jelenlétében, vagy tehát, hogy ilyen hosszabb ez a fesztivál. őszre is vannak terveink, magyarországi meghívás. A Galántai Kórussal például Bécsbe van egy meghívásunk a bécsi adventi időszakra, ott egy koncertet fogunk majd, remélhetőleg majd tudunk adni. Tehát vannak ilyen terveink, és hát Isten segedelmével bízom benne, hogy meg is tud majd valósulni.
0: Tanárnő, több kórust is megnevezett, akikkel számol és várja majd az új közös próbákat. Azt kérdezném, hogy mennyire jellemző az, hogy karnagyként ez a vezető szerep valahol az emberek személyére is irányul, nem csak az éneklésükre, és gondol rájuk akár imában. Szokott-e imádkozni a kórusaiért?
1: A rám bízottakért, igen. Ebben nem csak a kórusok, hanem a tanítványok is benne vannak, és mindenképpen szoktam a koncerteken is, amikor az ember kimegy a színpadra, én azzal szoktam kimenni a közönség elé, hogy Isten dicsőségére és mindannyiunk örömére. Szinte minden koncert előtt van egy ilyen fohász bennem. Olyasmikért szoktam fohászkodni, hogy én tudja közvetíteni feléjük olyan dolgokat, értékeket, amik nekik örömet adnak, amitől ők gazdagabbak lesznek, ami egyfajta lelki töltekezést ad számukra. De ez gondolom, hogy a pedagógiai munkában is nagyon fontos, hogy azon túl, hogy az ember ne csak a szakmai dolgokat adja át, az is nagyon fontos természetesen, de ezen túl kell még valami plusz, amitől úgy érzi a hallgató, hogy kapott az illető tanártól, hogy valami miatt példaértékű az, amit ő közvetít, ez az illető tanár. És ehhez mindenképpen kell egy lelki támasz, és kell Isten segedelme, Isten segítsége, ez anélkül nem megy, és a Szentlélek közvetítése.
0: Köszönjük szépen Józsa Mónikának azt, hogy a Felvidéki Beszélgetések műsorunkban itt volt velünk, és kívánjuk a szűzanya oltalmát, segítségét, és azt, hogy sokszor zenélhessen, énekelhessen még az ő örömére, Isten dicsőségére, miként elhangzott.
1: Köszönöm szépen!
2: Olvassuk a Szentírást Tibor atyával.

Dicsőítessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Olvassuk együtt a Szentírás című műsorunkban. A rágalmazás fegyvereig jutottunk el Nehemiás könyvében, a 6. fejezet első 19-es versorában. És hadd mondjak először néhány példát. Ott volt József, amikor Potifár házában volt, tudjuk, hogy szemet vetett rá, és minden nap azt mondta neki, hogy gyere, aludjál velem, hálj velem. Minden nap József elzárkózott, hogy nem. Hogy vétkezhetnék én így Isten ellen? Amikor egy nap nem volt bent senki a házban, csak József, akkor Potifárné megragadta a ruháját erővel, hogy hálj velem. És József elfutott, de ott maradt a ruhája. És akkor jött a rágalom, mutatta a ruhát, mint a biztos jelét, hogy féber embert hoztál be, és ezt meg ezt akarta velem csinálni. Az ő ura haragra gerjedt és börtönbe vetette. Na ez a rágalmazás. Hadd említsem meg a testvéreknek, hogy nagyon megrázó, nem olyan régen olvasni lehetett egy olyan folyóiratot, ami nem Magyarországról szól, nem Erdélyről, nem az itteni helyzetről, külföldről, nyugati országokról. Két esetet hadd mondjak el, hogy rágalmazzák azokat, akik az Isten országa építésén fáradoznak. Az egyik hívő közösségnek a vezetőjét az egyik este törbe akarták ejteni, és pedig úgy, hogy felhívták telefonon, és késő este elhívták egy helyre. Megvolt a megfelelő ürügy, és ő elment. Tudták, hogy melyik úton fog haladni, és az egyik elhagyott útrészen odaállítottak egy nőt. Mikor látta ez a nő, hogy közeledik a testvér, akkor úgy csinált, mintha rosszul lenne. Jajgatott és nyögött. Tudták, hogy ez a testvér oda megy hozzá és segítsen, hogy hát mi baj van. És amikor oda ment hozzá a segítsen, akkor a nő felugrott, széptépte magán a ruhát, elkezdett kiabálni, hogy meg akar erőszakolni. Egy fotóst is odaállítottak, aki lefényképezte, és a másnapi újságokban megjelent a hír, hogy tessék a szent ember. A pap ezt csinálja, na hát akkor most rajta kaptuk. Tehát, hogy a rossz hírt elküldhessék. Egy másik eset, pontosan az ilyen kapcsolatok révén egy közösség, egy egyházközség dolgait kivinni, vagy behozni a világból dolgokat. Egy másik helyen ilyen eset volt, amikor azt suttották valakire, hogy aki szintén kulcsember volt, akire Isten sokat bízott, mint Nehemiásra, azt suttogták a háta mögött, hogy ezzel meg azzal a valakivel házasságon kívüli kapcsolata van. Már mindenki suttogta, mindenki mondta, csak még ő nem tudta, akiről mondták. Akkor, akivel kapcsolatba hozták, még azt is rávették bizonyos gonosz körök, hogy menjen el és a közösségben mondja el a többi vezető testvérnek, hogy igen, ő neki kapcsolata volt vele, megromlott a házassága, felesége azon volt, hogy elválik tőle. A közösség megbotránkozott, hogy abban maradjon a munka. A nyugaton ez történt pár évvel ezelőtt, biztos akkor, hogy nem sokára itt is itt lesz, hogy a munka félben maradjon. Tehát sok példát lehetne még mondani, de nem lehetett. Egyet jó zárjunk a szívünkbe, ne terjesszünk rosszat senkiről. És el se fogadjuk még a szívünkbe se, gonosz időket élünk. Azt olvastuk a végén, hogy befejezték a kőfalat, elúl hónap 25. napján, 52 nap alatt is. Mikor meghallották az ellenségek, félni kezdtek, akik körülöttünk voltak, és összeestek a saját szemükben, és felismerték, hogy a mi Istenünk által lett vége, vagy fejezték be ezt a munkát. Tehát akármi jön, ne hátráljunk meg, és a munka befejeződik, mert a munka Istenen áll. Akármilyen gonosz, alattomos, vagy nyílt a támadás, ezen a földön be fog fejeződni Isten munkája. Nem marad félbe, és igen, összeesik az ellenség a saját szemében. Isten Jézus Krisztus lába alá vet minden hatalmat és minden erőt, és úgy fogják elismerni, hogy igen, Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére, hogy a saját szemeikben összeesnek. Mert látnunk kell, hogy minden támadás ellenére, minden gonoszság ellenére, minden elképzelhetetlen támadás ellenére az Úr munkája mégis befejeződik. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkba. Holnapi műsorban tovább megyünk, egy újabb fejezetnek kezdünk neki, és megnézzük, hogy az új fejezet, a 7. fejezet is
mit akar számunkra sugalni. Maradjanak továbbra is velünk, a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Drága gyermekek! A nyugtalanság, az önzés és a bűnszele sok szívet elragad, és a békétlenség a pusztulás felé viszi őket. Ezért arra hívlak titeket, kicsi gyermekek, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jól legyetek szívetekben és a földön, ahol éltek. Szeretlek titeket, kicsi gyermekek, és ezért nem fáradok bele, hogy a megtérésre hívjalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. április 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából köszöntjük Önöket, és az elkövetkezendő 10 percben fogadjuk az Önök ima kéréseit, szándékait. A mikrofonoknál
1: Csatlós Éva
0: és Fülöp Lóránt köszönti Önöket. Telefonszámaink, amelyeken Önök is bekapcsolódhatnak a műsorba, 0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös telefonszámok egyikét tárcsázva élőadásban mutatják el kérésüket, szándékukat. Szöveges üzeneteiket a 0758 420 555-ös SMS számunkra várjuk, de honlapunkról a www.mariaradio.ro honlapról az ima szándék fülecskére kattintva szintén elküldhetik kérésüket. Általános imakéréseink között a mai délutánon is imádkozzunk a pápaért, püspökeinkért, beteg papjainkért, a kántorokért, a keresztények egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, a keresztény családokért, a szenvedélybetegekért, az úton lévőkért, a fiatalokért, a nehéz anyagi helyzetben lévőkért, de imáinkban emlékezzünk meg a Mária Rádió hallgatóiról, támogatóiról, adományozóiról, önkénteseiről és munkatársairól is.
1: A füzetünkbe fejezett imakéréseket igyekszem olvasni. A rózsafüzért Önökkel imádkozva felajánljuk Kolozsváron elhunyt nagybátyán Gábor Ernő bácsi lelke üdvért, a Jóisten adjon csendes pihenés neki az anyaföld ölébe, feleségének, Marikának, drága jó szüleinek, Kati nénének, Lajos bácsinak, valamint testvérének, Jóskának. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott, Csíkszent Mihályról a rokonság. Gyermekeimért imádkozom, családi békesség, szeretet és egyetértés legyen a családba, valamint a gonosz erők távozásáért. A szentmiséket felajánlom hálából a Medjugorjába kapott sok-sok kegyelemért, a bot és a keresztes család halottaiért, valamint az élőkért. Felajánlom Borsos Ibolya lelke üdvéért, nyugodjék békességben, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, Isten fizesse. Önökkel imádkozom fiamért, fiaimért, az ők életükért, Uram, vezesd őket, kérlek, a te akaratod szerint, tönts be szent lelkeddel, Isten fiat fizesse. Felajánlom a hétvégén történő eseményért, a Szentlélek töltsön be minden ott lévő embert józansággal, szeretettel és békével. Szűzanyám, imádkozz értünk és velünk. Önökkel imádkozom Ülkébe Anna néni gyógyulásáért, Barázs család gyógyulásáért és a Balázs gyógyulásáért, és a felesége egészsége és kitartásáért, hogy tudja rendezni a férjét. Jézuson bízom benned, mi is csatlakozunk ezen imakérésekhez. A héten elhangzó rózsafüzéreket felajánlom barátnőm Éva lábának a gyógyulásáért, Isten fizesse. Édesanyámnak, Boros Teréz halálának harmadik évfordulójára Jóisten adjon neki csendes pihenést, az anyaföld ölébe gyermekei tartanak velünk. Jóisten nyugtassa békébe. Felajánlom a rózsafüzért hálából a szűzanyának az eddig kapott kegyelemért, és kérem továbbra is az ő segítségét. Hallgassa meg a Jóisten mind a kimondott, mind a ki nem mondott kéréseket. És betelefonálót köszöntünk. Halló!
2: Dicsértessék az Úr Jézus!
1: Mindörökké, amen!
2: A mai irgalmas rózsafüzérét Önökkel együtt szeretném ajánlani. Egy 11 éves kisfiú teljes felépüléséért és egy 53 éves édesapáért, akik súlyos balesetben szenvedtek, és mindketten kórházban vannak. A csíksomjai szüzanya takarja be őket védőtalarcsával. Jézus szívvel bízunk benne. Köszönöm szépen, hogy meghallgattok. Dicsértessék.
1: Mindörökké, amen. A Jóisten hallgassa meg kéréseit, szándékait, mielőbbi felépülést, gyógyulást kívánunk mindkettőjüknek.
0: Szöveges üzenetben érkezett a következő imakérés. Imát szeretnék kérni fiamért, hogy élete végre jó irányba forduljon, írta egy édesanyja. Gyermekeimért, az élőhit kegyelméért kérem az imát is, hogy rendeződjön életük Isten akarata szerint, szintén egy édesanyja írta. Ezt a rózsafüzért és az összes imát felajánlom test és lelki felgyógyulásomért, bűneim megbocsájtásáért, a Mária Rádió fennmaradásáért és szüleim gyógyulásáért. Lajos, Svájcból egy mindennapi hallgatónk írta az üzenetet.
1: És köszöntjük a kedves hallgatót. Halló!
3: Jézus, Mária neve dicsértessék.
1: Mindörökké, amen.
3: A havi szentmiséket és rózsafüzér imákat felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, gondviselését számomra, családom és gyermekeim és családjaimnak számára. Elhunytjaink lelki üdvösségére. Továbbá felajánlom a tegnap a Kézdivásárhelyi katolikus temetőben örök nyugalomra helyezett a bósom, idős Benkő András, született Kótapatakon lelki üdvéért, és a Benkő család elhunytjainak a lelki üdvéért, és a család és rokonság vigasztalásáért. Uram, áld meg azokat, akik az utolsó útján elkísérték, és sírjára virágot helyeztek, a Benkő család tagjai fájdalmában osztoztak, továbbá gondviselésedet kérem Vilmika néni számára. Elhunytjaink, pihenjetek békében. Uram, add meg a boldog viszontlátás kegyelmét Szent Színed előtt égi édesanyánk Szűz Mária közbenjárása által, a mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése és megváltó kereszthalála által az ő kegyelméből. Isten fizesse mindenki támogató imáját. Jézus és Mária neve dicsértessék.
1: Mindörökké, amen, nagyon szépen összetetszett foglalni, vigasztalást a hátramaradottaknak, a jó Isten adjon örök nyugodalmat az elhunytnak.
0: Örök háló és dicsőség, imád szeretnék kérni a családom minden tagjait, elhunyt szüleimért, bűneim bocsánatáit, a gonosz távozón a családunkból, anyagi gondjaink megoldásait, unokáimért, az idegenben dolgozó gyermekemért. Jézus, szent szívvel remélek és bízom benned, légy velünk minden percben, köszönöm. Minden imád szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlom hálából édesanyám egészségért, lába gyógyulásaért, és az én egészségemért, a cukorbetegségemért. Anna nénének erőt, egészséget, minden jót kívánunk, egy súlyos beteg gyógyulásért is kérjük az imát, egy mindennapos hallgatójuk. Jézusom, bízom benned, Isten fizesse. Az összes elhangzó imát felajánlom a családomért, gyermekeimért, unokáimért, a békéért, a bűneink bocsánatáért, a tisztánlátásért, a gonosz távozásáért, önökkel imádkozva, Jézusom, bízom benned. Felajánlom ezt a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért Péter szovátáról. Ezt a rózsafűzért felajánlom békéért,

0: egy állandó hallgató és támogató. Dicsértessék a
1: Jézus. Mindörökké, amen. Kérjük önt is, hogy kapcsolódjanak ez a simába.
2: Ezt a rózsafüzét felajánlom, a békért köszönöm. Kérem, imádkozzunk együtt a gyermekei munkahelyének rendeződéséért, köszönöm. Az irgalmaság rózsafűzérét felajánlom egy Cifra Attiláért, aki 6 hónapja nyugszik a hidegségi temetőben. Nyugodjon békében, Isten fizessen, Margit írta az üzenetet. Ezt a rózsafűzért felajánlom gyógyulásért, egészségért, a gonosz távozásáért, a csíksomói Szűze Mária takarjon bevédő palástjával, minket köszönöm. Imád kérek egy 11 éves kisfiú teljes gyógyulásáért, írta egy hallgatónk. Ezt a rózsafűzért felajánlom hitben való megerősödésért, családom minden egyes tagjait, lányom, fiam és férjem életéért, és a családi hazautazásunkért, egy nagyon fontos szándékért, Jézusom, bízom benned, Csíkszeredából írták.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk, halló, halló! Mindörökké, amen!
3: Szeretnék imád kérni elsősorban önmagamért, mert magamban élek, és beteges vagyok, meg a szüleimért, akik szanisztóan a homoki temetőből, Erzsébet és Ferenc, közel és távol az rokonaimért, és Anzel apát úrért Nagyváradon, akit ki akarnak lakoltatni, már a peve egy ideje folyik, hogy álljanak mellette minél többen, és imádkozunk, mert sajnos még a testvére is, úgymond a paptestvére is elhagyták, senki vele nem törődik ott van magába. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, mindezen szándékokra, arra hívjuk önt is, kapcsolódjon a közös imába.
2: A mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvért, a család többi halottaiért, adjon a Isten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse hidegségről. Ezt az imát felajánlom Karda András halálának 22. évfordulója alkalmából, és a Karda család összes halottaiért köszönöm. Ezt a rózsafűzért felajánlom ellenségeimért, az irigy és rossz akaratú emberekért, Isten fizesse.
1: Kedves hallgatóink, ezennel le is járt az ima szándékok fogadására szánt időnk. Még jelzik itt nekünk a piros lámpa, hogy betelefonáló van, de lejárt a műsoridőnk. Arra hívjuk a kedves betelefonálót, elcsendesedve kapcsolódjon ő is a közös imába, szándékára. Imádkozzunk közösen, és minden elhangzott szándékra kérjük a szüzanyát, legyen közbenjáró kéréseink meghallgatásáért. A csíkszeredai Szentkereszt plébánia Mária légiós ima csoportját köszöntjük a körünkbe, akiknek a vezetésével fogjuk imádkozni. Most 3 órakor műsorba voltunk.
2: Fülep Lóránt.
1: És Csatlós Éva, áldott szép délután, kedves mindannyiuknak, dicsértessék Jézus Krisztus!
4: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 15 óra.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mind

0: Szíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Az

0: pályán, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszület fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: Magnak, Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas

0: világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedésért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért
0: irgalmazz

0: Érettünk.
1: Felajánlás az isteni irgalmasságnak. Ó, legirgalmasabb Jézus, jóságod végtelen, kegyelmednek kincsei pedig kimeríthetetlenek. Határtalanul bízom irgalmadban, amely minden művedet átfogja. Átadom magam neked teljesen és feltétel nélkül, hogy így éljek és törekedjek a keresztény tökéletességre. Terjeszteni akarom irgalmasságot üzenetét az irgalmasság cselekedetei által, lelki és testi értelemben egyaránt, fáradozva a bűnösök megtérésén, vigasztalva a rászorulókat, betegeket és szomorúakat. Ezért óv engem, ó Jézus, mint saját tulajdonodat és dicsőségedet, és bár néha rettegek a félelemtől, tudatosítva magamban gyöngeségemet, de egyúttal határtalan bízalmam a te irgalmadban. Add, hogy minden ember idejében megismerje irgalmad végtelen mélységét, megbízzon benne és dicsőítse mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Bőjte László vagyok. Az utóbbi két klasszikus zenei műsorunkban Claudio Monteverdi alkotásait hallgattuk. A reneszánsz utolsó nagy alkotója, a barokk stílusnak pedig kiemelkedő előfutára 442 éve született Cremonában. Zenéje a firenzei Camerata újító törekvéseit ötvözi a hagyományos zeneszerzői módszerekkel. Számára a régi és az új között a különbség nem annyira a kompozíciós módszerekben, vagyis a többszólamúság és az egyszólamúság szembeállításában, mint inkább a zene és szöveg viszonyában van. Régen a zene nem függött a szövegtől, míg az új zene a szövegben ábrázolt fogalmakat, érzelmeket fejezi ki, erősíti föl. A zene immár nem a matematika egy ága, ahogy a középkorban tanították, hanem szenvedélyek ábrázolásának, illetve fölkeltésének eszköze. A hagyományos eljárásokkal nem szakít, azokat az új törekvések eszközeként használja, művelésüket nagyon fontosnak tartja. Kortársaival ellentétben alig publikált egyszólamú művet. Több szólamúsága azonban több vonatkozásban is elüt a palesztrináitól. Hallgassuk most meg az Ave Maris Stella részletet a Vespro della Beata Virgine című sorozatának második kötetéből.

Claudio Monteverdi szerzeményéből hangzott el részlet. A Cantus Köln együttesét Konrád Junghénel vezényelte. Következzen most néhány szó színpadi műveiről. Monteverdi első operája az 1607-ben bemutatott Orpheus volt. A mű nem egészen a mai értelembe vett opera, inkább a lírai műfajhoz tartozó pásztorjáték. Ennek ellenére a zene a szöveg tökéletes kifejezését szolgálja. A szerző vegyíti a régi és új stílusokat, s a zenét élénk árnyalatokkal díszíti. A mű a szerelem és a halál megpróbáltatásairól és mindenki számára ismerős érzelmekről szól. Monteverdi pályafutása a következő évben a L'Ariannával folytatódott, szintén nagy sikerrel. Ebből a műből mára egyetlen részlet maradt fenn, a Lamento d'Arianna. Hallgassuk meg a részletet.

Claudio Monteverdi L'Arianna című operájából hangzott el a mára még fennmaradt töredék. Skipsen P. vezetése alatt a Capriccio Stravagante zenélt. 1630 után, miután Velence megnyitotta a színházait a közönség előtt, Monteverdi, aki 1613-tól a Velencei Köztársaság zenemestere és a Szent Márk székesegyház kornagya volt, 3 új operát írt. Ezek az Odysseus hazatérése 1641-ben, az Éneas és Lavinia házassága, mely mára elveszett, és végül a Poppea megkoronázása című, mely 1642-ben jelent meg. Monteverdi tehetségét a kortársai elismerték és nagyra értékelték a mestert. Műveit életének idején Itália szerte játszották, külföldön azonban csak 300 év elteltével, 1904-ben mutatták be Párizsban az Orfeuszt. Halála után 10 évvel hazájában elfelejtették. A 19. században azonban különböző gyűjteményekből, régi könyvtárakból újra előkerültek alkotásai. Lelkes zenészek vették ezeket ápolásukba. A közönség szívesen hallgatja ma is a régi mester néha meglepően modern dallamait. Monteverdi mester 1643. november 29-én hunyt el, Velencében.

Zenetörténeti sorozatunk következő nagymestere, Monteverdi kortársa, Heinrich Schütz, aki az egyik legjelentősebb 17. századi német barokk zeneszerző. 1585-ben Köstritzben született patrícius családban. Nagybátyja a császár titkára volt. Gyerekként a Kasseli őrgróf udvarában volt énekes, később a Marburgi Egyetemen jogi tanulmányokba kezdett. 24 éves korában a Kasseli őrgróf ösztöndiából Velencébe utazott, ahol a zenei élet vezető egyéniségétől, Giovanni Gabriellitől zeneszerzést tanult. 4 év múlva tért vissza Weissenfelsbe, ahol házi tanítói állást vállalt. Egyetemi tanulmányait Lipcsében folytatta, ezután Kasselben az udvar másodorgonistája lett. 1613-ban a kasseli őrgróf magával vitte egy ünnepségre Dresdába. Schütz itt szereplésével elnyerte II. János György választófejedelem tetszését, aki állást ajánlott neki. Ezután haláláig a fejedelem alkalmazottja volt. Megújította Dresda zenei életét, 1619-ben megházasodott, házasságával megteremtette az anyagi biztonságát.

Heinrich Schütz muzikális ez Exequiem című alkotásából hangzott el egy részlet. 1627-ben került bemutatásra Schütz Daphne című operája, mely az első német nyelvű opera volt. 1628-ban ismét Velencébe utazott. A velencei zenei élet új vezetője Claudio Monteverdi volt, akiről az utóbbi három adásunkban is hallhattak a kedves hallgatók. Ekkorra már megszűnt az egyházzene egyeduralma, a színpadi zene vette át a vezető szerepet. Bár Monteverdi az opera első nagymestere volt, Schützöt elsősorban egyházzenei művei érdekelték. Schütz ekkor komponálta a Sinfonie Sacrée első két kötetét. Szászországban a 30 éves háború nagy pusztításokat vitt végbe. Az 1630-as években Schütz egymás után vesztette el rokonait és barátait. A drezdai kapella sorsa is rosszra fordult, a fizetések elmaradoztak, a zenészek és az énekesek közül sokan továbbálltak. 1633-ban Schütz szabadságot kért, és a dán király udvarába utazott. Itt ekkoriban jelentős zenei élet folyt, ahol John Dowland mellett dolgozhatott. Schütz fontos ünnepségekre komponált, mint például a dán király Krisztián esküvőjére. 1635-ben tért vissza Dresdába, de két évre rá szabadságot kért a háborús viszonyok miatt, és visszautazott Dániába.

Motetta hangzott el. Szerzője Heinrich Schütz 60. életévét betöltve vágyott a nyugdíjaztatására, de kérvényeit sorra elutasították. Az állandó társadalmi intrikák, szakmai harcok, valamint az olasz és francia kultúra túlburjánzása nagyon elkedvetlenítette az idős Schützöt. Élete végéig harcolt a német zene háttérbeszorulása ellen. Közben lezárult a nagy háború, és a drezdai viszonyok is megjavultak. 1650-ben újra nagyszabású opera balett előadásra került sor a Szász udvarban, és a kapella is ismét kiegészült zenészekkel. 1655-ben meghalt a választó fejedelem, és az új fejedelem végre engedélyezte Schütz visszavonulását. A mester nagy erőkkel komponált tovább, 1664-ben megírta a karácsonyi oratóriumot, 1671-ben a német magnifikátot. Utolsó éveiben szétosztotta vagyonát rokonai között, kéziratait a drezdai kapellára hagyta. Testi bántalmak gyötörték, hallása is megromlott, 1672. november 6-án hunyt el Drezdában, 87 éves korában.

Heinrich Schütz elhangzott alkotásának címe Canticum Simionis. Schütz elsősorban a vokális zene területén alkotott maradandót, több szólamú műveket komponált. Főleg egyházzenei kompozíciók szerzője, de akadtak világi témájú művei is. Zsoltárokat zenésített meg, az előbb adásban említett stílórecitatívót a német-római birodalom területén ő használta először. Egyházi koncertgyűjteménye a Sinfonie Sacrée 3 kötetben jelent meg. Canzone Sacrée című latin nyelvű motetta gyűjteményén az olasz madrigál hatása érezhető. Oratóriumokat és passiókat is komponált. Schütz a német opera atyának is tekinthető, Daphné című operája a legrégebbi ismert német opera. Ebből sajnos nem maradt fenn csak a szövegkönyv, zenéje egy tűzvészben elpusztult. Adásunk hátra levő perceiben következzen még egy részlet a Musicalisches Exequiemből.

Fej Mertén veled vagyok. A papszentelésem előtt egy évvel meghalt a nagymamám, akinek köszönhettem a hivatásomat, de sajnos ő nem érhette meg a papszentelésemet. És a halálakor, a temetés napján, temetés után, amikor hazaértem, hát egész temetés alatt nem tudtam sírni, és amikor hazamentem és a konyhájába bementem, ahol sok közös emlék akkor eszembe jutott, hát észrevettem a kredencben, ott tartja a rózsafűzérét és a szentírást, és én akkor ügyesen kivettem onnan a szentírást, egy zöld, megkopott, régi szentírás, amit mai napig is használok, és úgy lerogytam a kredenc elé, a földre, akkor kezdtem el sírni, akkor nyitottam ki a szentírást, és ide nyitottam ki erre a részre. Ne félj, mert én veled vagyok. És ezt választottam majd a papi elmondatomnak is, és azóta is egy meghatározó mondat a Jóisten részéről az én életemben.

0: életembe. Mellette még ott volt a rózsafűzér, azt természetesen később vettem észre, viszont kettő volt neki. A hétköznapi rózsafűzérével temettük el, és az ünnepi rózsafűzére az mai napig is megvan az íróasztalomon a Szentírással együtt. Így örököltem a szűzanya lelkiséget tőle.
1: Karácsony Tibor atya, az Erdélyi Mária Rádió műsorigazgatója gondolatait hallották.
2: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Tímár Sándor, Asztrik Ferences atya, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatója vagyok. Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet Szimfóniája című könyvét ismertetem. Múlt alkalommal a 15. fejezet ismertetésébe kezdtem bele, aminek a címe a ráhangolódás, egyszerűség. Ezt nem sikerült befejezni, szeretném innen folytatni. Azt mondottam múlt alkalommal, hogy egyszerűség annyi, mint egy irányba haladás, egyszerűség annyi, mint átlátszóság, egyszerűség annyi, mint kiegyensúlyozottság, lelki egészség, egy szóval krisztusi életforma. És ki ne szeretne így élni, így egyszerűvé lenni. Ezért lássunk néhány lépést az egyszerűség felé. Bonyolult, kúsza dolgainkat vizsgáljuk meg, nevezzük nevén, és adjuk át Istennek. A kereszténység azt is jelenti, lehet és szabad újra kezdeni, de most már jobban, egyszerűbben, tisztábban, ráhangolódva, mint Saul, akinek élete a damaszkuszi úton belevillant Jézus Krisztus, és lett belőle Pál apostol. Vagy a parázna egyetemi tanár Ágoston, aki hallja, hogy tolle lége. Vedd és olvast. Kezébe veszi a Bibliát, szíven üti az ige, s újra kezdődött életében a legtisztább keresztény egyéniségé fejlődik, emelkedik Szent Ágostonna. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Ezután a legfontosabb és mindennek alapja a Jézus Krisztus lényére való hangolódás. Aki ezt komolyan veszi, annak előbb-utóbb leegyszerűsödik az élete. Elfogadok egy alapígét, és ehhez a kánonhoz, zsinór mértékhez mérek ezentúl mindent. Gondoljunk csak például a nagy parancsolat mindent eldöntő használatára. Ha valaki például csak ezt az egyet halálosan komolyan veszi, annak szépségesen leegyszerűsödik az élete. A gyermeki hitre való törekvés az egyszerűség útja. Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek is, olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. És magasztallak, atyám, menj és földura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, atyám, mert így láttad jónak. Ez nem primitív hit, ez primőr, zsenge és primér, elsőrendű hit, és ezért az, mert egyszerű. Mit jelent kereszténynek lenni? Kérdezték egy konferencián. Sok bőbeszédű szólam után egy kislány ennyit mondott, én nem tudok olyan sok szépet elmondani, mint azt előttem szólók, de szeretnék olyanná lenni, mint Miklós bácsi, az egykori hívő palotai lelkipásztor. Ne védekezzünk szüntelen. Leggyakrabban az komplikálja az életünket, hogy szüntelenül védekezünk, magyarázunk, kimagyarázkodunk, előre gondolkodva érvelünk, míg bele nem bonyolodunk még jobban a dolgokban. Ne aggódjatok amiatt, hogyan vagy mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok, mert a Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket arra, amit mondanotok kell. Semmi se cáfol úgy, mint az idő, mert az idő Isten kezében van. A ráhangolt ember egyszerűen vár, és az idő igazolja, ha igaza volt. Semmi úgy meg nem cáfolhatja az órákat, mint a napok. A napokat az éveket az évtizedek. Az elhangolódott emberek szüntelenül védekeznek, s nem egyszer úgy, hogy támadnak. Következésképpen támadhatókká válnak. A ráhangolódott emberek várnak, és az idő, s az idő ura megvédi őket. A ráhangolódott lélek emiatt szinte sebezhetetlen a sérelmekkel szemben is. Végül életünkben ne az eredményekre, a sikerekre tekintsünk, hanem Jézusra.
Aki folyton az eredményeit nézi és méricskéli, az ideges és ingerült lesz, és belebonyolodik a dolgokba. Tegyük azt, amit ráhangolódott lelkiismeretünk s az ige mond, s az eredmények gondoskodnak magukról, ha nem előbb, hát utóbb. Ami Istentől való, mindig megtermi a gyümölcseit. Mi lett volna a tanítványokból s a kereszténységből, ha csak az eredményekre néznek és nem az Úrra? Aki egyszerűségre törekszik, Krisztus felé lépeget. Aki Jézus Krisztusra hangolódik, az egyszerűvé válik, azaz megtalálta a legszebb, legjobb, legegészségesebb életformát, ami méltó az emberhez. Olyan életformát, amit Jézus Krisztus is akar, megtalálta a keresztény életformát. A 16. fejezet következik, hangoljuk rá a körülményeinket a címe. Mostanában szokás az iparban és termelésben szűk keresztmetszetről beszélni. Ha termelési értekezleteken felhangzik ez a kifejezés, már mindenki tudja, bajban. A termelés valahol beszűkült, mint az öreg emberek elmeszesedett ere, és ez bizony betegség. Azonban nem csak a termelésben, nem csak az ember érrendszerében van szűk keresztmetszet, hanem szellemi-lelki életünkben is. Vannak szellemi-lelki értelemben vett szűk, beszűkült emberek is. Népiesen szemellenzősöknek is nevezik őket. Csak egy irányba látnak, éreznek, egy szűk körön belül minden igazság a számukra, ott kritikátlanul minden jó és igaz. Azon kívül minden hamisság és eleve rossz. Lelki életük ezért elsivatagosodik. Kis körön, kis műveltségen belül mozognak, szinte gépiesen élik le életüket. Életük alapigéje, amit beszédükben mind gyakrabban hallunk tőlük, egy szó, a csak. Én már csak ilyen vagyok. Én csak azt az embert szeretem, aki. Én most is csak azt állítom, hogy csak úgy lehetne rendbeszedni ezt a beteg világot. Ezért a világ helyzetért csak ezek meg ezek a felelősek. Én csak azt a fajta igehirdetést szeretem. Hívőnek csak azt tartom, aki, stb. Stb. Ahogy a méz lerakodik az öregember szervezetében, és elszűkíti erei keresztmetszetét, úgy szűkíti le a lelki-szellemi életet a sokféle csak. Aki a legkisebb mértékben is észreveszi magán ezt a betegséget, az küzdjön ellene, míg nem késő, míg el nem meszesedik. Nehogy élőlény helyett csupán egy merev és olcsó gipsz figurához hasonló legyen, amire bárki ráírhatja, fújt, volt. Hogyan lehet szétveszíteni a csak bilincsét, leszámolni vele, letenni bűnbánattal? Hiszen ige ellenes és életellenes, következésképpen örök élet ellenes. A megoldás az evangéliumban található, és három lépést ajánlok, mint gyógyszert. Az első lépés a felismerés. Én vagyok az az ember. Addig nincs gyógyulás, míg be nem vallom, beteg vagyok. Végre tudom, hogy ezért ilyen szűk az életem, és azért szorít, s idegességeim jó része ebből származik. Mert amiképpen az elmeszesedett erek következménye a magas vérnyomás, úgy az elmeszesedett lelki-szellemi élet eredménye a neurózis. A lélek ugyanis egyensúlyra és teljességre törekszik, és húzamosabb ideig nem bírja elviselni az egyirányba billenést. A tudatalattiban kialakul a csak ellentéte, és ez feszültséget okoz a lélekben. A feszültség pedig neurózist. A második lépés a ráhangolódás Jézus lényére, és ennek következménye mindenek előtt az, hogy a csakból hamarosan nem csak lesz. Ez a ráhangolódás már jelentős tágulást hoz az életünkbe. Ismét felfedezzük és átéljük az ismerős igazságokat,
meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, mely Isten ajkáról származik. Azt halljuk és értsük meg elő ebből végre valahára, hogy nem csak kenyérből, nem csak ígéből, nem csak egyes ígékkel, hanem Isten minden ígéjével. Vagy vajon az Isten csak a zsidóké, vagy nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is, olvassuk a rómaiakhoz írt levélben. Ma fordított a tétel, tehát nem csak a keresztényeké Jézus Krisztus, hanem a zsidóké, a pogányoké, sőt mindenkié. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, olvashatjuk Szent Jakab levelében. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán a hitből. Mennyi mindent hiszünk már, milyen okos dolgokat tudunk a Bibliáról, de mi van az életünkkel? Ott hogyan tükröződik a hitünk? Ám talán a legfelszabadítóbb örömhír, de nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. A harmadik lépés az, miután a ráhangolódásból mélyen átéltük a nem csakot, egyszerre felfedezzük a teljes belső szabadság titkát, ami függetlenít a körülményektől. Ez a titok ismét egy szóban foglalható össze, is. Ez a titok pedig körülményeinkkel kapcsolatosan az, hogy nem csak valamiből lehet élni, hanem valami, valamik ellenére is. Például lehet élni harmóniában, üldöztetés és nyomorúság ellenére is. Ugyanis mondja ezt Pál apostol? Én megtanultam, mert ezt a leckét tanulgatnunk kell, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővelkedni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jól lakásba és éhezésbe, a bővelkedésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Ez a titok az is titka. A mennyek országának a misztériumához tartozik ez is. Két dologra tanít meg, és egy élményszerű tapasztalattal gazdagítja azt, aki átéli. Meg kell tanulnunk a ráhangolódás alatt a jólét, az öröm, a bővelkedés ellenére is harmonikusan élnünk. Mert vannak, akik azért nem tudnak boldogok lenni soha, mert nem mernek boldogokká lenni. Talán csak akkor boldogok, ha boldogtalanok lehetnek. A boldogság érzését tudatosan vagy tudatalatt valamiképpen keresztényietlennek, evilágnak tartják. Stanley Jones mondja, hogy vannak keresztények, aki ha egy új és szebb ruhát vesznek fel, alatta, mintha szőrkámzsát viselnének, szinte szúrja őket az új ruha. Vannak keresztények, akik tulajdonképpen a boldogtalanság evangéliumában hisznek, és ha egy pillanatra önfeledten kacagnak is, a másik pillanatban már elkomorodnak, mintha bűnt követtek volna el. Mert ők csak a komor kereszténységet, a keresztelő János félét ismerik, és mit sem tudnak az is titkáról. Jézus tudott a külső dolgok ellenére is élni, és élt is velük, mert életek középpontjában volt a szenvedés, nem a felszínen. Az evangéliumunkban olvassuk azt is, hogy Jézus Krisztus igen szerette Mártát és Máriát. Belül abszolút tiszta lélek volt, megtehette. Mennyire megbotránkozhattak volna ilyen magatartása mondjuk a szerzeteseknél egy nőtestvérrel szemben. Vagyis örülni kell az Úrban, merjük egymást tisztán szeretni. Ezért volt Jézus tanítása, viselkedése, élete olyan természet fölött ilyen természetes.
Ám meg kell tanulnunk a ráhangolódás alatt a szűkölködés, a baj, a nyomorúság, a próbák ellenére is élnünk. Aki csak a jólétet és a boldogságot tudja elviselni, az gyönge és elhangolódott ember. Az elmeszesedett lelkű ember szellemi lelki élete már vagy még nem rugalmas. De aki csak savanyúságban és sanyarúságban tud élni, az is az. Márpedig a hívő ember nincs biztonságban addig, míg ki nem bír bármit is. Sőt, míg bármit, ami vele történik, fel nem tud használni. Ez a biztonság pedig a teljes ráhangolódásból származhat. Pál és Szilás bajba kerülése jó példa mindenre. A sokaság is rájuk támadt, az előjárók pedig letépték ruhájukat és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Éjféltájban Pál és Szilás imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Íme imádkoznak és énekelnek is. Mi is tudunk nehéz helyzetben imádkozni, abban talán még jobban, mint bőségben. De ők képesek énekelni is, körülményeik ellenére. Ez felhat az egekbe, és földrengés támaszt, és még a szolgálatra is alkalmat ad, ahogy az a történet későbbi folyamából kitűnik. Aki egészen őrá hangolódott, azt már bármilyen irányú szél egy irányba viszi, közelebb Jézushoz. Ez pedig egyúttal azt is jelenti, közelebb az élethez és az örök élethez is. Ez pedig a mennyek országa egyik nagy titka, már itt a földi életben. Ez már rendíthetetlen ország, ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel. És eljutunk oda, hogy bennünket semmi meg nem rendít, életünk minden nehézség ellenére megoldott élet, amely jó felé halad Jézushoz. Aki ezt eléri, maga is rendíthetetlen. Ám ez még mindig nem a csúcs. Aki ráhangolódás közben megtanulta a kettős leckét, az hallatlan tapasztalattal gazdagodik, mindenre lesz ereje Krisztusban, aki őt megerősíti, jóban, rosszban. Eljut oda, minden lehetséges a hívőnek. De miért? Mert élete minden részletét ráhangolta Jézus Krisztusra, nem csak valamit belőle. A mi félkereszténységünk, elhangolt életünk, hívő, hitetlen életünk alapbaja, hogy mi csak valamit adunk, de mindent kívánunk Istenünktől. Mindent ráhangoltál Krisztusra, vagy csupán egy-két húrt, s mégis kívánsz mindent? Tisztességes dolog ez, hiszen még mindig vannak húrok, amelyeken a magad kis nótáit játszod. A teljes ráhangolódás végső ajándéka a minden. A mindenre való erő Krisztusban, egészen benne. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a nap katekézisét, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók, önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet Szimfóniája című könyvét ismertetem. A 17. fejezet következik, Ellenpróba a címe. A komoly logikai bevezetéseket, matematikai bizonyítatásokat ellenpróbának szokás alávetni. Miért ne vegyük mi is ennyire komolyan az alaptételünket? Vizsgáljuk meg a ráhangolódást ellenpróbával. Könyvünkben végig azt állítottuk, hogy Jézus Krisztus lénye, igéje és élete az alaphang, s aki az alaphangra hangolódik, az harmóniába kerül a világ mindenség urával, a világ mindenség rendjével, ritmusával. Harmóniába kerül az erkölcsi renddel, embertársaival és önmagával is. Tehát lelki, szellemi, testi értelemben egészséges ember lesz. Sőt, ember minden jelző nélkül kicsit hasonlatos ahhoz, akiről Pilátus így mondta, íme az ember, mert ez a legtöbb. Nos, mi az ellenpróba? Az ellenpróba maga az ember, tehát így is kérdezhetnénk, ki az ellenpróba? A sokféle jelzőjű ember, a szomorú, fáradt, erőtlen, kedvtelen, életét, munkáját únó, stb. Ember, méghozzá keresztény ember. Kine találkoznék ezzel a keresztény emberrel itt is, ott is, sőt otthonában is, a tükör előtt. Panaszai körülbelül így hangzanak, egy levélből idézem. Én nem tudom, mi van velem. Fáradt vagyok és kedvtelen, élni sincs kedvem. Lényegében únom az életemet. Minden idegesít, idegesít a munkám, már nem megy úgy, ahogy szeretném, únom a környezetem, únom önmagamat. Ha kézbe veszem a Bibliát, legtöbbször nem mond semmit, az igehirdetésre sem tudok figyelni, tulajdonképpen semmire se tudok figyelni. Meddő életet élek, semmi komoly eredménye. Az embereket is únom, sőt félek tőlük. Ha mégis közéjük kell mennem, idegenül témfergek közöttük. Nem tudok belekapcsolódni a nevetésükbe, beszédükbe, valahogy mindig kívül maradok, akkor is, ha közöttük vagyok. Sokszor érzem úgy, az a bajom, hogy fáradt vagyok. De ha akad egy-egy pihenő napom, és azt végig heverészem, végig pihenem, utána még fáradtabb, bágyadtabb, elesettebb vagyok. Még a szabadság se pihentetett, a végén már azt is untam. Ki meri állítani, hogy nem hallott még ehhez hasonló vallomást keresztény testvérétől? Az is könnyen meg lehet, hogy éppen ő maga van ebben az únom az életem állapotban. Jó, ha lemondunk a szégyen takargatásáról és vallunk. Aki pedig még nem érte ezt át, adjon hálát sürgősen Istennek, és magasztalja, hogy megőrizte őt. Mitől? Az elhangolódástól, következésképpen a lehangolódástól. Aki ráhangolódásból elhangolódik, az lehangolt emberré válik. Hangsúlyozom, hogy előbb-utóbb. Mert minél tovább volt valaki ráhangolva Jézus lényére, annál előbb lesz lehangolt ember, ha elhangolódik. Péter a háromszori tagadás után azonnal sírva fakadt, azaz teljességgel lehangolódott, mert huzamosan és erőteljesen ráhangolt életet élt. Júdásnak több időre volt szüksége, hogy elhangoltsága lehangoltsággá, sőt végül is letörötté legyen, mert nem volt olyan erősen ráhangolva Jézusra, mint Péter. Vagy gondoljunk arra, hogy meghal egy édesanya. Ki a legszomorúbb a temetésen? Aki legtöbbet veszítette, a gyermeke, s akik a legközelebb álltak az elhunythoz. Akik távolabbról ismerték őt, azok lehangoltsága is más. Adjunk tehát hálát az Istennek, ha az elhangolódásunkat minél gyorsabban követi a lehangolódás, mert ez azt jelenti, hogy fiak vagyunk, és lényünk gyorsan reagált az elhangolódásra.
Így és ezért a gyógyulásra is gyorsabb a lehetőségünk és biztosabb reményünk. Testi vonalon is az a helyzet, hogy aki gyorsabban érzi meg, hogy beteg, az hamarabb gyógyulhat, hiszen előbb fordul orvoshoz. Az ellenpróba tétele tehát így hangzik, aki elhangolódott az alaphangtól, az előbb-utóbb lehangolt ember lesz, lelki, szellemi, sőt testi síkon is. Az előbbi diagnózisból hadd emeljek ki egy mondatot, ami jól jellemzi ezt a lehangolt állapotot. Únom az életemet. A lehangolt ember lelki-szellemi betegsége láza az unalom, ami egész életét átlengi, más szóval ez az életuntság. Az unalom tulajdonképpen az érdeklődés és a kapcsolatok hiánya. Valamiképpen, mi már tudjuk miért, megromlanak kapcsolataink, az emberek felé, munkánk felé, minden felé. Nem érdekelnek a dolgok. Érdeklődés nélkül dolgozni és élni lelkileg, szellemileg igen fárasztó. De fizikailag is fárasztó ez, mert ma már tudott dolog, hogy az élénk érdeklődés, a jó kapcsolódás elősegíti a létfontosságú anyagok, a hormonok képződését, ezek hiánya erősen kihat a testre. Ezért igaz az a tétel, hogy az életuntság a legfárasztóbb dolog. Bénító. Lelassítja az élet lüktetését, ritmusát. Az életunt ember csak témfereg és nem halad. Mi most már tudjuk, hogy az érdeklődés és kapcsolat hiánya okozta életuntság, csak következménye az alapkapcsolat, az alaphanggal való kapcsolat megromlásának. Aki elhangolódik, az előbb-utóbb lehangolódik és életunt lesz. Ha például egy trolibuszon kialusznak a lámpák, lelassul, majd megáll, mindenki tudja, hogy ezek csak mellékjelenségek. Az alapbaj az, hogy az áramszedő kiugrott a helyéről. Megszakadt a trolibusz kapcsolata felfelé. S ha a vezető a felső kapcsolatot helyreállítja, minden mellékjelenség megszűnik. Nos, be kell látnunk, hogy az ellenpróba helyes, aki a ráhangolódásból elhangolódik, az lehangolt emberré, életunt emberré lesz. Azaz, az életuntság, a lehangoltság jelzi az elhangolódását. Ha elfogadjuk az ellenpróbát, felvetődik a terápia, a gyógykezelés kérdése, mit tegyünk hát? Mit tehetünk mi akkor, ha erőt vesz rajtunk az életuntság, amikor minden unottá és szürkévé válik körülöttünk? Az első, a helyes diagnózis elfogadása. Azaz elfogadom, mert belátom, hogy nem a munkám fáraszt, hanem az ahhoz való rossz kapcsolatom. Nem az emberek fárasztók, hanem az emberekhez való rossz kapcsolódásom. Nem az élet fárasztó, hanem az élethez való rossz viszonyulásom. És mindez csupán következmény, a felső kapcsolatom romlott meg, elhangolódtam, ezért lehangolt és fáradt vagyok. Akarnunk kell meggyógyulni. Akarsz-e meggyógyulni? De ne kitérő választ adj erre. De jó volna, ha, mennyire szeretnék, ha, hanem döntő módon válaszolj, igen vagy nem. Az ellankadt érdeket ki kell egyenesíteni, a kezeket fel kell emelni. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a nap katekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertettem. Elköszönök Önöktől Tímás Sándor Asztrik ferences atyát, a csíksomlyói kegytemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise a liturgikus évről. Központjában a heti és az évi húsvét megünneplése áll. Leó pápa a cseh fiatalokhoz. Tegyetek tanúságot Krisztus szeretetéről családotokban és társadalmatokban. 14. Leó pápa részvéttávirata a kolumbiai földrengés áldozataiért. A Vatikán közzétette Leó pápa a San Marino-i és Rimini látogatásának programját.

0: 14. Leó pápa katekézise a liturgikus évről. Középpontban a heti és az évi húsvét megünneplése. Augusztus 12-én a Szent Péter Bazilikában tartott általános kiallgatáson 14. Leó pápa tovább folytatta a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciójának elemzését, és ezúttal a liturgikus évről tanított, hangsúlyozva, hogy az Úr napjának megszentelése vasárnaponként alapvető és elengedhetetlen a keresztény közösség minden tagja számára. Az egyháza liturgiában Krisztus misztériumának üdvözítő valóságát ünnepli, és így teszi lehetővé a hívők számára, hogy egyre mélyebben részesüljenek benne.
1: Il quinto capitolo della Costituzione conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico, tema sul quale oggi vogliamo soffermarci.
0: A Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúció 5. fejezete a liturgikus évről szól, amelyről ma szeretnénk elmélkedni, hogy megvilágítsuk annak értékét minden hívő életében, kezdte beszédét a Szent Atya. A keresztény ünnepek ciklusának elnevezése, mint liturgikus év, Isten szolgája, Prosper Gérangib apátnak köszönhető, mert általa terjedt el a kifejezés az egyház nyelvezetében. A Mediator Dei kezdetű enciklikájában 12. Pius pápa kijelenti, hogy az egyházi év nem a múltbeli tények hideg és merev megjelenítése, vagy más idők valóságainak egyszerű felidézése. A liturgikus év sokkal inkább maga Krisztus, aki mindig az egyházában él, és aki tovább folytatja a fogyhatatlan irgalmasságának útját, amelyet ebben a halandó életben kezdett meg, azzal a céllal, hogy az emberi lelkeket kapcsolatba hozza misztériumaival, és azokon keresztül éltesse őket, amelyek örökké jelenvalóak és hatékonyak. A liturgikus évet járt úgy kell értelmezni, folytatta a pápa, mint Krisztus történelemben végbevitt üdvözítő művének állandó megvalósulását. Ezen időbeli cikluson keresztül az egyház kapcsolatban marad az Úr megváltó művével, hogy minden hívőt betöltsön a kegyelme. Az értünk meghalt és feltámadt Jézussal való találkozás a cél, amelyet az egyház mindig követni akar, miközben a húsvéti esemény ünneplését helyezi minden pillanat középpontjába. Ezért a zsinati atyák a vasárnapot, az ősi ünnepnapot a liturgikus év alapjának és magjának tekintették. Több modern nyelvben, mint például olasz, spanyol, francia, a neve is bizonyítja, hogy a Dies Domini az Úr napja. Még azokban a nyelvekben is, mint például az angol Sunday és a német Sonntag, ahol a nap napjára való utalás marad fenn, felcsillan a Krisztussal való kapcsolat. Ő Krisztus, az igazi igazságosság napja, aki minden embert megvilágosít.
1: San Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Dies Domini, insegna che la domenica è giorno del Signore, giorno della Chiesa, giorno dell'uomo e infine giorno dei giorni.
0: Szent II. János Pál pápa a Dies Domini kezdeti apostoli levelében, amelyet 1998 májusában adott ki, azt tanítja, hogy a vasárnap az Úr napja, az egyház napja, az ember napja és végső soron a napok napja. Mivel a vasárnap a heti húsvét, amelyben felidézik és jelenvalóvá teszik Krisztus feltámadásának a napját, ez a nap egyúttal feltárja az idő jelentését is. A feltámadásból adódóan felosztja az emberi időt hónapokra, évekre, évszázadokra, mint egy irányt adó nyíl, amely áthalad rajtuk, és Krisztus második eljövetelének célja felé irányítja őket. A vasárnap elővételezi egyben az utolsó napot, a parúziát, a végidőt, amikor mindannyian feltámadunk. A vasárnap megszenteléséhez elengedhetetlen az eukarisztia ünneplése, állapította meg Leó pápa. az ige hallgatása és Krisztus testében való részesedés a zsinati atyák szerint magában foglalja a convenire in unum, az egybejönni elnevezésű ünnepi összejövetelt. Ebben az összejövetelben a keresztény közösség láthatóvá teszi közösségét az Úrral, és tanúságot tesz Krisztushoz tartozása és az egyház iránti hűsége mellett. Ez az összejövetel nem helyettesíthető pusztán virtuális jelenléttel, és nem is redukálható pusztán passzív összejövetelre. A liturgikus összejövetel a testvérek aktív részvételében valósul meg, akiket egybe hívtak meg, hogy hálát adjanak Istennek, aki minket nagy irgalmából Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott.
1: A tale proposito esorto tutti a ricercare le migliori condizioni affinché sia possibile prendere parte alla Santa Messa anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro.
0: A Szentatya ezzel kapcsolatban arra buzdít mindenkit, hogy törekedjen a legjobb feltételek megteremtésére, hogy azok is részt vehessenek a szentmisén, akik vasárnaponként nem tudnak szabadságot kivenni a munkájukból. Kedves barátaim, folytatta a Szentatya, a vasárnapok tagolta liturgikus évnek érdekes története van, amely összefonódik az egyház hitével és áhítatával. A Krisztus utáni második század óta a heti húsvét ünnepléséhez csatlakozik az évenkénti húsvét, a legnagyobb ünnep, amely az 50 napos legörömteribb időszakra terjed ki, amely a pünkösdel éri el a csúcspontját, és amelyre a nagybőj bűnbánati ideje készít fel. A karácsonyi ciklus későbbi kialakulása a húsvéti ciklus mintájára lehetővé tette számunkra, hogy újra átéljük Isten igéje megtestesülésének, születésének és a világ számára való megjelenésének misztériumait. Az egyház különböző időkben beiktatta a boldogságos Szűz Mária tiszteletét, aki elválaszthatatlanul összekapcsolódik fia üdvözítő munkájával, valamint a vértanúk és más szentek emlékét, akik a mennyben tökéletes dicséretet énekelnek Istennek, és közben járnak értünk. A liturgikus év így szentségi formában jeleníti meg az üdvtörténet pedagógiáját, elvezetve a hívőket a Messiás várásától a húsvéti misztérium teljességéig és az eljövendő dicsőség erővételezéséig. Ebben az egyház Krisztus misztériumának üdvözítő valóságát ünnepli, lehetővé téve a hívek számára, hogy egyre mélyebben részesüljenek benne. Ezért a liturgikus év inspiráló elvet és lényeges keretet képez minden lelkipásztori tevékenység számára, zárta szerdai katekézisét 14. Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
3: Leó pápa a cseh fiatalokhoz. Tegyetek tanúságot Krisztus szeretetéről családotokban és társadalmatokban. 14. Leó pápa arra buzdította az augusztus 11-e és 16-a között Osztravában, Csehországban megrendezett országos ifjúsági találkozó résztvevőit, hogy forduljanak bizalommal Jézushoz, aki legyőzte a világot. Fogadjátok buzgón Krisztus élő jelenlétét és igéjének világosságát, hogy tanúságot tehessetek szeretetéről családotokban, a társadalomban és az élet, a munka és a tanulás különböző területein. 14. Leó pápa ezt a tanácsot adta az országos ifjúsági találkozó résztvevőinek, amely augusztus 11-én kezdődött a csehországi Osztravában, és augusztus 16-áig vasárnapig tart. Több mint 3000, 14 és 26 év közötti fiatal vesz részt a programon. A vatikáni államtitkár Pietro Parolin bíboros által aláírt és József Nuzik érseknek, a cseh püspöki konferencia elnökének címzett üzenetben Leó pápa szeretetteljes üdvözletét küldte minden résztvevőnek. Arra buzdította őket, hogy bizalommal forduljanak az Úr Jézushoz, aki legyőzte a világot. A megváltó továbbra is vezeti minden tanítványát az útjukon, reményt, örömet és békét adva nekik szívükben, erősítette meg a Szent Atya. 14. Leó arra ösztönözte a fiatalokat, hogy tegyenek tanúságot Isten szeretetéről az élet és a társadalom minden területén. Biztosította atyai imájáról az összes résztvevőt, és apostoli áldását adta rájuk. Végül annak a reményének adott hangot, hogy az esemény eredményes lesz, és alkalom arra, hogy az Úrban új és hiteles barátságok szülessenek.

0: 14. Leó pápa részvét távirata a kolumbiai földrengés áldozataiért. A Szentatya a kolumbiai földrengés másnapján, kedden délben, Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával táviratot küldött Francisco Javier Munera Correa érseknek, a kolumbiai püspöki konferencia elnökének, amelyben együttérzéséről biztosítja a károsultakat és imáiról biztosítja őket. A Szentatya mély szomorúsággal értesült a tragikus földrengésről, amely Kolumbia számos területét súlyosan érintette, haláleseteket és számos sérülést okozva, valamint súlyos anyagi károkat eredményezve, itt többek között számos templom is megkásodott. A Szentatya imádkozik az elhunytak örök nyugalmáért, és az Úrhoz fordul a tragédiában megsérültek mielőbbi felépüléséért. 14. Leó pápa szívből jövő részvétét fejezi ki azon családoknak, akik mély fájdalommal gyászolják szeretteik elvesztését. A pápa lelki közelségéről biztosítja őket, és háláját fejezi ki mindazoknak, akik nagy lelki odaadással dolgoznak az áldozatok felkutatásán, mentésén és megsegítésén. Ugyanakkor a boldogságos Szűz Mária közbenjárására arra kéri az Urat, hogy árassza el a szeretett kolumbiai népet a lelki erő és a keresztény remény ajándékaival, és szívből adja rájuk apostoli áldását. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírása a Vatikánban 2026. augusztus 11-én.
1: A Vatikán közzétette Leó pápa San Marinói és Rimini látogatásának programját. A Szentszék sajtóirodája augusztus 12-én közzétette 14. Leó pápa augusztus 22-i lelkipásztori látogatásának hivatalos programját a San Marinói köztársaságba és Riminibe. Az egynapos pápai út rövid, de tele van találkozókkal a San Marinói köztársaságban és Riminiben. Leó pápa részt vesz a népek barátságának találkozóján, amely a Comunione e Liberazione egyházi mozgalom által szervezett hagyományos közéleti találkozó az olaszországi Románia régió városában. Idén augusztus 21-e és 26-a között rendezik meg Riminiben a Szeretet, amely a napot és a többi csillagot mozgatja címmel. Leó pápa várhatóan reggel 8 órakor indul a vatikáni helikopter leszálló pályáról. Egy órás repülés után a San Marinói köztársaságban található Torraccia repülőtéren száll le, ahonnan a Piazza della Libertára, a Szabadság térre siet. A kormánypalotában találkozik az államtitkárokkal, majd zárt körű megbeszélést tart a régens kapitányokkal a 12-ük tanács termében. Ott aláírja a vendégkönyvet. Délelőtt 10 óra 40-kor a tanács teremben találkozik a nagy tanács tagjaival. Ezt követően a kormánypalota központi erkélyéről Leó pápa üdvözli a téren összegyűlteket, és apostoli áldását adja rájuk. Ezután a San Marinói bazilikába megy, ahol Domenico Beneventi püspök, San Marino Montefeltro püspöke és Marco Mazzanti rektor atya fogadja. Szentségimádásra kerül sor, és a pápa lerója tiszteletét Szent Marinus erekéi előtt, papok, megszentelt személyek és az egyházmegye egyházi élete képviselőinek részvételével. 12 óra 15-kor a téren üdvözli a híveket, és búcsút vesz a hatóságoktól. Szigorúan magánjellegű látogatás keretében 14. Leó pápa ezután meglátogatja az ágostonrendi apácák páduai Szent Antal kolostor közösségét is Pennabilliben. Penabilli egy festői szépségű középkori hangulatú olasz kisváros Emilia-Románia régióban, Rimini megyében. A település az Appenninek hegyei között a Marrecchia völgyben fekszik, és különleges művészeti, kulturális, valamint spirituális örökségéről híres. A II. Világháború idején a szerzetes nők a háború atrocitásaira reagálva megnyitották kapuikat két olyan szerzetes női közösség előtt, akiket a németek Németországba akartak deportálni, valamint a Riminiből kitelepített családok fiatal leányai előtt. Ma a közösség 11 ünnepélyes fogadalmat tett apácából, 2 ideiglenes fogadalmat tett apácából és 1 novíciából áll. Robert Prevost, a mostani 14. leópápa, a rend akkori generális priória hagyta jóvá 4 szerzetesnő áthelyezését a Siena-i

15 között élt. Teljesen megváltoztatta a munkások és a vezetők viszonyát azzal, hogy bevezette a munkahelyi demokráciát. Val de Boa-ban található gyárát keresztény szövetkezetté alakította, és közvetlen tanácsokat adott 13. Leó pápának a modern katolikus társadalmi tanítás megalapozásához. Leó pápa a kiállítások után megáll a gyermekfaluban is, ahol üdvözli a találkozó résztvevőit. Ezt követően délután 4 órakor egy találkozóra kerül sor a nagy auditoriumban. 14. Leó várhatóan 17 óra 30-kor érkezik a Rimini székesegyházba, ahol beteg emberekkel, fogyatékkal élőkkel és a Caritas által támogatott szegényekkel találkozik. Ezután a kikötő térre megy, ahol este 6:30-kor szentmisét mutat be. A látogatás este 8 órakor ér véget, és este 9 órakor a pápa visszatér a Vatikánba. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomás helyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából az elkövetkezendő negyed órában fogadjuk az önök imakéréseit a mikrofonoknál.
1: Csatlós Éva
0: és Fülöp Lóránt köszönti önöket. Elérhetőségeink a következők, hívhatnak a 0259 420 555, illetve a 0359 420 555-ös telefonszámok egyikén. Szöveges üzeneteiket a 0758 420 555-ös SMS számunkra várjuk, de honlapunkról is írhatnak nekünk a www.mariaradio.ro honlapról, az ima szándék fülecskére kattintva.
1: A füzetünkbe fejezett ima kéréseket igyekszem olvasni. A rózsafüzért felajánlom Kolozsváron elhunyt nagybátyán Gábor Ernő bácsi lelke üdvért, jó Isten adjon békés csendes pihenés neki, feleségének Marikának, a valamint drága jó szüleinek, Kati néninek és Lajos bácsinak, valamint testvérének, Jóskának pihenésük legyen csendes, emlékük áldott Csíkszent Mihályról a rokonság, tart velünk az imában. Isten nyugasztalja békébe őket. A rózsafűzért önökkel imádkozom gyermekeimért, családi békesség szeret.

0: szeretett egyetértés legyen a családból, valamint a gonosz erők távozásáért. A szent miséket és a rózsafüzért felajánlom hálából a Medjugorjába kapott kegyelmekért, és a bot és a keresztes család halottaiért.
1: Szöveges üzenetek is érkeznek. A mai rózsafüzért felajánlom a Mária Rádió fennmaradásáért, a munkatársakért, önkéntesekért, ugyanakkor a betegekért és a halottakért. Ugyanakkor alkalmas időjárásért is kérem az imát. Köszönöm.
0: Még mindig a füzetből olvasom a rózsafüzért felajánlom. A borsos ibolya lelke üdvért nyugodjék békességben az Úr Jézus szent nevében, Isten fizesse meg mindenki ibáját. Felajánlom a fiamért, az ők életükért, Uram, vezesd őket, kérlek a te akaratod szerint, és törzs be szent lelkeddel őket. Felajánlom a hétvégén történő eseményért, a Szentlélek töltsön el minden ott lévő embert józansággal, szeretettel és békével. Szűzanyám, imádkozz értünk és velünk. Imádkozom Ülkéva Anna néni gyógyulásáért, Balázs gyógyulásáért, és felesége egészsége kitartásáért, hogy tudja rendezni a férjét. Jézuson bízom benned, mi is csatlakozunk ezen imakéréshez. A Jóisten adjon gyógyulást Anna néninek és Rózsikának, hogy tudja rendezni a férjét. E héten elhangzó rózsafüzérrel felajánlom a barátnőm Éva lábának a gyógyulásáért, hallgassa meg a Jóisten. Önökkel imádkozom édesapánk Boros, édesanyánk Boros Terész halálának harmadik évfordulóján. Jóisten adjon neki csendes pihenést az anyaföld ölébe. Hálából a szűzanyának az eddig kapott kegyelmekét, és kérem továbbra is az ő segítségét. A rózsafűzért önökkel imádkozzuk, a családom élő és elhunyt tagjaiért, gyermekeinkért, egységért, szeretetért és békesség legyen. Ezt adja meg az Isten minden családba. Hallgassa meg a Jóisten, önöknek pedig jó utat kívánunk hazafelé, és köszönjük, hogy betetszenek kapcsolódni a rózsafűzért imába így, utazás közben is. A rózsafűzért felajánlom drága jó édesapámért, fiamért, jó magamért. Kérem a Jóistent, adjon jobbulást, türelmet és lelki békét, Isten fizesse Csíkszentmihályról. Írták ezt az üzenetet. A rózsafűzért felajánlom a Bodor és a Száva családok élő és elhunyt tagjaiért, egy mindennapos hallgató tart velünk.
1: Telefonálót köszöntök, halló, halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Mariska vagyok Kortfalváról. Ezt a rózsafüzért minden imát szeretnék felajánlani hálából minden kapott kegyelemért a Jóistennek. Minden jó tevőmért, mert nagyon sokan vannak, névileg nem tudom elsorolni. Van egy barátnőm, akinek nehéz helyzet van alakulva a családba, azokért szívesen imádkozom, és kérem a Jóisten segítségét, reáljuk. Minden halottért, akik várják tőlem az imát, s akik elmondják az ima szándékokat, mindenkit odafoglalok. Isten fizesse meg hallgatást.
1: Köszönjük szépen, Mariska néni, hogy hívott bennünket. További kitartást kívánunk a szolgálathoz, amelyet a rádiónál teljesít. A Isten áldja meg. Köszönjük szépen.
2: Isten áldja.
1: A héten elhangzó rózsafüzéreket, szentmiséket felajánlom a testvérem gyógyulásaért, gyermekeim miatt, minden betegért, magam gyógyulásaért, Mária Rádióért, egy fontos szándék megoldásaért. Udvarhelyről Margit írta az üzenetet. Édesanyám, Berecki Margit gyógyulásaért kérjük szépen az imát, köszönjük. A férjem megtéréséért kérek imát, köszönöm. Imád kérek a kegyelemért, egészségért, Enikő Gyergyóból, köszönöm. Ezt a rózsafűzért felajánlom testvéremért, köszönöm mindenki imáját.
0: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel, halló!
3: Mindenkezik az Úr Jézus.
0: Mindörökké,
3: amen. Én látom tagjaimé, a család béké, gonosz távozásai, a gyümegyüki pakok, a Jóisten adjuk kitartás, egyetértést, az őkön Márderádi munkatársai, szóval az összes élős álhúny tagjaimé. ima az én magam egészségém és a család békén, imádkozunk együtt egymás, Isten fülesre bejutottam, vigyelteszik az Úr Jézus, imádkozunk együtt.
0: Úgy legyen, köszönjük szépen a hívását, tessék velünk tartani az imában is.
1: Imát szeretnék kérni egész családunkért, főként bátyámért, aki az intenzív osztályon van. A szűzanya áldását kérem, hogy jöjjön helyre, a csíksomi szűzanyát akarja bevédő palástjával a családunkat, Isten fizesse mindenki imáját.
0: Újabb hallgatót köszöntünk. Halló!
2: Dicsétessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Ezt a rózsafüzért felajánlom a Jóistennek az én egészségemért és a bűneim bocsánatáért, a lábam gyógyulásáért és a szemem látásáért. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, jó egészséget kívánunk Önnek!
1: A rózsafüzért Önökkel imádkozom, felajánlom fájdalmai menyhülésért, családi békért, a csíksomi segítő szüzenyt akarja bevédő palástoddal, és a közös halottaimért is ajánlom, Jézusom, mert bízom benned, felsőlokról írták az üzenetet. A rózsafüzért fel szeretném ajánlani a gonosz távozásért a családunkból, köszönöm. Ezt a mai rózsafüzért felajánlom a szüzanyának a tiszteletére, védjen meg minden katasztrófától, ugyanakkor békért, szeretetért, és a Mária Rádió megmaradásáért ajánlom fel, egy imesből egy állandó hallgató Erzsébet írta az üzenetet. Fiam István, test és lelki gyógyulásáért ajánlom a rózsafűzért, Isten fizessen Mária.
0: Újabb hallgatót köszöntünk, halló!
4: Dicsertessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörök, amen!
4: Ezt a Szent Rózsafűzért felajánlom a közelgő engesztelő csoportunk 20 éves évfordulójára. A Jóisten áldásáért, kegyelmét kérjük erre a szép ünnepnapunkra, és felajánlom minden részvevőjét és valamint papjainkért. Felajánlom az én kisunokámért, aki hosszú úton van, aki emberek életéért felelős, hogy áldja meg a Jóisten őt. Felajánlom az én családom élő és elmúlt tagjait, és a Mária Rádió nagy családjait. Isten fizesse, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, Szent Kristóf vigyázzon az unokájára, a Jóisten áldja meg Önt és kedves családját.
1: A rózsafűzért felajánlom a nagy gyógyulásaért és unokám jó munkahelyért, a gyanakra kispapokért, a világ békéért, köszönöm meg, Gertrud írta az üzenetet. Felajánlom a rózsafűzért egy munkahelyért, a családomért, a te fontos szándékért, köszönöm. A rózsafűzért felajánlom a családomért és fontos szándékokért, Jézusom, bízom benned, köszönöm. Gyermekeinkért, az élőit kegyelméért ajánlom a rózsafűzét, és hogy rendeződjön az életük az Jóisten akarata szerint, köszönöm. Minden imát felajánlok ellenségeimért, gúnyulóimért, hitetlenekért, köszönöm szépen mindenki imáját. A rózsafűzét felajánlom családomért, gyermekeim sikeréért, Isten fizesse.
0: Egy újabb telefonálót köszöntünk, halló!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Szeretnék imád kérni a beteg apatársamért, akit nehéz operációval Váradon operálták, mi Szatmáriak vagyunk, és most már a tegnap hazahozták, és ide Szatmár a kórházba, de a kismenyem nagyon el van keseredve, az édesapja nagyon beteg, kidaltak egy darab belet a bélből, valami szó, most csak azt várják, hogy nem-e rákos a 30 nap múlva az eredmény. Én csak imádkozni tudok, én nekem, ha nem lenne ez a Mária Rádió, ahogy az ágy szélén ülök özvegyen, akkor én megbolondultam volna már. Én értem is magamért, és imádkozzanak, hogy türelmes legyek, és be tudjam fogni a számot. Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen meghallgattuk a Jóisten adjon Önnek testi erőt, lelki békét, és kitartást az imába, a kicsi, az édesapjának gyógyulást és a lányának is kitartást, hittel bizalommal imádkozzanak, kapcsolódjanak a közös imába Önök is.
1: Felajánlom a gyermekemért a mai rózsafűzért, hogy töltse be a Szentlélek ereje, köszönöm. Imád kérek több fontos szándékra a családomért, köszönöm. Felajánlom a rózsafűzért hálából a Jóistennek és a szüzanyának minden kapott kegyelemért, a kelemen családért, egyetértésért, békéért, köszönöm. Imád szeretnék kérni a családomért, bűneim bocsánatáért, fiamért, aki börtönben van, lelki gyugalmáért, és hogy forduljon a Jóisten felé, és a gonosz távozásáért kérem az imát, köszönöm. Ezt a rózsafűzért felajánlom a szüzanyának hálából, hogy megsegített, és egy nagyon fontos szándékért köszönöm szépen. A héten elhangzó rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom a testvérem gyógyulásáért, gyermekeimért, minden betegért, a magam gyógyulásáért, a Mária Rádióért, egy fontos szándék meghallgatásáért, Udvarhelyről írták az üzenetet.
0: Egy újabb hallgatót kapcsolunk, kérjük szépen, hogy hívjon vissza. Kitartóan kérjük a kedves hallgatókat, tessenek tárcsázni.

0: És itt is van a kedves hallgató. Halló, halló.
1: Magyar Rádió.
0: Igen.
1: Én is ezt az imat felajánlom Batisi Bolya és Batisi Eszterét, és Júlia bácsiét, hogy szerencsésen megjárta Vásárhelyt.
0: Istennek legyen hála, arra hívjuk Önt is, kapcsolódjon be a közös imába, jó Isten áldja Önöket.
2: Még egy üzenettel vagyok adós. A mai imát fel szeretném ajánlani unokámért a sikeres vizsgájáért. Istenem, fogd a kezét, hogy sikerüljön a vizsgája, köszönöm, Jézusom, bízom benned.
0: És ezennel le is járt az ima szándékok fogadására szánt időnk, elcsendesedve imára kulcsoljuk a kezünket, kérjük a szűzanyát, imádkozzon velünk, legyen közbejáró kéréseink meghallgatásáért. A Gyimes Felsőloki imacsoportot köszöntjük a körünkbe, akiknek a vezetésével fogjuk imádkozni a világosság rózsafüzérét, arra hívjuk Önöket is, kedves hallgatók, tartsanak velünk a közös imába. Tudjuk, a közös imának milyen nagy ereje van. Műsorba voltunk
2: Fülöp Lóránd
0: és Csatlós Éva. Áldott szép estét, kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel meghívunk minden kedves Mária Rádió hallgatót, imádkozzák velünk és együtt a világosság rózsafüzérét, amit felajánlunk a családjainkét, a betegeinkét, különösen a daganatos betegekét. Felajánljuk az egyházközségünk minden egyes tagjáit, felajánljuk a gyermekeinkét, az utazókét, a halottainkét, a tisztított tűzbe szenvedő lelkekét és minden jó szándékú emberét. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istennek nevében, amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe menetelét számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretébe és szeretetébe, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen.

0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő szülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizével megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom!

0: Segítsen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,

0: és meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: királyánál me.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj Szent Fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsa Füzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk.
0: Szentséges szűz, Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó felséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
3: Rózsa Füzér királynője,
0: könyörög érettünk.
3: Béke királynője,
0: könyörög érettünk.
3: Fény királynője,
0: könyörög érettünk.
3: Csíksomlyói segítő szűzanya,
0: könyörög érettünk.
3: Mária Rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
3: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimái gyermekinek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kény a nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen.
3: Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen, add, hogy mielőbb

0: szűz. Mi asszonyunk, miközben járunk és szószólunk, engesztel meg nekünk szent fiadot, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
1: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjanak. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

dicsértessék a Jézus Krisztust. Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Felsőbányáról, a Nagyboldogasszony plébánia templomból. Szentmisét közvetítünk, melyet bemutat Veres Attila plébános. Kántori szolgálatot ellátja Laurán Angella. Lélekbe kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Ami Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Ma esteli szentmisénket Fejes György, felesége Anna, fiúk Fejes József testvéreink lelküdvért ajánljuk fel, boldog 17. Ince pápát is tisztelve. Az ember, az emberi életútja eseményei láttán igen sokszor tanástalannak érezheti magát. Nincsenek olyan biztos tájékozódási pontok, mint régen, ahogy megvoltak a hagyományok, az életnek megszokott menetének, egyik generációról a másikra való továbbadása. Az egyház tanítóhivatala viszont minden korra és minden helyre vonatkozóan megadja azt az útmutatást, amelyet követve az emberi lélek biztosan elérheti az örök életet. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, mi is megtisztult szívvel, lélekkel ünnepeljük hitünk szent titkait.

Könyörögjünk! Istenünk, te boldog Ince pápát csodálatos lelki erővel ruháztad fel, hogy egyháza szabadságát megvédje, és a keresztények erkölcseit üdvösen megóvja. Közben járására ad, hogy erősek legyünk a hitben, a gonosz lélek cselvetéseit legyőzzük, s elnyerjük tőled az örök élet jutalmát, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Szent lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, úgy tekintsenek minket az emberek, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak intézőit. Az intézőktől csak azt kívánják, hogy hűségesek legyenek. A magam részéről nem törődöm azzal, hogy ti vagy más emberi bíróság ugyan ítélkezik fölöttem, hiszen én még önmagam felett sem ítélkezem. Nem érzem ugyan magam semmiben sem bűnösnek, de ez még nem jelenti azt, hogy igaz vagyok. Az Úr mond fölöttem ítéletet. Ne ítélkezzetek hát időnap előtt, amíg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és feltárja szívetek szándékait. Akkor mindenki megkapja az elismerést Istentől. Ez az Isten igéje.

0: Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Péter így szólt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Erre Jézus ezt mondta neki: Legeltesd bárányaimat. Aztán újra megkérdezte tőle: Simon, János fia, szeretsz te engem? Ő azt felelte: Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta neki: Legeltesd juhaimat. Majd harmadszor is megkérdezte tőle: Simon, János fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: Szeretsz engem? És ezt válaszolta: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus pedig ismét ezt mondta: Legeltesd juhaimat. Ezek az evangélium igéi. Kedves Mária rádió hallgatók, Krisztusban kedves testvérek, a média csatornákon napok óta lehetett hallani a buzdítást, hogy most az augusztusi éjszakákon, ezekben a nyári napokban különleges égi jelenségeknek lehetünk mi a szemtanúi. Az idei év csillagászati különlegessége, hogy egy ugyanaz a napon lett részleges napfogyatkozás és bőséges hullócsillag jelenség megfigyelhető az éjszakai égboltozaton. A perszeidák fogalmával ismerkedhettünk meg így, amely magába foglalja a fényes meteorokat, ahogy gyakran hosszú, látványos fénycsikokat húznak maguk után az égen, olykor pedig rendkívüli, nagy, fényerejű tűzgömbök is megjelenhetnek a kíséretükben. A csillagászati leírás szerint ezekben a napokban a Svyvtatlë üstökös által hátrahagyott törmelékek azok, amelyek bekerülnek a Föld légkörébe, és miközben elégnek, produkálódnak ezek az égi fényjelenségek. S a papköltő soraival élve, hogy amikor én születtem, nem jeleztek nagyot, messiás mutató, különös csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. Annak a karizmatikus személynek az élet történetére térnék át, akinek az 1811. október 22-i születése napját viszont égi jelenségek kíséretében jegyezték fel az e-világba való érkezésekor. Életrajzírói a következőket jegyzik fel Liszt Ferenc születési körülményeiről. Különösen szép üstökös jelent meg az égbolton, izzó tűzgömbje nappali fényt árasztott az éjszakába. Csóvája sziporkázva gyúlt ki utána, milliónyi fénylőpontból szőtt uszája félkörben borította be az eget. Liszt Ferenc egész életét átható mély és őszinte vallásossága sokak által ismert a zenetörténelemben, amint az a tény is, hogy Liszt Ferenc 1865. április 25-én Rómában felvette a négy alsó papi rendet, amely managyából a diakónussággal egyenértékű egyházi szolgálatot jelentett. Ettől kezdve abbénak, mai értelembe vett lelkiatyának hívták Liszt Ferencet. Viselte is a korabeli egyházi öltözetet, és kívánsága szerint ebbe is temették el. Liszt Ferenc az esztergomi bazilika felszentelésére írt szentmiséjének díszkötetes példányát küldte el 9. Pius pápának, hogy művét a Szent Péter bazilikába is előadják. 9. Pius pápa a köszönő szavait megbízottja által eképpen fogalmazta meg Liszt Ferenc felé. Mondja meg Liszt úrnak, hogy áldásomat küldöm neki, és hogy híres miséjét, melyet megküldött nekem, el fogják énekelni novemberbe a Szent Péter bazilikába, és én jelen leszek. 9. Pius már fiatal, korábban lelkesedett a zenéért, csellón játszott és énekelt, különösen szerette Rossini műveit, akivel épp Liszt barátsága által került személyes ismerettségbe. Liszt az esztergomi bazilika felszentelésért mise mellett komponált, Missa Corallis néven ismerté vált szentmise partitúrát, amely a reneszánsz polifóniából és a gregóriánból merített egy a cappella és orgona kíséretes formába is szolgáltatva liturgikus zenét. Liszt több kórus művében felcseng az Isten anya előtt tisztelgő Ave Maria és Salve Regina tematika is, így joggal említhetik a zenekritikusok, hogy Liszt egy általánosan hitét gyakorló és a munkájában meg nem alkúvó, az isteni szférák tökéletességét kereső zeneszerző abbé. Teres Ágoston professzor könyvébe olvashatunk is erről, mint csillagásztani kifejezésről, hogy létezik a szférák zenéje. A kortárs tudós szerzetes Keplernek a harmónia elméletéből kiindulóan mondja el, hogy a bolygóknak a naptól való változó távolodásának és a nap körüli pályán való haladásuk sebessége az leírható a zenehangok értékével, azokkal megfelelőek. Azaz a bolygók napkörüli keringése leírható hangjegyekkel egy kottában. Le lehet kottázni hangjegyek sorával, úgymond a bolygóknak a naprendszerünkben való mozgását, így kapva meg egy égi szférák által kreált zeneművet. Az Isten teremtette világrendből, mint egy jól megkomponált zeneműből, mi számunkra is a világba harmónia árad. Az egyház élén a római pápával mindig is megfigyelője volt az égi jelenségeknek, hiszen a Messiás születését is égi tünemény jelezte, és vezette el a mágusokat is a megváltó születésének a felismerésére. Az egyházi tanítóhivatal a római pápával vezetésével volt mindig is az, amelyik meg akarta őrizni a hiteles, a valós értelmezését az égi jelenségeknek, megkülönböztetve a hiteltelen, tudománytalan kuruzslástól. 5. Szisztusz pápa volt, aki zsinati határozattal 1586-ban felhívta a figyelmet a tévedésekre, amelyek az asztrológiának a hiedelmek szintjén való praktizálásából erednek, elutasítva a determinizmust, a fatalizmust és az ateizmust. Az égi testek kölcsönös hatásai természeti jellegűek csupán, és sohasem írhatják felül az emberi sorsokat a személyi szabadságban, az emberi személyes döntésképességét és személyes cselekvését nem vehetik el. Emberi korlátozás mindig is irányult az emberi szabadságnak a csonkítására. Liszt is, így lett eltiltva, az első gondtalan megélt, tiszta, földi túlvonzalmát, hogy megélje. Zongora tanítványa Caroline de Saint-Cricq iránt, amit érzett, akivel hosszasan merengtek arról, hogy a szerelmük itt teljesedhet. A lányapja azonban rangon alulinak tartja a tehetséges zongoratanárt, és hiába, hogy a lány édesanyja utolsó földi kívánságával halál előtt még erre kéri a férjét, hogy engedje a lányukat Liszt Ferenchez hozzámenni, mondva, a fiatalok szeretik egymást, ne akadályozd meg a lányunk boldogságát. A nagyúr apa azonban a vagyonát félti, és lányát inkább egy gazdag grófhoz kényszeríti hozzá. Az édesanyja és szerelme elvesztését gyászoló lány fekete ruhát ölt, annak bő ujjába temetve könnyes arcát, lezárja a zongora fedelét, elnémul már örökre hangszere. 16 év múltán látják viszont egymás Liszt és Caroline, akinek ennyit mond a zeneszerző, aki ekkorára már híresség lett. Engedje meg, hogy úgy tekintsek fel önre, mint életem ragyogó csillagára. Földi érzelmek is harmóniát tudnak hozni az emberi életekbe. Emberek érezhetnek úgy, hogy lehetnek egymás életeinek a csillaga, akikre felnézhetnek, amikor annyi minden más, sötét éjbe borul körülöttük. A hitben megismerhettük azonban, ahogy Liszt is ezt megragadóan komponálta Máriához szólóan zene művekben, hogy Isten az emberi életünkbe az égi szférák zenéjét zengedezően Máriát tette oda, hogy életünknek vezér csillaga legyen. Évszázadok, énekes áhítatával fohászkodjunk mi is. Ave Maris Stella, üdvözlégy tengernek csillaga, Isten édesanyja, Ave makulátlan, mennyei szép porta. Gábriel arkangyal Ávéval köszöntött, légy te nekünk béke, Éva helyett neked szól az Ave. Oldd a bűnös láncát, gyújts a vaknak fákját, űzd rólunk a rosszat, esd le minden jókat. Mutasd meg, anyánk vagy, hallgasson meg érted, aki értünk ember jó szívvel lőn te benned. Szüzek legszentebb szüze, szelídségnek tükre, bűntől szabadokká, tégy szeliddé, jóká. Tisztaságban éljünk, biztos úton járjunk, hogy Jézussal egykor együtt vigadozzunk. Atyánknak dicsőség, Krisztusnak tisztesség, Szentlélek Istennek áldás adassék. Amen. Kérjük testvéreim, Krisztus Urunkat, a jó pásztorunkat, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket.
1: Urunk, te vagy a pásztorok fejedelme. Ne hagyj egyházadat szent és kiváló lelki pásztorok nélkül. Aki nyájadat Péterre és utódjaira bíztad, add, hogy Leó pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse. Kérjük. Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt. Aki ismered tieidet, ne engedd, hogy egy is elvesszen azok közül, akikért véredet ontatod. Aki válladra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged.
0: Urunk Jézus, hallgass meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével. Kérsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.

Mindenható Istenünk, ma megünnepeljük boldog Ince pápát, add meg nekünk, hogy amit ő egykor szavával, jó példájával a rábízottaknak hasznára volt, úgy érezzük most mi is hatékonyan égi közbenjárását, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek, emeljük szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenhat örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által, mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék boldog Ince pápa ünnepén, erősödjék a buzgóság a példája láttán, ige hirdetésével oktatod, s előted kedves közbenjárására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy, így dicséretre méltó ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, ki jelen van köztünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírás, meg töri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra, mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedés előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után Jani kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.

Megemlékezünk tehát Szentatyán Krisztusról, a Te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a föltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, míg fiad el nem jön, s felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egy házad áldozatára, melybe Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, s add, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fiad testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján is az ő tagjai közé számítassunk. Ebbe a szent misztériumban részesülve, mindenhat atyánk, éltessen minket a szent lélek, és add, hogy fiadnak képmására alakuljunk. Erősíts meg minket a közösség kötelékében, Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel, többi püspökökkel, a papokkal, diakónosokkal, és egész népeddel együtt. Add, hogy egyházadban minden hívő figyelj az idők jeleit, és az evangélium szolgálatára szentelje magát. Segíts, hogy megértsük a körülöttünk élő emberek szükségeit, hogy mi, akik az öröm és remény részesei vagyunk, gyászukban és bánatukban hirdetni tudjuk nekik az üdvösség hírét, és velük együtt előbbre jussunk a Te országod útján. Emlékezzél meg György, Anna és József testvéreinkről, akik Krisztus békében hunytak el, és minden megholtról, kiknek hitét egyedül csak Te ismerted. Bocsáss be őket arcod fényének örömébe, és a föltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a mindig segítő boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, az apostolokkal, vértanúkkal és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus, a Te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a Tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Üdvözítőnk szavára és Isten tanításán fölbátorodva így imádkozunk.

szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, a irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egy házat, hitét. Őrizd meg szándékos szerint békébe, és add meg teljes egységét. Kérsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.

Könyörögjünk. Urunk Istenünk, add, hogy az áldozat, amelyben részesültünk, szítsa fel bennünk az odaadó szeretet lángját, amely Boldog Ince pápát képesítette arra, hogy egész életét az egyház szolgálatára szentelje, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Szent mise véget ért, menjünk békével.

0: Kedves hallgatók, szentmisét közvetítettünk Felsőbányáról, a Nagyboldogasszony plébánia templomból, melyet bemutatott Veres Attila plébános. A kántori szolgálatot ellátta Laurán Angella. A mikrofonnál Mayer Henriettát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztust!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Felsőbányát, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Felsőbánya földrajzi fekvését tekintve Nagybányától körülbelül 9 kilométerre keletre, a Gutin-hegység lábánál a Zazar-patak völgye mellett helyezkedik el, erdős, hegyvidéki környezetben, Máramaros megyében. A város egy hegyekkel övezett völgyben fekvő bányaváros, amelynek fekvése meghatározza a történelmét, éghajlatát és gazdaságát. A Nagybánya Gutin-hegység tengelyében való elhelyezkedése miatt mindig is fontos bányászati központ volt. A település bányászati központként jött létre, fejlődését az arany és ezüst ércben gazdag Gutin-hegység határozta meg. 1329-ben említik először Medius Mons néven, és már a középkorban szabad királyi bányavárosként működött, a századok során többször változott, mindig a bányászati jellegre utalva, 1888-1913 között kapta a Felsőbánya nevet. Felsőbánya több mint 700 éves múltra tekint vissza, története a középkori bányászatra, a királyi kiváltságokra, a száztelepesekre, valamint a Magyar Királyság és Erdély történelmi fordulataira épül. A város ma is őrzi középkori bányavárosi jellegét és sok történelmi emléket. 1333-1335 között a pápai tízedjegyzék már működő plébániát említ külön papjával. Ez azt jelzi, hogy a város egyházi szervezete már ekkor kialakult, és a templom is a Mária tiszteletére volt felszentelve. 1452-ben Hunyadi János meglátogatta a várost, és annyira megtetszett neki a templom orgonája, hogy magával vitte. Cserébe a templomnak adományozta a bányajövedelmek tizedét. A templom és a plébánia jelentős királyi támogatást élvezett, ami megerősítette a katolikus közösséget. A reformáció hatására 1547-ben a templom és az úrbura a protestánsnok kezére került. Ez a korszak jelentős vallási átrendeződést hozott. 1690-ben a katolikusok visszaszerezték a templomot, első Lipót elrendelte, hogy az úrbura ismét a templomot illesse. A plébánia anyakönyvei 1719-től folyamatosak. A felsőbányai római katolikus magyar ajkú közösség 20%-a ma is aktív, körülbelül 1500-1600 főt számlálnak. A régi templom állapota leromlott, ezért az 1840-es években döntés született az újjáépítésről. A felsőbányai római katolikus templom 1847-58 között épült, Tischler Albin tervei alapján neoklasszikus stílusban. 1858-ban szentelte fel Nagyboldogasszony tiszteletére. Máramaros, de egyben a Szatmári Egyházmegye legnagyobb katolikus temploma, illetve a környék egyik legfontosabb Mária zarándok helye, a bányavidék és a bányászok büszkesége. A bányászat mellett a fazekassággal is foglalkoztak, cégek voltak ezeknek a zászlóit, a templomban őrzik, az 1852-es évekből, az 1886-os évekből pedig a bányász zászlókat. 1889-ből van másfél százados ősiséggel rendelkező textiliák, és a mögötte felsorakozó itt élt elődeik generációiknak az érzületvilága. A templom a korábbi években is több felújításon ment keresztül, az 1830-as években annak is van egy emléktábla állítva, dr. Cumbel Lajos, aki megfogalmazza az egyházi bányász himnuszt, ami az egész térségben elterjed, és azóta is azt éneklik. Egy másik felújításra az 1980-as években kerül sor az akkori plébános Buchmiller István, akinek ugyancsak egy emléktáblát helyeztek el a templomban. Azonban az 1980-as évek végén egy nagy vihar megbontotta a tetőt, ami a hívekre és a művészi alkotásokra egyaránt veszélyes, de a komolyabb és költségesebb munka ezután következett, ami a katolikus közösség számára az utóbbi idők legnagyobb sikerét jelenti, hiszen hasonló méretű pozitív eredménynek már régen voltak szemtanúi a felsőbányai magyarok. 2020-ban indítva az új felújítási tervet, Veres Attila plébános idejében az országos helyreállítási terv Szent László út projektjének keretén belül 2,7 millió euróból sikerült kívülbelül felújítani a templomot, amely 2026-ban fejeződött be. 2026. május 30-án Schönberger Jenő a Szatmári Egyházmegye püspöke áldotta meg. Ez a templom a Mária tiszteletére van, és Mária oltalma alatt van az egész város is. A templom belső tere tágas, háromhajós hatást kelt, bár valójában egyhajós, oldalfülkékkel. Még látható a templomépítésnek idejéből fennmaradt falképek és díszítő elemek. A mennyezetén lévő hat falkép például a szűzanya életét mutatja be. A főoltár kép a templom leglátványosabb része, a 19. századi klasszicizáló festmény és a központi témája a nagyboldogasszony mennybe menetelét ábrázolja. Az akkori bécsi iskola két professzora, Franz Geiling és Karl Schalein műveiket szignálják az oltárképek, illetve a mennyezet freskói is az övék, a Mária életét mutatja be a legtöbb a többi szent tisztelete mellett. A tabernákulum felett aranyozott díszítés és angyali szobrok találhatók. A főoltár szerkezete magas, oszlopos, fehér arany színvilágú. A templom méretei is csodálatra méltóak, nem beszélve a bejáratnál lévő monumentális Szent István és Szent László szobrokkal. A templomban helyet kapott a Szent József, Szent Antal, Jézus szíve és a Szűz Mária mellékoltárok. A templomnak két tornya van, eléri a 60 méter magasságot, és a keresztek rajta a 2,5 méter magasságot, aranyozottak, szépen csillogóak, akármelyik napszakban a hitnek a fényét sugározzák az emberek szívében. A templom tornyán felújítódott az óraszerkezet is, automatizálva lett. A templom tornyában három harang hívja a híveket, a nagy harang a nagyboldogasszony tiszteletére van felszentelve. A két torony között van elhelyezve a Mária medál kereszt formában. A jelenlegi orgonája a 19. századi mechanikus trakturás hangszer, amely a kóruson helyezkedik el, faburkolattal, aranyozott díszítéssel. A felsőbányai nagyboldogasszony templom a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye, máramarosi főesperesség, nagybányai esperesi kerülethez tartozik. A templom búcsús ünnepét a nagyboldogasszony ünnepi napján augusztus 15-én tartják, örökös szentségimádási nap február 2. Urunk bemutatásának napján, azaz gyertyaszentelő boldogasszony ünnepén tartják. A műsor a Felsőbányai Katolikus Plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiatnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban mélyülő hittel a Szent Misén című műsorunkban tovább megyünk. Ott hagytuk abban az elmúlt műsorban, hogy milyen okok vannak, amelyek a liturgikus normák iránti engedetlenséghez vezetnek. És ott szerepel a történelem gyér ismerete, a rítusok teológiai jelentésének szem előtt tévesztése, az újdonság iránti megszállottság és a bizalom hiánya. Tehát sokszor nem hisszük, hogy a liturgia képes megszólítani az embereket a jelek nyelvével, nyelvének a segítségével. Sokszor hosszasan magyarázzuk a rítusokat, és nem hiszünk a szentségek hatékony voltában, hogy valóban isteni erejük van megtenni azt, ami a jelentésük. Nem kevesen vannak, akik azt hiszik, a visszaélések abból adódnak, hogy a római misekönyv általános rendelkezésén belül rejlenek a hibák. És ehhez hozzájárult az is, hogy a papa nép elé fordulva mondja a Szent Misét annak elejétől a végéig, hogy a liturgikus szövegek fordítása sokszor banális és elterjedt az a hiedelem, hogy beszélt nyelv használata elegendő a Szent Mise érthetőbbé tételéhez. Tehát ez van egyik fajta engedetlenség. A kihágások, a normák be nem tartása és a liturgikus szabályok gyakori változása legtöbbször azért történnek meg, mert felületesek az érdekelteknek az ismeretei. A normák értelmezését a személyes hóbortnak vetik alá, és ezt lelkipásztori okokkal magyarázzák az emberek. Ez a kifejezés manapság mindent megmagyaráz. Eltakarja a visszaéléseket és összezavarja a híveket. Már nem bíznak a misekönyvben található utasításokban, hanem azzal bajlódnak, hogy ezeket értelmezzék. Egyes mozgalmak és csoportok új gyakorlatokat vezetnek be azzal a szándékkal, hogy megújítsák a liturgiát. És akkor ebből szórakoztatás és látványosság lesz, nem pedig a misztérium meghallgatása, összeszedettségben és háladásban. Egyes püspökök úgy vélik, hogy a szentszék dikasztériumai kétértelmű magatartást tanúsítanak. Egyik oldalon egyetemes normák érvényesek, másik oldalon a mozgalmaknak megengedik a különféle módokon való ünneplést. Ezt mondja Nicolas Bux az egyik könyvében, vagyis Mélyülő hittel a Szent Misén című könyvében. Második János Pál megkísérelte, hogy kijelölje a határokat, amikor az Ecclesiae Eucharistiae kezdetű enciklikában előre jelezte egy önálló, jogi jellegű dokumentum kibocsátását, amelyet az Isten tiszteleti kongregáció a hittani kongregációval egyetértésben el is készített, és napvilágot is látott 2004-ben. Ez a Redemptionis Sacramentum című iránymutatás néhány olyan dologra nézve, amit a Szent Misén be kell tartani, illetve amit el kell kerülni. Úgy tűnik, ez visszautal a Trentói zsinat Decretum de observandis et evitandis in celebrationem missae című dokumentumára, ami a római misekönyvről szóló fejezet. A de defectibus in celebrationem missarum occurrentibus vázát jelenti. Ha ezt a 6. Pál által kiadott misekönyvbe beillesztették volna, nem nyílt volna meg az út a súlyos visszaélések és vétkek előtt. Második János Pál dokumentuma megmutatja, mi a helyes módja a misézésnek a pap részéről, és a misén való részvételnek a hívek részéről. Javítja a téves magatartásokat, és meghatározza az erkölcsi felelősségeket, hozzárendelve ezekhez a kánoni szankciókat is. A zsinat utáni időszak válsága olyannyira meggyökeresztette a visszaéléseket, hogy sokan azt hiszik, ezek részei a zsinat által előirányzott reformnak. Ezzel szemben a dokumentum bevezetése éppen ennek ellenkezőjét tanúsítja. Kétségtelen, hogy a zsinat liturgikus reformja nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a hívők tudatosabban, tevékenyebben és gyümölcsözőbben vegyenek részt az oltár szent áldozatában. Sajnos nem hiányoznak azonban az árnyékok sem. Ezért nem hagyhatók szó nélkül az olykor nagyon súlyos visszaélések, amelyek ellenkeznek a liturgia és a szentségek természetével, továbbá az egyház hagyományával és tekintélyével,
és napjainkban különböző egyházi körökben gyakran megcsúfolják a liturgikus ünnepléseket. Néhol a liturgia területén elkövetett visszaélések mindennaposak, amelyek nyilvánvalóan megengedhetetlenek, és meg kell szüntetni azokat. Ekkor 1988-at írtak, a liturgikus konstitúció létrejöttének 25. évfordulóját, és az aggódó figyelmeztetés oka nem más, mint hogy a visszaélések hozzájárulnak az egyháznak egy csodálatos szentségről vallott helyes hitének és tanításának elhomályosodásához. Ezáltal megakadályozzák, hogy a hívők bizonyos módon átéljék a két Emmauszi tanítvány élményét, vagyis megnyílt a szemük és felismerték őt. A visszaélések a szabadságról alkotott téves felfogásban gyökereznek, amely szerint azt tehetünk, amit csak akarunk, miközben azt kellene tennünk, ami méltó és igazságos. Nem figyelnek rá, hogy a látható jeleket pedig, amelyeket a liturgia használ a láthatatlan isteni valóságok jelzésére, Krisztus vagy az egyház választotta ki. Olvashatjuk mindezt a Sacrosanctum Concilium 33-as pontjában. Ezen kívül a szent ünneplések szerkezete és formái a keleti és nyugati szertartások hagyományának megfelelően összhangban vannak a folyamatos apostoli hagyomány, melynek ugye hűséges és gondos továbbadása az eljövendő nemzedékeknek az egyház sajátos feladata, egyetemes szokásaival is. A liturgikus szabályok mindezt gondosan őrzik és megvalósítják. Mindnyájan kijelentjük, hogy mi vagyunk az egyház. Arról azonban megfeledkezünk, hogy az egyháznak nincsen hatalma a felett, amit Krisztus alapított, és amit a liturgia változhatatlan részét képezi. Ha ugyanis elszakítanánk azt a kapcsolatot, ami a szentségeket az őket alapító Krisztussal és az egyház alapítás eseményeivel összeköti, az a hívőknek nemhogy használna, hanem súlyos kárára volna. A szent liturgia ugyanis szorosan kapcsolódik a tanítás elveihez. Ebből következően a jóvá nem hagyott szövegek és szertartások elgyöngítenék vagy elszakítanák a lex orandi és a lex credendi közötti szükséges kapcsolatot. Tehát a szent liturgia az egyetlen, mindenki által vallott hitet fejezi ki és ünnepli, amely az egész egyház öröksége. Nem határozhatják azt meg az egyetemes egyháztól elszigetelt helyi egyházak. Aki ezzel szembefordul, megtámadja ezzel a római ritus egységét, amin éberen kell őrködnünk. Az ilyen személy nem végzi hitelesen lelkipásztori munkáját, illetve a liturgia megújítását nem megfelelő úton akarja végrehajtani, hanem inkább megfosztja a híveket a kincsüktől és örökségüktől, amire jogot formálnak. Ezekből az önkényes cselekményekből tanbeli elbizonytalanodás, kétség és botrány származik, valamint szinte elkerülhetetlenek a keserű reakciók. Ezzel szemben minden hívőnek joga van ahhoz, hogy igazi liturgiája és különös szentmiséje legyen, amely megfelel az egyház által akart és meghatározott formának, ahogyan azt a liturgikus könyvekben és egyéb törvényekben és szabályokban előírja. Ugyanígy a katolikus népnek joga van ahhoz, hogy a szentmise áldozatát csorbítatlanul mutassák be érte, teljes összhangban az egyházi tanítóhivatal tanításával. Végül a katolikus közösségnek joga van ahhoz, hogy úgy mutassák be érte a legszentebb eukarisztiát, hogy az valóban az egység szentsége legyen, teljesen kizárva minden hiányosságot és olyan gesztust, ami megoszlást vagy pártoskodást kelthetne az egyházban. Mint hogy általában azok, akik a visszaéléseket elkövetik, hajlanak az ökumenizmusra, elsősorban azt kellene átérezniük, mennyire szükséges a katolikus egyház egysége. Föl kellene fedezni azt a két megjegyzést, amit a II. Vatikáni zsinat emelt ki a római liturgiával kapcsolatban, a józanságot és a nemességet, amely tulajdonságok szükségesek és kiegyenlítik egymást. Ezekről lehet felismerni a római ritust a helyi liturgikus ünneplésekben,
amikor eltűnik az állítólagos új formák mögött, mint az új mozgalmak és közösségek rituáléiban, vagy bizonyos plébániák illegitim liturgikus változataiban. Sőt, egy bizonyos egyházmegye liturgikus irodája akolitusok és lektorok számára készített iránymutatás és szabályzatában, ami teljes mértékben téves és félrevezető. Csak egy példa az átváltoztatással kapcsolatban, miután megemlíti az irománya lehetőséget, hogy az átváltoztatott ostyát és bort meg lehet tömjényezni, jobb ügyre méltó buzgósággal hozzáteszi, hogy nem kell ilyenkor gyertyák a csengőket, ceremoniáriust és az asszisztencia más részvevőjét mozgatni, mert ez csak olyan volna, mint a régi áldoztató rács, amely eltakarja az oltárt a hívek elől. Amellett, hogy egymás mellett sorolja fel a személyeket és a dolgokat és az elválasztó elemmel kapcsolatos tudatlanságot, ugye ilyen nyugaton az áldoztató rács, keleten az ikonosztáz, amely a zsidókor óta a személy és a hajó elkülönítésére szolgált, az itt megnyilvánuló személy úgy véli, hogy a misztériumot jobban lehet látni, ezek nélkül, az akadályok nélkül, és ez jelenti a jobb részvételt. Szegény gyertya tartok, ugye szegény áldoztató rács, nem mondom az ikonosztászt, mert nem mondhatok rosszat a keletiekre. Az a bűnük, hogy kizárják a híveket a liturgiából, liturgiában való részvételből. Úgy tűnik, hogy azokon a helyeken, ahol nagy kárt okozva elbontották ezeket, mégsem növekedett meg a hit. Végezetül a misekönyv új fordításai lehetőséget kínálnak arra, hogy a római misekönyv általános irányelvei a helyükre kerüljenek. A szövegben számos olyan dolgok vannak, amelyek leszűkítették a misztériumot és kiigazításokat kellene tenni. Nagyszent Gergely miséje, így lehet nevezni ezt a tridenti misét, a római ritus rendkívüli formáját, és József Ratzinger ezt írta ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, ez az első dolog. Le kell győznünk a kísértés, hogy despotaként lépjünk fel, vagyis olyan emberként, aki saját tulajdonaként tekint a liturgiára, és fel kell ébreszteni magunkban a szent iránti érzéket. A második lépés az lehet, hogy megállapítjuk, hol hajtottak végre drasztikus kurtításokat, hogy világos és szerves módon visszaállítsuk a kapcsolatot az előttünk lévő történelemmel. Én magam ilyen értelemben beszéltem a reformjáról, mondja, ám megítélésem szerint, olvashatjuk József Ratzinger című Dio Eil Mondo című könyvében, meg kell előznie a nevelés folyamatának, amely visszaszorítja azt a törekvést, hogy a liturgiát kiszolgáltassuk a személyes invencióinknak. Kedves hallgatók, e rövid után folytatjuk, maradjanak velünk!

Kedves Máre Rádió hallgatók, egy picit beszélnénk a papoknak a felelősségéről. Tulajdonképpen egyre súlyosbodó jelenségekkel kell szembenéznünk. Az ige liturgiát sokszor lesüllyesztik töltelék kommentárokkal, mini prédikációkkal, könyörgésekkel, amelyek olyanok, mint a hozzászólások a közösség részéről, majd az áldozati liturgiát lecsökkentik a minimumra. Nagyon sok helyen előtérbe kerül a személyesség, a szereplési vágy, úgy vélik, hogy manipulálhatják a misét, felcserélik a szövegeket, különösen, hogy egyre személyre szabottabb és jelentőségteljesebb legyen a liturgia. A rendkívüli lelkipásztori kisegítők rendszeres feladatot kapnak, mert mindenben kiváltják a celebrást, önkiszolgáló szent áldozás a hívek részéről, ugye nyugaton, akik maguk mártják a kehelybe a szentostját. Tehát a hívek az eukarisztikus imát részben vagy teljesen együtt mondják a pappal. Az előírt liturgikus öltözékek a kazula használatát mellőzik sokan, stóla nélkül, stóla kazula nélkül, stóla kazulán, vagy egyik sem a kettő közül. Európai misszionáriusok, akik az inkulturáció nevében európai szokásokat ültetnek át a missziós területekre, vagy fordítva, vagy benszülött szokások Európában. És ugye a püspökök nem tűrik el, és nem is szabad, hogy ilyen visszaélések történjenek, hiszen a legszentebb szentséggel kapcsolatos felelősség abból származik, hogy azt az Úr az apostolokra bízza, és az egyháznak töretlenül hittel kell azt megőriznie. Ha az egyház megyében minden eukarisztikus ünnep a püspökkel egységben történik, az ő tekintélye alatt a püspök őrködik fölötte, hogy a hívek a katolikus egyház szentmiséjén vehessenek részt, és ne ilyen bizarr performanszokon. Ezért a püspöknek sokszor, ugye meg is teszik, képzést tartanak az eukarisztiával kapcsolatban, hogy a szentséget méltón szépen ünnepeljék meg visszaélések nélkül. A liturgikus szabályokban lefektetett alkalmazkodási szabadságot a bensőséges részvételre tekintettel lehet alkalmazni. A liturgikus cselekmények hatékonysága nem a szertartások állandó változtatásától, hanem Isten igéjében és az ünnepelt misztériumban való elmélyüléstől függ. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessük a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallják. Engedjék meg néhány szóban ismertessem a ma esti műsor kínálatunkat. Perceken belül esti mesével folytatódik műsorunk, ezt követi a Zsolozsmából az esti dicséretnek az imádkozása. Minden napunk ajándék Istentől, Veres Judit Mária várja majd Önöket néhány gondolattal 19 óra 58 perctől. 20 órától a Lelki Atya válaszol címmel dr. Darvas Kozma József Esperes plébános úr lesz itt a stúdiónkban, várja az Önök kérdéseit, hozzászólásait a műsorhoz. 21 órától kiáltás, ima a nemzetért. 21 órától a Béke Rózsa füzérére hívjuk hallgatóinkat, 21 óra 23 perctől pedig ima a hivatásokért a kispapokkal. 21 óra 25 perctől Mladi Fest, a Medjugorje ifjúsági találkozó előadásaiból lapozunk. 22 órától a Zsolozsmából a befejező kompletóriumot imádkozzuk, majd 22 óra 10 perctől Puskás Attila atya várja majd Önöket Szellő című műsorával. 22 óra 40 perctől ismételjük meg a Jelenünk és Jövünk című műsorunkat. Ezt követi 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió friss műsora. Megköszönve kedves hallgatóink figyelmét, minden önkéntesünk és munkatársunk nevében további tartalmas és szép estét kívánva, búcsúzom egy rövid időre innen a csíksomlyói stúdióból, további áldott estét kívánok és jó rádiózást. A mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: kedves gyerekek, ma este Katona Csilla mesél nektek a Mária Rádióban. Hallgassátok szeretettel a Halász Leánya című meséjét.
1: Egyszer volt, hol nem volt, akkoriban, amikor még Szent Péter is itt bóklászkodott az Alföldön, történt, hogy a szegedi halászok között nagy volt a zúgulódás-morgolódás. Betért hát a tanyájukra Szent Péter, látni akarván, mi is az a nagy baj. A halászok befogadták őt is, akár a többi arra járó idegent. A szegedi nép mindig híres volt jó szívéről, vendégszeretetéről. A messziről jött Péter, ahogy magát Szent Péter bemutatta, hamar összebarátkozott az asszonyokkal, férfiakkal. Nem esett nehezére, elvégre maga is halász volt valamikor, ha nem is a Tiszán, de a Genezáret taván. Elbeszélgetett, sőt, kiment velük a nagy vízre is. Fölhajóztak egészen a Maros torokig, tán tovább is. De bizony hiába mentek ki egyszer is, másszor is. A hálóba redves fatönkön kívül semmi sem akadt, az is csak azért, hogy beleszakadjon, hogy lehessen foltozni megint. Háló foltozás közben aztán csak kiszakadt a halászok lelkéből a nagy szomorúság. Esztendeje már, hogy így mögy ez. Alig van hal a Tiszában, mintha csak mögátkozott volna minket valami vízimanó. Rajtunk tán már maga Szent Péter sem tudna segíteni. De még ha ez lönne, panaszkodott egy másik halászember is, de esztendeje már, hogy egy gyerők sem születőt mifelénk. Ha így mögy tovább, nem csak az éhhalál fenyeget bennünket, de kipusztul a halásság is, és nem lősz, aki a hálót mögfogja. Hát ez meg hogy lehet, csodálkozott el Szent Péter? Tán valami szörnyű betegség tombol errefelé, vagy valami rettenetes bűnötök van, hogy az Úr elzárta az asszonyok méhét? Még ha úgy is volna, de hát jánya születik, fölös szájnak, könyérpusztítónak, de gyerők az egy sem. Elmosolyodott magában Szent Péter, hát persze, az itteni szójárás szerint csak a fiú a gyerők, a többi az csak jány. Megértette, a baj nem annyira kívül, mint inkább bévül, az emberek fejében van. Azon megtán könnyebb lesz segíteni is. Bárki tudja, minden esetre a mosolyból semmit sem mutatott, inkább maga is ráncolni kezdte a homlokát, mint aki erősen gondolkozik valamin. Este fele az egyik fiatal halász, házába tértek be, tüzet raktak az udvaron, körülülték, beszélgettek. Már a házigazdát kivéve, mert az folyton az ajtó körül sürgölődött, de onnan asszonyok mindig elzavarták. Úgy tartották, nem férfinak való szülő nő körül lábatlankodni. Imádkozzunk, hogy gyerők lögyön, mondta a fiatal halász. Megvan az már írva a sós könyvében, emberek, mondta Szent Péter, de akár fiú lesz, akár leány, tán éppen ő hoz áldást erre a vidékre. Ha csak jány lősz mögint, mondd vele, mire mühetnénk. Ki tudja, mit hoz a holnap, mikor szeretőt Úrunk Jézus Krisztus itt járt a földön, ő is csak férfi népet választott kíséretül. Ő csak tudta, mit miért tösz, szólalt meg egy öreg, szakállas halász. Látom, járatosak vagytok az írásban. Ez igen derék. De semmi haszna, ha végül mögössz minket a szögénység. Járatosak vagytok az írásban, de lehet nem eléggé. Ugyan már. Majd épp valami gyütmöntől vösszünk leckét. Meghallgatni nem szígyön. Az idő úgyis ráérős. Amikor Úrunk kiválasztotta a 12-t, sokan mások is kísérték. Voltak ott asszonyok is számosak, hogy más nem mondjak, Márta, aki étellel, itallal jól tartotta a betérő vendégeit. Mög vagyom mondva, nem csak könnyérrel él az embőr. Igaz, bólintott Szent Péter, de ott volt Mária Magdolna is, aki úgy itta az Úr szavait, hogy a legkedvesebb tanítvány sem különben. Szent Péterre gondolsz? Azt mondják, János volt a legkedvesebb. Lehet, mégis Mária Magdolna volt a leghűségesebb, aki ama szörnyű péntek után is hitt, amikor pedig a 12-t mind kétség gyötörte. Elsőnek is ő látta a föltámadottat. Jány! Oszt egészségesek? Azaz, gyűjön csak, bemühet hozzánk. Én meg azt mondom, most menjünk ki a vízre. Hát, ha meghozta az a lány az áldást. Ilyenkor este? Te csak mönj az asszonyodhoz, mi mög mönnyünk. Miért nem tögyünk még egy szőr próbát? Kibaladtak hát a Tiszához, csónakba szálltak, kivetették a nagy hálót. Aztán húzták, vagy inkább húzták volna, de olyan nehéz volt, hogy alig bírtak vele. Jó jött most, hogy a messziről jött Péter is tudta, hogyan fogjon hozzá. Háromszor vetették ki azon az éjjelen a hálót, háromszor húzták be, és mindháromszor akkora fogás volt, hogy olyanra a legöregebbek sem emlékeztek, mintha a természet mind pótolni akarta volna, amit az előzőiben elmulasztott. Mikor aztán reggelre kikötöttek, s újra betértek a fiatal halász házába, hogy megnézzék az újszülöttet, az öreg szakállas megkérdezte Szent Pétert. Mondd, öcsém, honnan tudtad, hogy most kell kimönni a vízre? Igyekeztem jól megtanulni a leckét, még magától, a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Mert lássátok, a hálót a férfiak húzzák, de az asszonyok gondoskodnak róla, hogy üresen ne maradjon. Így kerek a világ. Szent Péter, maradj velünk, maradj velünk! Az Úr mindig veletek van. Így esett, hogy a fiatal halász leánya az errefelé nagyon szokatlan kettős nevet, a Mária Magdolnát kapta a keresztségben. De ezt már valahonnan a felhők fölül nézte Szent Péter, mosolyogva a szakálla alatt.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Urunk, hatalmas Istenünk, Te mindazt, amit vízfogant, vagy mélyörvénybe juttatod, vagy félmagasba emeled.
0: A vízi lényt habhoz kötöd, a szárnyasnak fennszabsz határt, hogy egy közös törzs sarjai sok-sok helyet betöltsenek.
1: Hű szolgáidnak adj erőt, akikre véret harmatoz, ne ismerjék meg a bukást, sem a halálos borzadást.
0: Vétkek senkit ne sújtsanak, senkit ne fütsön büszkeség, ne hújjon porba a bukó, s ki felkelt már ne essen el.
1: Ezt add meg kérünk, jó Atya, s Atyának mása egy fia, s Te, Szentlélek vigasztaló, örökre egy uralkodó. Amen.
0: Szentjeid ujjongjanak, Uram, amikor szent hajlékodba indulnak. Emlékezz meg Dávidról, Uram, és arról, hogy mennyit buzgolkodott.
1: Mert megesküdött az Úrnak, fogadalmat tett Jákob erős Istenének.
0: Nem lépek addig házamba, és nem térek addig vetett ágyba nyugodni.
1: Nem engedem szunnyadni szememet, és szempillámat álomra nem hunyom.
0: Míg nem találok lakóhelyet az Úrnak, hajlékot Jákob erős Istenének.
1: Íme azt hallottuk, hogy a frigyláda Efratánban van, és megtaláltuk jármezein.
0: Induljunk hát sátorába, boruljunk le lábának zsámolja előtt.
1: Kelj útra, Urunk, nyugalmat helyére, kelj útra Te és hatalmad ládája.
0: Igazságba öltözzenek papjaid, és szentjeid újongjanak.
1: Szolgádnak Dávidnak kedvéért, fölkented arcát megnevest.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Szentjeid újjongjanak, Uram, amikor szent hajlékodba indulnak. Kiválasztotta az Úr magának Siont lakóhelyéül. Esküdtette az Úr Dávidnak, igaz esküt nem vonja vissza.
1: Véredből származó utódot ültetek majd trónodra.
0: Hogyha megtartják szövetségemet fiaid, és a parancsokat, amelyekre őket tanítom,
1: akkor még az ő fiaik is trónodon ülnek mindörökké.
0: Kiválasztotta az Úr magának Siont, lakóhelyül kívánta.
1: Nyugalmam helye ez lesz örökre, itt akarok lakni, ez a kívánságom.
0: Eleséggel gazdagon megáldom, szegényeit jól tartom kenyérrel.
1: Papjaira az üdvösség palástját terítem, és szentjei újongva újonganak.
0: Dávidnak ott hatalmas sarjat támasztok, fényességet hintek fölkent királyomra.
1: Ellenségeit szégyennel borítom, az ő fején azonban korona ragyog.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Kiválasztotta az Úr magának Siont lakóhelyéül. Hatalmat, tiszteletet és uralkodást adott neki az Úr, minden nép az ő szolgája lesz. Hálát adunk neked, mindenható Urunk Istenünk,
1: aki vagy, aki voltál és aki eljössz, mert átvetted a főhatalmat és uralkodol.
0: Háborognak a nemzetek, de eljött az ideje haragodnak és az ítéletnek a holtak fölött.
1: Jutalmazd meg szolgáidat, a profétákat és a szenteket, nevet tisztelőit, a kicsinyeket és a nagyokat.
0: Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és fölkentjének királysága.
1: Mert letacították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk trónja előtt.
0: Legyőzték őt a bárány vérével, és tanúságuk igéjével.
1: Még életüket sem kimérték, mint halálig.
0: Ezért örvendezzetek, ti mennyek, és ti, akik benne laktok.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hatalmat, tiszteletet és uralkodást adott neki az Úr, minden nép az ő szolgája lesz.
2: Mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, testvériesek, irgalmasok, alázatosak. Ne fizessetek a rosszért rosszal, sem a szidalomért szidalommal. Mondjatok inkább áldást, mert arra kaptok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek. Táplált minket az Úr a búza legjavából.
1: Táplált minket az Úr a búza legjavából.
2: És jól lakatott mézzel a sziklából.
1: A búza legjavából.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Táplált minket az Úr a búza legjavából.
2: Hatalmasokat ledöntött a trónról, és az alázatosokat felmagasztalta az Úr. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjon üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
2: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
2: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
2: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról.
2: Melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Hatalmasokat ledöntött a trónról, és alázatosokat felmagasztalt az Úr.
2: Áhítatos lélekkel kérjük Krisztust, népének pásztorát, segítőjét és vigasztalóját.
1: Istenünk, menedékünk, hallgass meg minket.
2: Áldott vagy, Urunk, mert jóságosan meghívtál minket szent egyházadba, őrizz is meg abban állandóan.
1: Istenünk, menedékünk, hallgass meg minket.
2: Te bíztad valamennyi egyház gondját Leó pápánkra, adj neki fogyhatatlan hitet, élő reménységet és odaadó szeretetet.
1: Istenünk, menedékünk, hallgass meg minket.
2: Adja bűnösöknek megtérést, az elesetteknek erőt, mindnyájunknak bűnbánatot és üdvösséget.
1: Istenünk, menedékünk, hallgass meg minket.
2: Te, aki megízlelted a számkivetés keserűségét, emlékezz azokra, akik családjuktól és hazájuktól távol élnek.
1: Istenünk, menedékünk, hallgass meg minket.
2: Adj örök békességet azoknak, akik benned bízva haltak meg.
1: Istenünk, menedékünk, hallgass meg minket.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Istenünk, a boldog 11. ince pápát csodálatos lelki erővel ruháztat fel, hogy egyházad szabadságát megvédje, és a keresztények erkölcseit üdvösen megújítsa. Közben járására ad, hogy erősek legyünk a hitben, a gonosz lélek cselvetéseit legyőzzük, és elnyerjük tőled az örök jutalmat. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
3: Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Egyetlen jó cselekedet, még ha a legeldugottabb sivatagba vitték is véghez, hatással van az egész világra, mondta Nikos Kazantzakis.

0: Dicsértessük a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Esperes úrit a stúdiónkban. Isten hozta.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Ma augusztus 13-án, csütörtökön. Ma boldog 11. Ince pápa, Szent Ipoly Hippolytus és Csongor napja van. Boldog 11. Ince pápa, az itáliai Komóba született 1611-ben, az egyik nemesi családban jogot végzett, világi pályán indult el, de belátta, hogy az ő útja, az Isten útja. Hát teológiát végzett, majd egyházi szolgálatba is állt, 1645-ben, 34 évesen bíboros, ezután pápai követ, legátus, 1650-ben novarai püspök lett, és 1676-ban választották Szent Péter székébe pápának. Kitűnt nagy lelkűségével, jámborságával, tisztaságával, lelkiismertességével és egyszerűségével. A török fenyegetése miatt a nyugati keresztényeket próbálta egységre szólítani, és sikerült is neki egy szövetséget úgy létrehozni, amely 1683. július 14-én Bécs ostromakor megérkezett Sobieski János lengyel király és a bajor seregek, hát akkor Kálembernél sikerült Kara Mustafa seregét megverni, és ekkor részt vett egy Ali Pasa nevű, aki az ágyusokat irányította, és erről az Ali Pasáról azt jegyezték föl, és hogy magyar gyermek volt, valahonnan a Balaton vidékéről rabolták el a kortyázó törökök, és Törökországba janicsárra nevelték a katonának, kitűnő hadi tudományban jártas valaki lett, és őt, mert több nyelvet beszélt, hát elküldték előző évben, 1682 vagy 81-82 elején Bécsbe, mint görög kereskedő, mert görögül is beszélt, és hát a legfinomabb kelméket vitte, és az ő feladata az volt, hogy ki kell kimlelni Bécsnek a gyenge pontjait. És ő ugye mind a legjobb árukat vitte, hát a kereskedőnek a dolga, hogy adja el a portékáját, hát így mindenfele úgy be tudott nézni. És amikor indult haza, hát ott a Balaton vidékén szállt meg egy fogadóba, advent idején, és mikor reggel korán akart indulni tova, hát a fogadó a templom mellett volt, hát az emberek a róráti misére mentek, énekeltek, és ő is akkor úgy benézett oda, és akkor a gyermekkori emlékei, azok mind úgy jutottak eszébe, és amíg Konstantinápolyba visszaért, hát addig a megtérés az ő lelkében megtörtént, és elhatározta, hogy ő keresztény, és a keresztények ellen nem fog harcolni. Hát úgy állította be a gyenge pontokat Bécsnél erőseknek, és az erőseket gyengének, tehát a török hadi vezetést úgy félre tájékoztatta. amikor ő is részt vett a csatába, akkor az elő csapatot, a háttérből az ágyukat úgy állította be, hogy éppen a törököket verette. Amikor menekülni kellett, akkor ő átöltözött, és a Stefánszombba ment, és ott felfedte kilétét, és keresztény mi voltát. Hát a 11. Ince pápa érdeme volt, hogy 1683. július 14-én a Bécsnél megállították a törököt, Szobieszki János máskülönbe, a csenszlóvai szűzanya képét magával vitte, és a sátorába ugye mindig misét szetett, és szentmisén vett részt. A pápa a győzelem után felszólította, hogy a császáriak, az osztrákok is vegyenek részt Magyarország felszabadításába, és megindult ugye a Párkánynál Esztergom visszafoglalása, utána 1686-ban pedig sikerült Budát is visszafoglalni, és ezzel megindult Magyarország felszabadítása. A pápa 1689-ben hunyt el. Azelőtt elrendelte, hogy szeptember 12-ét, mint Mária keresztények segítsége, Mária neve napja ünnep legyen. Magyarország nem felejtette el a pápának a segítségét, hiszen mindenét pénzt küldött Magyarország felszabadítására, ugyanakkor a legértékesebb evő eszközeit is pénzért tette, és a magyaroknak adta. 1936-ban a budai várba az ő tiszteletére szobrot emeltek, teret is, és amikor részt vett 12. Pius pápa, mint Eugenio Pacelli bíboros a 38-as eukarisztikus kongresszuson Budapesten, akkor tapasztalta, hogy a magyar nép mennyire tiszteli, és 56. október 7-én a boldoggá avatást megtartotta. Hát mi boldog 11. Ince pápában a szigorú, igazságos, gyakorlatias, de a magyarokat szerető főpapot is tiszteljük. Megemlékezünk Szent Pontianus pápáról és Szent Hippolytus áldozó papokról is. Róma püspökévé szentelték Pontianust 231-ben, Maximus császár 235-ben Hippolytus áldozó pappal együtt Szardínia szigetére száműzte. Ez volt a megsemmisítő hely. Itt Pontianus tisztéről lemondott, majd rövidesen meghalt. Testét a Calixtus temetőbe helyezték el. Hippolytusét pedig a Via Tribortina melletti temetőbe. Mindkét vértanút a római egyház már a 4. század elejétől tiszteli. 14-én pénteken Szent Maximilian Kolbe, Miksa, Marcel, Anna, Atanász napja van. Szent Maximilian Mária Kolbe áldozópap vértanú, 1894-ben született Lemberg mellett, a mai Ukrajna területén, Zdunska volában, akkor lengyel munkás családban, minorita szerzetesek közé lépett, és 1918-ban szentelték pappá Rómába. Gyermeki szeretettel a Szent Szüzet tisztelte, és megalapította a Szepőtelen Szűz Hadserege nevű társulatot, amelyet mind hazájában, mind más országokban hatékonyan terjesztett. Misszionáriusként 1930-ban Japánba ment, és a keresztény hitet a Szepőtelen Szűz Hadható segítségével igyekezett terjeszteni. Egészségi állapota miatt előjárói a lengyelországi Szepőtelen városa Kolostorba küldték. A hazáját megszálló németek letartóztatták, majd 1941. május 28-án az auschwitzi haláltáborba szállították. Amikor a barakjából egy valaki megszökött, megtizedelték a barakot, kiállították a barakban lévő rabokat, foglyokat, és minden tizediket az éhség bunkerbe irányítottak. Ekkor történt, hogy egy lengyel fiatal, egészséges József Gajovnicek felkiáltott, mert tizediknek számolták ki: jaj Istenem, mi lesz a feleségemmel és a gyermekeimmel? És ekkor Maximilian Kolbe előállt, és ezt mondta: elmegyek helyette. És az SS tiszt rákérdezett: miért? Azt mondja: ő többet, jobban tud dolgozni, mint én. Megkérdezte: mi a foglalkozásod? Pap vagyok. Na, akkor mehetsz. És az éhség bunkerbe, ahol addig üvöltözés és mindenféle vad hangok hangzottak el, Maximilian Kolbe a társaival együtt imádkozott, és 14 nap után, 41. augusztus 14-én fenol injekció, méreg injekcióval még élt, hát azzal oltották ki az életét, az örökké valóságba költözött. 6. Pál pápa boldoggá avatta 71-be, és 82-be II. János Pál pedig szenté. A szűzanya tisztelő Kolbe atyát. 15-én Szűz Mária mennyben menetele szombat, nagy boldogasszony, ugyanakkor Tarzicius vértanú napja is. A mnyisások védőszentje 257-ben szenvedett vértanúságot. A Valerianus császár keresztény üldözése idején akolitus vagy diákonus volt. Ez szerint életkora érett férfikor, a diakonus, vagy egészen fiatal, a akolitus. Szentmise után az oltári szentséget betegekhez is a börtönbe lévőkhöz vitte, és amikor az utcán pogányok rátámadtak, aggatták, hogy mit visz, majd kövekkel, botokkal ütlegelni kezdték, és megölték. Miután Tarzicius meghalt, gyilkosai szétfejtették a szívén összeszorított kezeit, és kibontották ruháját, de az oltári szentséget nem találták meg, mert csodálatos módon Tarzicius szívébe költözött. A Kalixtusz katakombába temették el, Rómába folyamatos volt a tisztelete, a világegyházban az 1800-as évek második felébe ismerték és szerették meg, különösen a minisások. A nagy boldogasszonyról annyit, hogy a szűzanya elszenderülésekor az Úr Jézus édesanyját testileg, lelkileg megdicsőtette, fölvette a mennybe. 16-án Szent Rókus napja van. Montpellierben született Franciaországban, a 14. század az 1300-as évek második felében. Észak-Itáliába zarándokolt. Az életrajza szerint idős szülők gyermeke volt, és fiatalon szétosztotta vagyonát a szegények között, s római zarándoklatra indult. Járványos betegeket ápolt a útja során az egyik városba, többet csodával meggyógyított. Cesenán át érkezett Rómába, hol egy meggyógyított bíboros bemutatta a pápának. Három év múlva Rimini és Novara érintésével Piacenzába ment, hol maga is megkapta a pestist. Betegségében Palestrelli Gotthard ápolta, aki Rókus példáját látva megtért. Gyógyulása után Rókus észak felé indult, Angerában. Ott elfáradva és a sok ápolástól, betegségtől legyengülve, ugyanis őt a pestist, amikor megkapta, akkor egy erdőbe vánszorgott, és hogy a betegséget ne terjessze, és ekkor a területnek a gazdája, hát a vadászkutyáit mindig szabadon engedte, a kutya ráakadt, és nyalogatta az arcát, amikor Rókus magához tért, csodálatos módon úgy meggyógyult, de le volt gyengülve. A kutya minden nap itte a kenyeret, ott a szomszédságban, vagy közelébe, ott volt egy forrás, és abból ivott, és amikor meggyógyult, utána ment Angerába, ott egy padra este lefeküdt, és az éjszakai őrök azt gondolták, hogy idegen kém, hát ezért elvezették a bíró elé, és börtönbe zárták, mint különös kémet. Hát nem beszélt 5 éven át egy ilyen sötét börtönbe raboskodott, és bement a pap is, végül papot is kért, és a papnak elmondta pillétét, a pap elment a bíróhoz, vagy kormányzóhoz, és közölte vele, hogy ez az ember egy szent, és nem kém. És akkor nem akarták elhinni, és végül bejelentették, hogy meghalt. Az ügyét mielőtt kivizsgálták volna, és a mellén egy ilyen vörös keresztet azzal született, hogy a mellén egy ilyen anyajegy féle volt, és az unoka öcse volt éppen a bírónak, vagy a kormányzónak, és ekkor erről felismerve megtudta, hogy rokona volt ez, és nem kém. A holteste mellett egy írást találtak, hogy ez az ember, egy rövid írást, aki az ő közbenjárását kéri a dögvész idején, a pestis idején, akkor megszabadul. Hát a tisztességes temetést adtak, és utána a tisztelete úgy elterjedt mindenfele, különösen az állatbetegségek és az ember járványok idején Rókust hívták segítségül. Hát itt a Csíksomjon, a Borvisztól, hogy megyünk úgy Fitót fele, hát ott volt a Szent Rókus kápolna. A kápolna nagy kápolna volt, mert 1700-as évek végén még egy osztrák katonatiszt oda temetkezett szarkofágot, tehát kőkoporsot csináltatott, és oda temetkezett, de az 1800-as 40-es, 48-49-es zavargások idején, hát tönkrement a kápolna oltárképét a csobotfalvi somlyói plébániára beszállították, és ott lehet látni Szent Rókus képét. Én meg rá is akadtam, volt a püspöki vizitációt, mikor tartottak a gyulafehérvári érseki levéltárban, tehát ezeket a vizitációkat őzik, és ott ráakadtam, volt egy kutatásom során a Rókus kápolna ugye létére. Hát úgy szokták ábrázolni, zarándok ruhában, szűk nagdrágot visel, rövid köppenyt, tarisznyát, kalapot és kulacsot visel. Legtöbbször fölfedi pestisekkel borított lábának a sebeit. Hát hál' Istennek most pestis nincsen, de az emberi butaság az megcsinálja, hogy járványokat gerjeszt. Hétfőn 17-én Szent Jacint és Anasztáz. Szent Jacint vértanú, 310 körül szenvedett vértanúságot, legendája szerint kivágta a szülővárosa közelébe lévő szilfát, amelynél bálvány imádás folyt, s a felbőszült tömeg ezért elfogta, megkínoszta, s bíró elé hurcolta a meggyötört test, hamarosan fénybe öltözött, s Jacint egészségesnek érezte magát. Isten meghallgatta imádságát, a mindvégig való kitartás kegyelmét, börtönben hunyt el. 18-án Szent Ilona császárnő, 5 Szent János Lenke Ilma napja van. Szent Ilona császárnő, Nagy Konstantinnak az édesanyja, 330 körül hunyt el. A Nagy Konstantin maga mellé vette édesanyját, habár az édesapja Konstantin Klórusz eltaszította magától, amikor császár lett, mert rangon aluli ugye nőt vett el, viszont ez a rangon aluli nőnek fia született, és belőle apja után császár lett, aki a nagy nevet is a történelembe megkapta, hiszen ő volt az, aki a kereszténységnek 313-ban milánói rendeletével keresztény szabadságot adott, édesanyját maga mellé vette társ császárnővé, ugye császári rangot adott neki, és megbízta, hogy a Szentföldön a szent helyeket kutassa fel, bazilikákat, a Szentsír bazilikát, a születési bazilikát is építette, de nem érte meg 335-ben például a Szentsír bazilika felszentelését, azelőtt 5 évvel meghalt. A 19-én Szent Bernát és Huba napja van. A Szent Bernát apát és egyház tanító, a doktor Melliflós mézajkú doktornak nevezik, 1090-ben született a franciaországi Dijon mellett, vallásos nevelésben részesült, és 1111-ben a ciszterci szerzetesek közé lépett. Hát a testvére is, még az édesapja is, ugye követték a példáját, és egyszerre 7 a családból léptek be a ciszterenbe. 1115-ben a Clairvaux-i monostor apátjává választották, beltársait példájával kiválóan vezette az erények gyakorlására. Az egyházban keletkezett szakadás miatt bejárta Európát, a béke és az egység helyreállítása véget. Sok teológiai és aszkétikus művet írt, több mint 30 kolostort alapított, meghalt 63 éves korába 1153. augusztus 20-án Clairvaux-ba. A jelmondat ez volt: ardere et lucere, lángolj és világíts. A cigarettásoknak szoktam mondani, hogy ne füstölj és tikácsolj, hanem lángolj és világíts. Legyél ugye te is olyan, mint Szent Bernát sziszter szerzetes. Hát kívánom, és 20-a Szent István király, a gyulafehérvári főegyházmegyénk alapítója, a Szatmári egyházmegye fő védő szentje. Igen, itt egy kicsi megfeledkeztem, öt szent János áldozópapról, hát visszatérek, franciaországi Szé egyházmegye területén született 1601-ben. Pappá szentelték, sok éven át a plébániákon predikált, 1643-ban alapította meg Jézus és Mária társulatát, az ödistákat, hogy a szemináriumokba jó papokat neveljenek. A veszélybe forgó leányok megmentésére és keresztény nevelésére megalapította a szeretetről nevezett Miasszonyunk szerzetét, 1680-ban hunyt el. Szent István királyról, Magyarország fő védőszentje, Esztergomba született 969 körül, vagy 67 vagy 69-ben, keresztény hitre tért, és az első ilyen passzavói térítők és ugyanakkor édesapja a Géza nagy fejedelem, hát neki álmában szűzanya megjelent, ahogyan Petrus Ranzani püspök írja, ez a humanista püspök történész, a királyi följegyzéseket tanulmányozva írja, hogy Géza mind viaskodott, hogy a 965-ös vereség után, a magyar sereg veresége után, hogy mi lesz ezzel az országgal, a nyugatiak fölkerekednek, és álmába megjelent a szüzanyos, azt mondta, hogy fiat fog születni, de aggódott is Géza azért, mert leány gyermekei születtek, és fiú nem. Akkor a szüzanya megmondta, hogy egy titkot mondok neked, hogy fiat fog születni, és aki fiamat tiszteli, nagy lesz ő, királyként fog uralkodni helyetted, és ennek az országnak iránta való szeretetből a patronája leszek. Amikor megébredt, el is mondta Géza, amikor megszületett Vajk, akkor az István nevet kapta a kerességben, és igazán a kerességben a bérmáló püspöke Szent Adalbert úgy vezette be, és majd a Gizellával történt házassága révén, akkor a kereszténységnek lett a terjesztője. Házasságukból két fiúról tudunk, de a nagykorúságot Imre írta meg, aki a bihari erdőbe vadászás közben, koronázása előtt ugye meghalt. Igazságos, békeszerető és szent életű király volt, az egyház törvényeit megtartotta, alattvalói igazi javát kereste, 10 püspökséget alapított, 2 érsekséget, Esztergomot és Kalocsát. A 1038. augusztus 14-én magához hívatta az ország előkelőit és a püspököket, hát országát, koronáját, népét és lelkét a szűzanyának ajánlotta fel, és 15-én Székesfehérváron történt ez, akkor meghalt, és az általa épített Nagyboldogasszony székesegyházba temették el 1083. augusztus 20-án, ugyanitt avatták szenté. Magyarok fénye, ország reménye, légy áldott Szent István király. Kívánom, hogy mindazok, akiknek családi ünnepük, névnapjuk, születésnapjuk van, Jóisten éltesse, és imádkozzunk a gyermekekért, a gyermeket váró édesanyákért is. Dicsőséges édesanya Szent Anna, Isten az áldott állapotban lévő anyák támaszául is rendel téged. Bizalommal is álhatatosan kérünk, könyörögj az édesanyákért, akik szívük alatt hordják gyermeküket. Isten óvja meg őket minden bajtól. Szent Anna, te állj mellettük majd akkor is, amikor világra hozzák gyermeküket. Esküsz számukra erőt és türelmet, hogy áldozatos szeretettel fogadhassák őt, akit már most nagyon szeretnek, két legdrágább édesanya, Szent Anna, és Isten szülő boldogságos Szűz Mária, könyörögjetek érettük. Szűzanyám és Szent Anna, bízunk bennetek, amen, és gondoljunk idősekre, betegekre, őket is hordozzuk, a Jóisten gyógyítsa őket.

Kedves hallgatóink, a következő elérhetőségeken önök is bekapcsolódhatnak a műsorba. Hívhatnak a 0259 420 555, illetve a 0359 420 555-ös telefonszámuk egyikén, vagy pedig szöveges üzeneteiket a 0758 420 555-ös SMS számunkra várjuk.

0: Így hangzik a mai este első kérdésem. Kedves lelki atya, kérem, beszéljen egy picit bővebben a Nagy Boldogasszony ünnepéről. Köszönöm.
1: A Nagy Boldogasszony ünnepe, ezt mindig megülték az emberek, és a szűzanya tisztelete az már a 300-as években is megvolt, sőt, 431-ben az efezusi sinaton, akkor kimondták a sinatoló püspökök, hogy Szűz Mária, Isten anya, Teotokos, Isten szülő, jobban mondva magyarul, ugyanis Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember, két természet, egy személynek két természete, és Jézus Krisztus a személyt szülte a szűzanya, ezért a szűzanyát az Isten szülő megnevezés, tehát szembe egy-egy tév tanítóval ez a helyes, és a püspököket pátyás körmenetbe kísérték szállásaikra a hívek, és imádkozták Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért. Tehát a Üdvözlégy Mária második részét, ugye, mert az első része az szentírási, az angyali üdvözlet, Erzsébetnek a köszöntéséből van, a második része a Mária tiszteletről tanúskodik. Tehát több Mária ünnepünk van, és 12. Pius pápa volt az, aki megfogalmazta az egyház hitét és ősi meggyőződését. Körlevelet írt a világ minden püspökének, és Szűz Mária végül is, mint egy kívánságainak legfőbb koronájaként elnyerte a mentességet a sírban való romlástól, és Szentfiához hasonlóan legyőzve a halált, testével és lelkével felvétetett a mennyei dicsőségbe, ahol Szentfiának, az örökké valóság halhatatlan királyának a jobbján, mint királynő tündököl. Hát a Jeruzsálemben már az 5. században ünnepelték ezt. Isten anya Mária mennyei születés napjaként, és a Rómában a 7. században a 12. Pius pápa 1950. november 1-én hirdette ki Szűz Mária mennybevételének dogmáját, amit az egyház a legrégibb időktől kezdve hitt és vallott. Sok helyen ezen a napon tartják a gyógynövények megáldását, mivel Mária a mezők virága és völgyek liliuma, ahogyan a szénekek éneke második fejezetében olvassuk. A mennybe fölvett boldogasszony, hát a győri és a székesfehérvári egyházmegye védőszentje. Mi pedig kezdettől fogva nagyasszonyunknak valljuk, és a hagyomány is tanúskodik, hogy amikor a szűzanya elszenderült, például Jeruzsálembe ott van a Dormitio Bazilika. Ez az elszenderülés bazilikája, hát a Patrona Hungariae képe, Szent László, Szent Istvánnak a képe is ebben a bazilikában, ugye, ott vannak. Hát ott a hagyomány él, hogy a szűzanya, mikor elszenderült, hát ezt így is mondjuk, hogy Jézus Krisztus nem vonakodott attól, hogy a halált is vállalja, de utána a föltámadt. És ugyanúgy a szűzanya is rövid időre ugye elszenderült, és az apostolok eltemették, és amikor megérkezett a más apostol késve, akkor ő is a tiszteletét le akarta róni, úgy, mint Jézus Lázár sírjánál, hát mennek, és akkor látták a sír üres, akkor felismerték, hogy elsőként Jézus támad fel, utána akik következnek. Hát volt-e a szűzanyánál olyan személy, aki esetleg a Krisztus követ ismer szűzanyát megelőzni? Senki. Hát éppen ha hiszünk a föltámadásban, akkor a szűzanya mennybe vétele, ez a valóság. Hiszem a test föltámadását, az örök életet, és Jézus föltámadásakor is a sírokból támadtak fel mások, megjelentek, és az apostolok pedig az üdvözítő örömhírt ugye világá vitték, és mi égi pártfogót kaptunk, közben járott a szűzanya mennybevételével és megkoronázásával, hiszen a beteljesedett rajta mindazt, ami Krisztusban, a megdicsülés, a rózsafűzért, ezért merjük bátran imádkozni. Köszönöm a kérdést.

Kedves hallgatóink, a továbbiakban is várjuk az Önök kérdéseit, hozzászólásait a 0259 420 555, illetve a 0359 420 555-ös telefonszámok egyikén, szöveges üzeneteiket a 0758 420 555-ös SMS számunkra várjuk.

0: Aló, tessék!
1: Kicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenki, amen!
1: Lelkatyát azt szeretném megkérdezni, 1955-ben volt az első áldozó gyermes, volt a papbácsi. És azt mondta az áldozásokon, amikor felmutass az Úr beszéd, Corpus Christus, akkor fog választhatunk Amentot is, azt is, hogy hiszem. Én azután nem hallottam soha ezt a hiszem.
0: Igen, köszönöm szépen. Igen, mert az latinul volt. Krisztus teste, ugye? Vagy a bemártással van Krisztus teste és vére. Hiszem, vagy amen. Ugye a Corpus Christi, ez latinul volt, hogy Krisztus teste. Köszönöm szépen, hogy szólt, és legalább megtudja, hogy most is éppen úgy mondjuk. Köszönöm.

0: A következő és egyben utolsó kérdés a mai estén. Kedves atyám, mennyire tudja, felkészítik-e a fiatalokat a házas életre, hiszen aki családot alapít, annak ismernie kell a házas életet és a családi élettel járó kötelességeket. Köszönöm.
1: Hát annyit tudok mondani, hogy a Bírmálkozók könyvében, legalábbis amit én használok, a Szentlélek szentségébe, két lecke van, egyik a házasságról, és a másik, hogyan készüljünk a házasságra. Mert aki családot akar alapítani, annak valóban ismernie kell a házas élettel, a családi élettel járó kötelességeket. Ezeket a mindennapi életből részbe mindenki tapasztalja, hiszen családba növünk fel. Ritka, akinek nincs családja, de azokat legalább nevelő szülők, vagy pedig nevelő otthonban úgy nevelik, hogy bevezetik. Az első kötelességük, hogy az igazi hitves társi közösséget kell létrehozni, kialakítani egymásnak a minél teljesebb elfogadásával, akaratuknak, a másikhoz való alkalmazkodásával. A házasságra készül, akkor annak van távolabbi, közelebbi és közvetlen előkészülete. Ezeket különösen a jegyes kurzusokon ugye ki szoktuk fejteni. És a távolabbi előkészület ugye az, amit a családba látunk. Hányszor megesik, hogy a kisgyerekek, ugye, a óvodások, hát valami szépet akarnak mondani, és a kislány az apukáját ugye szereti, hát majd apuka, ha nagy leszek, akkor a feleséged leszek, vagy a kisfiú, anyuka, majd ha megnövök, akkor feleségül veszlek. Vagyis ő azt akarja mondani, egy olyan férjet, vagy olyan feleséget szeretnék, amilyen te vagy. Na, ez a távolabbi előkészület. A közelebbi előkészület, ugye, ez már a barátkozás, az iskola, és a szerelemnek a megjelenése. Én csak Nagy András doktort idézem, aki a Fiatal házasok könyvébe írta, hogy a szerelem ott kezdődik, amikor valaki megállapítja, nincs még egy olyan, mint ő. És ott végződik, amikor megállapítja, ő is olyan, mint a többi. Na hát, ez a ugye a közelebbi előkészület. És akit kiszemezett magának, ugye, hát majd következik a jegyesség, amikor megismerték annyira egymást, szellemi, lelki, érzelmi világuk olyan, hogy egymást tudják tisztelni, a tisztelet nem más, mint a másik kiválóságának az elismerése, személyiségének az elismerése, kellő tisztelettel van iránta. Na de ápolniuk kell egymás iránta a hűséget, akkor is a hivatás munkájukat teljesítsék, az egyházzal tartsanak kapcsolatot, hiszen a vasárnapi predikációk is azok gyermeknek, fiatalnak, jegyesnek, házasnak, özvegynek, mindenkinek szól. A fiatalok sokszor, mint nagy gyermekek vannak a családban, de ha kenyérkeresők, önállóak, még a családban vannak, akkor ők is járuljanak hozzá a közköltségekhez. Tehát ez is hozzátartozik, hogy a házas élettel és a család élettel járó kötelességeket megismerjék, hogy vannak az idősek, öregek, a nagyszülők, dédszülők, hát azokat tisztelni, stb. Mindezt meg kell tanulják. Köszönöm szépen a kérdést, és akkor most emlékezzünk meg elhunyt papjainkról. Augusztusban vagyunk. 13-án Bali Lajos, Petruzsényi plébános, aki volt Madéfalván is, Gyulafehérváron, a kántoriskolában is, a teológián is tanított, 1979-ben hunyt el. Augusztus 15-én megemlékezünk Medek Hans Siegfried, nyugalmazott gyulafehérvári plébános, a kántoriskola zenetanára volt, 2008-ban hunyt el. Hegedűs János, Simonyi falvi plébános, 2020-ban hunyt el. Augusztus 16-án Páter Cáka Ákos Ferences, Nagyszembe hunyt el 1963-ban, Molnár János, Kézdi Martonosi plébános 1966-ban. Augusztus 17-én Balázs Dezső, nyugalmazott jobbágyfalvi plébános 1985-ben. Augusztus 18-án kedden Maxem Sali István, Csíkszentléleki plébános 1986-ban. A Vörös Zászló kommunista Csík rajoni labban annak idején ellene cikkeztek, hogy Maxem a Mozsárba, mert elmondott egy predikációba egy példát, hogy Amerikában egy híd leszakadt, és amikor a vizsgálatokat megtartották, akkor megállapították, hogy a betonba bekerült egy szalmaszál, és onnan indult el a terhelés idején a szakadás, és ezt 61-62-ben úgy állították,

0: Mátyás piarista Kolozsváron hunyt el 62-ben, dr. Fuchs Gábor is titkos ordinárius Nagyszebenben 73-ban, dr. Dávid László nyugalmazott kolozsvári plébáns 92-be, Csibi Károly kolozsvári irisztelepi plébáns 95-be. Adj Uram örök nyugodalmat nekik, az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Kedves hallgatóink, a következő közel 20 percben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallhatják a magyar nemzetért.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Szentírási szakaszunk Szent Máté evangéliumának 18. fejezetéből van. Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte: Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Kedves Mária Rádió hallgatók, a zsidók mindent beszerettek határolni. Úgy tartották, hogy talán 7-szer még meg lehet bocsátani egy embernek,

0: aki már azt túllépi sok a soknál, annak egyáltalán nem. És mert az Úr Jézus a megbocsátásról beszél, és a szeretetről, mert tudja, hogy az változtatja meg a világot, hát ezért azt mondja Péternek, hogy nem 7-szer, hanem a 10-szeresét mondja, és még 7-tel megszorozza. Itt fokozás van, ugye mi is szeretünk fokozni. Szép, szebb, legszebb, és a leg. Hát itt pontosan ez történik, hogy nem 7-szer, hanem nagyon sokszor, mindörökké. Tehát a 70-szer 7, ez azt jelenti, mindörökké meg kell bocsátani, mert a mi atyánkban benne van, bocsáss meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És naponta kérjük a bocsánatot, és az ellenünk vétőknek is naponta meg kell bocsátani. Ez a szeretet törvénye, a Jézusi mérce, hogy nincsen határa a megbocsátásnak, mert Isten végtelenül irgalmas. És ha Isten fiai, gyermekei akarunk lenni, akkor mi is ebbe kell kitűnjünk. Jézusom, bízom benned, ugye, és gondoljunk az irgalmasság rózsafűszérére, hiszen a Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk is az egész világnak. Hányszor mondjuk el, hát ezt próbáljuk is élni.
1: Mai ima szándékunk, adj Urunk vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymás.

Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást, segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogai tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a Csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk. Halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
8: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

Családi Fest. Éljük át újra a 36. Medjugorjai Ifjúsági Fesztivál szembeszédeit, katekéziseit, tanúságtételeit.

0: Kedves hallgatók, az elkövetkezendő percekben a hercegovinai ferences tartomány főnök Józok Görbés ferences atya szentbeszédét hallják, amely 2025. augusztusában hangzott el a 36. Medjugorjei Ifjúsági Fesztiválon.
1: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből: boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált. Erre ő így válaszolt: és még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják, és meg is tartják. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus!

Kedves testvéreim, drága, kedves fiatalok, ahogyan tudjátok, az idei ifjúsági fesztivál mottója, az Úr házába megyünk. A 122. Zsoltárból, és tovább folytatódik ez a mondat, íme már itt is áll a lábunk kapuidban. Milyen gyakran van így? A lábunk és a testünk ott van, de a szívnek még be kell lépnie, és sehogyan sem történik meg. És megáll, és ellen áll akár, hogy belépjen. Ezért vagyunk mi itt, ezen a mládi feszten, hogy valóban a mi életünk belépjen az Úr templomába, hogy valóban az életünkkel megértsük azt, ahogyan mondjuk. Ő hív bennünket, menjünk, keljünk fel, induljunk, tegyünk tanúságot, hallgassuk az igét, nyissuk ki a lelkünk fülét. Ő vár ránk. Sokan már megérkeztek, és gyakran a mi lábunk megérkezik vasárnap a templomba, de a lelkünk valahol kívül van. Milyen gyakran szükség van arra a kis segítségre, buzdításra, a lélekre, valakinek a tanúságtételére, hogy megnyíljon az a kapu, hogy a lelkünk is betérjen. Ez a szent szöveg, amit ma hallottunk, arról beszél, hogy a tömegből felkiáltott egy asszony. A tömegből. A civilizációban, amelyben mi élünk, gyakran azt akarja, hogy mind egyformák legyünk, hogy ugyanúgy viselkedjünk, hogy ugyanazokat a törvények szerint éljünk, ugyanazt abba a boltba járjunk, ugyanazt az ideológiát éljük. A tömeg megfújthatja az embert, megfojthat minket. De mássá is tehet minket. Ez az asszony a többiektől másmilyen volt, egyedül álló. Azt írja a szöveg, hogy teljes erejéből felkiáltott. Az evangéliumban sok bátor asszony van, a férfiak kicsit távol vannak, de az asszonyok bátrak, és megmondják az igazságot, és tanúságot tesznek arról, amit látnak. Mindenki hallgatott, ő pedig mert erős lenni, elismerni az igazságot, és áldottnak nevezni Szűz Máriát. Mi gyakran halljuk, amikor valaki azt mondja, hogy boldog az ő anyja, mert amilyen ez az asszony az evangéliumban másmilyen volt. Kitűnt a többiek közül. Jézus gyakran tett így, ellenkezőleg. A lelkiség, a misztika ez.
ellenkezik a világgal, ellenkező úton jár. Az élet a nagyok és a kicsik, a nagyszerűek és a gyengék, az ismeretlenek és a kegyelem játéka. Ugyanez a helyzet itt Medjugorjéban is. Itt a kegyelem egy szegény, elnyomott, a társadalom peremén élő nép köréből és lakhelyéről árad ki. Ezeken a hegyeken az ösvényeket mezítlábas emberek hozták létre. Kereséstől megfeszült mezítlábas emberek, akik szenvedtek. Ők, ezek a éles sziklák törték a lábukat, fájdalmat okozva. Ó, milyen gyakran van így az életben is, ahol az ember nem lát eredményt, ott találhatóak a gyöngyök, ahol az ember nem várja, ott lel kincsre, ahol az ember nem remél, ott találja meg az Urat. A világban, amely nagyon Jézus ellen van, itt is felfedezhetjük ezt az ellenkező utat. A nagyszerű színész Anthony Hopkins gyönyörűen mondja, amikor ő az útján jutott el az értelmetlenségtől az értelemig, és azt mondja, az én filozófiám, amit az emberek mondanak rólam, az nem az én dolgom. Én az vagyok, aki vagyok, és azt teszem, amit teszek. Nem várok semmit, és mindent elfogadok. Ez egyszerűbbé teszi az életet. Olyan világban élünk, mondja ő, ahol a temetés fontosabb, mint az elhunyt, a házasság fontosabb, mint a szerelem, a megjelenés fontosabb, mint a lélek. Olyan csomagolási kultúrában élünk, amely megveti a tartalmat. Ez a világ feltárja előttünk, hogyan lehetséges még a kudarcot vallottaknak is, azok számára is, akikről lemondtak, a siker. Még azok is, akik nem számítanak a világban, a világ legnagyobbjaivá válnak. Akit ti jól ismertek, Steven Spielberg, őt háromszor utasították el a filmes iskolából, és ő lett a filmvilág legjobbja. A tudomány területén Albert Einsteinről iskolás korában azt írták, mentálisan lassú. És ő megértette a felfoghatatlant, megértette, hogy valahol abban a felfoghatatlanban van jelen az Úr. A kultúra világában Vincent van Gogh élete során csak egy festményt adott el, és nincstelenül halt meg. A festményei a legdrágábbak lettek a világban, amelyben élünk. A nagy Steve Jobs az Apple gyár kirúgta, aki ezután azt mondta, akkor még nem láttam, de kiderült, hogy az Apple-től való kirúgás volt a legjobb dolog, ami valaha is történhetett velem. Amikor az ember elesik, akkor érti meg,

0: Sebé. Ó, milyen jó az élet megértését két részre osztani. Ó, milyen magasztos dolog ez.
1: Ó,
0: milyen jó az, ahogyan hallottuk az evangélium rövid részletét két részre osztani. Két részre. Ma este szeretnék veletek elmélkedni az élet két részéről, az evangélium két részéről, a parancsolatok két részéről, mert mindennek két része van. Első rész, a mai evangélium ezt mondja, boldog a méh, amely hordozott. Ez az áldott méh, a boldogságos anya valami fontosat tanít nekünk. Megtanítja nekünk, hogy a szeretetnek nincs versenytársa, konkurenciája. Megtanítja, hogy a megbocsátás jót tesz a léleknek. Megtanítja nekünk, hogy beszéljünk kevesebbet, sokat hallgassunk, és mindent meg fogunk érteni. Megtanítja nekünk, hogy Isten az alázatosakkal beszél, és általuk változtatja meg a világot. Megtanítja nekünk, hogy az ember ereje önmagában rejlik, nem kívül van. Amikor a bennünk lévő erő megszűnik erő lenni, akkor az ember széthullik, szétesik. Kedves fiatal barátaim, az örökkévaló ereje belülről fakad. Ez az isteni dimenzió. Jól tudjuk ezt az anyagi világból is. Tudjuk a mi tapasztalatainkból. A hajók nem a körülöttük lévő víz miatt süllyednek el, hanem a beléjük kerülő víz miatt. Ezért ne engedjük, hogy a körülöttünk zajló rossz dolgok elnyeljenek és lehúzzonak bennünket. A második része a mai evangéliumnak ezt mondja, még boldogabbak azok, akik hallják. Akik hallják. Olyan világban élünk, amely nem hall. Olyan világban, amely nagyon sokat beszél. Olyan világban, amely nem figyel, nem hallgat, amely kiabál, zakatol, amely hangos. Jézus azt mondja, még boldogabbak azok, akik hallgatják, akik hallgatnak. Boldognak mondja a hallgatóit. Azok, akik készek az életüket lelki füllé változtatni. Ez a világ bepiszkolja a szívünket, beszennyezi. Jézus azt mondja, boldogok a tiszta szívűek. A világ állandóan konfliktusban van, és állandóan háborúzik. Jézus azt mondja, boldogok a békességszerzők. Ez a világ büntetést ajánl a kicsi és a nagy szabálysértésekért, hogy megőrizze a világot. Jézus azt mondja, boldogok az irgalmasok. Pont minden ellenkezőleg van. Ez a mi missziónk. amikor az Isten hangját nem hallják, a sötétség gyorsan bekövetkezik. Ha őt hallgatjuk, akkor felfedezzük a szeretetet. Ez a mi fegyverünk, ez a mi erősségünk. Sokan harcolnak ellene, de Jézus aláírását hordozza. Ő az Isten, és ez a szűzanya útja. Az év elején Kaliforniában bekövetkezett szörnyű tüzek után ismét a nagy Hopkins, akinek a házai leégtek, és minden, ami bennük volt, azt mondta: fontos arra gondolnunk, hogy az egyetlen dolog, amit magunkkal vihetünk, az a szeretet, amelyet adunk. Kedves testvéreim, a keresztények úgy vélik, hogy Krisztus azért szabadította fel őket, hogy felismerjék, mi az igazán fontos. Nagy lelkűnek lenni az önzés helyett, kedvesnek lenni a kegyetlenség helyett, igaznak lenni a megtévesztés helyett. Használjátok a szabadságotokat úgy, hogy Krisztus útját választjátok. Jézus megtanít minket arra, hogy milyen fontos ez a második rész, amelyet gyakran elfelejtünk. Megtanítja nekünk, hogy mi papok gyakran idézzük Jézusnak a szavait, amikor azt mondja: szeresd fele barátodat, de gyakran elfelejtjük mondani a mondat második felét, amely be, ott a meghívás, hogy úgy, mint önmagadat. Tanít bennünket a mi atyánkban, bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. Hallottátok, hogy azt mondja: én pedig azt mondom nektek. Ezért hívlak benneteket ma este, szenteljünk figyelmet ennek a második résznek, a meghívásnak. Mennyire fontos ez a második rész. Milyen fontos hallani, hogy nyissuk meg a fülünket, a lelkünket, és akkor a végén felteszek egy kérdést: mit hallunk mi itt Medjugorjéban? Úgy tűnik nekem, két valóságot, két dolgot. Az első azt mondja: drága gyermekeim, drága gyermekeim, ez a fő formája minden megtérésnek itt Medjugorjéban. Mi gyermekek vagyunk. Ne felejtsünk el gyermeknek lenni. Ha nem leszünk olyanok, mint a gyermekek, akkor nincs ég, nincs menny. Nélküle nem mehetünk a mennybe. Jézus azt mondja: ha meg nem tértek és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Drága gyermekek, ezzel kezdődik a menny. És a másik valóság: béke. Béke uralkodjon Isten és az emberek között. Nekünk

0: fel kell emelnünk a hangukat ma a gázai gyerekekért, az ukrajnai gyermekekért, és minden gonosz ideológiai mozgalom és cselekedet ellen. Keresztények, meg vagytok hívva, hogy hangok legyetek, nem hallgathatunk, a világ káoszban van, de nekünk nem szabad abban lennünk. Ha mi hallgatunk, függetlenül attól, hogy milyen nemzet, vallás, hogyha keresztények hallgatnak, akkor nem lesz kinek szólnia. Ezért kérlek benneteket, kedves fiatalok, hogyha megértjük Krisztus hívásának második részét, akkor ne féljetek, változzunk ebben az időben füllé, ezekben a napokban, hogy meghalljuk Krisztust, hívjuk meg őt az életünkbe, hogy ne maradjunk sötétségbe, hogy mi is legyünk békesség teremtők. Hallgatni bűn, amikor a gonoszság kérdéséről van szó. Hallgassuk őt, hallgassunk a szűzanyára, járjunk vele, hogy a gyengétség, a szelítség, a jóság embereivé váljunk, mert így fogjuk megérteni minden ember sorsát. Ezért kérlek benneteket, ne féljetek ellenkező irányba menni ezzel a világgal. Ne féljetek egyet lenni, mert számítunk rátok. A lélek boldog állapota az ige hallgatásában van. Ne menjünk ugyanúgy haza, ahogy jöttünk, és a végén azt mondom, ne legyünk formális keresztények. Amen.
1: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben a hercegovinai ferences tartományfőnök Józó Görbes ferences atya szentbeszédét hallották, amely 2025. augusztusában hangzott el a 36. Medjugorjei Ifjúsági Fesztiválon.

0: népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk, téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Hagy nekünk üdvös életet, szíts fel a szív fáradt tüzét, rángtörő rút éhomályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen. Testem elnyugszik reménységben. Oltalmaz engem Istenem, mert én benned bízom.
0: Így szólok az Úrhoz, Istenem vagy nekem, nincs más javam rajtad kívül.
1: A dicső és szent férfiakhoz, akik földünkön élnek, vonzódom egész szívemmel.
0: Bajt bajra tetéznek maguknak, akik idegen istenek után futnak.
1: Véres áldozataikban nincsen részem, még csak nevüket sem veszem ajkamra.
0: Az Úr az én örök részem és kályhem, te irányítod, Uram, sorsomat.
1: A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem, valóban pompás az én örök részem.
0: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is jóra int engem bensőm.
1: Szüntelenül magam előtt látom az Urat, ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
0: Ezért örül az én szívem, és újjong a lelkem, sőt, reménységemben nyugszik testem is.
1: Mert nem hagyod lelkemet a holtak honában, és nem engeded, hogy pusztulást lásson szented.
0: Az élet útját mutatod nekem, örömmel töltesz el színed előtt, és mindörökké tart az öröm jobbodon.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Testem elnyugszik reménységben. A békesség Istene szentelje meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk hűséges Istenünk.
0: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Te védj meg Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
0: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
1: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
0: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Te védj meg Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a tiéd maradjunk, Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: A nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
0: Amen. Mennyországnak királynéja, angyaloknak szentasszonya, áldott gyökér Szűz Mária, üdvözlégy Krisztus szent anyja.
1: Te általad-e világra új világosság vírada, örülj dicsőség virága, kinél szebb nem jött világra.
0: Áldott légy, drága látos szűz, Isten vélet szép virág szűz, mennyben szent fiad mellett ülsz, s tudjuk, rajtunk is könyörülsz.
1: Megköszönjük a kedves hallgatóinknak, hogy együtt közösen imádkozhattuk el a Zsolozsma befejező imaóráját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: szellő. Puskás Attila atya műsora következik.
1: Szeretett rádióhallgatók! Az elmúlt adásban a Jámbor könyvek olvasásáról elmélkedtünk. Hadd ismételjek meg egy idézetet, amelyet Szent Ágoston tollából veszünk. Mindenkinek, aki Istennel hosszabb ideig foglalkozni és vele egyesülten élni akar, gyakran kell imádkoznia és szent könyveket olvasnia. Mert aki imádkozik, az Istenhez beszél. És aki olvas, ahhoz Isten beszél. Hogy a lelki olvasmány tényleg hathatós eszköze legyen a tökéletesedésnek, adjon a lelki vezető a gondjára bízott személyeknek útbaigazítást, mint kell azokat haszonnal alkalmazni. Ennek elérésére a következőket kell figyelembe venni. Először sohasem szabad szem elől tévesztenie, hogy nagy különbség van a lelki olvasmányok tudományos tanulmányozása és azoknak épülés céljából való olvasása között. Az előbbinek nincs más célja, mint az ész felvilágosítása és az elénk tárt igazságok helyes felfogása. Míg az utóbbinak, tehát a lelki olvasmányoknak, az a célja, hogy akaratunkat jámbor gerjedelmekre és szent elhatározásokra bírja. Szóval, hogy életünket megjobbítsa és megszentelje. És amint Szent Ágoston, Szent Bonaventúra és Szent Bernát mondják, a lelki olvasmány a lélekre nézve egy mindenféle üdítő ételekkel gazdagon megrakott asztal. Azonban, hogy azon igazságok és tények, amelyek a léleknek táplálására vannak rendelve, azt tényleg táplálják és erősítsék. Arra nézve, semmi esetre sem elég, hogy azokat csak futva vegyük tudomásul, hanem arra is kell törekednünk, hogy akaratunk is megízlelje azokat, és hogy a gyakorlati alkalmazás folytán testünké és vérünké változzanak. Amint Szent Bernát mondja, nem annyira valamely dolognak tudományos megismerése, mint inkább annak belső megízlelése az, amit a lelki olvasmányban szem előtt kell tartanunk. Ha azt akarjuk, hogy lelkünk gyarapodjék, nem tudományban, hanem szent életben való előhaladásban. Ebből világos, miért vannak oly sokan, akik egy fél órai vagy órai lelki olvasmány után is szárazak és minden lelki haszon nélkül maradnak, minden szent vágyódás, jámbor gerjedelem és jó elhatározás nélkül. Az olvasmány rájuk nézve sem, se nem táplálék, sem nem erősítő, épp oly kevéssé, mint az ételek nem erősítik azokat, akik csak nézik és bírálgatják, annélkül, hogy ennének belőlük. Ugyanígy értelemben mondja Szent Gergely, sokan olvasnak, de azért a lelki lakomától mégis éh gyomorral és éhesen kelnek fel. Nem ritkán az egyszerű és együgyű földművelőket a jámborság és vallásos buzgóság szelleme jobban hatja át, mint a nagy tudósokat, akik szakadatlanul kutatják a Szentírást és egyházatyákat, ezt azonban nem azért teszik, hogy abból lelküknek táplálékot és életüknek hasznot merítsenek, hanem csak tudományos célból. Kedves rádióhallgatók! A mai adásban a lelki olvasmányokról gondolkodunk, annak szükségességéről, annak eredményeiről. Aztán a lelki vezető, hogy alárendjeltjeinek a lelki olvasmányból a valódi hasznot biztosítsa, hagyja meg azoknak, hogy az olvasást mindig helyes szellemben kezdjék. Nem kíváncsiságból, és nem tisztán tudvágyból, hanem azzal az óhajjal, hogy abból lelküknek haszna legyen. Egyszer s mint azt is ajánlja nekik, hogy előzőleg rövid imádságot végezzenek, mert a lelki olvasmánynak a ma hatása, mely az értelemnek természet feletti megvilágosításában és az akarat megindításában áll, az isteni kegyességnek és szeretetnek ajándéka, melyet Istentől alázatos imádsággal kérnünk kell. Azt olvasuk Szent Domunkosról, hogy szerzetesi élete kezdetén az atyák beszélgetései elolvasásából nagy szívbeli tisztaságra, igazi önmegtagadásra, rendtársai iránt tevékeny szeretetre és még sok egyéb erényre tett szert. Mégpedig azért, hogy ezt a könyvet egyedül abból a szándékból olvasta, hogy abban, amit talált, azokat a tanókat mélyen szívébe vésse és életét azok szerint rendezze. A lelkivezető arra is figyelmeztesse híveit, hogy ha lelki olvasmányból hasznot akarnak meríteni, akkor nem szabad azt hamar, futva, felületesen végezniük, hanem lassan, figyelmesen, nyugodtan és elmélkedve kell annak történnie. Hogyha olvasol, mondja Szent Efrém, akkor ne az legyen a célod, hogy a könyvet egyszerűen átlapozzad, hanem ellenkezőleg ne sokajad ugyanazt a helyet egyszer, kétszer, vagy még többször is átolvasni, hogy az olvasottak teljes értelmét, a tökéletes jelentését megértsed. Az áporesőnek többnyire csak kevés haszna van, mivel a föld hirtelen esése miatt nem szívhatja fel kellőleg. A lelki olvasmány legyen hasonló a csendes, lassú esőhöz, mely beszivárog a földbe, és azt megtermékenyíti. A sok olvasás mit sem használ, ha egyúttal nem jól olvassuk. Az is igen fontos, hogy az olvasás végeztével, épp úgy, mint az elmélkedésnél, a nyert felvilágosítások és bátorítások közül mindazt kiválasszuk, ami lelkünkre mélyebb begyomást gyakorolt, és időről időre arra ismét visszatérjünk, hogy annál mélyebben szívünkbe véshessük. A lelkivezető ügyeljen arra is, hogy csak olyan könyveket olvassanak, amelyek tényleg hasznosak, és az egyesek különös szükségleteinek és körülményeinek megfeleljenek. Vannak könyvek, amelyeknek nagy terjedelmük mellett nincs igazi tartalmuk. Mások ismét alkalmasak az ész megvilágítására, mint az akarat megindítására. Ezen kívül vannak, amelyek inkább a kezdőknek, mások inkább a haladóknak, vagy tökéleteseknek való. És a könyvek megválasztásánál is tekintettel kell lenniük arra a szenvedélyre, amely az illetőn különösen uralkodik, vagy valamely erényre, melyre az illetőnek még különösen szüksége volna. Egyesek ismét a történelmi íratokból merítenek több lelki hasznot, mások tankönyvekből. Szóval azt kell ajánlanunk és választanunk, ami a körülményekhez képest a legmegfelelőbbnek látszik. Bár ha valaki tehetsége szerint használni ezt az eszközt és saját megjavítására, és sohasem felejteni el aranyszájú Szent János ezen szavait, Isten buzgalmat és figyelmet, igazi buzgalmat és figyelmet fordítsunk lelkiolvasmányunkra, hogy a Szentlélek segítsége mellett az olvasottakat tisztán lássuk, és azokból bőséges gyümölcsöt nyerjünk. Kedves rádióhallgatók, az elmúlt adásban a Jámbor könyvek olvasásáról gondolkodtunk, a mai adásban pedig az elmélkedő olvasmányokról szólunk. Folytatjuk adásunkat az elmélkedő imádságról. Meg szeretném erősíteni a kedves híveket az elmélkedés nagy fontosságáról. Hogyha a lelki olvasmány, amelyről az előbb szólottunk, alapos megfontolással történik, akkor azt, mint egy természetes átmenetnek is tekinthetjük az elmélkedő imádságra. Mert aki az olvasottakat némileg megfontolja és arra törekszik, hogy abból lelki haszna legyen, az lassanként, mint egy önkéntelenül maga is rájön, hogy az illető igazságot jobban fontolóra vegye, majd megszívlelje, végül pedig, hogy akaratát jó elhatározásokra bírja. Így módon azonban már elmélkedő imádságot végez, mert ez utóbbi egyedül csak abban áll, hogy a hitigazságokat és a hittitkokat hosszasabban vizsgálhatjuk azon célból, hogy lelkünkben szent gerjedelmek és elhatározások ébredjenek. Mert most nem szólunk a belső imádságnak másik fajtájáról, tudnélik a szemlélődésről, mely abban áll, hogy lelkünk minden elmélkedés nélkül egyszerűen szemlél valamely igazságot, és azt belső örömmel ízleli és élvezi. Mivel az elmélkedés eszköz arra, hogy a keresztényt tökéletességre vezesse, azért sohasem szabad a tudásnak és az igazságok tisztán szemléleti kutatásának előtérbe lépnie, hanem az a feladata, hogy ezen igazságokat a belső lelki élet számára gyakorlatilag érvényesítse. Föltesszük a kérdést. Mi buzdítsa tehát a keresztény embert az elmélkedő imádság gyakorlására? Az az erős meggyőződés, hogy az elmélkedés egyrészt igen fontos eszköz arra, hogy Isten törvényét legalább lényegileg megfigyeljük, másrészt majdnem föltétlenül szükséges arra, hogy eme törvényt tökéletesen teljesíthessük. Mindenütt azt a szomorú tényt tapasztaljuk, hogy a keresztények nagy részt útjukból félretélve az isteni parancsokat a becsvágynak, kevésségnek, tisztátalanságnak és mindenféle más bűnnek feltétlenül karjába vetik magukat. De vajon mi ennek az oka? Igaz, van eset, amikor a bűnös és istentelen élet a vallás elhanyagolásából származik, de nem mindig. Mert vannak, akik kicsapongó életük mellett még eléggé vallásosak, és nincsen egyetlen egy olyan hitcikkely, melyet ők tagadnának. A legtöbb katolikusnak lelki szerencsétlensége nem azon múlik, hogy nincs hite, hanem hogy kevés figyelemmel és megszívleléssel veszi tudomásul azon hitigazságokat, melyeket már kora ifjúságától fogva ismer. Sohasem gondolkozik komolyan, behatóan arról, amit hisz, és ez az oka, hogy világias szellemben és vétkes szokások között él, mintha csak hitetlen volna. Hogy még jobban meggyőződjünk ennek igazságáról, gondoljunk csak arra, amit a bölcseleti tudomány az emberi akarat természetéről tanít. Az akarat úgymond vak tehetség, és csak akkor hajlik valamerre, ha az értelem megismerése megelőzi. Ha valakit halálra ítélnek, az nem fog előbb jajgatni és jajveszékelni, míg tudomására nem hozzák sorsát, melyre jár. Először az értelemnek be kell látni a helyzet rettenetes voltát, és csak ezután működhetik a vágyó tehetség, az akarat. Épp úgy az is, akinek a király valamilyen kitüntetés szánt, csak akkor fog örülni, ha erről értesült. Márpedig az akaratnak gerjedelmei, melyeket mi indulatoknak nevezünk, és melyeknek szülője az észbeli megismerés, rendesen teljesen megfelelnek az ész azon felfogásának, melyet magának az illető tárgyról alkot. Ha szeretetre méltónak tünteti fel, úgy feléjük hajlik az akarat. Ha ellenben gyűlöletesnek, akkor elfordul azoktól. Ha távoli veszély fenyeget, akkor félelem fog el bennünket. Ha pedig már közel van, akkor szomorúság és levertség vesz erőt rajtunk. Amit az értelem a természetre nézve kívánatosnak tart, azt kívánjuk is. Ami azonban ellenére van, attól az akarat is visszaretten. Ám de ha már ilyen az emberi akarat, s ha annak tevékenysége teljesen a megelőző megismeréstől függ, mit használ akkor, ha hitünk igazságai és titkai magukban is képesek arra, hogy bennünket a halálos bűntől visszatartsanak, és a bűnös élettől visszarettentsenek. Erényre és tökéletességre buzdítsanak, ha azokat nem használjuk, vagyis fölöttük soha komolyan nem elmélkedünk, hogy így módon közelebb hozzuk akaratunkhoz, és azok behatásának átengedjük. Hogyan indíthatnánk azok akaratunkat a jóra, vagy rettenhetnék vissza a rossztól? Még a legerősebb tűz sem fogja meggyújtani a száraz fát, ha nem viszik annak közelébe. Vegyünk egy példát. Egy keresztény sem kételkedik azon, hogy van pokol. És ez az igazság minden időben még a legelvetemültebb bűnösre is nagy hatást gyakorol. De vajon hogyan féljen az olyan a pokoltól, és hogyan kerülje az attól való félelmében a súlyosabb bűnöket, aki sohasem vette magának azt a fáradtságot, hogy azokat a rettenetes kínokat maga elé képzelje? A megtérést illetőleg az ilyen emberre nézve úgy áll a dolog, mintha tényleg nem is volna pokol, vagy mintha abban egyáltalán nem hinne. A fontolgatásból és elmélkedésből, a sok szóbeli imától eltekintve, amilyeneket szerzetesnek és más egyházi személyeknek naponként végezniük kellene, ebből fakad az Isten szolgálatában való buzgóság és sok más erény. Aki naponként legalább egyszer nem végez ilyen szent gyakorlatot, az nem érdemli meg, hogy Istennek szentelt és lelki embernek nevezzük. Mert amint nincsen ok nélkül okozat, amint eszköz nélkül célt nem lehet elérni, és amint nem köthetünk ki a messze fekvő szigeten annélkül, hogy a tengeren át nem hajoznánk, épp úgy Isten tiszteletről sem lehet szó, ha az arra szolgáló eszközöket szorgalmasan föl nem használjuk. Nem csoda tehát, hogy a szentatyák azoknak, akik Istennek buzgón szolgálni akarnak, az elmélkedést szorosan szívőkre kötik. Így Szent Jeromos egy bizonyos celansának azt ajánlja, hogy minden nap vonuljon vissza egy rövid időre a házi teendőktől és gondoktól, hogy csendes elmélkedésben megtudja, miként intézzel összes teendőit és övével való közlekedését. Nem kell tehát csodálkoznunk azon, hogy maga Krisztus Urunk nem egy éjszakát vírasztott imában, hogy nekünk példát nyújtson. Hogy az összes szente kivétel nélkül oly nagy buzgalommal gyakorolták az elmélkedő imádságot. Megengedjük, hogy az Isten az egyszerű és műveletlen embereket, akik alapos gondolkodásra sem képesek, a szóbeli ima gyakorlása, valamint lelki olvasmány által felvilágosítja és bátorítja, miáltal Isten szolgálatában minden áldozatra készek lesznek. Annyi azonban bizonyos, hogy azok, akik elmélkedni képesek, elmélkedés nélkül alig érik el a tökéletességet. Hogy az elmélkedő imádságnak mély hatása van abban, hogy a lelket Isten szolgálatában való felületességtől és lanyhaságtól megszabadítja, szolgáljon például a következő eset, melyet Lancitius atya beszél el. Az ő idejében élt Rómában egy szerzetesnő, aki úgy nemesi származásával, mint nagy lelki tehetségeivel és más előnyökkel kitűnt. Csak egy, ami pedig szent hivatására a legnagyobb fontosságú volt, hiányzott neki teljesen tudniillik a valódi belső élet. A rendi ruha és fátyol alatt világias érzelmű szív dobogott. A magány szeretete, az ájtatosság és jámbóság, önsanyargatás, a szabályok hű betartása, mindezektől úgy szólván teljes mértékben idegenkedett. Eljött az ideje annak, hogy a kolostor nővéreinek az úgynevezett szent gyakorlatokat vagy exercíciumokat kellett elvégezniük. Bonaventura nővér, ez volt neve az említett szerzetesnőnek, úgy vélekedett, hogy az előbbi napi együttlét a többinek talán hasznára lehet, de reál nézve teljesen fölösleges. Végre, hosszas vonakodás után mégis késznek nyilatkozott egyetlen egy elmélkedést, amelyet a Lancitius atya ad neki elő, kész volt elvégezni. Az utóbbi az ember végcéljáról választott az elmélkedést. Ennek folyamata alatt Isten kegyelme szinte szemmel láthatólag működött az eltévedt szívében. Milyen megrendülve, mélyen megrendülve szívében az Isten szolgájának lábai elé borult, miközben ezeket mondotta. Tisztelendő atyám, ezentúl már nem szabad többé Istennel tréfát űznöm. Tisztán látom, hogy amit követel tőlem, elhatározásom visszavonhatatlanul szilárd. Én szent, nagyon szent akarok lenni, mégpedig rövid idő alatt. Alig vonult vissza a cellájába, a feszület előtt írásbelileg felajánlotta magát a felfeszítetnek. Eltávolított mindent, ami világias és fölösleges volt cellájában, és egészen haláláig mindenki számára a visszavonultság, jámbóság, önmegtagadás és bűnbánat példaképe volt. Szeretett rádióhallgatók, lassan adásunk végéhez érkeztünk. Mai adásunk tartalma folytatása tulajdonképpen az elmúlt adásnak, mert az elmúlt adásban a jámbórkönyvek olvasására bátorítottuk a híveket. Ebben az adásban az elmélkedő imádság nagy fontosságáról gondolkodtunk. Hogy miért fontos az elmélkedő imádság? Azért, mert ezek az imádságok, az elmélkedő imádságok lelkünkben szent gerjedelmeket és szent elhatározásokat ébresztenek. Tartsuk elevenen a lelkünket. És búzítson bennünket az elmélkedő imádságra az az erős meggyőződés, hogy az elmélkedés egyrészt igen fontos eszköz arra, hogy Isten törvényét legalább lényegileg megfigyeljük, másrészt majdnem föltétlenül szükséges arra, hogy ezeket a törvényeket tökéletesen teljesíthessük. Bátorítom a kedves rádióhallgatókat, kérjenek lelki vezetőjüktől Jámbor könyveket, és végezzenek elmélkedő imádságot. Következő adásban arról elmélkedünk, arról gondolkodunk, hogy hogyan kell elkezdeni az elmélkedést. Tartsanak ki! Én Puskás Attila voltam Segesvárról. A legjobbakat Isten bőséges áldásával. És nagyon köszönöm, hogy végighallgattak ennek az adásnak a tartalmát.
0: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Csíksomjón, a Kegytemplomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomás helyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Eljetsz ki, Géza, másokért élni. Életünket adni másokért, igen magas mérce ez nekünk. Keresztethez jövünk, hogy ott fényt, új fény gyűjtsünk az éjszakához, hogy mégse legyen olyan sötét, hol csupán önmagunkig látunk, fényt, erőt, akaratot, igényt. Adj nekünk, Krisztus, hogy legalább próbáljuk, mit elénk szab igéd, életünket adni másokért.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai Jelenünk és Jövünk című műsorban egy pár gondolatot szeretnék megosztani a kedves hallgatókkal, és pedig arról, hogy mit jelent az adakozás, Jézus hogyan figyeli meg az adakozást a Szentírásban. Erről szeretnék egy pár mély gondolatot. Tudjuk, hogy Isten testet ajándékozott az embernek, testben történik meg a teremtés, és azóta beszélhetünk anyagi gondokról. A test az élet ápolása anyagiakat is feltételez. A Teremtő Isten teljes igényt tart teremtményeire, és az ennek való megfelelés egyik kifejezése az adakozás. A zsidó kegyességi gyakorlatok magukba foglalták az adakozást, az imádkozást és a böjtölést. Az adakozás arra utalt, hogy minden Istentől jött, tehát az anyagiak is, és ezért hálaadásból a megajándékozott visszaajándékozott egy összeget az ajándékozójának, akár a templomi persejbe, mint a szegény özvegyasszony történetében, ahogy olvashatjuk, akár rászorulóknak, alamizsnaként, akár tizedként különböző célokra, tehát az adakozás az Istentől való függés hálatelt kinyilatkoztatása volt a hithű zsidó részéről. Az adakozásnak két alapvető kritériuma van. Az egyik az önkéntessége, ez különbözteti meg a kötelezően előírt szabályok teljesítésétől, másik a szervezettsége. Ez határolja el az egyéni jótékonykodástól. Az Ószövetségben az Isten közelségéből való előzetés egyik eredménye volt a társadalom rétegződése anyagi szempontból is. Materiálisan differenciált életet kezdtek élni, megjelent a szegénység és a gazdagság, és ezért sóhajt fel, hogy se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem, adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jól lakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam, kicsoda az Úr. El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét. Olvashatjuk a példabeszédek könyvében, a 30. fejezet 8-9. Vers soraiban. Tehát az anyagi polarizáció, mint szélsőségesség és mint potenciális veszély jelenik meg, és lepleződik le ebben az őszinte kérésben. Nézzük tehát meg, hogy Jézus hogyan figyeli meg az adakozást. Tudja, ismerjük az özvegyasszony adakozásáról szóló történetet, és ez azon kevés történet, azon kevesek közé tartozik, amelyek csupán Márk és Lukács evangéliumában szerepelnek. És miután Jézus elmondta az 5. nagy beszédét és a 7 jaj mondását, ugye mely Máté 23. fejezetében szerepel részletesen, és összefoglalva Márk 12. fejezetében, egy rövid szünetet tart, mely során figyeli az embereket. Jézus korában 13 persely állt a jeruzsálemi templomban. Ezek közül az egyiknél megáll Jézus, pontosabban leül, ami arra is utal, hogy most tanítás következik, illetve folytatódik, mert ugye az előző 2 perikópában már tanított a templomban. És a felvezető versekben Jézus az írástudók ellen beszél, és utána következik, mint egy ellentétként a történet, és a jelenet a nők udvarában játszódik le, ez volt a templomhoz legközelebb eső tér, amelybe bemehettek a nők és a gyermekek az Isten tiszteletre. Itt álltak a persejek, amelybe a fél sékel templomadót és a szabad akaratból származó adományokat helyezték el. A fél sékel fizetése kötelező volt a férfiak számára, míg az önkéntes adományokat bármelyik persejbe be lehetett dobni. Akárki végignézhette az adakozást, ahogy Jézus és tanítványai is tették, hogy talán valaki megkockáztatja, és azt mondja, hogy talán ez egy turista látványosság volt. A misna szerint a 13 sófár persely különféle adományok számára volt felállítva,
A persejeket a sófár vagy koskürtök alakjára formázták, és az elvékonyodó végük felfele mutatott, hogy ezzel megelőzzék azt, hogy lopjanak belőle. És Jézus nézi a sokaság adakozását. Tehát itt a szemlélni, ige folyamatos múlt időben szerepel, ami utal az aktus megszakítás nélküliségére. És ebben a folyamatban örvendetes, hogy Jézus szeme előtt egy sokaság halad el, ami a templom és az Isten tisztelet látogatottságára utal. Kissé furcsának tűnhet, hogy az elközelgő Isten országát hirdető Jézust most az adakozás érdekli, és nem is csupán fotólagosan vagy felületesen, eddig úgy tűnt, hogy a lelkieket helyezte előtérbe, és csak utána foglalkozott a testiekkel. Ha megkövetelte a helyzet, a sokaság tehát ugye részt vesz az Isten tiszteleten, és hazafele tartva adakozik. És ezt veszi kitartóan szemügyre Jézus. És ugye itt a drachma az görög pénz volt, és értéke megegyezett nagyjából a római dénárral. Tehát körülbelül 4 gram súlyú ezüst pénz volt, az tátér 4 drachmát ért, tehát 16 gram súlyú ezüst pénzkét használták. Amikor csak ezüst fordul elő, akkor a sékelt kell alatta érteni. És a történetben előforduló rész vagy bronzpénz a dénárnál alacsonyabb értékű apró pénz, amit fillérnek fordítunk, és ezek nagyvonalú adományozását figyeli intenzíven Jézus. És a Szentíró megemlíti, hogy sok gazdag sokat dobott a persejbe. Tehát itt nyilvánvalóan ezüst vagy aranypénzre kell gondolni, mint a templomadóként beszolgáltatott félsekerre, és nincs semmilyen pejoratív hangneme a megállapításnak, és nem azzal van gond, hogy a gazdagok bőkezűbb, jelentékenyebb adakozást engedhettek meg maguknak, mint a nagy többség. Jézus itt nem a gazdagok elleni példabeszédbe kezd. A korabeli indiai, görög és rabbinikus irodalomban találunk hasonló elbeszéléseket, amelyek a szegény, akár özvegy áldozatát dicsérik és beszámolnak a gazdagok adakozásáról. Az Adományok című haszit történet azt tárgyalja, hogy milyen módon lehet adakozni, pénzbeli segítséget nyújtani. És az előzőek ellenpontozásaként megjelenik egy szegény, ráadásul koldus szegény özvegy, és meglehetősen merészen, egyenesen azt állítja, hogy az özvegy azért koldus szegény, mert ugye a 40. vers fényében az írástudók felemésztették az özvegyek házát. És ez a toposz szempontjából tényleg közel van a tárgyalt helyhez, de erőltetettnek tűnik a kapcsolatteremtés. Hogyha Jézus itt az írástudók áldozatáról szeretne beszélni, akkor talán világosan utalna rá. De a történet követi a maga természetes medrét az özvegy felbukkanásával, aki viszont fontos szerepet játszik a következőkben, és alapot szolgáltat Jézus következtetésének, valamint a tanítványok leckéjének. És az özvegy 2 fillért, vagyis 1 krajcárt dob bele a persejbe, az előtte haladók vége láthatatlan sorába illeszkedve, illetve ezt a sort megtörve. És felvetődhet a kérdés, hogy Jézus honnan tudhatta bizonyos távolságból szemlélődve, hogy 2 fillért tett a persejbe az özvegy. Több magyarázat is létezik erre a felvetésre abban az esetben, ha az adományt a papi szolgálat támogatására szánták, az éppen jelenlévő pap megvizsgálta a pénz nem valódiságát, és megérdeklődte az ajándék célját, és igazolta, hogy a hozzájárulás megfelelt az előírt áldozatnak. Ezek után a pap megfelelő persely felé irányította az adakozó hívet, mindez fennszóval hangzott el is hallható volt minden közelben tartózkodó számára. És ennek ellenére, hogyha az ajándék egyszerű önkéntes adomány volt, akkor az özvegy személye árulkodhatott a szegénységéről, vagy még valószínűbb, hogy a pénzérmék csengése, koppanása a persejbe dobáskor leleplezte az adomány nagyságát, pontosabban kicsinségét. És megjegyzi az egyik
magyarázó, hogy valójában nem az egyetlen lehetett, aki hasonló összeget tett a persejbe, de Jézus az ő személyét emeli ki. Az asszony szegénységét híven tükrözi az általa hozott összeg nagysága. A fillér Palesztinában forgalomban levő legkisebb értékű apró pénz volt. 400 lepton ért egy sékelt, a Szentíró hangsúlyozza, hogy az özvegy mindkét fillérét a persejbe dobta, amivel kiemelést nyer, hogy valójában egyet megtarthatott volna a saját szükségleteire, tehát a két fillér egy krajcárnak felelt meg. És ez a legkisebb római pénzérme volt, és a két lepton értéke, a dénár 64 részének felel meg. Egyesek arra következtetnek ennek említéséből, hogy Márk nyugaton írt, mivel a pénz nem volt honos keleten, mások viszont cáfolják ezt az állítást, és azt mondják, hogy ezzel nem lehet érvelni az evangélium római eredete mellett. Mivel a pénzérmék római elnevezése már a Krisztus utáni első század során elterjedtebb volt Palesztinában, mint a görög vagy héber megnevezések. A leptont, mint érmét, kicsi zárójel, először a makkabeusi korszakban verték, mivel mérete rendkívüli kicsiny volt, nagyon nehezen lehetett előállítani, és ebből kifolyólag, amikor hasonló érmékre bukkantak régészeti ásatások során, meg lehetett állapítani a sajátosságaiknak köszönhetően, hogy Nagy Heródes, Archelaus, Valerius vagy Pilátus idejéből származtak ezek a pénzérmék. Tehát az adakozás, tehát ezek szintén használatosak voltak, és a persejbe dobott adományok a templom céljaira szolgáltak, mert a szegények számára nyújtott segély, külön gyűjtötték. Szóvá kell tenni itt még azt a tényt, hogy az özvegyasszony neve nincs megemlítve, jól lehet tettéből és hozzáállásából Jézusnak fontos tanítása következik. Egy rövid dal után folytatjuk, és kiértékeljük, hogy mit jelent az, hogy Jézus is kiértékeli az adakozást. Maradjanak velünk!

Turmezei Erzsébet, testvérszem, testvérkéz. Itt minden szemben más lélek lakik, az egyikből barát tekint elő, a másikból ellenség, a harmadikból csábító szirén, a negyedikből a hatalmas én, a századikból testvér. Uram, én nekem adj testvér szemet, a melegekben fénylik mindenneknél. Hadd nézzek, mint a testvér az emberekre, öreg koldusra, sápadt gyermekekre, nézzek az egyre és az ezrekre, úgy, mint testvér. Uram, adj én nekem testvér szemet, az melegebben fénylik mindeneknél. Itt minden kézben más lélek lakik, az egyik üt, a másik rombol. A harmadik is önmagának épít, a negyedik simogat, hogy szeressék. Uram, adj én nekem testvérkezet, az nem azért segít, hogy másnak tessék. Hadd legyen testvérkéz az én kezem, amelyik segíteni mindig ráér, s inkább nem nyúl kincsért, kis virágért, addig bekötözhet egy sebet. Az érintése balzsamos békesség. Uram, adj én nekem testvérkezet, az nem azért segít, hogy másoknak tessék.

Kedves Mária Rádió hallgatók, megnézzük most tehát, hogy Jézus hogyan értékeli ki az adakozást. Tehát Jézus magához hívja a tanítványait, tehát a tanítás csak nekik szól, és nem a gazdagoknak, az írástudóknak, vagy a gazdag írástudóknak. Egy szűkkörű hallgatóság részesül csupán ebben a fontos tanításban, mely aztán hallatlanul bővül a történet írásba foglalásának köszönhetően. Korábban is magához rendelte tanítványait, és azok is fontos események voltak, mint a mostani, és Eduard Schweitzer emlékeztet arra, hogy a tanítványoknak Jézus a gyülekezethez beszél. És fel kell figyelnünk az ünnepélyes bevezetésre is, amellyel kezdi közlendőjét és kiértékelőjét. Tehát Jézus értékeli a földhöz ragadt özvegyasszony áldozatkészségét, és azt mondja, hogy mindenkinél többet adakozott. Tehát többet, mint mindenki együttvéve. Az ő adománya több, mint ami csak összegyűlhet abban a persejben. Ugyanakkor azt is állíthatjuk, hogy nem csupán többet adott, mert ez különbséget feltételez, hanem mindenét odaadta. Ez pedig már minőségi különbséget jelent, és Jézus éppen erre a minőségi különbségre hívja fel, akarja felhívni a csodálkozó tanítványai figyelmét. És az első tételem pontosan ebből a jézusi minősítésből ered, az adakozókészség fordítottan arányos az anyagi adottságokkal.

Jézus arról beszél, hogy a gazdagok és az átlagpolgárok a feleslegükből adakoztak, ami tökéletesen megfelel a józan ész gondolkozásának. Tehát az egész életét, megélhetőségét, anyagi alapját jelenti, és itt megszűnik a tartalékosság, vagy a tartalékolás biztonságot nyújtó józansága. Egyesek úgy is értelmezik a történetet, hogy az asszony követendő példa az őszinteségéért és nagylelkűségéért, vagy pedig sajnálatra méltó teremtés, aki a vallásos kizsákmányolás áldozata. És a történet a lelkes, csak Isten szem előtt tartó odaadásról beszél, kiváltképpen az Isten munkájára, anyagiakat áldozás terén. Nem az számít, amit az ember különösebb erőfeszítés nélkül tud adni, hanem a lelkület, amellyel adja, mert ez minősíti az adományt. A lelkület felül tudja írni az adomány mennyiségét, amely miközben eltörpül a templom gazdagsága mellett, mégis többnek minősülhet annak a bőségénél. És ebből az is következik, hogy nem az adomány számít Isten számára, hanem maga az adakozó. Istent nem lehet elvakítani az adományok nagyságával és ragyogásával, de csodálatra lehet indítani a belső elszántsággal. Amikor Jézus erről tanítványainak beszél, akkor arra is fel akarja hívni figyelmüket, hogy ez alapján ítéljenek a jövőben. Párhuzamként megemlíthető Ananiás és Szafira története, amelyben nem sok idő múlva Péter pont ezt a lelkületet kéri számon, előbb Ananiástól, majd Szafirától, akik azt hiszik, hogy lehet hazudni Istennek, és hogy félre lehet vezetni Pétert és az apostolokat, akik a szíveket vizsgáló Úr szolgálatában állnak. Az ilyen szerű mérce alapján az elsők utolsók lesznek, és az utolsók pedig elsők. Az asszony itt egy pillanatra megtestesítette az új templom népét, akiért Jézus meg fog halni és fel fog támadni, és akire az alapkövet leteszi. Tehát Isten nem az szerint ítéli meg adományainkat, hogy mennyit szánunk oda, hanem az szerint, hogy mennyit tartunk meg magunknak. Olyan világban élünk, amelyben a mérhető teljesítmény elsöprő erővel és kényszerrel bír. A szegény özvegyasszony gesztusa talán észesen vevődött volna, hogyha nincs ott Jézus, aki látta, és aki felhívta tanítványai figyelmét is az eseményre. A gyakorlat és a tapasztalat is megerősíti a történetbe foglaltakat, és pedig azt, hogy amikor az adakozásra kerül sor, sokkal könnyebben teszik ezt a szegények. Az özvegynek, mintha nem lenne mit veszítenie, mert mindenét elveszíti, és ezzel átlép egy másik dimenzióba, amely már szemmel nem látható, empirikusan nem követhető. Teljesen kiszolgáltatja magát Istennek és az ő gondviselésének. Most már nem kell beosztania sem az egy fillérét, sem a kettőt. Átlépte azt a határt, ahol a gondviselő szuverén Úr felsők területére került. Földi viszonylatban az anyagiak hiánya fokozottan kiszolgáltatottá, támadhatóvá teszi az embert. És ezzel ellentétben az anyagiakban való dúskálás hamis biztonságérzetet kelt az emberben. Tehát mindkét véglet kísértést, forrást jelenthet az ember életében. Egy rövid dal és vers után folytatjuk. Maradjanak továbbra is velünk.

Bódis János, lecke fősvényeknek. Ha lenne egy-két millióm, vagy kihúznák a sorsjegyem, nem kéne nékem mondani, hogy szívem kezem jót tegyen. Százezreket szétosztanék, meg se kottyanna, hogy adok, maradhatna nékem még elég, de így, hisz oly koldus vagyok. Így szól a zsugori rossz szívem, s a mellem zord, vad sarkvidék, s tudom, ha százszor annyi van, a százszor annyi sem elég. S tudom, hogy nincs olyan kevés, miből ne jutna másnak is, mert csoda ez bár, de igaz, hogy vezethet vakot vak is. S egy fillér több, mint millió, mit tévedésből átkezed, legbőkezőbb adakozók, a bibliai özvegyek. Jaj, néked, te sopánkodó, akárhogy is szorongatod, Isten a bankóidba markol, s elvesz majd egy helyet hatot. Mert Isten tudja, hogy mi kell, s nem hagy nálad fölösleget. Nem adtam, hát elvette ő, stán még kamatot is szedett. De jót, s marad is, ha muszáj, ó, én vak önző jég eszem, hát nem jobb adni örömest előre önként szívesen? Időt, erőt, pénzt és ruhát, vigasztalást és kenyeret. Jöjj száj szívemben, isteni lemondás, jóság, szeretet. Hadd tékozoljak boldogan, gyermek nábobként könnyedén, ne vigyen kényszer lemondásra, gyógyszer, baleset, szenvedély. Jobb adni másnak, így tudom, szegényen is gazdag vagyok, s láthatom, ahogy sok borús szem, hálás, örömmel felragyog.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Jézus megkísértésének történetében mindkét beszámoló szerint, Máténál és Lukácsnál is, a 40 napi bőjt után megéhezik, és akkor támad a sátán. Ráadásul éppen a testisége területén az éhségét próbálja kihasználni, hogy Isten ellen fordítsa. Az a tény, hogy anyagból lettünk és formáltattunk, nagy mértékben meghatározza az egzisztenciánkat. A Maslow féle szükséglet hierarchia is igazolja, hogy az alapvető hajtóerők közé tartozik az éhség és a szomjúság, amikor az özvegyasszony beledobja a persejbe utolsó két fillérét. Akkor lemond ezek beszerzési lehetőségéről, és tettével azt mondja, hogy számára legfontosabb az Istennel való összhang és a ráhagyatkozás. Ezt a kemény leckét osztja meg Jézus ott tanítványaival, Márk keresztény közösségével és velünk. Második tételem az elsőből ered. A hit mértéke sem egyenesen arányos az anyagiak meglétével. Ez akkor is igaz, ha a világban élő emberek nagyon kis százaléka gazdag, és sokkal nagyobb százaléka szegény. Ezeket az arányokat figyelembe véve, mégis állítható, hogy a szegénység, a kiszolgáltatottság jobban ráutalja az embert Istenre és az ő segítségére. Ellenpéldák is felhozhatók arra nézve, hogy a gazdagok között is voltak Jézusnak elkötelezett emberek. Például Zakeus. Ennek ellenére a jellegzetesebb eset a lelki igényeket tápláló, de anyagiak miatt elforduló gazdag ifjú. Vagy a bolond gazdag, aki jövőbeli gazdasági és gazdagodási stratégiájának építése közben is miatt nem figyel a lelkiekre és a lelkére, az üdvösségére. Jézus és Lukács sokat foglalkoznak a szegényekkel, a szegénységgel, szociális empátiát tanúsítva azok iránt, akik valamilyen okból a társadalom perifériájára szorultak. Nem az a gond, hogy egyesek a fölöslegükből dobtak a persejbe, hanem az a lelkület, amelyel ezt a gesztust megteszik, és amelyet megvizsgál Jézus. A történet a teljes önfeladásról, feltétlen bizalomról és tökéletes elkötelezettségről szól. Az özvegy semmit vissza nem tartó adakozása visszhangozza azt a hétszer felsorolt teljes odaadást, ahogyan Istent kell szeretni, és amely olvasható ugye Szentírásban is, az asszony önfeláldozó gesztusa előre mutat Jézus áldozatára, aki szintén semmit sem tart vissza a kereszten. A templom megítélése megtörtént, szintén semmit sem tart vissza a kereszten. A benne zajló önmutogató megüresedett Isten tisztelet miatt a templom meg van ítélve, míg a tanítványokat lenyűgözi, mint építészeti remekmű, ahogy Márk evangélista ki is fejezi, és Jézus élete is az ítélet felé halad, melyben a megváltás csodája fog reményhozó csíraként előbukkanni és felragyogni.

Bódis János. Elveszíthetetlen öröm. Nem igaz, hogy az élet rút kegyetlen. Sok öröm van. Elveszíthetetlen. Van öröm, amely mindörökre tart. Nem árt neki se szó, se tűz, se kard, se fagy, se szélvész, átok vagy nyomor, mitől a világ oly sokszor komor. Van öröm, amely soha nem apad, s ez az öröm, add másoknak magad. Míg élsz, magadat mindig adhatod, adj szót, vigaszt, ha van falatod, derült tudást vagy békülő kezet, mindez tied. Vesd másba, s nézheted, hogy nővetésed, hozva dús kalászt, s meggazdagítva lelked asztalát. Csoda történt. Minél többet adsz, te magad annál gazdagabb maradsz.

Kedves Mária Rádió hallgatók, az adakozás a zsidók egyességi gyakorlatok egyike volt. Röviden összefoglalom az eddig elmondottakat. A templom 13 kürtszerű egyik perseibe történik az önkéntes adakozás, melyet Jézus ülve figyel és tanítást fűz hozzá. A tanítás során a sok kevésnek és a kevés soknak minősül. A gazdagok tömegében megjelenik a magára maradt egyedül élő özvegy. Az Úr nem a pénz mennyiségére, hanem a lelkületre, a bőkezűség túláradására figyel. Két fajta adakozás áll előttünk, az egyik a tömeg és a gazdagok megfontolt adakozása, mely beosztja a javakat, mindenhova juttat, de bebiztosítja magát a holnapra is. A másik az özvegy adakozása, amely megfontolatlannak minősülhetne, hiszen nem számol a következő pillanattal, a hónappal, semmit sem tesz félre abból a kicsiből, amivel rendelkezik, csak a kegyelmes atyába vetett bizalommal mindenét a persejbe helyezi. Jézus látja mindkét adakozást, és megosztja véleményét tanítványaival. Értékel, amikor azt mondja, hogy a szegény özvegy mindenkinél többet dobott a persejbe, az egész vagyonát, megélhetését odaadta, most már nem maradt semmije, csak Istene és a belévetett hite. Összehasonlítva, a látványosan sok a fölösleg egy részének, még az eltörpülő kevés mindennek minősül. És az adakozó készség és a hit fordítottan arányos az anyagi háttérrel, és mindez tanúságul és mércéül szolgál számunkra, mai tanítványainak. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Turmezei Erzsébet, magamnak, másnak. Mikor atyám házába vett tépet tékozló gyermeket, s kegyelme fénnyel rám borult, feledve lett a régi múlt. Béke, öröm, hit és remény, ő benne gazdag lettem én. Már tudtam adni másnak is, és nőtt a kincs, és nem fogyott. Sugarasan szálltak felém simogató szép mosolyok. Én meg csak adtam, szüntelen, soha nem kérve mi maradt. De jött egy pillanat, megszólított egy régi hang, oly ismerős, oly idegen. Bízó szívemre árny borult, komoran szürkén hidegen. Ó, te szegény, nap-nap után nézd, elsiet, te meg csupán másnak adott kincseidet. Valamit mondd, miért nem veszel valamit el, miért nem teszel magadnak, magadnak, magadnak. Szégyen, visszhangra lelt a hang, mint félrevert ilyet harang. Kongod, bongod, balg a szívem. Igen, igen, ez kell, igen, magamnak, magamnak, magamnak. Ma egy mosolyt holnap megint letépni, mint virág, ha int, szépségeket, szeretetet, símogatást, napsugarat, másnak hatán nem is marad, magamnak, magamnak, magamnak. Miért lettem ilyen szegény? Hát megint eltévedtem én. Megint a régi rongyokon akad meg könnyes bús szemem, új botorkálók betegen. Felém nyúlnak aszott kezek, s a lelkem kínban megremeg. Én már nem is segíthetek. Magamnak nincsen, nem lehet. Vagy adjam, ami megmaradt. Pár morzsalék, pár ronydarab, fakó mosoly, tépet remény, fogyó hit száraz kenyerén, kilakik jól, keserűjétek, mindegy, vegyétek és egyétek. Hogy áradok, hogy éledek, fény futja át a szívemet, fakó mosoly színnel telik, remény ragyog fényesedik. Hit zeng győzelmi éneket, sugarat hint a szeretet. Milyen gazdag vagyok megint, a lelkem minden szerte hint, mégis marad, el sose fogy. Nem kérdve, mint nem kérdve, hogy hittel harangoz a szívem. Igen, igen, igen, igen, másoknak. Másoknak, másoknak.

Uram, nem merem már ígérni, hogy megjobbítom életemet. Ha te nem segítesz, csak rosszat tudok tenni. Ha nem segítesz, még szeretni sem tudlak. Magamban semmit sem bízom, Jézusom. Bizalmatlan vagyok önmagam iránt, benned azonban bízom. Uram Jézus Krisztus, ha te nem segítesz, sohasem leszek képes jót tenni. Ha te nem segítesz, elvesztem. Jézus, légy az én Jézusom, ez számomra az üdvösség. Add, hogy ne félelemből ragaszkodjak hozzád, hanem szeretetből. Nem akarok más tenni, mint a te akaratodat. Szent Háromság egy Isten, könyörülj rajtam. Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A 60. békevilágnap témája a technológia lefegyverzése a békéért. Leó pápa új tagokat nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. Jordániában Krisztus keresztsége 2030-as jubileumára készülődnek. Morzsák, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra. A 60. békevilágnap témája a technológia lefegyverzése a békéért. 2027. január 1-én lesz a 60. békevilágnapja. A nap megünneplésére 14. Leó pápa a technológia lefegyverzése a békeszolgálata, a politika mint megelőző felelősség témát választotta, tájékoztat az átfogó emberi fejlődés dikasztérium sajtóközleménye. A pápa rávilágít azok erkölcsi felelősségére, akik arra kaptak meghívást, hogy a politikai szférában vállaljanak szerepet, olvasható a közleményben. Leó pápa továbbá arra ösztönzi az emberiséget, hogy mozdítsa elő minden egyes ember méltóságát, és minden ember segítse elő a békét, kezdve a technológia lefegyverzésével. Utal a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája 198. pontjára, miszerint nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tenné a háborút. Miközben a pápa figyelmeztet a katonai döntéshozatalban a mesterséges intelligencia használatával járó kockázatokra is, szívből jövő felhívást intéz az egész nemzetközi közösséghez. Olyan közös megállapodásokra szólít fel, amelyek képesek megvédeni az emberi felelősséget és a humanitárius alapelveket olyan helyzetekben, ahol emberi életek és a népek közötti békés együttélés forog kockán. A május 25-én a vatikáni új szinódusi aulában bemutatott dokumentum, amely az egyház történetében példanélküli, Leó pápa emlékeztetett arra, hogy ez a közel 200 oldal a Szentszék új technológiákról és a mesterséges intelligenciáról folytatott gondolkodásának gyümölcse, amely ma életünk számos területét érinti, befolyásolja a döntéseket és radikálisan megváltoztatja a háborúzás módját. Mindezekből az a meggyőződés bontakozott ki, amelyet maga Leó pápa nyugtalanítónak nevezett, és amely az enciklika vezérfonalaként szolgál. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Tudom, hogy a szó erős ismerte el, de szándékosan választottuk, mert ebben a pillanatban olyan szavakra van szükség, amelyek képesek felkelteni a figyelmet, felébreszteni a lelkiismeretet és az emberiségnek a követendő ösvényre mutatni. Leó pápa hangsúlyozta, hogy az egyház egy ideje elkötelezett a nukleáris leszerelés mellett a szolgálat jegyében a béke és az emberi család méltósága javára. A mesterséges intelligenciát most le kell fegyverezni, mert a nukleáris energiához hasonlóan mindenkit és a közjót kell szolgálni. A technológiával kapcsolatos döntéseket soha nem szabad elválasztani a lelkiismerettől és a felelősségtől. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában Leó pápa arról elmélkedik, hogy a béke, ami nem pusztán a háború hiánya, hogyan válik a gyakorlatba ültetett igazságossággá. Amikor viszont a technológia gyengíti a kritikai érzékünket, maga a béke kerül veszélybe. A leszerelés azonban nem elég. Építenünk kell. 14. Leó felidézte a perui árvizek utáni missziós munkájának éveit. Ott megtanultam, hogy az újjáépítés nem egyszerűen azt jelenti, hogy pótoljuk azt, ami elpusztult. Azt jelenti, hogy helyreállítjuk a kötődéseket, a bizalmat, és újra élesztjük a jövőbe vetett reményt. Sőt, senki sem épít újjá egyedül. Csak ilyen átfogó szemlélettel irányítható a mesterséges intelligencia a közjó felé. Csak együtt azok, akik a rendszereket tervezik, és azok, akik viselik azok következményeit, gazdagabbak és szegényebb országok, intézmények és egyének, hatalmi központok és perifériák leszünk képesek olyan jövőt építeni, amely nem csak a kiváltságos kevesek, hanem az egész emberiség számára készül. Leo pápa új tagokat nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. 14. Leo pápa három új tagot nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. Umberto Longo professzort, a római Olasz Középkori Történeti Intézet igazgatóját, Francesco Cesareot, a Worcesteri Assumption Egyetem nyugalmazott elnökét az Egyesült Államokból, és Anna Baranskát, a Lublini II. János Pál Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karának docensét Lengyelországból. A Pápai Történettudományi Bizottságot 1954-ben alapította 12. Pius pápa. A bizottság munkája figyelmének középpontjában az egyház levéltári öröksége, különösen a vatikáni levéltár anyaga áll. Számos felhívás érkezett a pápákhoz, hogy a tudósok nagyobb és jobb hozzáférést kapjanak a Szentszék által őrzött levéltári gyűjteményekhez. A bizottság elnöke Marek Inglot jezsuita atya, titkára pedig Pier Antonio Piatti. Itt jegyezzük meg, hogy 2021. február 22-én Ferenc pápa kinevezte Molnár Antalt a Pápai Történettudományi Bizottság tagjává. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgatója, az ELTE Történeti Intézetének docense személyében először van magyar tagja az 1954-ben létrehozott Pápai Bizottságnak.
1: Jordániában Krisztus keresztsége 2030-as jubileumára készülődnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre Urunk Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulója megünneplésére. Jafar Hassan kormányfő elnöketével a bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és intézményi képviselőkből áll. A második Abdullah jordániai király irányelveivel összhangban minden erőfeszítést mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében, többek közt egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu megteremtését. Jordánia megkezdte a felkészülést Jézus Krisztus megkeresztelkedésének bimilleniáris jubileumi ünnepségeire. Augusztus 10-én hétfőn Jafar Hassan jordániai miniszterelnök vezetésével megtartotta a Nemzeti Bizottság az első ülését, amely felügyeli ezt a rendkívül jelentős vallási és történelmi eseményt, hiszen Urunk megkeresztelkedésének eseménye minden keresztény felekezet közös ünnepe. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek és a nemzeti feladatok lebonyolításáért, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért. A találkozó során Jafar Hassan miniszterelnök hangsúlyozta, hogy II. Abdullah király irányelveivel összhangban haladéktalanul meg kell kezdeni az előkészületeket, hogy támogassák a jordániai egyházi vezetők tanácsa által javasolt kezdeményezéseket, amelyek egy átfogó ütemtervre épülnek. Kijelentette továbbá, hogy Krisztus megkeresztelkedése második évezredének megünneplése híven tükrözi Jordánia történelmi és vallási tekintélyét, valamint a keresztény zarándoklatok globális célpontként betöltött szerepét. A jordániai királyság alapelve biztosítja az együttélés, a mások tisztelete, a béke, a szeretet és az emberi testvériség megvalósulását. A találkozó során áttekintették a Krisztus keresztsége helyével szomszédos területek fejlesztésért felelős alapítvány számos projektjét, beleértve egy zarándokfalu felépítését az ide látogató keresztények számára, továbbá egy a keresztelőhelynek szentelt múzeumot, egy zöld folyosót, valamint a térség infrastruktúrájának a fejlesztését. A résztvevők hangsúlyozták a projektek végrehajtását felügyelő és a kitűzött célok elérését segítő szakemberek támogatásával létrehozott speciális albizottságok fontosságát is. A bizottság összetétele. A Nemzeti Előkészítő Bizottság vezetője a miniszterelnök, tagjai a kommunikációért, a belügyért, a gazdaságért, a vállalkozásért, valamint a turizmusért és a kulturális örökségért felelős miniszterek. További tagok Christophorus Atallah püspök, Jordánia görög ortodox érseke, Iyad Tuval érsek, Jordánia latin patriarkális vikáriusa, Hosszám Naum érsek, anglikán érsek, valamint Munib Yunan püspök, az evangélikus luteránus egyház püspöke, a Keresztelőhely fejlesztését alapítvány igazgató tanácsának elnöke, a Keresztelőhely bizottságának főigazgatója és a Jordán Nemzeti Turisztikai Hivatal főigazgatója. A Biblia tanúsága a helyről. Jézus keresztségéről mind a négy evangélium beszámol. János leírásánál olvassuk, ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Szemben a Jeruzsálem mellettivel ez a másik Betánia, amelynek arab neve máig El Maktas, vagyis a bemerítkezés helye. Itt keresztelt János, mert a választott nép korábban itt kelt át a Jordán folyón, amikor Józsué vezetésével átvitték az ígéret földjére a szövetség ládáját. A keresztények kezdettől fogva mind a mai napig szentnek tartották ezt a helyet, ahol az Úr epifániája, Isteni mi voltának megnyilatkozása megtörtént. Pápák a Jordánon túli Betániában. Az első pápa, aki Al-Maktast meglátogatta, Szent II. János pápa volt a 2000-es nagy jubileum esztendejében. 16. Benedek pápa 2009-ben látogatta meg a helyszínt, és letette a Jézus Jordánban való megkeresztelésének emlékére emelt templom alapkövét. 2014-ben Ferenc pápa is meglátogatta ezt a helyszínt. Az Úr keresztsége új templomát ünnepélyesen 2025. januárjában szentelte fel Ferenc pápa képviseletében Pietro Parolin bíboros államtitkár. Jelenleg ez Jordánia legnagyobb katolikus temploma, de más keresztény felekezetek templomai is találhatók a környéken. Az UNESCO világörökségi listáján 2015-ben a Jordánon túli Betánia, vagyis Al-Maktas területe, beleértve Tal al-Karrárt is, felkerült az UNESCO világörökségi listájára. A hivatalos weboldal tanúsága szerint a Jordánon túli Betánia nagy vallási jelentőséggel bír a legtöbb keresztény felekezet számára, amelyek ezt a helyet ismerték el, mint olyat, ahol keresztelő János megkeresztelte a názáreti Jézust. Ez az utalás szerzetesek, remeték, zarándokok és papok nemzedékeit ösztönözte arra, hogy itt telepedjenek le és látogassák meg ezt a helyet, maguk után hagyva odaadásuk és vallásosságuk bizonyítékait, amelyek a 4. és 15. század között keletkeztek.

0: morzsák. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra.
1: Jézus Tirosz és Szidon vidékére vonul vissza. Pogány területre, kicsit távol az ismerős helyektől, és azoktól az emberektől, akik állandóan körülveszik. Az evangélista nem ad pontos magyarázatot, hogy miért megy oda, de nem is szükséges minden visszavonulást megfejteni. Az ember néha azért távolodik el azoktól, akiket szeret, hogy utána ismét jól tudja szeretni őket. Nem minden eltávolodás elutasítás. Van olyan távolság, amely megmenti a kapcsolataimat, kitisztítja a tekintetem, és levegőhöz juttatja a lelkemet. Még a jó, lelkiismeretes emberek is elfáradhatnak. Sőt, gyakran éppen ők fáradnak el a leginkább. Annyira belevetik magukat az Úr szolgálatába, hogy közben elfelejtik, hogy ők is emberek, és meg kell állniuk, pihenniük kell. Engedniük kell, hogy nem mindig ők adjanak, hanem őket is megajándékozzák. A pihenés tehát nem luxus és nem jutalom a munka végén, hanem néha lelki kötelesség is. Szabadságra nem csak jogom van, hanem időnként szükségem is. Jézus visszavonulását egyszer csak egy asszony kiáltása szakítja félbe. Könyörű rajtam, Uram, Dávid fia. Leányamat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Nem azt kéri, hogy a lányán könyörüljön, hanem hogy ő rajta. A gyermek szenvedése az anya szenvedése is. Amit a lánya hordoz, azt ő is hordozza. Jézus pedig hallgat, és talán ez az evangélium egyik legnehezebb része, hogy szóra sem méltatja. Ismerem ezt a csendet. Imádkozom valakért, imádkozom gyógyulásért, családért, egy szétesett kapcsolatért. Kérem Istent, és mintha nem érkezne válasz. A legnagyobb kísértés ilyenkor nem is maga a várakozás, hanem az a gondolat, hogy Isten hallgatása biztosan elutasítást jelent. A tanítványok már elküldenék az asszonyt, zavarja őket a kiáltozása. Jézus pedig látszólag még keményebb választ ad. Nem helyes elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kiskutyáknak. Nem kell megszelidíteni ezt a mondatot. Ez úgy kemény, ahogy hangzik. Jézus küldetése először Izraelhez szól. Az asszony pedig kívül áll ezen a népen. Ő mégsem sértődik meg, és nem fordul sarkon. Nem adja fel, hanem talál egy rést a mondatban, amelyen keresztül közel kerül az Úr szívéhez. A kiskutyák is esznek az Uruk asztaláról, lehulló morzsákból. Micsoda hit! Nem követel helyet magának, és nem az bizonygatja, hogy joga van a kenyérhez, hanem egyszerűen bízik abban, hogy Isten irgalma annyira bőséges, hogy még az asztalról lehulló morzsa is elég a lehetetlenhez. Az Istentől kapott morzsa ugyanis nem kevés, mert benne van az ajándékozó egész szeretete. Aki kívülállónak látszott, arról kiderül, hogy belül van. A tanítványok közel állnak Jézushoz, mégis elküldenék az asszonyt. Az asszony távolról érkezik, mégis jobban bízik Jézus irgalmában, mint azok, akik naponta vele járnak. Évszázadokkal később egy másik édesanyja is hosszú éveken keresztül könyörgött a fiáért. Mónikának hívták, a fia pedig Ágoston volt. Ágoston tehetséges, de nyughatatlan fiatalember volt. Eltávolodott az egyháztól, és olyan életet élt, amely miatt édesanyja sokat szenvedett. Mónika mégsem mondott le róla. Egy alkalommal Ágoston titokban hajóra szállt, hogy Rómába menjen. Édesanyját becsapta és hátrahagyta. Mónika azon az éjszakán egy kápolnában imádkozott, hogy Isten akadályozza meg fia elutazását. A hajó mégis kifutott. Úgy tűnt, Isten nem hallgatta meg az imáját, hiszen Ágoston elment. Mónika pedig ott maradt a könnyeivel és Isten csendjével. Csak hogy éppen ez az út vezette Ágoston később Milánóba, ahol találkozott Szent Ambrussal. Ott indult el megtérésének útján. Végül megkeresztelkedett, püspök és az egyház egyik legnagyobb tanítója lett. Isten nem teljesítette Mónika aznapi kérését, de meghallotta élete legmélyebb imáját. Mónika története és a kánaáni asszony története ugyanarra tanít. Ne nevezzem véglegesnek azt, amire Isten még nem mondta ki az utolsó szót. Ez az evangéliumi rész nem azt ígéri, hogy ha elég sokáig kérek valamit, Isten pontosan úgy és akkor teljesíti, ahogyan elképzeltem. A hit nem eszköz, amelyel rávehetem Istent a saját akaratom teljesítésére. A hit kapcsolat. Ott maradni Jézus előtt akkor is, amikor hallgat. Újra megszólítani akkor is, amikor mások már elküldenének. Bízni abban, hogy az ő irgalma nagyobb, mint az én kudarcom és sebeim. Az asszony csak egy morzsát kért, Jézus azonban visszaadta neki a gyermekét, és megmutatta, Isten irgalmának asztalánál nincs fölösleges ember, mert ami Istentől érkezik, abból egyetlen morzsa is elég. Néha éppen a morzsából ismerhetem fel, hogy már készül számomra is a hely az asztalnál.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 20. vasárnapra Morzsák címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Rádió Erdély. Éjfél van.

0: Rától tanúságtételek következnek Budapestről, majd a Rejtőzködő Medjugorje gyermek című könyvből olvas fel nekünk Oltyán Emese. Éjjel 3 órától együtt imádkozhatjuk az Irgalmasság rózsafűzélét, majd kedves önkéntesünk Fazekas Ilona az Öregkor bölcsessége című műsorra lesz hallható. 4 órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, 5 órától pedig a keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat. 5:40 a Vatikáni Rádió friss hírei következnek, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Szatmár Németi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallása, dicsértessék a Jézus Krisztus, és köszönjük, hogy ma is a Mária Rádiót választották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltótoronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te.

0: az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk! Szentséges Szűz, Isten anyja Mária, fogad kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: A boldogságos Szűz Mária közbenjárása által áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámainkon.

0: legyen meg a te akaratod. Nagyon nehéz szívből kimondani. Az életünkben nagyon sokszor vagyunk olyan válságos helyzetben, amikor kiválságokkal bombázzuk a Jóistent, hogy ne úgy legyen, meg ne így legyen. Ez különös tekintetre az én életemben a betegségekben volt így. Mindig alkudoztam, hogy még nem szeretném, hogy meglássam a túlvilágot, még nem szeretnék találkozni az atyával, én még szeretnék az emberek között maradni. És legutóbb, 4 évvel ezelőtt voltam olyan helyzetben, hogy kórházi ágyon fekve sokat imádkoztam, rengeteget hallgattam a Mária Rádiót, az irgalmasság óráját, volt időm, tehát rengeteget imádkoztam. És az állapotom nem javult. Kétségek között egy gép működtetett bizonyos funkciókat a testemben, kétségek között kérdeztem a Jóistent, hogy hát nem hallod, hogy mennyit imádkozom, hát nem segítesz, elfeledkeztél rólam. És egy pénteki irgalmasság órájába való részvételemnél a végén egy miatyánkot is imádkoztam, és ott éreztem meg annak a súlyát, amit mindig mondunk, hogy legyen meg a te akaratod. De én feltettem neki a kérdést, hogy ha most mennem kell, akkor legyen meg a te akaratod. Csak azt kérem, hogy ne felejtkezz meg rólam. Ez volt pénteken, és hétfőtől ugrásszerűen javult is az állapotom. Nem gondoltam, hogy ennek egyszer egy ilyen tanúsága is lesz az életemben, de azóta különösen figyelek arra, hogy tényleg elfogadjam, bármi is legyen az, amit az Atya kíván. Ez átszövi az életemet.
1: Kárpátini Novák Ágnes, tanár, gondolatait hallották.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy legyetek a remény, a béke és az öröm emberei, hogy béketeremtő és életet szerető legyen minden ember. Kicsi gyermekek, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy betöltsön benneteket erejével, a bátorság és az önátadás szent lelkével. Így ez az idő is ajándék lesz számotokra, és szentségben való út az örök élet felé. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. május 25-ei üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a Nagyváradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket. Mai katekézis sorozatunk tovább folytatódik az imádsággal, az ima témájával. A közös imádság szépségében föltárul előttünk mindaz, ami szavakkal alig a fejezhető ki hitünkből. Ez a szavakon túli valóság ébreszti fel bennünk a dicsőítést. A misztikus szemlélet a mennyország örömének tükröződését fedezi fel ebben. A szemlélődés megszabadít a megszokások halálos tompultságától. Lehetővé teszi, hogy a legapróbb földi eseményekben is evangéliumi kincsekre találj. A legreménytelenebb emberben is megláttatja veled a feltámadt Krisztust. Felfedezi a teremtés túláradó szépségét az egész univerzumban. Az Isten képmására teremtett ember maga is teremtő. A szemlélődés csodálatot ébreszt bennünk, mindaz iránt, amit emberi kéz alkotott gyermekségétől egészen haláláig. A művész kezei nyomán evangéliumi arcok elevenednek meg előttünk, melyekre egyszerűen rátekinteni is elég, hogy megsejtsünk valamit Isten titkából. A szemlélődést néha a cselekvés ellentétének észleljük. A passzivitásra, a felelősségtől való elmenekülésre vezethet, de a tények tanúsítják, a mások iránt elkötelezett keresztények éppen a szemlélődés forrásából merítik energiájukat. Isten előtt a várakozás szenvedélyével megmaradni nem múlja felül az emberi lehetőségeket. Néhányan azon keseregnek, hogy Isten hiányát, távol maradását érzik, mintha a jelenléte az ő érzéteikhez kötődnek. Pedig ő jelen van akkor is, amikor buzgóságok eloszlik, és az érzetek elmúlnak. Részvétét soha nem vonja meg tőlünk. Eljön a nap, amikor mindenki megtudja, és talán így szól, nem Isten távolodott el tőlem, hanem én nem voltam jelen. Már születésed előtt megálmodtalak, mondja Isten, amikor ráébredünk, hogy Isten előbb szeretett minket, mint mi őt. Végtelen ámulatba ejt a fölfedezés. A szemlélődés nem más, mint az az állapot, amelyben teljesen rabul ejt minket szeretetének csodája. Bár mindannyian sebeket hordozunk, mégis mindenkit áthat a titokzatos jelenlét csodája. Lényünk legmélyén ott rejtőznek az ismeretlenség, a kétségek, a rejtélyes aggodalmak hatalmas pusztaságai, a bűn szakadékai, amelyek ki tudja honnan kerültek oda. De lassan megértjük, hogy az emberi lélek mélységeiben Krisztus imádkozik áthatóbban, mint ahogy azt el tudnánk képzelni. Engedjük, hogy a Szentlélek egy gyermek bizalmával imádkozzon bennünk, és csodálkozva veszük észre, hogy a pusztaságokban kivirul az élet, és eljön az idő, amikor Isten jelen.

Túrmezei Erzsébet találkozó a Jászol mellett. Messze vagyunk, s talán magunk vagyunk, de most találkozót adunk, és a Jászolnál mind-mind ott leszünk. A királynak tisztességet teszünk, a királynak, aki lejött közénk, s nem volt hová fejét lehajtsa. Mi boldog népe, oda térdepelünk elébe, s meghallgatjuk, mi a parancsa, örömhírt vinni szerte szét. Világosságot, mert nagy a sötét, elhirdetni, hogy ő itt van, jelen, futni a fénnyel át az éjjelen, őrizni reggelik. Szívünk a szent örömmel megtelik, hiszen ha ez a gyermek a miénk lett, felettet minden fájó veszteséget, minden keserű könnyet leterül, karácsonyi béke ül el körül. Győzve a távolságon téren, boldog betlehemi találkozóra várlak, testvérem.

engednünk kell, hogy átjárja életünket, amit már befogadtunk az evangéliumból, bármi kevés legyen is az. Ez a kevés éppen elég ahhoz, hogy napról napra előrébb jussunk, hiszen te nem megérkezett embereknek szeretnél minket. Krisztus, a te szegényeid maradunk egész életünkben. Emberek, akik a magunk egyszerűségében igyekszük bizalmunkat a hit titkába vetni.

ha teljességgel Istenhez akarunk tartozni, rendelkezésére kell állnunk, és bíznunk kell benne. Nem szabad hagynunk, hogy a jövő nyugtalanítson. Semmi okunk erre, hiszen Isten ott is jelen van. Közösségeink életében nem volt egyetlen nap sem, hogy valakit vissza kellett volna utasítanunk, amiatt, mondja Teréz anya, hogy ne lett volna elegendő ételünk, fekvőhelyünk, vagy bármi más, pedig sok ezer emberrel foglalkozunk. 53 ezer leprásunk van, és még soha nem volt rá példa, hogy akár egyet is el kellett volna küldenünk, mert valamiben hiányt szenvedtünk. Jó lehet, nincs fizetésünk, nincsenek bevételeink, nincs semmink, mégis mindenünk megvan, ami szükséges. Ingyen kapunk, ingyen is adunk mindent. Isten gyönyörű ajándéka ez. Az isteni gondviselésbe vetett bizalmunk az az erős és élő hit, hogy Isten tud és fog is segíteni minket. Hogy tud, ahhoz nem férhet kétség, hiszen mindenható. Hogy segít, az is bizonyos, mert oly sokféleképp biztosített minket erről a Szentírás szavaink keresztül, és oly végtelenül hűséges ahhoz, amit megígért. Krisztus arra bátorít minket, hogy merjünk erre a bizalomra hagyatkozni. Amit hittel kértek az imádságban, azt megkapjátok. Péter apostol is arra buzdít, hogy minden gondunkat bízzuk az Úrra, aki gondot visel ránk. Miért ne tenné, hiszen egyszülött fiát küldte el nekünk, és vele együtt minden reményt. Szent Ágoston így ír, hogyan is kételkedhetsz abban, hogy Isten mindent megad, hiszen minden gonoszságot magára vett érted. Ez adja meg nekünk az Isten gondviselésébe vetett bizalmat, hisz neki gondja van a madarakra és a virágokra is. Ha Isten gondoskodik a holló fiókáiról, akik hozzá kiáltanak, táplálja a madarakat, akik nem szántanak, nem vetnek és csűrbe sem gyűjtenek, ha úgy gyönyörűen öltözteti a rét virágait, mennyivel inkább gondoskodik rólunk, emberekről, akiket saját képmására teremtett és gyermekévé fogadott. Ha hozzá hűségesen cselekszünk, megtartjuk parancsait és benne bízunk. Nem akarom, hogy munkánk üzletté váljon, hanem hogy megmaradjon a szeretet művének. Azt szeretném, ha kitartanánk abban a teljes bizalomban, amely hiszi, hogy Isten vigyáz ránk. Éljetek igéjével, keresétek először az Isten országát, és a többit mind megkapjátok ráadásképpen. Megfeszített és föltámadt Urunk, taníts meg minket arra, hogyan küzdjünk meg a mindennap élet harcait, és így teljesebbé váljon életünk. Te türelmesen és alázatosan viselted az ember élet terheit, miként kereszthalálod és szenvedésed kínjait. Segíts, hogy napi fájdalmainkat és konfliktusainkat mint növekedésre kapott lehetőségeket fogadjuk, és így egyre hasonlóbbá váljunk hozzád. Add, hogy türelmesen és bátran viseljük a szenvedéseket, bízva abban, hogy te támogatsz.

Néha megkérdezed, honnan fakadnak a benső élet forrásai. Boldogok, akik nem a látás, hanem a hit bizalmának útján járnak. Mikor sötétségben tapogatózva kutatod ezeket a forrásokat, bizalom utáni szomjad lámpásként világít éjszakádban. Így szeretnél szólni Istenhez, kérlek, figyelj gyermek imámra. Segíts, hogy mindent rád bízzak minden pillanatban. Örömöm forrását állandó jelenlétedben szeretném megtalálni. Bárcsak a szív bizalma lenne mindennek kezdete. Ha ez előzné meg minden lépésünket, bármi kicsit vagy nagyot, messzire jutnál, nagyon messzire, észrevennéd az eseményeket és az embereket, de nem tőlük elszigetelődő aggodalommal, hisz ez soha nem Istentől ered, hanem békés szívvel tekinteni rájuk. Mekkora bizalom kovásza lennél az emberiség családjának kősivatagjában. Ha minden a szív bizalmában kezdődne, ki mondaná, mit keresek én ezen a földön. Néha megtörténik, hogy a mélyen bennünk gyökerező bizalmat az események elsodorják, és alapjainkban ráznak meg minket. Minden emberi teremtmény ismeri a félelmet, bárhol vagy is, hallgassa bensődben megszólaló Krisztusra. Szíved bizalmával hagyatkozz egyedül Istenre, még ha félsz is, én jelen vagyok. De mondanád, munkahelyi környezetem, az örökös kételkedés légköre, egész múltam eltávolítanak az Istenben való hittől. Na, hit nem elmélet. Még ha Isten felfoghatatlan maradna is, lényeg, hogy bizalommal hagyatkozz ő rá. Gyakran visszahúz téged a sötétség, ezért a bizalomnak az egész lényedet át kell hatnia, hogy az a tiszta lelkiismeretre vezessen. Minden pillanatban a Szentlélekre hagyatkozol, majd arról elfeledkezve ismét rábízod önmagadat. A szív csendjében, egészen a belső sivatagot megtapasztalásáig a lélek szól hozzád, néha csak egy szón keresztül. Amikor kiábrándult vagy várakozásaidban, engeded-e, hogy elmerülj a bátortalanság és a kétség óceánjában. Na, feltámadott veled van. Felismered vagy nem, de sötétségedben soha ki nem alvó tüzet gyújt. Kiégeti tüskeidet, és ezáltal megszünteti belső vívódásaidat. Sőt, szíved megkövesedett kamráit is képes feltüzesíteni. Ha lehetséges volna a szív rejtelmeit kifürkészni, megdöbbennénk annak felfedezésén, hogy a legmélyén a szeretetre vágyakozás rejtezik. Lehet az visszautasított vagy elrejtett, de mindig ott van. Amikor odáig jutsz gondolatodban, hogy téged nem szeretnek és nem ért meg senki, akkor Jézus Krisztus fáradhatatlanul így szól hozzád: ne félj, itt vagyok. Soha el nem múló szeretettel szeretlek téged, és te szeretsz engem. S te válaszul ezt rebeged: téged, Jézus, szeretlek. Talán nem úgy, ahogy szeretném, de szeretlek. Krisztus szeretetének lehelete Szentlélek. Te mindannyiunkban hitet ébresztesz. Olyan ez, mint az időről időre felfakadó bizalom, amely életünk végéig mindig megújul. Egyszerű bizalom ez, hogy egyszerű, hogy mindannyiunkban képes megszületni.

Turmezai Erzsébet eljön. Advent szelidzengési üzenet eljön. Eljön. Beteg a gyógyulásod, rab a szabadulásod, halott az életed, szomorú. Most jön az öröm. Erőtlen, most jön az erő. Éjbe járó, hajnalra váró, föl kell a fény neked. Zendül az ég, zendül a föld, Isten izent, eljön, eljön. Advent, advent. Advent dörög rendíthetetlen kemény királyi üzenetedben, eljön, eljön. Ha elkerülöd a mosolyban, eléd kerül, mint könny, sikoltás. Ha bölcsőben meg nem látod, utadat állja, mint koporsó, eljön az első és utolsó. Ha mint templom szelít harangja, nem találhat szíven a hangja, ágyuk áldás tüzében hallod ítélni rajtad majd a hangot, és romba dőlhet minden oltár, elnémulhat Zsolozsma Zsoltár, házad küszöbén fog megállni. A munka zajban, léhadalban, vagy az éj titkos csendjében fogod közelgő lépteit meghallani, eljön. Eljön. Ki nem kerülheted, ha kikerülöd, mint kegyelmet, úgy kell bevárnod, mint ítéletet. Hallod? Hallod? Mozdul az ég, mozdul a föld, Isten izent. Eljön. Eljön. Advent. Advent.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Kolbe Szent Maximilián, minorita, áldozópap, vértanú. Maximilián Kolbe egy lengyelországi kisvárosban született 1894. január 8-án. A keresztségben a Rajmund nevet kapta. Szülei Julius Kolbe és Mária Dabrowska szegény takácsok voltak, akiknek hamarosan föl kellett adniuk önálló mesterségüket. Előbb Lódzba, majd 1897-ben még távolabb, Pabenicébe költöztek. Ahol az apa gyári munkás lett, az anya pedig kis üzletet vezetett, s mellette bába asszonyként tevékenykedett. A család annyira szegény volt, hogy a gyermekek iskoláztatása eleinte nem állt módjukban. Az elemi ismereteket a családban szerezték meg. 1906-ban nyílt rá lehetőség, hogy a két idősebb fiú a helybeli kereskedelmi iskolában tanulni kezdjen. 1907-ben ferences atyák tartottak hosszabb missziót Pabenice plébánia templomában. Hatásukra a két idősebb fiú, Ferenc és Rajmund elhatározta, hogy belépnek a ferencesek közé, amit meg is tettek. Nem sokára a harmadik testvér, József is követte őket. Rajmund a kis szemináriumot, középiskolát a lembergi ferenceseknél végezte. A rendben a Maximilián nevet kapta. 1912 őszétől filozófiát tanult Krakkóban. További tanulmányok céljából Rómába küldték, ahol a Gregoriana Egyetemen filozófiát tanult. A fiatal Maximilián pátert a rend Krakkóba küldte, hogy a ferences szemináriumban filozófiát és egyháztörténelmet tanítson. Hamarosan azonban félbe kellett szakítania a munkát, másfél évre, mert tüdőbajt kapott. Páter Maximilián az egész világot meg akarta nyerni Krisztusnak és a boldogságos Szűz Máriának. 1929-ben tehát missziós kis szemináriumot alapított. Egy évvel később négy testvérrel távol keletre indult, hogy ott új missziókat alapítson. Gyenge fizikuma miatt azonban csak egy állomás alapítását tudta befejezni, Nagasakiban. Egy év múlva Nagasaki egyik elővárosában már új ferences kolostor állt. Az épület nagyon egyszerű volt, de nyomda működött benne. 1936-ban egy másik kis szemináriumot nyitott, japán gyermekek számára. Közben kétszer járt hazájában, Lengyelországban, egyszer Indiában, ahol szintén kolostort akart alapítani. A háború kitörése után hamarosan letartóztatták 40 társával együtt. December 8-án azonban szabadon bocsátották. 1941. februárjában másodszor is letartóztatta a Gestapo. Majd 20-áig a hírhet varsói Paviak börtönben volt. Majd Auschwitzba szállították. Július végén a 14-es blokkból, ahol Páter Maximilián is élt, egy fogóinak sikerült megszöknie. Megtorlásul a tábor parancsnoka 10 foglyot éhhalálra ítélt. Amikor felolvasták a 10 nevet, egyikük felzokogott. Ha meghal, felesége és két gyermeke teljesen egyedül marad. Amikor ezt Maximilián páter meghallotta, jelentkezett a táborparancsnoknál azzal a kéréssel, hogy magára vállalhassa a családapa helyett a halált. A parancsnok teljesítette kérését. A 10 halálra ítéltet a 13-as blokk sötét zárkájába vezették. A zárkából mindvégig imádság és ének hallatszott, amelyet Maximilián vezetett. Bensőséges imádsággal búcsúztatott minden halottat, akiket naponta az árkából elszállítottak. Nagy boldogasszony vigíliájának estéjén Auschwitzban a tábori hóhér ölte meg. Páter Maximilián hősiességét és rendkívüliségét nem szabad csak a halálban, abban az egytetben látnunk, amellyel szeretetből életét adta fele barátjáért. Ettett egyenesen következménye volt életének, mely teljes egészében az Isten és az emberek szolgálatában állt. Életének legjellegzetesebb vonása az érett és következetes hit volt. Gyakran hosszasan imádkozott a tabernákulum előtt. A vértanúság gondolata nem volt idegen tőle. Egyik közismert mondása volt: szeretném, ha a szeplőtelen szűzért porrá őrölnének. Értett ahhoz, hogy a régiből újat hozzon elő. Összetudta kovácsolni a hagyományos ferences lelkületet a társadalom aktuális problémáira való reagálással. Minden cselekedetében ez vezérelte: amit teszel, jól tedd. Achtelik Ivo Mária testvér a következőket mondta róla. Amikor Rajmund 9 éves volt, elmondta édesanyjának, hogy álmot látott. Megjelent neki a szűzanya, és 2 koronát tartott a kezében. Egy fehéret és egy bíbor színűt. Megkérdezte Rajmundtól, hogy melyiket választja. A tisztaság fehér vagy a vértanúság bíbor színű koronáját. Rajmund minden töprengés nélkül felelte, hogy mindkettőt kéri. Eljelenéstől kezdve a gyermek megváltozott. Csendes, elgondolkodó lett. Később élete és halála is bizonyította a látomás hitelességét. A család szegénysége miatt csak a legidősebb fiú járhatott iskolába, ezért Rajmund megkísérelte, hogy otthon mindent megtanuljon, amit Ferenc hazahozott az iskolából. Egyszer édesanyja gyógyszerért küldte, s a gyógyszerész ámulva vette észre, milyen biztonsággal igazodik el a latin szavak között. Hosszasan elbeszélgetett vele, és fölismerte tehetségét. Felajánlotta, hogy latin órákat ad neki hetente. Rajmund majd kiugrott a bőréből örömében, és csak hamar túlszárnyalt a testvérét a tudásban. A következő epizód Rómában történt, nem sokkal a filozófiai doktorátus megszerzése után. Rajmund és társai sétaközben a hitről és a szeplőtelen fogantatásról beszélgettek, amikor egy úr belefolyt a beszélgetésbe, és indulatosan vitatkozni kezdett Rajmunddal. A vitát azzal akarta lezárni, hogy leereszkedő hangon közölte: nézze, fiatal barátom, ezt csak jobban tudom önnél. Én a filozófia doktora vagyok. Mire a 21 éves Maximilián nevetve válaszolta: ez cseppet sem meggyőző érv, mert én is az vagyok. A másikat ez igen elgondolkoztatta. Már növendék korában egy missziós folyóiratról álmodott. Amint krakkói tanár lett, kérvényt nyújtott be feletteseihez, hogy kiadhasson egy könyvet. Az engedélyt megkapta azzal a föltétellel, hogy a költségeket magának kell előteremtenie. Maximilián ajtóról ajtóra járva kéregetett, és 1 év múlva a nyomda állt. Ivo testvér így tudósít a Nyipokálánovi alapításról. 1927-ben Varsó mellett egy nagy telket kínáltak eladásra. Tulajdonosa Druki Lubeck herceg volt. Kolbe atya tudomást szerzett a dologról, ám a provinciális a vételára túl magasan találta, ezért nem utalta ki. A páter ekkor útra kelt Varsó felé, kölcsönkért csizmában, foltozott csuhában, vállán hátizsákkal, de telve reménnyel, hogy sikerül majd rávenni a herceget, adja olcsóbban a telket. Isten pedig azt is megadta neki, amit kérni sem mert. A hercegre ugyanis oly mély hatást gyakorolt hosszú beszélgetésük, hogy végül a telket nem olcsóbban, hanem ingyen adta oda. Néhány nap múlva a testvérek első csoportja elindult Grodnóból, hogy fölépítse az új kolostort. A környékbeli parasztok, akik addig meg voltak győződve róla, hogy a barátok csak imádkozni tudnak, elámultak a csodálkozástól. A testvérek föltűzve ruhájukat, egyikük facipőben, másikuk mezítláb, hajnaltól estig vidáman dolgoztak. És már a második napon enni-innivalót kaptak a kedves szegény testvérek a környékbeliektől, akik maguk is beálltak segíteni. A missziós buzgóság 4 testvérrel együtt Japánba vitte a pátert, anélkül, hogy ismerte volna a nyelvet, lett volna pénze, vagy bárki is várta volna őket. Egy hónappal később Nyipo Kálánovi társai ámulva olvasták a következő táviratot. Ma szétküldtem az első számot, ami 10 000 példányban jelent meg. Első fogságának idejéből mesélt egyik fogolytársa. A pricsem közvetlen az övé mellett volt. Egyik éjjel arra ébredtem, hogy valaki betakarja a lábamat. A páter volt. Olyan jó volt hozzám, mint az édesanyám. Azt is láttam, hogy teljes adagját odaadta másoknak. Auschwitzban Maximilian a vérszomjas Krott parancsnoksága alá került. A rabokat abban a lágerben súlyos fatörzsek cipelésére használták. Krott valahányszor elhaladt előtte Maximilian páter, mindig végigvert rajta. Egyik délben kikeresett egy különösen nehéz fatörzset a számára. Kolbe atya a végső erőfeszítéssel vette magára, és ingadozó léptekkel indult meg velem. Futólépés, ordította a parancsnok, Kolbe atya azonban erejét vesztve összerogyott. Krott odalépett hozzá, és csizmájával az arcába tiporva ordította. Majd megmutatom neked a naplopó, mi a munka. A naplopót deresre fektette, és 50 botütést mértek rá. Amikor kínzója megtörölte izzadt homlokát, a páter nem mozdult többé. Csizmájukkal rugdosták le a véres testet a pocsolyába. Krott hanyagul néhány gajat vetett a halottnak vélt fogolyra. Később rabtársai vitték be a betegszobába, és Kolbe atya egy hónap múlva önként odaadta az életét az éhségbunkerben. Egyik fogolytársa mondta el, a páter haláláról az egész táborban beszéltek. Ő nem csak egy embert mentett meg az életnek. Tettével sokakban fölébresztette a bátorságot ahhoz, hogy túléljék a tábort. Fel tudta ébreszteni bennünk az emberi jóságba vetett hitet.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Táncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 504 0404.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 504 0404-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Az ember elé tűzött cél örökké elérhetetlen. Megközelítésében áll az emberi élet értelme. Mondta Lev Tolsztoj.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bársony Enikővel Zsámbékról, Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget.
1: Kedves hallgatók! Mai beszélgetőtársammal a Jézus Szíve Társasága által szervezett igent mondok női lelki gyakorlat hozott össze Balla Erika rendtársamon keresztül. Mutatkozz be nekünk, kérlek!
2: Bársony Jánci vagyok. 6 gyermeket szültem. 5 a földön, 1 pedig a mennyben él. Zsámbékon élek. Az első diplomám az kertészmérnök. Elvégeztem a teológiát is. Alapítottunk egy katolikus iskolát, gimnáziumot Zsámbékon, jelenleg pedig a katolikus óvodában dolgozom.
1: Milyen családba születtél?
2: Szarvason születtem, egy nagyon szerető családban. Édesanyám és édesapám már hitem szerint a mennyben van. Egy húgommal élünk itt a földön. Idén leszek 60 éves. Amit így el tudok mondani, hogy bár a szüleim nem jártak templomba, mégis úgy éltek, hogy észrevették, aki rászorult, segítséget nyújtottak, tényleg nagyon áldozatos életet éltek. Édesanyám sokszor vasárnap nem csak nekünk főzött, hanem az utcában is, vagy akinek szüksége volt, akkor nekik is juttatott. És később találkoztam az Úrral.
1: Ez hogyan történt?
2: Nagyon érdekes története van ennek. Gimnazista voltam, amikor az országos biológiai tanulmányi versenybe bejutottam, és ugye ott már nem volt elegendő a tankönyv és az egyéb kis kiegészítőknek az ismerete, hanem nagyobb tudásra volt szükség. És Watsonnak az Érteme a molekuláris genetikát című könyvét próbáltam éjszaka, még akkoriban olyan zseblámpa volt, amiben ilyen nagy elem volt, azzal titokban olvasni, mert már a szüleim sokszor mondták, hogy aludni is szükséges lenne, de azért így szerettem tanulni is, meg az ismeretek is érintettek, meg érdekeltek. És ebben a könyvben ilyen 20 oldalag jutottam el, amikor annyi véletlen pont, és annyi szinte lehetetlen pont, hogy úgy alakult ki egyáltalán az élet, hogy így a 25-6. oldal körül azt mondtam, hogy ez nem lehet, hogy így van. És teli hold volt a szobám ablakából, ahogy így láttam, és tényleg szó szerint átölelt az Isten, és onnan kezdve kerestem vele a találkozásokat, megköszöntem az addigi életemet is, szüleimet is, és nagyon érdekes volt, hogy a nagyszüleim vallásosak voltak, sőt, eléggé tevékenyen részt vettek az egyház életében a plébánián, és tőlük kaptam még egy Bibliát. Ugye Magyarországon akkoriban nem nagyon lehetett kapni, és az akkori Jugoszláviából hozatták titokba ferenceseken keresztül. Elkezdtem lapozgatni, persze sok mindent nem értettem, azt se tudtam, hogy ezt nem előről kell kezdeni olvasni, de mégis érintett, és olyan szép helyre helyeztem. Utána felkerültem Budapestre.
1: Ekkor már meggyőződésed volt, hogy Isten létezik, és csak vele érdemes élni?
2: Annyira sok szeretetet kaptam addig életemben, hogy megvoltam róla győződve, hogy biztos, hogy létezik, és ugye Szarvas a Körösparton van, és a mi házunk is a Körösparton volt közvetlenül a telkünk, és az ottani arborétumban tanultam minden nap, nagyon közel volt hozzá.

0: szerette. A természetet nagyon szerettem, és megadatott már kiskoromban, hogy így rá tudtam csodálkozni. A szépre is, és a jóra is. És ez olyan elementáris találkozás volt ott azon az éjszakán, hogy ez igen, tehát hogy a mai napig így a részletekre is emlékszem, és azért ezt a könyvet eltettem, annak ellenére, hogy Istenről nincs benne szó, de mégis hozzásegített egy ilyen találkozáshoz, és azóta többször is volt olyan találkozásom, amikor a Jóistennel és a gondviselésnek egyáltalán a leleményes szeretetével, akik tényleg talán, hogy istenkeresők, vagy talán még hitetlenek is. És ez az érintettség sok-sok közös örömet hozott föl, hogy ők is talán elindultak Isten felé, és talán egyfajta ilyen üzenet is számomra, hogy ahogy ezt így megtapasztalhattam, vagy rácsodálkozhattam, talán másokat is könnyebben tudok elvezetni, vagy nem is elvezetni, csak segíteni a Jóisten felé.
1: Ennek az éjszakának az élményét a szüleidnek elmondtad? És ha igen, mit szóltak?
0: Akkor nem szóltam róla, mert így nagyon, nagyon mély találkozás volt.
1: Földi életük végén szüleid közel kerültek Istenhez?
0: Szentségekkel megerősítve tértek a mennyei hazába, és ahogy szépen átelmélkedve, sőt a betegek szentsége most így egy kicsit így kalandozva, tehát édesanyám már nagyon-nagyon beteg volt, és telefonon szinte csak hallgattam, amit mondtam, és egy-egy szót, igen, köszönöm. Amikor megkapta az utolsó útravalót, egészen elementáris élmény volt, hogy több mint 10 percig a telefonban beszélt hozzám, és még az utolsó ilyen anyai instrukciókkal ellátott, vagy szeretetével, és nagyon mélyen érintett ő általa is ennek a szentségnek az ereje. Amikor egyetemista lettem itt Budapesten a Kertészeti Egyetemen, akkor elkerültem Zugligetbe a Szent Család plébániára, és ott kezdtem hittanra is járni, és olyan fiatalokkal találkozni, akik így gondolkoznak, és a plébános atya Kozmai Mira atyától is kaptam több könyvet is, meg a többiektől is, hitoktatóktól is, sőt, aztán megtaláltam az ilyen irányú könyvesboltokat is, és már magamtól is igyekeztem eljárni ilyen alkalmakra, vagy rendezvényekre, ilyen emberekkel így beszélni, és aztán került sor az első áldozásomra is.
1: Keresztelésedről gondoskodtak a szüleid kisgyermekként?
0: Igen, az a szüleimnek is nagyon fontos volt. 2 hónapos lehettem, amikor megkeresztelt, hogy tényleg csecsemőként kereszteltek meg, tehát hogy ez mindenképp megvan, sőt így meg is szoktam ünnepelni a keresztelésem napját. És aztán annyira mélyen átölelt az Isten, hogy utána én is hitoktattam, elvégeztem a teológiát is.
1: Fontos volt, hogy hívő férjet találj?
0: Igen, egyrészről fontos volt, azért az is fontos volt, hogy ezt a hitet élje is. A férjem hívő családban nevelkedett, Zugligetben kötöttünk házasságot, és mint mindannyiunkat megpróbált az élet, rögtön az elején az első babánk 8,5 hónapos volt, amikor meghalt. Már bennem is műtétet végrehajtottak, de nem tudták megmenteni. És utána halva megszültem, és hát igazából egy kis keresztet se tudtam rárajzolni, mert azt mondták, hogy asszonyom, felejts el, magának gyermekese volt. De az ő mennyei születésnapja azóta a családunkban ünnepelt, és nagy ajándék, hogy a testvérei, akik itt a földön élnek, tényleg mindig megemlékeznek az ő születésnapjáról is, a mennyei születésnapjáról. Ő azóta is itt van a családunkban, és nagyon sokat formált az Isten ezzel a nehézséggel is, és a többivel is így az életemben. És amikor így erről szoktam szólni, akkor azt is hozzá szoktam tenni, hogy nagyon hálás vagyok ezekért a nehézségekért a Jóistennek, mert ezek nélkül a tapasztalatok nélkül nem lehet tovább lépni a menny felé. Más nehézségével is lehet azonosulni, és valószínű, hogy csiszol az embernek a lelkén, de nagyon nagy szükség van, és talán azt is mondhatom, hogy áldásként lehet ezt megélni. És talán később is egy mondatából élek a Szentírásnak, hogy mint tudjuk, az Isten szeretőknek minden a javukra válik, római levélből. Nem sok mondatát tudom idézni a Szentírásnak, de olyan csodálatos kincs, hogy ez a fél sor, ez egy emberi életet a nehézségeken túlsegít. Utána még volt jó néhány nehézség az életemben, hisz mindenkinek tele van tüzdelve. Mondjuk egy ilyen nagyobb volt ez a mellrák, ami nem rég volt, amin túljutottam, de úgy tudtam róla beszélni, hogy tényleg szeretettel.
1: Egy gyermek elvesztése hívőként is iszonyatos fájdalom lehet.
0: Igen, fáj, de ott van a mérleg másik serpenyőiben, és ezt nem lehet nem tudni, és ennek a tudatában lenni, hogy igen, vannak ezek a nehézségek, de a másik oldalon annyi, de annyi személyre szabott jót, szeretetet kaptam és kapok az Istentől, hogy ezek szükségesek. Ugye mondtam, hogy a természetet így nagyon szeretem. Sokan vannak, akik a telet kevésbé szeretik. Most már sokan, akik a nyarat sem, mert akkor meg túl meleg van. És mégis mennyi szépség van a télben is, a nyárban is. És ez nagy ajándék, azt gondolom, az életben, és öröm is, hogy hol völgyekben, hol a magaslatokon járunk, hol gyönyörködünk a síkságban, ettől szép, de az a biztos tudat, hogy minden a javamra fog válni, és a gyerekeim életében is nem azért szoktam imádkozni, hogy kerüljék el a nehézségek az életüket, hanem hogy a Jóisten adjon nekik annyi erőt, kegyelmet, és ők ezt érezni és tudni tudják, hogy ezeken szépen túl tudjanak menni, és azokat a tapasztalatokat és azokat a kincseket, amit csak így szenvedéssel és imával lehet megszerezni, azokat meg tudják szerezni. Amit az első gyermek kapcsán mindenképp kaptam, az elengedés. Azt megtapasztalni, hogy az Isten ad és elvesz. És a többi gyereknél az a szorongás, ami persze volt, tehát hogy azért ezt nem lehet tagadni, de az a nagyon erős szorongás nem volt, hanem az volt, hogy Istenem, ha te gondolod, akkor ő van. Mindegyik gyermeket vártuk, tényleg imával és szeretettel, és talán most is persze szívem, lelkem, gondolataim napjában többször is róluk szól, de mégis oda tudom emelni őket a jó Istenhez minden küzdésükben.
1: Többi gyermeketek születése problémamentesen zajlott?
0: Igen, utána még 3 fiú és 2 lány született. A legidősebb villamosmérnök megházasodott, az ő családjában van 2 kisunokánk, a következő fiunk reaktormérnök, tavaly augusztusban házasodott meg, a 3. fiunk Esztergomban káplán, a 4. a szalézi nővéreknél van, és az 5. lány a napokban államvizsgázik.
1: Hogyan érintett benneteket, hogy 2 gyermeketeket is az Istennek szentelt élet útjára hívta az Úr? Annál nagyobb megtiszteltetést el sem tudok képzelni, mint hogy pap lett a fiad.
0: Kezdettől fogva örömmel töltött el, de azért azt is el kell mondanom, hogy az Úr, ahogy az ő szívét készítette, az én szívemet is készítette, és ahogy neki jeleket adott, ugyanúgy nekem is. Nagy öröm volt ezt utána megosztani, és azt gondolom, hogy mindenkit, aki itt hív, az készíti a környezetében is. tényleg igaz örömmel, teljes szívemből tudtam hálát adni, amikor beöltözött akár Árpád is, vagy akár Réka is. Az Úr áldását kértem, de a többi gyerekre is.
1: Mivel az igenmondok lelki gyakorlat kapcsolt össze bennünket, mondasz valamit a szűzanyával való kapcsolatodról?
0: Nagyon szeretem a szűzanyát. Nagyon szeretek szentmisére járni, rózsafüzért imádkozni, zarándokolni. Többször voltam gyalograkóban, gyalog többször is Csíksomlyon, csűrökben aludva. Medjugorjében is többször voltam. Megadatott, hogy távolabbi Mária kegyhelyekre is eljuthattam, imádkozhattam. A példája nagyon erős és meghatározó, az ő igénye és a hűsége. Az alázata, a szelítsége számomra egy hatalmas példa, és egy hatalmas közben járó.
1: Hogyan vált személyessé, meg hitté a kapcsolatotok?
0: Konkrét dolgot nem tudok elmondani, hogy melyik volt az a pillanat. Azt hiszem, hogy ez egy ilyen folyamatos mélyülés a kapcsolatunknak. Persze, amikor az embernek nehéz napjai vannak, vagy nehézségei vannak, odaszalad a szűzanyához. És minden élethelyzetben valahogy más-más tulajdonsága, arca, gondoskodása mélyült a lelkemben. Nagyon érdekes, hogy a Mária ünnepek kapcsán sok-sok apró üzenet volt, akár a keresztények segítsége. Ezzel kapcsolatban el tudok mondani több nagyon szép példát is, de bármelyik Mária ünnephez azt hiszem több történet is van a lelkemben. Nagyon szerettem volna gyalog kijutni Krakkóba, mert előtte Kölnbe vittem 100 fiatalt az ifjúsági találkozóra, Kozma Imre atya felkérésére, és ott az a pápai mise 16. Benedek pápával nagyon mélyen érintett, amikor ott annyi fiatal virasztott, és megfogalmazódott bennem, hogyha újra Európában lesz ifjúsági világtalálkozó, arra én gyalog fogok kimenni. Kértem a szűzanyát is, hogy segítsen ebben. Sokan ellenezték ezt az egészet, és iszonyú falakba ütköztem, és már elérkezett az az év, amikor a találkozó volt, és sehol semmi. Persze igyekeztem készülni fizikálisan, túráztam, de így a lehetősége semmi nem volt meg. Május 24-e Szűz Mária keresztények segítsége ünnepe, és egy érdekes telefont kaptam, utána még egyet, és még egyet, és utána felhívtam az atyát, a szalvatóriánusok szervezik ezeket a zarándoklatokat Magyarországról Krakkóba, illetve Częstochowába, és igen, azt mondja, még van hely, téged várunk szeretettel, és valóban úgy volt a zarándoklat, hogy 2 vagy 3 nappal előtte érkeztem meg Krakkóba, mint ahogy kezdődött az ifjúsági zarándoklat, valóban gyalog. És hát a másik Réka őszalézi nővér és Szűz Mária keresztények segítsége, óriási pártfogójuk.
1: Az igenmondokra hogy találtál rá?
0: Ez is nagyon érdekes volt, hogy ez az igen, ahogy említettem is, nagyon mélyen a szívemben van. És amikor igent mondok dolgokra, a nehezebbekre, akkor a szűzanya mindig eszembe jut, a hűsége is, a hite is, az erőssége. És ez is körülbelül ilyen lehetett az igent mondoknál, hogy valaki így fölhívott, hogy ilyen igent mondok, és aztán egyik telefon, másik e-mail, összetalálkoztunk, és utána nagyon érdekes volt, hogy Erikával ugyanarra szentmisére jártunk minden nap a Városmajorba, mert ugye említettem, hogy én zsámbéki vagyok, de mikor volt a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, akkor Kornél atya meghívott oda dolgozni, és akkor reggel, hogy még jól beérjek, és ne a dugóba üljek, inkább a szentmisét választottam, és a korai busszal jöttem be, és minden reggel szentmisével és szentségimádással kezdtük, úgyhogy már volt egy csomó közös élményünk, és utána annyira mélyen érintett, azt gondolom olyan személyre szabott, nőkre szabott, hogy nőknek a lelkét mélyítő ez a lelki gyakorlat. Nagyon mélyen érint, hogy szentírás alapú, hogy ilyen sokan imádkozunk együtt, hogy minden nap egy-egy atya valahol imádkozik értünk, és hogy így közösen tudjuk egymás terheit hordozni. Ez nagyon-nagyon mélyen érint, és egyre jobban próbálok másokat is megszólítani. Nem csak hívőket, azt gondolom, hanem, hogy ez egy olyan lelki gyakorlat, egy olyan hónap, a szűzanya oltalma alatt ez a május, ami annyi áldással van teli, hogy nem csak a hívőknek hoztogat kegyelmeket, hanem olyanoknak is, akik még csak keresők, és annyira igényes, hogy nem csak szavak és tanúságtételek és gondolatok vannak, hanem kép és zene is, tehát valóban több oldalról is formálja a lelkünket.
1: És az imamódok?
0: Segít, hogy mindenki megtalálja a magának kedveset, vagy ami az ő lelkének közelebb álló.
1: Minden évben végzed?
0: Kezdettől fogva, amióta ez létezik. A legelső, amikor volt ott, szerintem rögtön az elején jelentkeztem.
1: Van kiemelkedő ima élményed, tapasztalatod ennek kapcsán?
0: Igen, voltak találkozási lehetőségek is, és tavaly meghívtak Erikáék egy ilyennek a segítésére, és többen is friss megtérők voltak. Aztán úgy alakult, hogy az oltári szentség előtt imádkoztuk a rózsafüzért, és olyan kegyelmekben részesült az összes résztvevő, hogy földi mennyország élménye volt, és azóta is többekkel így tartjuk a kapcsolatot, és így erősítjük egymást, hogy igent mondtunk arra a hétvégére, és hatalmas gyümölcsöket terem, és egymást erősítjük. De az online térben is, hogy a világon nagyon sok helyen együtt imádkozzuk, ez óriási erő. Tényleg megtapasztalni szinte fizikálisan, hogy együtt imádkozunk nők.
1: Milyen vágyaid vannak?
0: Lehet, hogy ez egy kicsit ilyen közhelyes, de mégis komolyan gondolom, hogy a bakancslistámon vannak földi országok is, mert nagyon szeretek kirándulni, túrázni, jó társaságban lenni, rácsodálkozni a teremtett világ szépségeire, de azért a mennyországot szerepel a bakancslistámon. Ugye említettem, hogy az első diplomám az kertészmérnök, és nagyon szeretem a virágokat, persze az angyalokat is, de hát, hogy a kettő együtt földi angyallal sokkal találkoztam, de virágokat viszont itt sokat láttam, és nagyon-nagyon nagy örömet jelent a szépségükben gyönyörködni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a mennyországban milyen virágok nyílnak, és persze nagyon sok szenttel szeretnék találkozni is, és azt is tudom, hogy oda az út göröngyös. Igyekszem, amit a Jóisten elém állít, azokat az ő segítségével és a szűzanyáival, szentekkel és az angyalokkal megtenni.
2: Bársony Enikővel Zsámbékról Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélgetett.
3: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
4: A rejtőzködő Medjugorje gyermek. Emmanuel Márnár nővér azonos című könyvéből felolvas Oltyán Emese.
5: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Oltyán Emese vagyok. Újabb rész következik Emmanuel nővér a Rejtőzködő Medjugorjei gyermek című könyvéből, melyből megtudhatjuk, ki is volt a Piákovicsi próféta, és milyen látomásai voltak még a szűzanya jelenései előtt. Előbb azonban hallgassuk meg a szüzanya üzenetét. Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben az imádságra hívlak benneteket. Gyermekeim, sokat dolgoztok, de Isten áldása nélkül. Áldjátok és kérjétek a Szentlélek bölcsességét, hogy vezessen benneteket ebben az időben, hogy megtérhessetek és élhessétek ennek az időnek a kegyelmét. Térjetek meg, gyermekeim, és térdeljetek le szívetek csendjében. Helyezzétek Istent lényetek középpontjába, hogy így örömmel tudjatok tanúságot tenni a szépségről, amit Isten szüntelenül áraszt életetekben. Máté Szégó 1901-ben született. A Podbrolábánál élt egészen közel Vicka szüleihez és Ivánkovicsékhoz, Biakovicsnak abban a részében, ahol a látnokok születtek. Soha nem járt iskolába, és nem tudott se írni, se olvasni. Egész életében a szüleitől örökölt pár holdas földet művelte, ami tele volt kővel, és hálátlanabb volt, mint bármely más föld a környéken. Akárcsak szomszédjai és barátai, megélhetése nagy részét szőlőjéből és dohányföldjéből, egyetlen tehenéből és néhány kecskéjéből szerezte. Szívesebben maradt falujában, mint hogy Németországba menjen dolgozni, ahogy az sok helybéli férfi tette. Jobb szegényen élni, de családban. Amint gyermekei felnőttek, megengedhette magának, hogy ellébecoljon, amíg el nem jön utolsó órája. Mint minden borász, ő is nagy örömmel borozgatott cimboráival, főleg, hogy kora előre haladtával ereje fogyott, idejét pedig mégiscsak el kellett töltenie valamivel. Víz és villany nélküli kunyhójában az élet a nap állásához és az évszakokhoz igazodott. Soha nem volt biztos, hogy lesz-e mit ennie másnap. A családtagok egymás mellett a földön aludtak. Ágyak? Nem is hallottak ilyesmiről. Egyébként is hová tették volna őket? Máté felesége, Nada, minden reggel megterített a közös helység egyik sarkába, az egyetlen helyen, ahol a család összegyűlhetett. Máté Szégó nem mindennapi figura volt? A zagyvaságok, amelyeket összehordott, sokakat megnevettettek. Olykor Medjugorje völgyét járta, és olyan dolgokat terjesztett, amelyeket senki nem hitt el. Talán a bor tette ezt? Az emberek megmosolyogták, sőt, ki is nevették. Elképzelései igazán túlzásokba estek. Nem vagyok szép, mégis mindenki szeret, mindenki örömmel lát. Ebben igaza volt. Mindenhol szívesen látták. Medjugorje népének szüksége volt erre a falu bolondjára. Ha esküvőt tartanak, és Máté nincs ott, akkor annyi az ünnepnek, mondogatták. Télen, amikor elérkezett a raki készítés ideje, Máténak ott kellett lennie, egyébként csak unatkoztak volna. Máté olyan örömöt árasztott, amiben mindenkinek kedvetelt. Nem volt sem mozi, sem tévé, sem rádió, de Máté mindegyiket lekörözte. Ő lelkesítette át a virasztásokat, és vigasztalta meg a szabadság hiányától szenvedő szíveket. Jelenlétében az emberek kiszakadtak a szomorú valóságból. A falu idősei között végzett kutatásaink alapján megállapíthatjuk, hogy Mátéra mindenki szeretettel emlékszik vissza. Máté ösztönösen is aggódott kis faluja sorsa miatt, ezért a kis világért, melyben egész életét élte. Egy nap majd jelentette ki, egy hatalmas lépcső lesz a házam mögött, annyi lépcsőfokkal, ahány nap van az égen, az évben. Jól van, Dedó, papa, álmodos csak, nincs abban semmi rossz, felelték neki. Figyeljetek csak jól, fiacskáim, Medjugorje nagyon fontos hely lesz, emberek ezrei érkeznek majd ide a világ minden tájáról, Lesznek köztük fehérek, feketék, sárgák, imádkozni jönnek majd ide. Az én gyermekkori templomom helyett egy sokkal nagyobb lesz majd, és tele lesz. El se fognak férni benne az emberek, én pedig meghalok aznap, amikor lerombolják a templomomat. El fog jönni az én gospám, boldog mindaz, aki hisz neki és kitart az imádságban. Higgyétek el nekem, én nem fogom meglátni mindezt, de ti fiacskáim, meglátjátok. Rengeteg utca lesz és rengeteg épület, nem olyanok, mint a mi kis házikóink. Lesznek egészen hatalmas házak is. Máté itt mintha elszomorodott volna, mint aki valami számára kedves dolog elmúlásáról beszél. A mieink eladják majd a földjüket az idegeneknek, azok pedig szállodákat építenek. Medjugorjéból szent hely lesz, a hegyek is szentek lesznek. Az én krikámon olyan sokan lesznek, hogy aludni se tudtok majd tőlük. Az én szűzanyám miatt jönnek, meg fogjátok látni, fiacskáim. Legyetek kedvesek és vendégszeretőek a jövevényekkel, mert ők jót fognak majd tenni nektek. Dedó már megint túl sokat, sok rakit itt áll, menj aludni, késő van. Vigyázzatok, ne veszítsétek el a hagyományaitokat, imádkozzatok Istenhez mindenkiért és saját magatokért. A nevetés és a megjegyzések nem maradtak el. Túl sokat szenvedett a nélkülözéstől, az agyára ment, és a raki sem tesz jót neki, duruzsolták. Máté tudta, hogy nem volt bolond. Barátai egy szót sem hisznek el abból, amit mond. Látta, hogy kinevetik, de nem volt, ami megállítsa. Komoly maradt, és így fenyegetőzött. Ne kényszerítsetek arra, hogy megmondjam Jézusnak? Az igazat megvalva eleresztette a füle mellett a megjegyzéseket, és meg se próbált változtatni, pláne elhallgatni az üzenetét. Profétai természete volt, mint azoknak a sasszemű embereknek, akiket nem tántoríthat meg semmi, mert éppen úgy szemlélik a rejtett igazságokat, ahogy mi nézzük a naplementét. Isten emberének méltóságában élt, szíve egyenes volt és szabad, és nem foglalkozott azzal, mit gondolnak róla mások. Ha valami mondani valója volt, kimondta. Nem tudott írni, olvasni, de Isten betekintést engedett neki falujára, sőt, az egész világra vonatkozó terveibe. Kedves hallgatók! Történetünket folytatjuk jövő héten, ugyanebben az időpontban. Addig is minden jót kívánok önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Vannak napok, amikor megbénít a tehetetlenség és kétségbe ejt. Küzdöttem valamiért, de erősebb volt nálam. Egy véleményért síkra szálltam, de be kellett látnom, hiába volt. Jobbá akartam tenni a világot, de én sem lettem tőle jobb. Istenem, bátor akarnék lenni, buzgó, de elfog a gyöngeség. Már akkor reszketek a bukástól, mielőtt bármit elkezdenék. Miért tűröd ezt? Persze, sok volt bennem az önzés, mely igazolást keresett. Csak a magam igazságát akartam. Ügyeskedtem magam és a világ előtt, ezért megaláztál engem. Uram, sikerre szomjazik az ember. Még a kereszténynek is kell valami jel, hogy nem meddő kísérlet megjavítani magát s a világot, vagy talán szerényebb legyek? De mindenütt kikászi terveket készítenek. Ments meg, Uram, a kis hitűségtől. Adj legalább ebben vagy abban egy morzsányi sikert. Add, hogy mindig megpróbálkozzam megint és megint. Ahogy te is megpróbálsz mindent velünk meg a világgal évszázadok óta. Tarts távol tőlem a nagyra vágyást, hogy teljesítményemért megcsodáljanak. Küldj igaz barátot nekem, aki buzdít és visszatart, és bírál és dicsér. És add nekem minden dolgaimban az alázatosság szellemét. Adj szeretetet és reményt. Mert a te sikered jelképe sose más. Előbb volt a kereszt, és aztán a feltámadás.

Kezem nehéz, lábam nehéz, szinte leragad a szemem. Véget ért egy nap, te nyugovóra küldted a napsugarat. Én is fáradt vagyok és kimerült. Így adsz jelet, hogy hagyjak abba mindent és aludni térjek. Hála neked, Uram, intő jeleidért, amivel érzékelteted erőm határait. És köszönöm, hogy megvilágosítottad értelmemet, és valamit ma is tehettem. Ó, jó kipihenni egy munkásnap fáradalmait. Felajánlom neked mai napon minden terhét, minden fáradtságát, minden bosszúságát, minden örömét. Mindent. Amit most leteszek egy éjszakára. Örülök, Uram, hogy alhatom. Nem csak azért, mert újra erőt ad, s mert kezem, lábam és minden tagom újra könnyűvé teszi. A te szereteted úgy akarta, hogy még többet is adjon, hogy órákat ajándékozzon nekünk, és lehúnyt szemünk zsalói mögött teljesen magunké legyünk. Hogy a buzgón számoló értelem a féltő gond, a tervezgető kalkuláció az elmúlt nap ajtaján kívül maradjon. Köszönöm ezt a gazdag ajándékot, Uram. Tudom, hogy ez mekkora érték oly sok álmatlan éj után, amikor sziréna üvöltött vagy őrségben álltunk. Akkor csupán egy órányi alvásért fohászkodtam. Ma sem feledhetem megköszönni neked. Gyermekeim már ágyacskájukban alszanak nyugodtan és mélyen. Kicsi kezük mellett pihen a játék, míg reggel újra megtalálják. Így szeretnék én is letenni mindent a kezemből, hogy a kezedbe ajánljam, Atyám. Legyen több ez az alvás, mint szemlehúnyás, erőgyűjtés, ágyban fekvés. A te karodba akarom vetni magam teljes bizalommal, hogy magadhoz ölelj, és őrizd meg az éj sötétjében, amit ma kezdtem, s majd holnap folytatok. Uram, bízom benned. Te nyugodtan aludtál a csónakban, míg háborgott a tenger. És amikor fölébresztettek a tanítványok, megszíttad őket, hogy kis hitűek és gyávák. Óvj meg bennünket ettől a kis hitűségtől, életünk nyugtalan csónakján jöjj velünk. Add, hogy higgyünk benned szilárdan, mint a szikla, még a legsötétebb éjben is. Mert Istenünk, te sosem alszol. Szereteted virraszt fölöttünk.

Uram, hol találok rád és hogyan? Ismerek régi válaszokat a szenvedésben meg a keresztben, ismerek újabb válaszokat a fele barátban, az ő gondjaiban. Te csak a tövis koronás Isten vagy, csak a kereszt hordozó? Nem vagy-e a feltámadott is, Ura életnek és halálnak? Uram, nem vagy-e jelen az örömben is, meg a szépségben, meg a boldogságban? Én nem a képes újságok sztárjainak boldogságára gondolok, nem is a szépség királynő kultuszára, sem a konferenciék tréfáira. Te igenis hordoztad a keresztet, hogy elhozd a megváltást. Betegeket gyógyítottál, hogy egészséget adj, és emberré lettél, hogy elhozd az örömhírt. Megígérted, hogy letörlöd a könnyeket. Boldoggá teszel. De akkor, Uram, ott kell lenned az örömben is, az egészségben, a boldogságban, a szerelemben. Így hát keresni akarlak téged, és rád találni örömben és fájdalomban. Gondban és boldogságban. Mert azt is tudom, hogy nincs tökéletes boldogság másod, csak nálad. Akkor cselekszem a te akaratodat, ha gyógyítok és vigasztalok. Ha segítek és tanácsot adok. Ha boldoggá teszek és sugárzom a szeretetet. Mert te nem a könnyek istene vagy, hanem a boldogságé, meg az örömé.

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra,